intention. Another invention to the other dimension.

Yeah.

system. Thank you.

Thank you.

It's all about lean back. I left the dick.

Batman, what? No competition.

ギ様から盗み取った北斗神拳、北斗を味合わせてやるわ。飲み野郎。

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: Nyolc észak-amerikai tölgyfafaj növekedési eltéréseit, lombkoronájuk széndioxid szintjét, 75 esztendő évgyűrű adatait elemezték kutatók a hőmérséklet változás tükrében. Palatrao, a Columbia Egyetem ökoklimatológusa és csapata a Science Advances-ben ismertette megállapításait. Noha a legtöbb klímamodell a fák egyidejű növekedését és fotoszintetizálását tételezi fel, amint szárazzá és forróvá válik az időjárás, a növekedés lényegében abba marad. A fotoszintézis folytatódik, ám önmagában kevés széndioxidot von ki a légkörből. Pusztán a fásítás, a kibocsátás mérséklése nélkül, sajnos nem elég az éghajlatváltozás elleni küzdelemben. A kutatók további fafajok és ökoszisztémák vizsgálatát tervezik, írta meg a HVG. A fehér gólyafiókák július végére elhagyják a fészket, csapataik gyakran mutatkoznak száraz, kopár területeken is. Ezek a ragadozó madarak főleg a gyepeken keresgélt rovarokat fogyasztják. Nem kell aggódni értük, menteni, etetni őket. Zsákmányuk egyébként csak elenyésző részben áll békákból és halakból. A jól belátható kopárosok felszálló meleg légáramlata megkönnyíti a madarak felkörözését, a ragadozók ellenben nehezebben közelítik meg csapatukat. Az etetett fehér gólyák felhagynak a természetes táplálkozással. Az ember közelségéhez szokásuk pedig végzetessé is válhat, vonulásuk olyan szakaszain, ahol vadásznak rájuk. Ismerteti az élő környezetért felelős minisztérium közleményét a sokszínű vidék. A Kongói Demokratikus Köztársaság Lomami Nemzeti Parkjában él a most Colobus congoensis néven bejegyzett majomfaj. A helyiek ismerték és Likvelinek keresztelték el a csendes, titokzatos kis állatot. Az első 2008-as fénykép csak részben tudta megörökíteni. A Jean-Pierre Capale vezette 10 évvel későbbi expedíciónak ez 7 különböző helyszínen sikerült. 2022-ig az észlelések száma is 100 fölé emelkedett, immár megalapozva a tudományos publikációkat. A Colobus congoensis fekete szőrzete a térség egyetlen ismert főemlőséjére sem hasonlít, mivel a Likveli maszkszerű arcán száját és orrát narancsszínű csík veszi körül, végbélnyílásánál pedig fehér folt látható, olvasható a PLOS One nyomán, a Telexen.
2: Sok kávérajongót megnyugtathat az Amerikai Szívszövetség állásfoglalása, melyről a Qubit számol be. A szakértők a legfrissebb adatok alapján tekintették át, hogyan hat a koffein a vérnyomásra, a koleszterin szintre, a szív- és érrendszeri betegségek kockázatára. Arra jutottak, hogy napi 400 mg-ot meg nem halotó bevitel, vagyis nagyjából 3-5 csésze kávé a legtöbb felnőttnek teljesen biztonságos, sőt, csökkentheti a koszorúérbetegség, a stroke, a szívelégtelenség és a kettes típusú cukorbetegség kockázatát. Tejszín, cukor vagy ízesített szirupok hozzáadása azonban már is megsemmisítheti a jótékony hatást. Energiaitalokra, azok a magas koffein és cukortartalma miatt nem vonatkozik az ajánlás. A kutatók hangsúlyozzák, a mechanizmus pontos megértéséhez további vizsgálatok szükségesek. Magyar kutatók vezetésével készült el Európa vizes élőhelyeinek első egységes digitális atlasza. Olvashatjuk a Qubiton. Kovács Gyula Máté, a Koppenhágai Egyetem kutatója és csapata mesterséges intelligencia segítségével több mint 470 ezer műhold felvételt elemzett, majd 10 méteres felbontású térképet állított össze a kontinens 38 országának természetes és természetközeli nyílt vizes élőhelyeiről. A Nature folyóiratban megjelent tanulmányuk szerint Magyarország az emberi terület használatnak leginkább kitett országok közé tartozik. A vizes élőhelyek 71,3%-át valamilyen mezőgazdasági vagy városi terhelés éri. Becslésük alapján az uniós helyreállítási célok teljesítéséhez hazánk jelenlegi vállalásának 3-5-szörösére lenne szükség. A jó állapotú vizes élőhelyek ugyanis természetes szivacsként segítik a tájvíz megtartását, az aszály elleni védekezést. Egy ételfutár kapta a Lu Xun irodalmi díjat, Kína etéren legrangosabb elismeréseinek egyikét. Számol be a Telex. Az 56 éves Wang Qibing Mélyrepülés című kötete a versek kategóriájában győzött. Az ételkiszállítók mindennapi küszködése ihlette szövegek olyan beszélgetéseken alapulnak, melyeket a szerző körülbelül 200 futártársával folytatott. Wang tínédzserként kényszerült félbehagyni az iskolát, az építőipartól a személygyűjtésen át az utcai áruskodásig sokféle munkát végzett, az olvasás iránti szeretete azonban mindig megmaradt. 2019 óta ételfutár, versei és eszéi népszerűvé váltak a közösségi médiában. A Sietős férfi című írása 2022-ben keltett feltűnést. A rangos díjig vezető út évtizedes, kemény fizikai munkával telt. Wang nem tervezi feladni foglalkozását, 60 éves koráig folytatná. Mint mondta, a hangulatát szereti, és az elismerés sem változtat azon, ki is ő valójában. Mérföldkő a repülésben a GE Aerospace 30 000 láb, azaz mintegy 9 km feletti magasságban végzett kísérlete, amiről HVG ír. A NASA, a Beta Technologies és a Boeing közreműködésével, ugyanis a repülőgépipar első hibrid elektromos repülését hajtották végre olyan magasságban, amilyenben a kereskedelmi utasszállító gépek is közlekednek. A leghosszabb próbarepülés több mint 2 órán át tartott. A NASA elektromos hajtár bemutató programjának keretében kifejlesztett rendszert egy átalakított Saab 340B típusú gépre szerelték fel. A hajtásrendszer a jobb hatások érdekében a repülési fázis szerint vált át a hagyományos gázturbináról elektromos hajtásra. A megoldás megfelel a hajtóművek mai fogyasztásának több mint 20%-os mérséklését előirányzó programnak. A műanyag szennyezést és a tiszta energia hiányát egyaránt orvosolhatja egy új eljárás, amelyről a HVG számol be. Koreai kutatók műanyag hulladékból úgynevezett lúgos hőkezeléssel, vagyis alacsony hőmérsékleten, bonyolult különválogatás nélkül állítottak elő nagy tisztaságú hidrogént, méghozzá üvegházhatású gázok fejlődése nélkül. Az eredetileg biomassa átalakítására kidolgozott módszert most 3 gyakori műanyagon, a PET-en, a polietilénen és a polipropilénen próbálták ki. A PET-ből eleve több hidrogén nyertek, az utóbbi 2 enyhe hőkezelést követően bomlott le hatékonyan. A keletkező hidrogént gyakran emlegetik tiszta üzemanyagként, mert nem bocsát ki széndioxidot. Az egyelőre csak kisléptékben tesztelt eljárás optimalizálása és gazdaságosságának növelése további kutatást igényel. A kánikulában fogyasztott jéghideg italok kellemetlen tüneteket okozhatnak, idézi a Semmelweis Egyetem szakértőjét a 24.hu. A nagy mennyiségű, túl hideg folyadék a gyomor és a belek működését átmenetileg lelassítva puffadást, teltségérzetet, sőt, hasi görzset is okozhat. A panaszok elsősorban az emésztőrendszeri betegséggel, például irritábilis bélszindrómával élőknél jelentkeznek, teszi hozzá dr. Németh Dániel, de érzékeny egészséges embereknél is előfordulhatnak. A tünetek annál erősebbek, minél nagyobb a hőmérséklet különbség, és minél többet iszunk egyszerre. Garati idegvégződések ingellése egyeseknél migrénszerű rohamot vált ki, ezért a migrénre hajlamosak, a gyermekek és az idősek számára külön óvatosság indokolt. A szakember a kellemesen hűvös, mintegy 16 fokos frissítőt ajánlja. A túlhalászás miatt kimerült vizeken nehezen jutnak táplálékhoz az Adriai-tenger palackorú delfinjei, ezért mindinkább a halászhajókat követik élelemért. Hívja fel a figyelmet a Frontiers in Mammal Science folyóiratban megjelent tanulmány, amelyet a 24.hu ismertet. A vízi emlősöket legjobban a fenékvonóhálós hajók vonzák. Venetóban az ilyen hajók 26, Marcia térségében 76%-át kísérik, hogy összeszedjék a visszadobott halakat, vagy a hálóból lopjanak. A két régióban több mint 1000 delfin él. Veszélyes a hajók nyomába eredniük, hiszen belegabajthatnak a hálókba, megsérülhetnek, a tartó zaj pedig halláskárosodást okozhat náluk. A kutatók szerint azonban a túlhalászott tengerben még kockázhatni is jobb választás, mint éhezni. A 90-es években a delfinek, még csak a halászhajók alig 10%-át követték. Koalák kihalásának megelőzésén dolgoznak ausztrál kutatók, számol be róla a Qubit. A Queenslandi Egyetem szakemberei mélyhűtéssel mínusz 196 Celsius fokos folyékony nitrogénben fagyasztanák le az állatok petesejtjeit és spermiumait, hogy azok akár évtizedekig éppen fennmaradjanak, és később mesterséges megtermékenyítéssel vagy lombik eljárással egészséges utódok jöhessenek létre. A módszerre azért van szükség, mert a koalák számának csökkenésével egyre több egyedi, a környezethez való alkalmazkodás segítő gén tűnik el. Az ausztrál populáció egyes régiókban az 1990-es évek vége óta akár 80%-a is visszaesett az erdőirtások, a bozott tüzek és az aszályok miatt, ráadásul tombol köztük a klamídia járvány. A kutatók vadállatkórházakkal együttműködve olyan koalákban nyerik ki az ivarsejteket, amelyek elpusztultak, vagy már nem képesek szaporodni. Ugyanazon szempontok szerint választunk barátokat, mint amelyek az ősi közösségekben hasznos, együttműködő társát tettek valakit, állítja egy friss kutatás, amelyről a Qubit ír. A Kalifornia Egyetem szakemberei szerint olyanokat választunk barátnak, akik együttműködők, jó társadalmi státuszúak, rátermettek és fizikailag vonzók, még akkor is, ha ezek a tulajdonságok közvetlenül nem segítik jelenlegi céljainkat. Ez ellentmond annak a hagyományos nézetnek, amely szerint stratégiai alapon saját céljaink mentén barátkozunk. Az egyik kísérletben 156 hallgató beszélgetett párban, majd értékelték egymást, a másikban több száz résztvevő ismeretlen arcképeket pontozott. Kiderült, hogy a barátként vonzónak talált vonások nem estek egybe azzal, amire a résztvevőknek a mindennapi céljaikhoz szükségük lett volna. További eredménye a kutatásnak az, hogy az adatok szerint a férfiak nagyobb eséllyel kezdeményeztek új kapcsolatot, mint a nők.
0: Ezek voltak a hírek.

difficulties

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A túlhalászás miatt kimerült vizeken nehezen jutnak táplálékhoz az Adriai-tenger palackorú delfinjei, ezért mindinkább a halászhajókat követik élelemért. Hívja fel a figyelmet a Frontiers in Mammal Science folyóiratban megjelent tanulmány, amelyet a 24.hu ismertet. A vízi emlősöket legjobban a fenékvonóhálós hajók vonzák. Venetóban az ilyen hajók 26, Marcia térségében 76%-át kísérik, hogy összeszedjék a visszadobott halakat, vagy a hálóból lopjanak. A két régióban több mint 1000 delfin él. Veszélyes a hajók nyomába eredniük, hiszen belegabajtatnak a hálókba, megsérülhetnek, a tartós zaj pedig halláskárosodást okozhat náluk. A kutatók szerint azonban a túlhalászott tengerben még kockázhatni is jobb választás, mint éhezni. A 90-es években a delfinek még csak a halászhajók alig 10%-át követték. Egy ételfutár kapta a Lu Xun irodalmi díjat, Kína etéren legrangosabb elismeréseinek egyikét, számol be a Telex. Az 56 éves Wang Qibing Mélyrepülés című kötete a versek kategóriájában győzött. Az ételkiszállítók mindennapi küzdködése ihlette szövegek olyan beszélgetéseken alapulnak, melyeket a szerző körülbelül 200 futártársával folytatott. Wang tínédzserként kényszerült félbehagyni az iskolát, az építőipartól a személygyűjtésen át az utcai áruskodásig sokféle munkát végzett, az olvasás iránti szeretete azonban mindig megmaradt. 2019 óta ételfutár, versei és eszéi népszerűvé váltak a közösségi médiában. A Sietős férfi című írása 2022-ben keltett feltűnést. A rangos díjig vezető út évtizedes, kemény fizikai munkával telt. Wang nem tervezi feladni foglalkozását, 60 éves koráig folytatná. Mint mondta, a hangulatát szereti, és az elismerés sem változtat azon, ki is ő valójában. Mérföldkő a repülésben a GE Aerospace 30 000 láb, azaz mintegy 9 km feletti magasságban végzett kísérlete, amelyről HVG ír. A NASA, a Beta Technologies és a Boeing közreműködésével, ugyanis a repülőgépipar első hibrid elektromos repülését hajtották végre olyan magasságban, amilyenben a kereskedelmi utasszállító gépek is közlekednek. A leghosszabb próbarepülés több mint 2 órán át tartott. A NASA elektromos hajtár bemutató programjának keretében kifejlesztett rendszert egy átalakított Saab 340B típusú gépre szerelték fel. A hajtásrendszer a jobb hatások érdekében a repülési fázis szerint vált át a hagyományos gázturbináról elektromos hajtásra. A megoldás megfelel a hajtóművek mai fogyasztásának több mint 20%-os mérséklését előirányzó programnak.
0: Ezek voltak a hírek.
2: Jó reggelt kívánunk, ez itt a Tilos Rádió hajnali hasadás című műsora. Petya vagyok itt a pultból, és jelenleg a műsorkészítő társak közül én vagyok egyedül. Viszont van egy vendégem, Szigeti Bazsi, Szigeti Balázs.
3: Jó reggelt mindenkinek!
2: Itt rendszeresen majd bazsizni fogok, mert mi viszonylag jól ismerjük egymást.
3: Lehet így mondani egy több mint 10 éves barátság után.
2: Így van, de hogy miért is érdekes az ő személye, a hallgatók kedvéért, akik nem hallottak még róla, ő egy tudós ember, aki San Franciscóban az ottani
3: UCSF,
2: tehát a University of California San Francisco egyetemen kutat, és ha jól tudom, nem tanítasz, csak kutatsz, ugye, Bazsi?
3: Így igaz.
2: És mit is kutat, ami különösen érdekes lehet itt a Tilos Rádió hallgatóinak, pszichedelikumokat, és hát a világon azért még mindig nincsen túl sok olyan tudományos műhely, ahol komolyan laboratóriumban meg különféle felszerelésekkel lehet kutatni ezt a témát, és hát a San Francisco Egyetem az egyik ilyen. És hát nem is túl sok magyar kutató van, aki ilyennel foglalkozik a világon, és az egyikük az pont Bazsi ráadásul. Hát azt gondolom, hogy a publikációi tekintetében is hát felkeltette a figyelmet az utóbbi években. Habár nem feltétlenül azért, mert olyan óriási nagy új lelkesítő híreket hoztak a kutatásai, viszont nagyon fontos módszertani jelenségekre világítottak rá, vagy hiányosságokra, de majd erről is fogunk beszélgetni. Minden esetre kezdjük azzal, hogy, hogy beszéljünk egy kicsit arról, Bazsi, hogy hogy kerültél te San Franciscóba. Ezt ugye hallgatók kedvére elmondom, hogy Bazsi eredetileg fizikusnak tanult.
3: Így igaz.
2: És Skóciában ráadásul, ott végezted a PhD-det.
3: Nem, tehát úgy volt igazából, hogy Bigtonra fejeztem a gimit, és akkor utána kaptam egy ösztöndíjat, és Londonban az Imperial College-on tanultam, az volt fizika, és utána mentem fel Edinburgh-ba PhD-zni, Skóciába.
2: Ahol átnyergeltél előbb-utóbb a Neuroscience-re, ugye?
3: Hát igen, azon a diplomára írva, hogy Computational Neuroscience, tehát hogy igazából ilyen modellezési munkát végeztünk, csak hogy neuroscience adatokkal igazából, de gyakorlatban azért ez egy ilyen data science dolgot jelent, csak az adatnak a kontextusa az egy ilyen biológiai kutatás volt.
2: És miért pont ezt választottad? Ez egy fizikusnak, ez nem egy ilyen nagyon nyilvánvaló döntés, hogy ezzel közben foglalkozik.
3: Ez azért ma ez egy elég standard dolog, igen? Tehát hogy ez lehet, hogy ilyen, aki nincsen benne ebbe a világban, ez furcsának hangzik, de lényegében, ami történt, hogy az elmúlt 10-20 évben nagyon-nagyon megváltozott az, hogy milyen mennyiségű adatot tudunk biológiában vagy neuroscience-en belül generálni, tehát hirtelen rengeteg kvantitatív adat lett, és ezeknek a feldolgozásához népszerű az, hogy fizika, matematikából átsábítani embereket. Ugye sokszor mondták, hogy ugye a tudományban a 20. század a fizikának volt az évszázada, a mostani 21. század az pedig a biológiának az évszázada, tehát ez az, ahol most sok, hogy mondjam, érdekes felfedezés történik, és részben pont emiatt, mert hogy rengeteg, megváltozott az, hogy hogyan tudunk adatokat gyűjteni, nem az van most már, hogy a biológus a kis noteszéval kiül a természetben, és leírja, hogy hogy játszanak a csimpánzok, hanem terabájtnyi videók, audio felvételek vannak, és ezeknek a feldolgozására nagyon hasznos azok a kvantitatív skillek, amelyeket egy fizika diploma során az ember elsajátít.
2: Na, de te nem csimpánzoknak a megfigyeléséről gyűjtöttél és elemeztél adatokat, hanem egy kis kukacéről, ugye?
3: Így van, tehát én a C. elegans-szel foglalkoztam, ez egy kukac, ami a földben él és baktériumokat eszik, és amiért igazából híres, mert 302 darab idegsejtje van, és ez az egyetlen egy élőlény, amelyeknek a konnektómja az fel van térképezve, tehát pontosan tudjuk, hogy melyik idegsejt, melyik másik idegsejthez csatlakozik, és emiatt igazából egy népszerű kísérleti állat a idegtudományokban, tehát ez egy ilyen nagyon egyszerű, primitív idegrendszer, de nagy részletességgel ismerjük, és ez az, ami igazából bevonzott a kukackutatás világába.
2: De a kukacok még nem használnak pszichedelikus drogokat, tehát ott is volt azért egy kis ugrás, amíg átjutottál eddig erre a témára.
3: Igen.
2: És mikor kezdett el érdekelni?
3: A pszichedelikumok? Hát ez a 2010-es éveknek a közepe, tehát ami nagyjából egyébként a PhD éveimnek a végével egybeesik. Igen, szóval akkor hát veled együtt voltunk 2016-ban az ICPR-on, ami az egyik nagy európai pszichedelikus konferencia, és igazából ott egy posztárral voltam, hogyha emlékszel, ami az MDMA-ról szólt, és igazából ott kezdődött el olyan szempontból komolyabban vevődni ez a dolog, hogyha emlékszel, akkor ott találkoztam David Erizzóval, aki az Imperial College-on egy orvos egyébként, és ő az ottani pszichedelikus kutatócsapatnak a chief medical, tehát aki az ilyen főorvosi felügyelet, és igazából vicces a találkozásnak a történet, mert ahogy mondtam, egy MDMA-s posztárral voltam, amiben kritizáltam az ilyen különböző PET imaging MDMA sztadikat, tehát amivel igazából az MDMA-nak az agyra gyakorolt káros hatását mutatták ki. És ugye egy ilyen konferencián ez úgy néz ki, hogy az ember ott áll a poszter előtt, és jönnek-mennek emberek, dumálgatsz, akivel tudsz, és volt valaki, aki nagyon megragadtott a poszternél, hosszan beszélgettünk, és hosszan kritizáltam neki ezeket a paperöket egy bizonyos David Erizzo által, és hát nyilván ott végződik a sztori, hogy egy fél óra múlva bemutatkozott, hogy ő egyébként David Erizzo, tehát a nevét ismertem, de az, hogy néz ki, az nem. És hát ez a Davidról sok mindent elmond.
2: Ciki helyzet volt, vagy örömteli?
3: Nem, pont ezt akarom mondani, hogy ez a Davidról sok mindent elmond, hogy rögtön azt mondta, hogy szerint ezek jó gondolatok, és hogy miért nem írunk ketten együtt erről egy cikket. Tehát, hogy nem személyesen sértésnek vette a dolgot, hanem igazából egy potenciált látott benne, és azóta és nem csak ezt az egy papert írtuk meg, amit ott terveztünk, hanem azóta jó sok másot is, tehát lehet mondani, hogy ez a Beginning of a Beautiful Friendship volt egyébként.
2: Pedig azért a science világában is vannak nagy egók, ugye?
3: Ó, hát mondjuk úgy, hogy kevés a nem nagy egó. Minél feljebb megy az ember, annál több a nagy egó.
2: Igen. De hogy azt tudjuk akkor, hogy a kukacok miért érdekesek az idegtudomány számára, a pszichedelikumok miért érdekesek?
3: Tehát itt mondjuk elsősorban itt a pszichedelikumokat, ami miatt felélénkült az érdeklődés irántuk, azt inkább nem úgy mondani, hogy az idegtudományok felől kell megközelíteni, hanem az orvostudomány felől. Tehát azzal, hogy ugye ezzel lehet kezelni különböző pszichiátriai betegségeket. Amit itt azért érdemes tudni, hogy a 80-as évek végén jöttek be nagyjából az SSRI-ok, tehát ugye ezek a klasszikus antidepresszánsok, és azóta ezeket csavarták, vannak SNRI-ok is, meg többfajta SSRI is van, de ezek mind ugyanarra a hatásmechanizmusra épülnek. De igazából, amit ki akarok az egészből hozni, hogy mikor a 80-as évek végétől kezdve, mikor a pszichedelikumok 2010-es években jöttek be, tehát itt van egy ilyen 30 éves blokk körülbelül, amikor az égvilágon semmilyen innováció nem volt pszichiátriai kezelés, betegségeknek a kezelésére. Tehát itt van egy ilyen innovációs vákum igazából, és hirtelen ebben megjelent a pszichedelikumok, ami egy teljesen új szercsoport, és szerintem emiatt ekkora az érdeklődés igazából irántuk. Tehát itt, tehát nem arról van szó, hogy a pszichiátrián belül nem tudom én, van 5-6 gyógyszercsoport, ami párhuzamosan fejlődik, hanem itt egy ilyen évtizedes innováció hiánya, vagy nem volt semmilyen új fejlesztés, és ugye ebbe hirtelen becsapódott ez az izgalmas téma, és ugye nyilván ami nagyon másra teszi a pszichedelikumokat, hogy ugye amikor még az SSRI-ok jöttek a piacra, hát akkor nem volt ennek egy rekreációs szénája, tehát ugye senki nem megy el bulizni SSRI-jal, ugye az egész a pszichedelikumoknak van egy ilyen szexisége, hogy azon kívül, hogy ugye gyógyszerként is lehet őket használni, mellette rekreációsan is sokan élvezik őket.
2: Állítólag.
3: Hát,
2: hogy a pszichedelikumokat úgy is szokták definiálni, hogy azok a szerek, amik a szerotonin 2A receptorra hatnak, bár ez egy elég szűk meghatározás, de hogy szerinted van a között valamiféle kapcsolat, hogy egyébként az antidepresszánsok, amiket említettél, az SSRI az is valamilyen szinten a szerotonin rendszert célozza, meg ezek is, hogy itt akkor a depressziónak van valami alapvető köze a szerotonin rendszerünkhöz, amit mind a kettő valamilyen másféle módon befolyásol?
3: Hát azért ez nagyon old school gondolkodás lenne a mai világban, hogy azt mondjuk, hogy mondjuk a szerotonin valamilyen formájában felelős a depresszióért, vagy ugyanúgy ugye a dopamin, ugye az a reward molekül volt sokáig, tehát hogy ezek sokkal összetettebb rendszerek ezeknél, tehát nem arról van szó, hogy a szerotonin valamilyen szinten annak a mennyisége, vagy a minősége, vagy a nem tudom én mi az okokozati összefüggés állna a depresszióval. Valami köze van a rendszerhez, de hogy úgy mondjam, ennek a pontosan a megértés, hogy ezek a komplex biológiai rendszerek, ahol nem csak szerotonin van, meg szerotonin receptorból is van, vagy 20 féle, hogy ezeknek valószínű a rendszereknek a finom hangolása az az, aminek köze van a depresszióhoz, de nem az a fajta, hogy úgy mondjam, az a nagyon ilyen crude intervention, amiket mi tudunk csinálni pszichiátriában, nem arról van szó, hogy ezek célzottan mondjuk az agyban a depressziós agyból normál agyat tudnak csinálni.
2: Erről szoktunk beszélgetni sokat, hogy milyen érdekes, hogy amióta ezek az antidepresszánsok megjelentek, és ezt tudjuk, hogy valamilyen szinten működnek, de hogy az ezt alátámasztó mechanizmust, hogy ez hogyan is működnek, meg miért működnek, erről elméletek vannak, de hogy igazából ezt nem annyira tudjuk, ha jól gondolom. Tehát, hogy ez azért még mindig viták vannak erről, hogy mi pontosan hogy is működnek. És a pszichedelikumokkal is hasonló, hogy itt is van egy jó pár ilyen elmélet, hogy hogyan is működhetnek ezek a szerek. Jól látom?
3: Igen, tehát az van, hogy ugye ami a nagy különbség, hogy a pszichedelikumokat mondjuk, hogy ez a jelenlegi hullámban mondjuk úgy, hogy a 2000-es, 10-es évek közepétől kutatjuk, az SSRI-kat a 80-as évektől. Tehát a sokkal nagyobb volumenű kutatás történt az SSRI-okkal, tehát a tradicionális antidepresszánsokkal, de valóban a mai napig vitatkoznak pontosan a hatásmechanizmus. Sokról. Tehát az egy dolog, hogy úgy mondjam, a sokkal könnyebb kinyomozni, hogy valami működik-e ilyen orvosi szempontból, tehát hogy valamilyen orvosi kondíciónak a kezelésére alkalmas, ez egy sokkal bonyolultabb dolog, hogy hogyan és miért működik valami, különösen amikor az idegrendszerről beszélünk. Tehát ugye ott eléggé limitált az, hogy hogyan tudjuk ugye a rendszert vizsgálni. Ugye ezen sokat változtatott az elmúlt évtizedekben a különböző agyi képalkotó eljárások, de azért ezeknek mindegyiknek megvan a maga limitációja. És igen, az valóban, hogy ennyi három évtizednyi SSRI kutatás után a mai napig vannak viták arról, hogy hogyan működik, azt talán rámutat ezeknek a mechanisztikus kutatásoknak a limitáltságára valamilyen szinten.
2: Igen, hát a sajtóban is meg szoktak jelenni ezek az agyi képalkotó eljárásra készített képek, hogy itt van a normál agy, és akkor a színesre festett képen, meg ott van az LSD agy, hát látod? Hát, hat.
3: Igen, és azt a képet nagyon sokféleképpen ki lehet színezni, de valahogy a press release-ben mindig a legszínesebb és a legszebb jut el, de így működik a tudomány.
2: Miközben ugye egyik San Franciscóban élő kollégád, a Robin Carhart Harrisnek van egy ilyen elmélete, ami szerint inkább igazából dezorganizáltabbá teszi az agyat a pszichedelikumok, tehát nem arról van szó, hogy mondjuk olyan nagyon sok új dolgot vinne bele, ha bár biztos új kapcsolatok létesülnek, különféle más ilyen hálózatok között, hanem hogy inkább leépít bizonyos a józan tudott állapotban működő ilyen networköket.
3: Igen, tehát ez az egyik nagy elmélet a pszichedelikumok működéséről, ez az Entropic Brain Theory, amit valóban a Robin jegyez, akivel együtt dolgoztam még az Imperiálon, most mind a ketten a UCSF-en vagyunk, most hivatalosan nem neki dolgozok, de jóban vagyunk, pont most vigasztaltam az angol válogatott kudarcáért, amikor héten beszéltünk, de visszatérve az Entropic Brain Theory, ennek az igazából a lényege, hogy a pszichedelikumok amit csinálnak, hogy növelik az agyban az entrópiát, tehát hogy az agynak a rendezetlenségét, és pontosan ezáltal az ember ki tud lépni azokból a berögzült gondolatcsoportokból, amik egyébként a fejében léteznek. Különösen a depresszió esetében, meg több más mentális betegség esetében arról van szó, hogy valamilyen az ember körökben megy, és mindig ugyanazokat a gondolatok jutnak eszébe, bele tud spirálozni, hogyha mondjuk arra gondol, hogy miért lett vége annak a kapcsolatnak, vagy miért ilyen a kapcsolata mondjuk a szüleivel, barátaival, stb. És akkor pontosan a megnövekedett entrópia által az agy könnyebben ki tud zögykölődni ezekből az egyébként bejáratott és jól ismert gondolati pályákból, és adott esetben a beteg akkor mondjuk úgy szempontból tudja látni azt a kapcsolatot, amin dolgoznia kéne. Tehát, hogy ez a pszichedelikumoknak az egyik feltételezett hatásmechanizmus igazából, hogy segít új perspektívából látni dolgokat. És ugye akkor, amit te tudsz, de mondjuk el a hallgatóknak, hogy itt ugye, ami egy ilyen fontos dolog nagyon, hogy a pszichedelikus gyógyászat az nem arról szól, hogy nesze itt van LSD és menj el bulizni, hanem ez pszichedelikus terápia. Tehát ez mindig egy ilyen klasszikus beszélgetős terápiába van beépítve, aminek három szakasza van. Először van a preparation, tehát a felkészítés. Itt részben ugye arról beszélünk, hogy mi az, ami várható a pszichedelikus élmény alatt, és mellette pedig van egy ilyen terápiás folyamat, ahol feltérképezik, hogy hol vannak ezek a gócpontok a betegnek az elméjében, és aztán a második fázis az maga a drogélmény, tehát amikor a pszichedelikumot beveszik a betegek. A modern kutatásban tipikusan ebből egy vagy kettő van egy ilyen pszichedelikus terápia során, és ebben a állapotban az van, tehát hogy arra biztatjuk a beteget, hogy kifejezetten próbálja meg fókuszálni azokra az előbb említett pszichés gócpontokra, amiket a preparáció során felfedtek. És a harmadik fázis pedig, hogy adott esetben ami új megközelítés, vagy új látásmód keletkezett ez alatt az élmény alatt, azokat integrálni a hétköznapi életben. Tehát, hogy ez sokszor előfordul azért a pszichedelikus gyógyászatban, meg a rekreációs színában is, hogy mondjuk valaki valami rájön, hogy mondjuk nem tudom én, érdemes lenne gyakrabban felhívni az anyját, de az egy más dolog, hogy utána megteszi el. Tehát, hogy az a fajta új szemléletmód, az be kell építeni a hétköznapokban, és igazából ez a legnehezebb része ennek a pszichedelikus terápiának. Tehát az egy dolog, hogy ott a megnövekedett agyi entrópia alatt az ember könnyebben, vagy könnyen más perspektíva, belát dolgokat, más perspektíva, de azokat átültetni a hétköznapi gyakorlatban igazából ez a nehéz része.
2: Tehát gyerekek, akik otthon hallgatjátok ezt, azzal, hogyha elmentek a McDonald's-ba, a WC-ből betoltak egy bélyeget, aznak nem feltétlenül lesz terápiás hatása rátok, bármilyen érdekes, nem tudom, gépmanókkal fogtok ott beszélgetni.
3: Nem feltétlen.
2: Nem feltétlenül lesz, igen. Hát legalább azon azért kell egy kicsit dolgozni is. Na, de hogy nálatok ott San Francisco, hogy vannak klinikai vizsgálatok, te alapvetően azért a te munkád nagy része az, hogy egy gép előtt ülsz, gondolom, mármint számítógép előtt, és elemzed az adatokat, tehát te konkrétan ott a kísérletben résztvevőkkel nem nagyon szoktál interakcióba lépni, ugye?
3: Igen, tehát én nekem igazából a job title-öm az, hogy clinical data scientist, tehát hogy amit én csinálok, a két nagy része van a melónak, az egyrészt az, hogyha megtervezni a kutatásokat, tehát az, hogy mit tudom én, mi legyen a kontrollcsoport, melyik csoportban hányan legyenek, hányszor, hány dózis, mennyi terápia, tehát ez a kutatás tervezés. És igazából az van, hogy ugye egy ilyen vizsgát mondjuk egy ilyen tipikusan egy ilyen 2-3 év, ameddig lezállik, és mondjuk igazából az alatt nekem nem nagyon van melóm azzal az adott kutatással, és a legvégén, amikor már összegyűltek az adatok, akkor pedig elemezni. Tehát én ennek a, hogy mondjam, én ennek az ilyen kvantitatív részén vagyok, tehát nem valóban, én nem a betegekkel foglalkozok, én nem terapeuta vagyok.
2: De egyébként szerint az hasznos lehet akár egy ilyen adatelemzőnek, mint te vagy, az, hogy mondjuk megnézze, hogy ez hogy működik a valóságban, és akkor esetleg olyan tényezők is felmerülhetnek, amik korábban nem merültek fel benned?
3: Ó, hát ez nem úgy néz ki, hogy mondjuk én beülnék egy ilyen sessionre, de rendszeresen a terapeutákkal, tehát akik a csoportban pont a betegkezelést végzik, ővelük rendszeresen beszélünk, és sokszor van az, hogy...
2: mondanak dolgokat.
3: Igen, hogy őnekik az a benyomásuk, hogy mit tudom én, ez a protokoll, amit éppen tesztelünk, hogy ez erre meg arra volt talán a jobb, és hogy ezt esetleg ezt megnézni, amit sokat csinálunk most, hogy megvan a, tehát fel vannak véve audióval ezek a terápiás sessionök, meg maga egyébként, amikor a pszilocibin élmény is zajlik.
2: Gondolom, az azért nem olyan látványos, hogy egy ember fekszik az ágyban egy ilyen eye shade-del a szemén.
3: Igen, tehát itt, amit ugye fontos elmondani, egy pillanatra visszakanyarod ugye erre a három fázisára a pszichedelikus terápiának, hogy amikor magát a pszilocibin beveszik a betegek, akkor általában az van, hogy felvesznek egy ilyen eye shade-et, ahogy mondod, és zenét hallgatnak közben. De hogy ők ott igazából többnyire csak...
2: Mi az? Számfedő?
3: Számfedő, igen. Igen. De hogy akkor az nem szokott egy nagyon interaktív dolog lenni. Az sokszor van, hogy a betegek a végén akkor leveszik ezt a szemfedőt, tehát mit tudom én, amikor már elkezdtem, amikor a peak-én túl vannak az élmények, tehát amikor a legintenzívebb szakaszból jönnek ki. És egyébként pont sokat beszélgetünk terapeutákkal, hogy bizonyos szempontból ez a leghasznosabb része a pszichedelikus utazásnak. Tehát ugye általában ez úgy zajlik, hogy az ember beveszi, egy 30-45 perc, ameddig elkezd hatni, és akkor általában az elejét nem szeretik az emberek, mert csak növekszik az intenzitás, utána elérjük a csúcsot, azt tart mondjuk egy olyan 2 órát tipikusan pszilocibinnal, egy 2-3 órát, és utána elkezdenek lejönni a betegek, és ez az, amit mi post-peak window-nak hívunk, tehát a csúcs utáni ablak, és hogy ez abból a szempontból hasznos, hogy nagyon sok beteg, amikor érzi, hogy elkezd már gyengülni a pszichedelikus élmény, akkor van egy ilyen megkönnyebbülés, mert aki azért volt már ebben a tudatállapotban, az tudja, hogy ez egyszerre nagyon kellemes, de nagyon félelmetes is tud lenni, tehát ezért ez egy intenzív dolog, tehát hogy ez nem olyan, hogy az ember egy ilyen könnyed buliban vesz részt, és akkor általában van egy ilyen felszabadulás, és itt van többnyire egy olyan dolog is, hogy még benne vannak a pszichedelikus élményben, de már úgy lehet velük beszélgetni. Tehát azon a 25 mg pszilocibin dózist, amit még tipikusan kapunk, azt tudni kell erről, hogy ez egy nagy dózis. Tehát,
2: az mondjuk hány gram gomba?
3: Ez egy olyan 4-5 gram szárított gomba.
2: Akkor tehát, a hallgatók kedvéért azért egy rekreációs dózis, az olyan 1-3 gram szokott lenni.
3: Igen. Tehát ennél többről beszélt. Tehát a pszichedelikus terápiának kifejezetten nagy dózisokkal dolgozik. dolgozunk. Tehát ennek a 25 mg-os dózisnak, amikor az ember a csúcsán van, akkor ott nagyon nehéz beszélgetni bármiről, tehát hogy ott nem arról van szó, hogy...
2: A nonverbális kommunikáció.
3: Az no, tehát az nem az, amikor az ember, nem tudom én, a haverjaival egy erdőben lájtosan begombázik és sörözgetve dumálgatnak. Ez ennél jóval intenzívebb. De mondom, amikor vége van ennek a nagyon intenzív szakasznak, és elkezd az ember lejönni a gombáról, akkor van ez a kicsit ez a megkönnyebbülés élmény, hogy túl vagyok a nehezén, és az az, ami egy ilyen sweet spot, hogy még benne van a pszichedelikus élményben, és mellette pedig, de már lehet beszélni vele a hétköznapi dolgokról is. És egyébként pontosan emiatt vagy igazából ez pont a mindegy, egy terapeuta kollégámmal sokat beszélünk erről, hogy igazából mi az LSD-re teszünk, hogy melyik lesz a gyógyászati szempontból a leghatékonyabb pszichedelikum, hiszen az az, aminek ugye nagyon hosszú ugye ez a vége. Tehát, hogy ugye egy gombatrip az egy olyan 5-6 óra tipikusan, amivel egy 2, mondjuk, hogy egy óra, ameddig igazából úgy beindul, egy 2-3 a peak, és utána még egy 1-2 ez a vége. Az LSD-nél szintén nagyjából egy óra, ameddig beindul, ott mondjuk a peaket azt inkább 3-4 órának mondanám, de aki LSD-zett már, azt tudja, hogy annak a vége az nagyon-nagyon hosszú, tehát hogy az ott még simán van egy 3-4-5 óra, tehát hogy és de hogy ugye pont ez a, hogy mondjam, ez a terápiás szempontból ez a leghasznosabb része hosszú az LSD tripnek.
2: Na most ugye, aki elmegy valamilyen fesztiválra, az többnyire, ha találkozik pszichedelikumokkal, az mondjuk az LSD-t bélyek formájában, a pszilocibint gomba formájában. Nálatok ez mind szintetikus, vagy természetes előállított, és milyen formátumban adjátok be, folyadék, vagy tabletta, vagy...
3: Hát igen, ez egy vicces dolog, mert ugye, amikor általában ugye az ilyen hippi körökben ugye gomba, természetes, meg minden, de ami orvosi kutatásban van, az mind szintetikus pszilocibint, tehát ezek nem láttak gombát, meg földet, meg semmit, ezek kémiai.
2: Most felsziszentek a mexikai és dél-amerikai sámánok.
3: Abszolút, igen, de mi gonosz szintetikus pszilocibinnal dolgozunk, ami egy kapszula formájában vesznek be a betegek.
2: És kiszállítja ez a kompaszféle, ilyen kanadai?
3: Nem, minket a Usona Institute lát el főleg, de ez ilyen más stadikból máshonnan van, de Usona nekünk.
2: Na, jó, az európai gomba nagy részét ezt a kanadaiak szállítják.
3: Lehet, ezt nem tudom, hogy ezek a beszerzési láncok, ezek nem hozzám tartoznak.
2: Értem. Csak azért egyébként, hogy hallgatók kedvéért ugye megalakult Magyarországon is a Magyar Pszichedelikus Társaság, mind a ketten tagjai vagyunk.
3: Igen.
2: És itt azért felmerültek már ilyen gyakorlati kérdések, hogyha esetleg lesznek klinikai vizsgálatok, vagy akár valami más, majd erről is beszélgethetünk, hogy milyen más módokon lehet hozzájutni ezekhez a szerekhez, akkor azt hogyan lehet egyáltalán beszerezni. Hát ennek megvannak azért a nemzetközi csatornái, hogy legálisan lehet beszerezni ilyen szereket. Tehát a nemzetközi kábítószer egyezmények azt is lehetővé teszik, hogy gyógyászati és tudományos céllal ilyen szerek beszerezhetővé váljanak a megfelelő papírmunka után, ami azért valljuk be, hogy a papírmunka az elég durva, és hát ez eléggé megnehezíti a tudományos kutatást is.
3: Ó, abszolút, tehát, hogy hát ugye különösen tehát Amerikában ugye a republikánusok nagyon szerették Kaliforniából viccetűzni az adminisztráció miatt, és az a helyzetben teljesen igaza van a republikánusoknak, tehát, hogy az a fajta papírmunka, ami nálunk egy-egy ilyen kezelésnél zajlik, tehát tényleg egy erdőt ki kell vágni, annyi papírmunka van belőle, meg az egész tényleg olyan a nevetséges példa, hogy egy ilyen 100 000 dolláros szívben kell tartani ezeket a gombot, vagy ezt a pszilocibint, aminek mondjuk az utcai értéke, hát mondjuk 50 dollár. Tehát, hogy ilyen teljesen aránytalan dolgok vannak. De valóban azért ezt meg lehet oldani nemzetközileg, ugye Csehország, tehát innen ugye nem is messze, lehet mondani, hogy ott van is kultúrája, meg hagyománya a pszichedelikus kutatásnak. Tehát ezt az Európai Unión belül is meg lehetne oldani, és különösen ugye itt az van, hogy van egy ilyen first mover probléma, hogy aki először csinálja, annak aztán különösen nehéz kitaposni az utat, aztán a másodiknak meg a harmadiknak könnyebb, hát reméljük mi is majd eljutunk ide.
2: Ez itt a Tilos Rádió hajnali hasadás című műsora, Petya vagyok, és Szigeti Balázs idegtudóssal beszélgetünk pszichedelikumokról, tudományról. Berakok egy zenét, és a zene után hamarosan jövünk, aztán meg is kérem itt a Laci technikust, hogy kapcsolja be a légkondit, mert tudom, hogy vagy bele, de egy kicsit meleg lenni, meleg van igen. Itt a stúdióban. Úgyhogy hamarosan jövünk.

0: Hát igen, ez itt a Tilos Rádió hajnali hasadás, kora reggeli goazenékkel. Hamarosan érkezik ugyanis az Ozora Fesztivál. Mikor is? Pénteken kezdődik, Bazi?
1: Pénteken, igen.
0: Mind a ketten tervezünk menni, sok egyéb magyarral és külföldivel egyetemben, úgyhogy már izgatottan várjuk a fesztiváli hangulatot.
1: Így van.
0: Na, de kanyarodjunk vissza még egy kicsit a Psychedelic Science világába. Beszéljünk akkor kicsit arról is, hogy te konkrétan mit kutatsz. Neked is jelennek meg azért papereid, tudományos cikkeid. Mi az, amit te kutatsz?
1: Igazából kezdjük ott, hogy angolul blindingnak hívják azt, hogy a kutatásokban nem mondjuk meg, hogy ki mit kap. Tehát a modern orvosi kutatásoknak az alapja az az úgynevezett double blind placebo control study. A double blind az azt jelenti, hogy se a beteg, se az őt kezelő orvos nem tudja, hogy a beteg placebót fog kapni, vagy pedig az aktív szert. És ilyen vizsgálatok nagyjából a 60-as évek óta zajlanak, tehát azóta lett ez a gold standard a medical researchben, és ez nagyjából jól működik, csak ugye pont a pszichedelikumok előhozták azt a problémát, hogy ha nem mondod meg a betegnek, hogy mit kap, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy ne tudná. Tehát elég könnyű megkülönböztetni 200 mikrogram LSD-t a placebótól. Tehát itt ugye felvetődik ez egy ilyen metodológiai probléma, hogy ugye mondom, ez a double blind az orvosi kutatásnak az alapja, nem mondjuk meg, hogy ki mit kap, és nem is tudják, de a pszichedelikumoknál ugye annyira erős és nagyon karakteres, szubjektív hatásokat vált ki. Ezért igazából mind a beteg, mind pedig az őt kezelő orvosok, meg terapeuták számára nagyon-nagyon egyértelmű lesz az, hogy ki melyik csoportban van.
0: Tehát ezáltal... Mi is az a másik placebo drog, amit szoktak használni? Amelyek ilyen kis báztok.
1: Ja, ez a niacin.
0: Niacin, de azért az nem az.
1: Hát igen, tehát az van, hogy ez az aktív placebo, és most ezzel próbálkoznak, meg mi is próbálkozunk, hogy ugye nem inaktív placebo-t adni a kontrollcsoportnak, hanem valamilyen más pszichoaktív szer. Csak ezzel az a probléma, hogy a pszichedelikumok nagyon karakteres hatásai vannak. Tehát mit tudom én, mondjuk, hogyha kokaint kutatnánk, azt mondjuk amfetaminnal relatíve egyszerű elfedni, mert mind a kettőnek van egy stimuláns hatása. De a pszichedelikumoknál különösen ez a vizuális hatás az annyira egy egyedi dolog, hogy azt nagyon-nagyon nehéz, tehát nincsen olyan más típusú tudatmódosító szer, ami ne lenne pszichedelikum, de a pszichedelikum hasonló vizuális hatást váltanak ki. És valóban az van, hogy elkezdték, tehát most az aktív placebózás, ez most ez egy ilyen divatos dolog, és akkor ilyen nagyon nevetséges kontrollcsoportok vannak, mint például a niacin. Hát itt az, hogy nem mehetek bele minden részletbe, de nálunk a UCSF-en most a következő generációs vizsgálatokban ott egy ilyen, hát annyit mondhatok, egy agresszív drogkoktélt fog kapni a kontrollcsoport. Tehát nem csak az, hogy mondjuk van benne A vagy B, hanem van benne A, B meg C is, és egy ilyen koktél, és ugye ezzel próbáljuk összezavarni, vagy nem összezavarni, mert nem ez a lényeg, de hogy ezzel próbáljuk elfedni az, hogy ki melyik csoportban van. Tehát ez, amit úgy hívnak, hogy a blinding problem a pszichedelikus kutatásnál, hogy ez alapvetően, ami minden más, vagy nagyjából minden más orvosi területen jól működik, ez a double blind placebo control, ez nem működik a pszichedelikumoknál. És ez mindenfajta ilyen methodological bias-okhoz vezetnek, hogy akkor ezt hogyan vegyük figyelembe, milyen study design, ami ezt tudja az ott esetben ellensúlyozni, vagy milyen statisztikai eszközöket tudunk alkalmazni.
0: Igazából... És hogy ugye ez a gyógyszer engedélyeztet is folyamatnak egy nagyon fontos része is, ezek a klinikai vizsgálatok. Tehát itt ez azért jelentős már.
1: Hogy... Így van, tehát az FDA, tehát az amerikai gyógyszerügynökség az 2024 nyarán elutasította az MDMA-szisztált terápiát, és ez volt az egyik kifogásuk, hogy igazából ezek nem double blind study-k. Csak itt ugye van egy olyan probléma, hogy igazából nem lehet double blind study-t csinálni pszichedelikumokkal, és akkor most az MDMA-t is belevettem, de úgy mondjam, tehát nem arról van szó, hogy van valami, amit tudnánk csinálni, és azt nem csinálták meg, akik ezt gyógyszert akarnak belecsinálni, igazából senki nem tudja, tehát hogy ez alatt viszont kialakult kicsit egy ilyen fura szituáció, ahol az FDA azt mondja, hogy ez nem megfelelő minőségű bizonyíték, a bizonyítéknak a bizonyossága az nem éri el azt a szintet, amit ők várnak, de hogy mi az, ami ezt megütni, adva ezeket a gyakorlati nehézségeket, arra viszont az égvilágon nem mondtak semmit. És ugye most van egy olyan izgalmas dolog, hogy amit te is említettél, cég a Compass Pathways, hogy pszilocibinnal foglalkoznak, egyébként ez egy angliai székhelyű cég. Ők most befejezték a phase 3 study-kat, pszilocibin a depresszióra, és ezt most adják le az FDA-nek, és ez is ugyanettől functional unblinding, ez még a másik szakszó, tehát hogy funkcionális unblinding, tehát ugye a gyakorlatban megtudják a betegek, hogy ki mit kapott, és ez egy érdekes dolog lesz, hogy mit fog ezzel kezdeni az FDA, ugye amit egy fontos dolog, hogy közben ugye változott az adminisztráció, és a Trump adminisztráció nagyon-nagyon szeretik a pszichedelikumokat. Tehát valószínű itt az lesz, hogy úgy mondjam, metodológiai szempontból ugyanúgy van kifogásolat, vagy ugyanazok az elemei kifogásolata ezeknek a pszilocibin sztadiknak, mint az MDMA sztadinak volt, de a Trump adminisztráció FDA-je, hát azt mondom, hogy a smart money az azon van, hogy ők ezt engedélyezni fogják, és én mondjuk arra mernék pénzt tenni, hogy 2027 végére, de valószínűleg tartom, hogy még előbb, Amerikában szövetségi szinten engedélyezve lesz a pszilocibin terápia.
0: Tényleg az embernek vannak ilyen vegyes érzései, amikor látja, hogy ezek a aktív tudomány tagadó és áltudomány hívő emberek, mint a Robert Kennedy, ők így támogatják a pszilocibint, vagy akár a kanabiszt is. Miközben azért, tehát hogy ezzel hogy az ember egyet tud érteni, de hogy azok az alapok, amikről ők ezt támogatják, az igazából ugyanaz az alap, amiről ők támogatnak ilyen oltástagadó, meg hasonló dolgokat is. Szóval az embernek ilyen vegyes érzései vannak ezzel, nem?
1: Igen, ez az egész pszichedelikus szénára igaz, hogy itt alapvetően vagy szóval, hogy azért ez egy liberális hippi közeg, tehát ugye a Biden adminisztráció elkaszálta, az a várható, hogy a Trump adminisztráció az meg át fogja engedni a pszilocibint, és emiatt sokaknak vannak
0: ellenérzései.
1: Hát, vagy mondjuk így inkább, hogy vegyes érzései, talán kicsit finomabban.
0: Igen. Hát ez érdekes lesz minden esetre, ugye szerintem most már tényleg csak időkérdése, hogyha nem is lenne ez a Trump adminisztrációs támogató atmoszféra vagy klíma, akkor is azért szerintem ezt előbb-utóbb azért meglépnék a pszichedelikumok.
1: Igen, és itt az fontos, amivel nyitottuk a sót, hogy az elmúlt évtizedekben nem volt innováció ezen a területen. Tehát itt egy nagyon, hogy úgy mondjam, kiszomjazott területről van szó. Én is azt gondolom, hogy pláne most, tehát ez csak az időkérdés igazából, hogy mikor lesz Amerikában engedélyezve a pszichedelikus terápia, és onnantól kezdve ez nagyon hamar át fog valószínű érni Európába is.
0: Nekem egyébként ugye most Harlemben volt megint ez a ICPR, ez a Nemzetközi Pszichedelikus Konferencia, és ott az egyik érdekes, nem tudom, új dolog, amit megtanultam, az, hogy vannak ugye ezek a klasszikus pszichedelikus gyógy terápiás használati módok, amikor van a pszichoterápiával az kombinálva a pszilocibinnek a használata, de hogy most azért felmerültek olyan használati módok is, amiben a pszichoterápia nélkül fejtik ki a pszichedelikumok a gyógyhatásukat. Ilyen például a cluster fejfájás esetében, ha jól tudom, ti meg a Parkinson-kort is vizsgáljátok, ahol szintén nem a pszichoterápiában a hangsúly, hanem hogy valószínűleg a pszichedelikumoknak egyébként van egy olyan biológiai hatása is, ami bizonyos egészségügyi állapotok, zavarok esetében, betegségek esetében hatékony lehet.
1: Igen, de itt válaszunk kell kettő dolgot. Tehát egyrészt az, hogy valóban van egy olyan iránya ennek a pszichedelikus gyógyászatnak, hogy minimalizálni a terapeutának meg a terápiának a szerepét, és ez egyszerű közgazdasági oka van. Tehát az van, hogy jelenleg a pszichedelikus terápia lehet, hogy hatékony, de nem skálázható, nagyon nagyok a költsége is. Nem azért, mert pszilocibint vagy LSD drága lenne előállítani, ha nagy mennyiségben az ember előállít bármilyen kémiai szert, annak előbb-utóbb le fog jönni az ára, hanem itt a terápia drága. Tehát az, hogy ugye egy valaki, akinek egy orvosi diplomája van, ott ül veled egy szobában. Ebben ez a drága. És ugye itt az van, hogy mondjuk San Franciscóban tudom, hogy egy ilyen terápia, az nagyjából mondjuk ilyen kb. $300 egy óra, ugye egy pszilocibin terápia az Tehát maga a session az egy ilyen 6 óra, ahogy említettük, ugye akkor az $1,800 ugye az, hogy ugye ott ül veled valaki, hogy ugye mondtam, általában egy-két drug session van, tehát itt nagyon hamar összejön egy ilyen $4,000-5,000 költsége egy kezelésnek, ami nem megengedhető az átlag amerikainak. És emiatt van egy ilyen irányzat, kettő dolog, egyrészt az, ezt a terápiát minimalizálni, tehát hogy mondjuk, aki ott van a session alatt, annak ne egy pszichiáter legyen, hanem legyen csak valakinek mondjuk egy nursing degree-je van. És a másik irányzat az pedig az, hogy...
0: Sőt, minél... bocsánat, hogy felveszek itt a raka. Hallottam olyan tapogatózásokat, hogy AI-jal helyettesíteni a terapeutát, azért az is egy kicsit már
1: félelmetes gondolat. Hát az a Big San Francisco, tehát hogy igen, az AI meg a pszichedelikumok keverednek, de valóban vannak ilyen irányzatok. De a másik, amit még akartam mondani, hogy emiatt nagyon népszerűek a DMT és a 5-MeO DMT is. Tehát ugye ezek sokkal rövidebb hatású pszichedelikumok. A DMT-nek annak mondjuk egy ilyen 5-10 perces hatása van, a 5-MeO az egy kicsit hosszabb, talán 10-15 perc, de itt ugye van egy olyan matematika, hogyha mondjuk a gombakezelés 6 óra, a DMT-nek tegyük fel ugyanaz a hatása, az 10 perc, hát ugye akkor pontosan ez az ekonomia sokkal jobban kijön a DMT-nek. Tehát afelé halad a piac igazából, hogy minél kisebb szerepe legyen a terapeutának, és hogy minél rövidebb legyen maga ez a pszichedelikus utazás, de ez úgy mondjam, ez ilyen közgazdasági nyomás miatt. Ugye az egy dolog, hogy a pszichedelikus terápia hatékony-e, ilyen orvosi tudományos értelemben, az egy tök más dolog, hogy ez hogyan épül be a társadalmakban, milyen bizniszmodell működik mellette, lehet-e ebből pénzt csinálni, és úgy mondjam, most már ezen az első ilyen tudományos fázis, hogy nem arról van szó, hogy túl vagy, csak úgy, hogy ez a dolog terjeszkedik, most már ezek a egyéb szempontok egyre inkább előtérbe kerülnek.
0: A kapitalizmus szempontjai, igen.
1: Így van, valakinek pénzt kell ebből csinálnia, különben senki nem fogja csinálni.
0: Egyébként nemrég volt egy ilyen találkozó Brüsszelben, ami az Európai ilyen pszichedelikus egyesületeknek a hálózata szervezte, és ott egy német professzor arról beszélt, hogy ő ebbe kimondottan veszélyt lát, hogy a cégek így nyomják nagyon a DMT-t, mert hogy neki személyesen az a tapasztalat, hogy a DMT-vel sokkal több negatív hatás, illetve hát ilyen esemény is előfordult az ő klinikai tapasztalatuk szerint, mint mondjuk a pszilocibinnel, és hogy ezt egy kicsit így próbálják el hessegetni, hogy igazából a DMT-nek ugyanakkor a kockázata is nagyobbak.
1: Hát igen, és különösen a 5-MeO DMT-nek, ami most a divatos, kicsit egzotikus pszichedelikum. Tehát az van szerintem, hogy így globálisan, mert különösen San Francisco-ba pszilocibinozni, az már nagyon ilyen, nem is tudom, szóval, hogy ez már ugye ilyen nagyon standard lett, és akkor ehhez képest...
0: Mint ahogy Budapestre rágyújtanak egy spanglira.
1: Így van, igen, tehát már senkit nem érdekel, ugyanígy, hogyha sokszor szoktam mondani, ez így van, hogy San Franciscóban nem isznak, meg nem szívnak a fiatalok, de nagyon nehéz egy péntek este nem begombázni, de hogy emiatt ugye ilyen nagyon standard lett az egész, és akkor ehhez képest a 5-MeO DMT lett, aki egy kicsit cool, meg kicsit egzotikusabb, meg jobb social circle-ökben mozog, az hozzá tud jutni, de ilyen anekdotális szinten, tehát ezt most nem adatokra támaszkodva mondom, de amiket mi látunk, vagy akik rossz hatással volt rájuk a pszichedelikumok, azoknak nagyon nagy része 5-MeO DMT, nem tudom, tehát mondom, ezt én anekdotális szinten mondom, de sok terapeutának, meg sok szakembernek az a tapasztalata, hogy ott gyakrabban előfordul a negatív kimenetel.
0: Ennek akkor valószínűleg az azok, hogy jóval intenzívebb hatásai vannak a DMT-nek, mint akár a pszilocibinnek, akár az LSD-nek, ugye?
1: Hát jó, de ezt tegyük hozzá, hogy minden dózis függő. Tehát, hogy mondjam, el lehet én ugyanazt az intenzitást LSD-vel, mint DMT-vel, csak többet kell belőle bevenni. Ugye, ami a DMT-ben nagyon mássá teszi, hogy hát azért az olyan, mint az embert egy ágyúból lőnék ki. Tehát, hogy ugye ott az ember beszívja a DMT-t, és így egy pár másodperc alatt ugye egy ilyen hipergeometriális térben elveszik, ahol mindenféle űrlénymanók jönnek, és beszélget velük. És nagyjából ugyanilyen gyors is a landolás. Mondjuk ez talán nem igaz, tehát nem annyira ágyú kilövésszerűen, de hogy ugye mégis egy ilyen relatíve gyors, mondjuk ugye az LSD-hez képest, amiről beszéltünk, hogy azért ez egy 8-10 óra, az úgy mondjam, az úgy rákúszik az emberrel, és aztán szép lassan lejön. A DMT-nek más a dinamikája. Az ágyúból kilövik, és aztán egy ejtőernyővel visszaereszkedik, nincs nagyon íve a dolognak igazából.
0: szokták businessman tripnek is nevezni ugye a DMT-t, mert hogy a San Francisco-i businessmenek így a napi rutinjuk közben egy kis DMT-t besűrítenek.
1: Hát igen, az, amit igazából egy ebédszer, egy kávészünetben is lehet egy jó DMT-zni kollégákkal egy tetőteraszon, mert 10 perc.
0: Igen. Hát, aki most kapcsolódik be, Szigeti Balázsral beszélgetünk, aki a San Francisco Egyetem kutatója a pszichedelikumok témán. Én Petya vagyok itt a pultból, és ez itt a hajnali hasadás műsora. És akkor még kicsit beszéljünk arról, hogy hogyan, mi volt a fogadtatása annak, hogy a legutóbbi cikkedben gyakorlatilag arról írtál, hogy ezek a, tehát a pszilocibin asszisztált pszichoterápia az nem nagyon hatékonyabb, vagy nagyjából olyan hatékony, mint a hagyományos antidepresszánsok. Ez egy kicsit ilyen lehűtő hatású eredmény volt, nem?
1: Igen, tehát itt ugye beszéltünk ennek a blokknak az elején, hogy ez a blinding problem pszichedelikumoknál, tehát hogy a placebo kontrollos vizsgálatok nem működnek, hiszen mindenki tudja, hogy mit vett be. És akkor igazából ami csavar ebben a paperben, hogy akkor mi azt találtuk ki, hogy akkor összehasonlítani a pszichedelikus terápiának a hatékonyságát az open label klasszikus antidepresszánsokkal. Az open label az a szakszó arra, hogy tudják, hogy mit vesznek be az emberek. Tehát vannak olyan vizsgálatok, ahol nincsen kontrollcsoport, hanem mindenki tudja, hogy mit vesz be. Tehát itt az a logika, hogy a pszichedelikus terápia azt nem lehet igazából ilyen blinded study-ként csinálni, tehát a gyakorlatban mindig open label, akkor is, hogyha van egy ilyen formális blinding procedure, és hogy akkor viszont a fair összehasonlítás az a többi open label antidepresszánsokkal van, hiszen akkor mind a kettő gyógymód egyenlően mind a kettő megkapja azokat a pozitív hatásokat, amik azzal asszociálhatók, hogy a betegek tudják, hogy mit vesznek be. És valóban akkor itt az jött ki egyébként ez a mi, hogy úgy mondjam, az előzetesen regisztrált hipotézisünkkel szembe volt, tehát itt az ellenkező jött ki, amire számítottunk.
0: Magad védelmében mondtad?
1: Egy kicsit valóban, de hogy mire mi számítottunk, hogy az fog kijönni, hogy a pszichedelikumok még így is jobbak, mint a klasszikus antidepresszánsok, de nem ez jött ki, hanem az jött ki, hogy igazából mind a kettővel körülbelül úgy, tehát hogy gyakorlatilag teljesen marginális különbség van. Tehát
0: amin azért felhördültek bizonyos szakemberek, kollégáid is.
1: Hát nem sok, nem lettem népszerű vele, igen, ezt te tudod, hogy én ilyen komplex viszonyom van a saját eredményeimmel, és sok szempontból nem szeretem én sem a saját munkámat, de az van, érted, hogy egy ilyen kutatás meg, azért ez több év melója, tehát hogy érted, azt nem csinálhatom meg, hogy akkor nem is lenne etikus, meg na, hát baromi sok munka egy ilyet, tehát hogy akkor ugye ezt kell publikálni, hogyha ez jött ki. És igazából a

0: És az van igazából, hogy a klasszikus antidepresszánsok esetében, és itt most azért sok száz vizsgált és sok tízezer betegről beszélünk, átlagosan 8 pontot javulnak, akik placebót kapnak, és 10-et, akik pedig klasszikus antidepresszánst.
1: Aha.
0: És az az érdekes a pszichedelikumoknál, és amit ugye fontos hozzátenni...
1: Ez biztos azért meglep sok hallgatót, hogy akkor nincs is olyan óriási különbség a...
0: Igen. És tehát olyan 8, a klasszikus antidepresszánsoknak egy olyan, hogy mondjam, a hatás 80%-a az a placebo csoportban is megtalált. És amit itt viszont fontos hozzátenni, hogy a gyógyszerügynökségek, meg általában a tudományos közösség, amit ők néznek, az az úgynevezett treatment versus control difference, tehát hogy ez a 10-8, tehát az a 2 pont különbség, hogy mennyivel jobb a gyógyszer, mint a control csoport. És igazából ami miatt a pszichedelikumok ilyen orvoskutatói szempontból felkeltették az érdeklődést, és hogy ugyanez a szám, tehát ez a between treatment difference, a treatment meg a control közötti különbség, az egy ilyen 5 pont körül jön ki, 5-6 pont. És ugye akkor az volt a narratíva, hogy tehát hogy ugye ez a különbség, ez 2 pont a klasszikus antidepresszánsoknál, pszichedelikumoknál 5-6 pont, ugye akkor sokkal jobban vannak a betegek, sokkal nagyobb a hatása. De igazából, és ez a mi kutatásunkból jött ki, de hogy igazából az van, hogy a pszichedelikumoknál nincsen placebo hatás, vagy nem az, hogy nincsen, hanem fele akkora, mint a tradicionális antidepresszánsok.
1: Mert egy csomó ember tudja, hogy ez nem pszichedelikum, amit kapott.
0: Így van, tehát ez egy ilyen csalódottság hatás, tehát 8 pont a klasszikus antidepresszánsoknál, a pszichedelikumoknál pedig igazából egy ilyen 4-5 pont körül van a placebo hatás, és ez a treatment versus control difference, azt mondtam, ez egy 5-6 pont, tehát hogy ezt a kettőt összeadjuk, akkor körülbelül ugyanúgy egy ilyen 10-11 pontnál kötünk ki, hogy mennyit javulnak a betegek. Csak az van, hogy a pszichedelikumoknál, amiért nincsen placebo hatás, ezért ezt a különbséget, hogy mondjam, ezt egy alacsonyabb szántól mérjük. Tehát nem arról van szó, tehát amit néz igazából az FDA, ez mondom, ez a különbség, hogy mi a gyógyszerhatás és a placebo között a különbség, ez jóval nagyobb a pszichedelikumoknál, de ez nem azért van, mert akik pszichedelikumot vesznek be, azok nagyon-nagyon-nagyon többet javulnának, mint az antidepresszánsoknál, hanem a különbség a kontrollcsoportban van. Tehát akik placebót vesznek be a pszichedelikus terápiánál,
1: akik azt mondják, hogy kapjátok be, én nem erre számítottam. Hát ez így nem jó. Akkor sokkal depressziósabbnak érzem magam.
0: Hát ezzel az a barátommal megtörtént eset jut eszébe, aki elment Portugáliába, azt hiszem Portóba nyaralni, és füvet akart venni, és egy ilyen utcai árustól azt hiszem sikerült 40 euróért 1 gram oregánót vásárolnia, tehát hogy ő is ott egy elég nagyot anyázott, tehát körülbelül ugyanez a hatás van ebben a... Egyébként ezt gyakran mondják a terapeuták, ugye előbb említettem, hogy szoktam velük is konzultálni, hogy ugye mi az, amire érdemes odafigyelni, és sokszor mondják, hogy tehát, hogy egy ilyen frusztráció, egy ilyen disappointment az van azoknál, akik a placebo csoportban vannak, és ezt ugye tegyük hozzá, hogy ugye a pszichedelikus terápia az olyan szempontból más, mint, tehát mindenki, amióta léteznik orvostudomány, és meg ezek az orvosi vizsgálatok, senki nem a placebo csoportban akar lenni. Csak ugye az, hogy ezt a pszichedelikumoknál egyrészt ugye tudják a betegek, vagy tehát utána műtön ugye megvolt ez a dosing session, de a másik része is szerintem fontos kiemelni, hogy ugye említettük, ez egy terápia, ahol van ez a preparáció, és ugye nagyon sokat beszélnek arról, hogy mi várható a pszichedelikus utazás során, úgyhogy ugye egy ilyen life-changing, transformatív, metamorfózis experience, tehát hogy ugye erre így nagyon rá vannak készülve, és hogy akkor ugye rengeteg papírmunka egy ilyen vizsgálatban részt venni a betegnek is, többször be kell jönni, tehát ez egy lényeges macera.
1: Aha.
0: És akkor végre eljön ugye az a nap, amikor ugye az ember megkapná a pszilocibinját, bemegy, megissza, vagy lenyeli a kapszulát, és akkor vár, és semmi nem történik.
1: Itt erre nem lehetne kicsit jobban felkészíteni a betegeket? Tehát ugye azzal kapcsolatban is jobban felkészíteni, hogy oké, de lehet, hogy egy kontrollcsoport, tehát itt a kontrollcsoportban leszel, de ettől még ne essél kétségbe, ne legyél csalódott, mert akkor is lesz valami pozitív hozadéka ennek a dolognak.
0: És pont tavaly megváltoztattuk a protokollt, tehát hogy ezt a felkészítési protokollt nálunk a UCS BASF-en, ahol pont erről is beszélünk, hogy tehát általában itt azt nem tudják a betegek, hogy pontosan mi a kontrollcsoport, és hogy mondtam, nálunk a UCSF-en mi aktív placebókat használunk. Tehát úgy mondjam, ezt úgy korlátolt, hogy mit tudunk nekik mondani, de mondjuk nekik azt, hogy ha nincsen pszichedelikus élményük, ugye akkor is van terápia, tehát hogy ugye akkor is lesz ebből az egészből nekik hasznuk, vagy legalábbis reméljük. Csak ugye sok beteg ugye azt mondja, hogy úgy mondjam,

0: és ez valahol értető, hogy ugye elmondták minden barátjuknak, milyen cool benne vannak, egy pszichedelikus, utána egy kicsit loserség, ugye, hogy, és itt ugye ez én vagyok, mert ugye én vagyok, aki ezt a randomizációt csinálja, tehát hogy az egyszer volt, ez egy vicces epizód volt, hogy egy kollégának, egy rokona jött be hozzánk, és ugye akkor van egy ilyen nyomás, hogy ugye kicsit, hogy ugye akkor ő melyik csoportba fog kerülni, tehát ezt ugye én az, hogy megnyomok a számítógépen egy gombot.
1: Ez randomizálva van.
0: Hát igen, igen, igen, igen, és akkor az volt, igen, egy kicsit ilyen etikai kérdésnek éreztem, úgyhogy egy másik kollégát odaírtam, és mondtam neki, hogy figyelj, ez az XY-nak a nagymamája, most megnyomok egy gombot, ami kijön, az lesz, de hogy akarom, hogy valaki lássa, de hogy, na, volt érted egy ilyen érezhető nyomás igazából, hogy valakit, akit így közösségileg szeretünk, ő melyik csoportba fog kerülni.
1: Én láttam, hogy olyan, olyan dizájnokat is, amiben ezt az egész placebo kontrollt úgy próbálják megoldani, hogy különböző dózisú csoportokat hoznak létre, tehát mikrodózis, ami mondjuk nagyon alacsony dózisú, attól kezdve egy mezó, egy közepes és egy magas dózis, és hogy akkor azt mondják, hogy ezzel ez a probléma gyakorlatilag valamennyire átidalható, hogy meg lehet nézni, hogy alacsony, közepes és magas dózisban milyen különbségek vannak.
0: Hát ez a klasszikus ugye dose response, tehát ugye minél több a ok, annál többnek kell legyen az okozatnak, tehát ugye az oka javulásra a pszichedelikum, akkor ugye a növekednie kell a gyógymódnak is, csak ezzel az a probléma, hogy pontosan, hogy növekszik a dózis, ugye ez a functional unblinding is igazából egyre inkább növekszik, tehát hogy egyre több, hogy úgy mondjam, azt a pozitív prekoncepciót megkapják a betegek, ami a pszichedelikumokkal kapcsolatban kialakult. Tehát én ezt személy szerint valóban létezik egy ilyen irányzat, tehát konfirmálom, amit mondasz, de szerintem igazából ez nem.
1: Nem ez a megoldás szerinted?
0: Nem, nem ez a megoldás.
1: És tudod, hogy mi a megoldás? Vagy van neked ötleted? Mert hogy azért az se jó, hogyha, tehát gondolom nem az a megoldás, hogy akkor csak unblind, tehát hogy mi az open label, tehát hogy olyan kutatásokat kell csinálni, amikor az emberek tudják, hogy mit vesznek vele.
0: Jó, azt azért tegyük hozzá, mert szerintem részben ez a megoldás, mert hogy ugye nem arról van szó, csak a pszichedelikumok, amik ilyen úgynevezett unblindable treatmentek, tehát például minden pszichoterápiánál is tudják a betegek, hogy mit kaptak. Vagy például a rengeteg surgery study-nál is nem nagyon vannak placebo surgery-k, egy-egy study, ahol létezik, ez van, de valahol pont azt érzem, hogy igazából az a kivételes, ahol ez a double blind paradigma, ez jól működik, és akkor itt most nem általában az orvoslásról beszélek, hanem inkább a pszichiátriai kezelésekről, mert itt ugye az van, hogy azt próbáljuk megváltoztatni, hogy hogyan érzi magát a beteg, tehát pontosan emiatt ez az unblinding probléma sokkal jobban előjön. Amit én tehát, hogy ami igazából szerintem ebben a functional unblinding témában számít, az nem az, hogy akik azt kapják, amire számítottak, hogy ott ilyen nagyon nagy ilyen pozitív pszichológiai hatás, hanem pontosan a kontrollcsoportban a csalódottságot kiküszöbölni. És erre, amit hát most próbálunk erre pénzt szerezni, az úgynevezett Zelen Design, aminek az a lényege, hogy amikor felhív minket a beteg, akkor azonnal randomizáljuk őt, tehát az, hogy vagy a kontrollcsoportba kerül, vagy az aktív, és onnantól kezdve minden információ, amit megosztunk vele, az úgy tesz, mint hogyha ez egy ilyen open label study lenne, ahol egyetlen egy csoport van, tehát hogy nincsen alternatíva. Tehát ha valaki kontrollcsoportba kerül, akkor azt mondjuk, hogy jó, bekerültél a microdose study-ból, 1 mg-mal fogunk téged kezelni, lesz benne terápia, stb. Stb. De soha nem említjük meg, hogyha 5 perccel később telefonál, akkor lehet, hogy a 25 mg-os magas dózisú csoportba került volna. Tehát úgy próbáljuk meg kiküszöbölni a csalódottságot a kontrollcsoportban, hogy randomizáljuk a betegeket, mielőtt ők még egyébként formálisan konzultálnának a stadihoz, és sose tudják meg, hogy egyébként ők randomizálva lettek.
1: Aha. Jó, aki most kapcsolódik be, és kínainak hangzik az a beszélgetés, annak röviden összefoglalom, hogy arról beszélgetünk Szigeti Balázs kutatóval, aki San Francisco Egyetemen kutatja a pszichedelikumokat, hogy az ilyen klinikai vizsgálatok során hogyan lehet kiküszöbölni azt a problémát, hogy a kontrollcsoportba kerülő emberek azok gyakorlatilag tisztában vannak azzal, hogy ők nem pszichedelikumot kaptak, mert hogy annyira markáns és egyértelmű hatásai vannak a pszichedelikumoknak, amit nem nagyon lehet összetéveszteni más drog hatásaival, és erről beszélgetünk, hogy ezt a problémát, ami az egyik fontos akadálya annak, hogy ezek a gyógyszerek legálissá váljanak, ezt hogyan lehet áthidalni. És akkor most berakok egy zenét, és a zene után fogunk visszajönni Balázsral. Egyébként ez, aki kíváncsi rá, ez nem konzervadás, hanem most mi a július 21-én most itt élőben beszélgetünk, szóval nyugodtan akár be is telefonálhattok, hogyha érdekeltiteket valami a pszichedelikumokkal, azok kutatásával kapcsolatban. Hamarosan jövünk vissza a zene után.

0: Jó reggelt kívánunk, ez itt a Tilos Rádió hajnali adás című műsora. Petya vagyok a pultból, és vendégemmel beszélgetek Szigeti Balázs kutatóval, aki a San Francisco Egyetemen kutat pszichedelikumokat. Eddig erről a témáról belementünk az előbb egy kicsit ilyen hard science témákba, ami Bazsit különösen tudja stimulálni.
1: Ez volt a kedvenc részem, így van.
0: De lehet, hogy az olvasók nem mindegyiket tudta követni a módszertani finomságait ennek a témának. Minden esetre azt gondolom, hogy ez tényleg nagyon izgalmas, hogy hogyan lesz gyógyszer mondjuk a pszilocibinből, ami ugye a varázsgomba hatóanyaga, vagy akár ugye beszélgettünk a DMT-ről, ami egy jóval rövidebb lefolyású és intenzívebb trippet hoz, és emiatt sokan nagy potenciált látnak benne. És azt is említetted, Bazsi, hogy San Francisco azért egyrészt ugye ott van ez a tudományos műhely az egyetemen, de azon kívül is egy elég stimuláló közeg, hogyha az ember ott él. Még Amerikán vagy az USA-n belül is ugye a San Francisco-nak az a híre, hogy ez az egyik ilyen legprogresszívabb hely.
1: Liberális fellegvár, mondjuk ki.
0: Igen. Te hogyan tudtál ott beilleszkedni a helyi high society-be?
1: Tehát San Franciscóban kettő dolog van, AI meg pszichedelikumok. Tehát ugye azért ez fontos hozzátenni ennek, hogy a városnak emiatt van egy ilyen nagyon pörgős valamilyen, tehát hogy mindenki valami high impact projekten dolgozik, AI-ban rengeteg startup van, és ugye emiatt az egész városnak van egy ilyen fiatalos lendülete, tehát hogy majd meglátjuk, hogy a AI hogy fog kik, hol fog landolni, de azért azt hiszem, azt el lehet mondani, hogy talán egy ilyen, vagy na, hogy mindenféleképpen óriási hatása lesz arra, hogy hogyan haladunk előre, mint civilizáció, és hogy ez az egész San Franciscóban zajlik, tehát ugye emiatt van az egésznek egy olyan hangulata, hogy ugye San Francisco maga ez nem egy nagyváros, ez egy 800 ezres kisváros, egy félszigetnek a csücskében, és hogy valahol mégis ez most a világ legizgalmasabb helye, hiszen itt alakul az AI, és itt van a pszichedelikumoknak a központja is.
0: Tehát de azért ugye, ott az agglomeráció jóval nagyobb, ugye?
1: Ó, persze, igen, az mondjuk egy ilyen 4 milliós, tehát ugye, amit sokan nem tudnak, ugye, hogy tehát San Jose igazából a legnagyobb város, ami az öbölnek a déli csücske, ugye szemben Oakland az is egy nagyobb város, de maga San Francisco az egy 800 ezres helyes kisváros, de hogy az San Francisco nem egy nagyváros, de én pont ezért szeretek ott, vagy na, szóval, hogy emiatt nagyon ideális, és viszont nagyon, úgy mondjam, pont a technológiában, meg a kultúrában nagyon nagy a városnak az influence, és emiatt úgy nagyobbnak érződik, mint amekkora, de mondom, ez egy fele akkora, vagy harmad akkora, mint Budapest egyébként, tehát nem egy nagyvárost kell elképzelni.
0: Igen. Emlékszem, hogy amikor kerestél munkát, akkor volt egy ajánlat Los Angelesben is, és hogy aztán utána mondtad, hogy azért nagyon örülsz, hogy nem Los Angeles-t fogadtad el.
1: Ó, igen, hát ez egy nagyon-nagyon más város, hát ugye ez a tipikus amerikai ilyen, igazából Los Angeles nem egy város, hanem egy baromi nagy kertváros a közepén ilyen felhőkarcolóval, és azért ugye nagyon sok az ilyen amerikai idézőjelbe tett város, tehát mit tudom én, Houston is tök ilyen, Dallas is tök ilyen, hogy igazából van a középen egy city center, néhány felhőkarcolóval, de egyébként egy baromi nagy kertváros, igen, highway-ekkel összekötve, ugyanez Los Angeles is, de ehhez képest a San Francisco az egy ilyen európai értelemben vett város, tehát vannak parkok, lehet sétálni az utcákban, villamosok is vannak, ilyen extrém dolgok, igen, tehát San Francisco az egy ilyen, az USA-n belül is egy ilyen teljesen külön dolog, tehát azt úgy sokszor úgy szokták, vagy ugye jó, USA-ban, és akkor mondom, hogy nem, San Francisco-ban, tehát ez egy más dolog, tehát ugye ez teljesen más, mint Amerikának a 99,9%. Ez olyan, mint New York, hogy az is ugye egy ilyen egyedi hely, San Francisco is egy egyedi hely. Tehát, hogy nincs nagyon másik ilyen a világon.
0: Klíma tekintetében is más, ugye, mint Kalifornia nagy része.
1: Igen, tehát, hogy itt ne a pálmafás Los Angeles-i meleget képzeljük el. San Franciscóban nagyjából egész évben ilyen 13 és 18 fok között van a hőmérséklet, de majdnem mindig süt a nap, és ami óceán mellett van, ezért egy ilyen kristálytiszta levegőt kell elképzelni, süt a nap, de nincsen meleg, kellemes óceáni szellő. Én ezt nagyon-nagyon-nagyon szeretem, tehát, hogy ez baromira jó. De igen, hogyha az ember elmegy délre, Los Angeles, hát akkor ott van ez az elsivatagosodó vízhiány hangulat, ez San Franciscóban nincsen. Tehát San Franciscóban van eső, van köd.
0: De és a tüzek azok érintették San Franciscót is, mert voltak ilyen nagy
1: Nem közvetlen San Francisco, de mondjuk volt olyan, aminek a füstjel, tehát ugye ez többnyire ott a Sierra-ban volt, ugye az a Sziklás-hegységnek az a külső része, ami nyugat felé néz, tehát amerre San Francisco is van, az egy pár óra onnan autóval, de nem volt San Francisco közvetlen veszélyben. Igen, tehát egy nagyon...
0: Akkor ez egy védett város, mondhatjuk.
1: Lehet, igen, ugye mondjuk annyi, hogy ugye földrengések azok viszont vannak, tehát hogy...
0: Hát érte?
1: Igen, tehát nem ilyen drámai dologra kell gondolni, de mondjuk volt úgy, hogy úgy keltem fel, hogy legurultam az ágyamból, talán az volt a legdrámai, meg ez egy vicces sztori, ezt elmondom, hogy volt egyszer egy földrengés, nem San Franciscóban, hanem az óceánban valahol, de hogy ilyen cunami veszélyt adtak ki, és a laborról vagyunk, az ebben a cunami veszélyzónában van, csak hogy akkor pont egy beteget kezeltünk lent, tehát hogy ez egy... Igen, és akkor az volt, hogy pont ráadásul ilyen kicsit tapasztalatlanabb terepauták voltak, és akkor jöttek, hát, hogy akkor most cunami veszély van, de itt beteg, trippel, hogy akkor ezt most itt ki kell üríteni az épületet, hogy akkor hogyan kezeljük ezt a szituációt. És akkor nagyjából megbeszéltük, és egyébként bement a terepauta viszont a beteghez, kérdezte, hogy mizu, és akkor pont az jött elő, amiről beszéltünk, hogy panaszkodott, hát itt nem történik semmi. Tehát, hogy aztán utólag már tudtuk. Egy placebós volt, igen, úgyhogy ez egy szerencsés randomizáció
0: és
1: volt.
0: És evakuáltátok?
1: Igen, hát kötelező volt evakuálni az épületet, igen.
0: Ilyenekre fel van készülve egy klinikai vizsgálat, hogy ez benne van a dizájn, hogy mi van, ha valami...
1: Nem, ez egyáltalán nem volt benne, és erre itt jöttünk rá, hogy itt nekünk még erre is gondolni kell, hogyha esetleg ilyen van.
0: Most már akkor benne van.
1: Hát azóta. Igen, hát jeleztük igen a főnöknek, hogy itt erre fel kell készülni, hogy mi van, hogyha földrengés vagy cunami van, miközben a betegek trippelnek.
0: Itt a gépmanóval beszélget, és figyelj, vagy jön egy cunami, úgyhogy el kell menni.
1: A másik egyébként ilyen, ami egy ilyen tényleg megtörtént sztori, hogy ez az még a régi kezelőszobában volt Parnassuson, hogy egy beteg trippeltesztetőben a 25 mg-os csoportban volt, és egy ilyen erdős része nézett az ablak, és nagyon megtetszett neki egy fa. És hosszan beszélt erről a fáról, meg a fának, és egy óra múlva kivágták azt a fát, ameddig a beteg ott trippelt és építette a kapcsolatát ezzel a fával. Pont akkor vágták ki, úgyhogy ez egy ilyen elég erős...
0: Traumatikus
1: élmény. Abszolút, igen. Tehát, hogy pont az a fa, amire rácuppant, azt a tripp alatt kivágták.
0: És akkor San Francisco az nem egy ilyen jó beach hely, ahol itt strandolni lehet, ha jól értem, mert elég hűvös van ahhoz.
1: Hűvös van, az óceán is hideg, igen, tehát ilyen 9-10, egy ember szokott strandolni, bemenni az óceánba, az én vagyok, mert én ezt nagyon szeretem, de ez igen, tehát nem egy meleg helyre kell gondolni, de viszont nagyon-nagyon szép, tehát ugye Magyarországon ugye általában a Golden Gate, amit ugye mindenki ismerünk, ugye ott ül az öböl bejáratánál.
0: Meg az Alcatraz,
1: ez a kettő, de hogy tehát tényleg egy szerintem a világ egyik legszebb helye, tényleg San Francisco.
0: Hogy látod, át tudnál úszni az Alcatrazban?
1: Hát ilyen fókaruhában igen, de egyébként az annyira hideg a víz, hogy az jelentős probléma lenne.
0: Meg hát gondolom az áramlatok.
1: Igen, tehát az is, tehát sok strandon van kint, hogy XY-ot elújt, és ez a úgynevezett riptide-ok, tehát hogy vannak ilyen befelé menő áramlások, és azt el tudja kapni az ember, tehát amikor én is úszok az óceánba, akkor azért ott nagyon észnél kell lenni. Volt már úgy, hogy én is éreztem, hogy így elkapott egy áramlat, de ilyenkor csak annyit kell, nem a part felé úszni, mert hogy akkor ugye a víz kifelé, hanem akkor a parttal párhuzamosan, hogy kikerülj ebből a sodrásból, ami befele visz, és akkor onnan vissza kell úszni, ami ijesztő meg fárasztó, de hogyha az ember szembe úszik az árammal, az amikor nincs esélye, és előbb-utóbb elfárad.
0: Akkor nem hoztad meg szerintem a hallgatók kedvét ahhoz, hogy San Franciscóba menjenek strandolni.
1: Észnél kell lenni, de egy nagyon-nagyon, tehát egy szerintem egy fantasztikusan gyönyörű hely, tehát én imádok ott lenni. Nagyon jó a klíma is, mondom, ez a napsütés, de nincsen igazából meleg. Van ugye ez a gyönyörű óceán, ott van ez a gyönyörű híd, ami tényleg ott az öbölbe járatánál az ilyen óceánból nő sziklafalak között, és hogyha az ember meg 2 órát autózik, vagy 3-at, akkor pedig ott van a Lake Tahoe-nál, ami egy ilyen 2500 méter magasan egy gyönyörű hegyitó, tehát hogy ott meg ilyen hófőtte csúcsok vannak, ha délre megy az ember, akkor ott van Death Valley, meg sivatag, tehát nagyon sok fajta nagyon szép természet van.
0: A óriás fenyők, mamutfenyők.
1: Hát a mamutfenyők azok kicsit a Los Angeles és San Francisco között félúton vannak, de azok többfelé vannak, de ott van a nagy szekonya nemzeti park, igen, tehát hogy ez is van. Igen, úgyhogy Észak-Kalifornia szerintem, tehát amennyire nem szeretem Dél-Kaliforniát, Észak-Kaliforniát annyira.
0: Hát akkor sikerült. És a társaság, tehát hogy milyenek a San Francisco-iak? Emberek távolságtartók, vagy inkább így könnyű beilleszkedni a...
1: Mert San Francisco-ban kevés a San Francisco-i, tehát itt azért majdnem mindenki jött való. Meg az is van, hogy ugye én egy ilyen kutatói közegben vagyok, ami eleve nagyon nemzetközi. Tehát hogy ugye nekem társaság értem, hogy Amerikában ugye általában felszínen nagyon kedvesek az emberek, könnyű felszínesen haverkodni, de általában szokott lenni, azért pláne egy felnőttként azért nehéz ilyen mélyebb emberi és baráti kapcsolatokat kialakítani, de ez nem San Francisco, nem, ez csak szerintem így egyszerűen az élet.
0: Igen. Szigeti Balázsról beszélgetünk, a San Francisco Egyetem kutatójával, és beszéltünk már arról, hogy milyen témákban kutatsz te, és hogy gyakorlatilag most már a küszöbére kerültek ezek a szerek annak, hogy legális gyógyszerré váljanak a pszichedelikumok. Szerinted mennyi idő kell még ahhoz, hogy hány év kell ahhoz, hogy mondjuk akár Európában is ezek a gyógyszerek mondjuk egy depressziós beteg számára elérhetőek legyenek.
1: Tehát ahogy említettem a egyik előző blogban, szerintem 2027 végére, de igazából a szívem én úgy gondolom, hogy már az első fél évben szövetségi szinten engedélyezve lesz a gomba a depresszió kezelésében Amerikában. És ugye utána viszont még van ugye ez a második teszt, hogy ez pénzügyileg megéri ez a kezelés. Tehát ez egy nagyon komplex kezelés, és kérdés az, hogy ki jön-e a matek. Tehát, hogy ezt a biztosítók fogják-e fizetni, mennyivel fognak felmenni, hogy akkor a biztosítás kerül. Tehát, hogy úgy mondjam, hogy még van egy második meccs. Az első meccs, ez a szövetségi engedélyezés. Ez úgy gondolom, hogy ez nincs is lejátszva, de úgy mondjam, 3-1-re áll a pszilocibén 5 perccel a vége előtt. De az, hogy utána ez mennyire fog tudni elterjedni, az egy tök más dolog, és hogy milyen modellban. Tehát, hogy ugye mondtam itt, ugye ez a terapeuta költség, amit akarnak csökkenteni, erre ezek a rövidebb pszichedelikus tripek az egyik, vagy például más kutatócsoportok a group terapiban hisznek, tehát amikor egyszerre nem el, hanem mondjuk 8 beteggel van ugyanaz a terapeuta, ahogy említettük, maga a session alatt általában a betegek nem beszélnek, általában nincsen szükségük segítségre, és akkor lehet, hogy elég ugye egy terapeuta mondjuk 6 vagy 8 emberre, és ugye akkor afelé osztanak el a költségek, csak nyilván itt ugye meg az a probléma, hogy mi van, hogyha mondjuk pont egy olyan csoport, hogy abból a 6-ból mondjuk egyszerre 3-nak szüksége van segítségre. Tehát itt ezeket a részleteket ki kell dolgozni.
0: Tehát akkor van pro és kontra is a csoport terápiával.
1: Ó, persze, ez mindig így van, igen. Tehát úgy gondolom, igen, hogy tehát igen, ugye van az, hogy ugye egy gyógymód, és ugye aztán ezt olyan használjuk, tehát ez egy ilyen általános vita, ilyen tudományos körökben, hogy ugye amit mi a clinical study-ban csinálunk, annak aztán nincs sok köze, hogy az a gyakorlatban van, és ez sokan egyébként szerintem jogosan kritizálják a orvosi kutatásokban, hogy igazából olyan messze van az a gyakorlati alkalmazástól, hogy ami nem reális. Tehát például ugye az SSRI, tehát a tradicionális antidepresszánsoknak a legtöbb vizsgálat, amit ezzel folytattak, az 8 hétig tartott. Tehát arról rendkívül sok adatunk van, hogy mi történik, hogyha az ember 8 hétig tradicionális antidepresszánsokat szed, és ugye ez úgy is van alapvetően javasolva, hogy ez egy ilyen rövid, néhány hónapos átmeneti időszakokra van. De hát mindannyian ismerünk az életünkben olyan embereket, akik évek óta szedik ezt. Tehát itt megint arról van szó, hogy a klinikai vizsgálatok és a valóság között van egy elég nagy rés. A pszichedelikumoknál, amit mi csinálunk a UCSF-en, hogy ott például nálunk általában 2 terapeuta van, Még ez volt egyébként a MAPS-nek, tehát amikor az MDMA asszisztált terápiát csinálták ott is ez a modell, az nem fog működni a gyakorlatban, mert nagyon elszállnak a költségek. Tehát a pszichedelikumoknál pláne, ami így egy ilyen bonyolult terápiás modell, ott aztán meg még nagyobb lesz a különbség a között, hogy mi az, amit mi kutatunk, és most a mi alatt nem feltétlenül UCSF-et értem, hanem ennél tágabban, hogy a tudományos közösség, meg hogy milyen tehát hogy igen, hogy néz ki egy pszichedelikus terápia, és aztán hogy néz ki a gyakorlatban. Ez a kettő nem, azt nem lesz köszönő viszonyban, de ez még most alakul ki.
0: Ez egy érdekes kérdés, ugye, hogy a pszichedelikumokat különféle őslakos népek használják gyógyításra már jó pár száz, hanem ezer éve Dél-Amerikában, és hogy ott azért a csoport setting az az alap, tehát hogy az a default, hogy emberek alapvetően csoportos settingben használják ezeket a drogokat rituális keretben és természetben, és ez sokszor felmerül ez a kritika drogriporter olvasói körében is, hogy ezek a klinikai vizsgálatok gyakorlatilag így száműzik ezt a jelenséget, berakják egy ilyen kockába, ami igazából tök idegen attól, ahogy ezeket a szereket tradicionálisan használták. Szerinted lehet egyébként olyan klinikai vizsgálatokat tervezni, amik akár mondjuk természetes settingben vannak, vagy csoportos settingben vizsgálják ezeknek a szereknek a hatásait. Miért csak és kizárólag ez a felállásban vizsgálják, hogy két terapeuta, egy beteg, egy ilyen belső indoor settingben?
1: Meg lehet ezt csinálni, és ahogy mondtam, erre azért vannak abszolút törekvések is, tehát különösen itt a group therapy-nak a terjedése, meg azt azért hozzátenném, hogy mondjuk ez nálunk is kicsit így ritualizálva van ez a egész gyógy. Tehát ez nem úgy megy, hogy oda megy egy, amikor bejön a beteg a dosing session-re, nem az van, hogy bemegy egy fehér köpenyes valaki és odaadja neki, hanem előtte van egy ilyen meditációs valami, meg egy ilyen, tehát az egésznek van egy ilyen rituális kontextus,
0: ami nyilván... Buddha szobor.
1: Abszolút, persze, anélkül nincsen orvosi pszichocibin session, Buddha szobor nélkül nincsen, ez alapvető. Tehát, hogy van itt ennek is egy ilyen rituális konténere, ami nyilván nem ugyanaz, mint mondjuk a dél-amerikai kontextus, meg valóban ugye ezek azért egy ilyen orvosi szobában játszódnak.
0: Gondolom, itt az is szerepet játszik, hogy a természet, mint olyan közeg, az nagyon kiszámíthatatlan környezet, és hogy ennek itt nagyon sok olyan zavaró tényező lehet, amiket nehéz a klinikai vizsgálat szempontjából szűrni.
1: Hát meg mi van akkor, érted, hogyha a betegnek kedvet áll ma sétálni mondjuk egyet, érted, ami most így nevetségesen hangzik, de igen, egy ilyen klinikai vizsgálatnál, tehát hogy ott ez tényleg egy probléma. Egyébként nálunk a betegek elmehetnek sétálni, csak ugye ez akkor működik, hogyha a terapeuta meg a beteg egy az egyben, tehát megvan, hogy meddig lehet elmenni sétálni, de elvileg egyébként van rá lehetőség.
0: Kertben? Úgy van egy udvar?
1: Nem, tehát ki lehet menni az utcára, elég közel van a labor az öbölhöz, tehát nem az óceánhoz, hanem a San Francisco-i öbölnek a belső oldalra, és akkor van, amikor oda tipikusan a vége felé oda kisétál velük a terapeuta, és akkor ott jól esik a vizet nézni, meg sirályok, meg fókák, meg mit tudom én.
0: Ugye a 60-as évek elején volt ez a nagy hírű kutatás, a nagy pénteki vizsgálat, amikor a bostoni egyik kápolnában teológia hallgatókat pszilocibin hatása alatt vizsgáltak kontrollcsoporttal együtt. És akkor volt is egy ilyen eset, amit megpróbáltak a kutatók aztán eltusolni, hogy az egyik résztvevő az kirohant az utcára, és azt gondolta, hogy ő Jézus, és elkezdte téríteni az embereket, aztán nem tudom, torazinnal, vagy valamivel leinekciózták, és ezt valamiért kihagyták a későbbi adatokból.
1: Hát igen, ilyen előfordul, de azért hozzá kell tegyem, hogy ugye ma már ennek tök más nép, tehát ma már nagyon nehéz lenne egy ilyen esetet letagadni. Nálunk, ami legdurvább volt, kicsit más jellegű, de egy beteg miután bevette a pszilocibint, és ő tényleg pszilocibint vett be, elájult, és egy pár percig unconscious volt. Ez egy olyan negyed órával a pszilocibinnek a bevétele után történt, tehát hogy ez alatt ugye azért a gyomorból azért ez még úgy éppen csak elkezdett felszívódni, tehát valószínű semmi köze nem volt a pszilocibinnek ehhez, de ezzel kapcsolatban rengeteg papírmunkán keletkezett leadni az FDA felé, mert ez úgynevezett SAE, tehát az AE az az adverse event, tehát hogy amikor egy klinikai vizsgálatban valami negatív dolog történik, azt mindig le kell jegyzetelni, és akkor az S az a serious adverse event, tehát amikor valami, mert az is, az is adverse eventnek számít, mondjuk az FDA szerint, hogyha egy beteg sír, és ebből mondjuk ilyen elég... Vagy na, szóval, hogy ez egy ilyen talking point az ilyen pszichedelikus körökben, hogy milyen nevetséges, hogy a sírás az adverse eventnek számít, holott ugye ez valamilyen mi érzelmeknek a felszabadulása, hogy pont az ugye a jó, hogyha a beteg sír, hogyha ugye nem lentartja a dolgokat, hanem hogyha a felszínre jönnek, de hivatalosan az adverse eventnek számít, sőt, egyébként az is adverse event, és hogy amiért a MDMA terápia nem ment át az FDA-n, hogy ilyen úgynevezett PAE-ket, tehát pozitív adverse eventeket nem logolt. Tehát az FDA szerint, ha jól érzi magát a beteg, az egy adverse eventnek számít, mert hogy ők azt egy ilyen addikciós kockázatként látják. Ja. Tehát, hogy ez egy kicsit nevetséges, ugye próbálunk kezelni depressziós embereket, de hogy egy kicsit jobban érezhetik magukat, de azért ne túlságosan. Tehát, hogy azért valahol álljon meg a menet. Na mindegy, ez az ilyen klinikai kutatásoknak, hogy úgy mondjam, az ilyen mindent megpróbálunk egy fiókba eltenni, ebből néha vannak ilyen nevetséges kategóriák.
0: Na hát ezt még egy kicsit vesézzük ki, hogy milyen kockázatai vannak a pszichedelikumok használatának, mit nevezünk, ha nevezünk egyáltalán bármit úgy, hogy bad trip, és hogy esetleg a rekreációs használók számára milyen ártalomcsökkentő tippeket lehet adni. Ez itt a Tilos Rádió Hajlásodás című műsora. Zene után hamarosan jövünk vissza.

0: Jó reggelt kívánunk, ez itt a Tilos Rádió hajnali hasadás című műsora. Én Petya vagyok itt a pultból, velem van vendégem, Szigeti Balázs, aki San Franciscóban él, és ott kutat pszichedelikumokat. Úgyhogy éppen erről a témáról beszélgettünk vele. És itt most a szünetben, meg ugye a szünet előtt azt állapítottuk meg, hogy még jó lenne kivesézni azt, hogy akkor milyen negatív hatásai, kockázatai lehetnek a pszichedelikumok hatásainak, illetve hogy mondjuk akik ezt rekreációsan használják, állítólag vannak olyanok még ebben az országban is, vannak olyanok, akik elmennek egy fesztiválra mondjuk, és bevesznek gombát, LSD-t, hogy ott mit lehet elmondani arról, hogy hogyan lehet ezeket a kockázatokat minimalizálni. Tehát akkor kezdjük azzal, hogy te azért így klinikai vizsgálatokat dizájnolsz, meg elemzel, milyen típusú ártalmak, kockázatok merülhetnek fel.
1: Ezt tegyük hozzá, hogy ez nagyon más, ugye, mint ez a rekreációs szférában való fogyasztás. Tehát igazából nálunk, ugye előbb említettem azt az esetet, amikor valaki elájult, de igazából nálunk kevés az ilyen, azok a típusú negatív outcome-ok, mint amik a rekreációs szférában vannak. Tehát hogy ugye az van, ahogy ugye említettük, tehát tud egy destabilizáló hatása lenni a pszichedelikumoknak. Tehát ahogy említettük, ugye a pszichedelikumok fellazítják az agynak a működését, megváltozik az embernek a gondolkodása, új perspektívák tudnak nyílni, de ugye akkor sokszor ki is tud ezáltal csúszni az embernek a lába alól a talaj. Tehát ez az, amit sokszor látunk olyan embereknél, akik pszichedelikumot követően nehezen tudják azt integrálni a hétköznapi életben. Ilyen nem azt mondom, hogy az orvosi klinikai vizsgálatokban soha nem látod, de ez egy nagyon-nagyon kicsi szelete annak, amit mi látunk. Tehát igen, a pszichedelikumoknak így általában úgy mondom, hogy egy ilyen destabilizáció, ami lehet a kockázati faktorok. Tehát hogyha valaki alapvetően mondjuk eleve egy olyan életszakaszban van, ahol sok mindennel küzd, mit tudom én, most szakított veled a csajod, elvesztetted a munkádat, akkor lehet, hogy nem a legjobb ötlet pszichedelikumokkal kísérletezni. A rekreációs szférára visszatérve, mert azért nyilván sokkal többen fogyasztanak úgy, mint az orvosi vizsgálatokban, ott azt hiszem, amit fontos elmondani, hogy a kicsit szállóige, de hogy a dózis a mi urunk, tehát hogy nagyon-nagyon fontos így az, hogy mennyit vett be. Tehát az ember sokszor azt mondja, hogy ó, elmentem gombázni, de nagyon-nagyon más bevenni mondjuk másfél meg 5 gram gombát. Tehát, hogy ugyanaz a hatóanyag, de nagyon más az élménynek a jellege. Ugye ami a fekete piac miatt, ugye általában az ember nem tudja pontosan, hogy mit vesz be. Ugye különösen igaz az LSD-re, ahol ugye az ember kap egy kis itatós papírt, amin lehet mondjuk 50 mikrogram LSD, meg 500 mikrogram is. Tehát hogy ugye ez nem a lapnak a nagyságától függ, vagy nem tudom én mi, hanem attól függ, hogy milyen erős az a koncentráció, amivel fel lettek itatva. Ugye ugyanez vonatkozik ugye az ekire is, tehát ugye ott is az, hogy az ember bevette egy tablettát, és hogy akkor legközelebb bevesz egy másik tablettát, az lehet, hogy lehet benne sokkal több, meg sokkal kevesebb, mint az előzőben.
0: És mostanában vannak elég erős tabik is, 200-300 mg-osak.
1: Igen. Tehát ugye az van, hogy az MDMA, az ekiknek megnövekedett az MDMA dózisa, mert kezdtek kiszorulni az új típusú designer drogok által a piacról, és akkor az MDMA-t előállító és terjesztő hálózatok ezt az adagoknak a növelésével próbálják ellensúlyozni. Itt azt azért fontos ugye hozzátenni, hogy ezek a minőség meg a dózisbeli bizonytalanság, ez a fekete piac miatt van. Tehát nem arról van szó, hogyha mondjuk lenne államilag szabályozott ellátása az MDMA-nak vagy az LSD-nek, akkor ez ne lenne nagyon-nagyon-nagyon könnyen megoldható, ugyanúgy, ahogy mondjuk az alkohol esetében ugye az ember bemegy a boltba, és meg tudja nézni, hogy mi az alkohol tartalma annak a terméknek, amit vásárol. Egyébként például San Franciscóban ez pont így van. San Franciscóban hivatalosan nem legális a gomba, de az van, hogy ott ilyen csörcsök vannak, tehát Amerikában nagyon erős a vallásjogokhoznak a védelme, és akkor vannak ilyen enterogenic csörcsök, és akkor ez úgy néz ki az ember...
0: Egyházak.
1: Egyházak, bocsánat, igen. az ember bemegy, feliratkozik, mondjuk van a Church of Cosmic Consciousness, és feliratkozik az ember, vannak ilyen nagyon trükkös kérdések, hogy hiszel-e a növények gyógyító erejében, és hogyha ezen sikerül átmenned, akkor nem vásárolhatsz gombát, hanem az van, hogy adsz egy donation, tehát adományozol pénzt, és akkor cserébe kapsz a Churchnek a szakramentjéből. És a szakramentet...
0: Szentség.
1: Szent, hát, na igen. Az. És akkor azon, tehát ott rajta van például a pszilocibin koncentráció. Tehát, hogy amit mondtam, hogy ugye az alkohol esetében San Franciscóban a gombánál ugyanígy működik, hogy tudod nagyjából, hogy milyen erősségű az, amit
0: tehát amit a keresztény misében a bor és az ostya, a szentség és a...
1: A Church of Cosmic Consciousness-nél.
0: A kozmikus tudat egyházában pedig a gomba, a szentség.
1: Meg a DMT, meg a meszkalin. Igen. Igen, igen, igen.
0: És van, aki, tehát hogy ez igazából ez tényleg egy ilyen cinikus álca gyakorlatilag arra, hogy terjesszék ezeket a szereket, vagy ezek tényleg ilyen autentikusan hívő emberekből álló közösségek?
1: Hát inkább a cinikus része felé hajlik a dolog. Tehát, hogy ez egy ilyen kiskapu. Azzal együtt, hogy a pszichedelikus közösségnek azért van egy ilyen pszichedelikumokba vetett hit. Tehát, hogy úgy mondjam, nem arról van szó, hogy ez az egész csak egy ilyen totál fék lenne, csak mégis vicces, hogy egy ilyen church...
0: Mert hogy egyébként ugye azért vannak autentikus egyházak is, ugye az Ayahuasca köré épültek, Santo Dame, meg a Uniado de Vegetal, amik ilyen brazil szinkretista egyházak, amik még a 20. század elején alakultak ki, és azokra azt gondolom, hogy akik azokban részt vesznek, azoknak a nagy része az tényleg hívő ember, de hogy ezek az USA-ban, amik most gombamódra szaporodók is, pszichedelikus egyházak, azok nem ugyanez a kategória.
1: Igen, ezt el lehet mondani, tehát a Church of Cosmic Consciousness-nek nincs egy ilyen történelmi háttere még.
0: Igen, de a hívők nyája gondolom egyre dinamikusan fejlődik, hogy úgy mondjam.
1: Hát igen, meg ezeknek a kis csörcsöknek a száma is.
0: Azért ez is egy érdekes kérdés, ugye, hogy mennyire egy ilyen spirituális éjséget elégítenek ki a pszichedelikumok, amiket a hagyományos egyházak nem tudják. Na, de térjünk vissza akkor még a negatív dolgokra, amitől szerintem nagyon sok ember fél, és ez még így pszichológusok, meg pszichiáterek körében is nagyon sokszor találkozom ezzel, az, hogy a pszichedelikumok hatása alatt pszichózis, pszichotikus epizódok jöhetnek elő, és ugye vannak olyan pszichiáter ismerőseim, akik azt mondják, hogy ők ezzel találkoznak, tehát akkor hozzák be ezeket az embereket, akik egyébként rekreációsan használtak mondjuk LSD-t, és kialakult náluk egy ilyen akár hetekig elhúzódó pszichotikus epizód, amiben elvesztik a kapcsolatot a valósággal, hogy ez hogyan alakul ki, meg mennyire gyakori?
1: Hát az, hogy pontosan ez a rekreáció szférában történik, erről igazából nincsenek adatok a gyakoriságot tekintve. Amit itt ugye fontos elmondani, hogy ez a set and setting mantra, tehát az ugye, hogy mi egy pszichedelikus szernek a hatása, az nagyon kontextus és környezetfüggő. Tehát teljesen más begombázni, mondjuk úgy, hogy az ember, nem tudom én, 2-3 jó haverjával, nem tudom én, a Pilisben, egy kis erdei házikóban nyugodt körülmények között, és más mondjuk egy fesztiválon 20 000 ember között, különösen akkor, hogyha mondjuk elsodródsz a barátaitól. Tehát ez egy ilyen elég tipikus sztori szokott lenni az ilyen bad tripeknél, hogy az ember a barátaival akar szórakozni, de valami miatt elveszti őket. És akkor sokszor nem is ez a probléma igazából, hogy egyedül ne tudná magát jól érezni, csak az, hogy ő vissza akar menni a barátaihoz, van egy cél, amit nem tud igazából megvalósítani.
0: Van egy betelefonálón közben. Jó reggel!
2: Sziasztok! Elégtől szeretném megkérdezni, hogy vannak olyan típusú kutatások is, amik úgynevezett ilyen pszichoplasztogéneket kutatnak, ahol pszichodelikushoz hasonló anyagokat keresnek, amik szerkezetileg hasonlóak, de nem pszichedelikumok, új gyógyszerekként, és hogy erről tud-e valamit, szerintem ez is ott van valahol a UCSF-en.
1: Igen, jó a kérdés, tehát a, valóban vannak olyan, tehát ezek kémiailag módosított pszichedelikumok, amelyeknek nincsen szubjektív hatása. Ezeket ez David Olsenhez, tehát a UC Davis-en, tehát ez nem UCSF, de mindegy, lényegében ugyanott van, mint ahol mi. Ezeket ők készítik elő, és azt hiszem Delix Therapeutics-nak hívják a céget, amin keresztül ezt tesztelik. A phase one, az ugye az a hogy mondjam, az egy ilyen safety fázis, azon ezek átmentek, de azt, hogy ezek mennyire hatékonyak, arról egy-két év múlva fogunk tudni beszélni, amikor ezek az adatok hivatalosak lesznek, de valóban van egy ilyen irány, hogy a trip nélküli pszichedelikumok.
2: Igen, és van még nekik, szóval megy tovább, van finanszírozásuk?
1: Az biztosan tudom, hogy egy phase 2 study, az most zajlik, ahogy éppen itt erről beszélünk, és hogyha jól tudom, ennek valamikor jövőre, vagy 28 elején, tehát hogy akkorra várhatóak az eredmények. Tehát addig biztos, hogy ez el fog jutni, és hogy utána lesz-e tovább, az meg nagy részt az eredményektől fog függni.
2: Köszi!
0: Köszi, hello!
1: Hello!
0: Na szóval menjünk tovább akkor, hogy mondtad, hogy a set és a setting, tehát hogy az ember milyen állapotban van, és milyen környezetben használ, ez nagyon fontos.
1: És milyen dózisban,
0: ez a szent háromság, amire oda kell figyelni.
1: Így van.
0: Mondjuk egy fesztivál környezetben, hogy néz ez ki? Erről kezdtél el beszélni.
1: Hát ugye a fesztivál környezetben nehéz, hogy ugye tehát ugye mindenféleképpen érdemes valamiféle lemérni a dózist, ahogy mondtam, ugye ez az LSD-nél ez nem lehet, tehát az LSD-nél ott ugye az emberbe vesz egy papírt, hát itt nem lehet nagyon más mondani, mint hogy az ember kezdje óvatosan, mondjuk kezdje el egy féllel, és hogy aztán meglássa, milyen a hatás, és ez nagyon fontos, hogyha 3-4 óráig nincsen hatás, akkor nem bevenni rögtön a másik felét, hanem inkább hagyni egy másfél-két órát, hogy biztosan érezze az ember a hatását. Gombát érdemes lemérni, ugye az, hogy egy gombának mi a pszilocibin tartalma, abban jelentős variabilitás van, de még mindig jobb, mint hogyha az ember leméri, mint hogyha csak szemmel próbálná belőni, hogy akkor mennyi az a 2 gram is, vagy az a 3 gram, amennyit be akar venni. Ugye viszont ez a jól működik ez a mérés, ugye ez mondjuk az MDMA, tehát ugye az ember egy ilyen tiszta hatóanyagot vesz le. Itt ugye, amit még érdemes elmondani, hogy vannak ugye ezek az ilyen prizamtív drogtesztek, amik ezeket meg lehet vásárolni, és ezek úgy néznek ki, hogy ezek lényegében az ember a mintáját, tehát azt a kábítószert, amit vásárol, egy minimális mennyiséget beletesz egy üvegcsébe, és az üvegcsé, vagy a folyadék ebben az üvegcsében elszíneződik attól függően, hogy mi az aktív hatóanyag. Itt ez fontos, ezek a tesztek nem azt mondják meg, hogy mindent, ami az adott mintában van, hanem azt tudják konfirmálni, hogy mondjuk éppen MDMA van-e abban a mintában. Az nem azt jelenti, hogy valamilyen káros más anyag ne lenne benne. Tehát nem arról van szó, hogy ezek minden veszélyt kiszűrik a dolgoknak, de mondjuk ezt esetleg érdemes beszerezni, mert hogy mondjam, a limitált információ is jobb, mint a semmilyen információ. De azt hiszem, hogy igen, itt a három, vagy hogy amit ugye nagyon fontos, még tehát hogy igen, van ugye ez a dózisnek a kérdése, amiről beszéltünk, ez a set and setting, és ami szerintem még szintén fontos, hogy az ember tudja, hogy mi az, ami vár rá. Tehát az is egy tipikus dolog, mondjuk különösen az LSD-nél, hogy nagyon hosszan tart. Tehát, hogy sok olyan, tehát ilyen parti szervizes barátok sok olyan esetről mesélnek, hogy valaki mondjuk gombázott, és akkor utána, mit tudom én, egy fél évvel később LSD-zett, azt hitte, hogy hasonló lesz, de az LSD az kétszer olyan hosszú ideig tart. És nem arról van szó, hogy rosszul érzi magát, hanem csak attól kezd el már félni, hogy mi van, hogyha elkezdi rosszul érezni magát. Minden rendben van-e, mert amikor gombázott, akkor, mit tudom én, egy 4-5 óra múlva már erősen lejtmenetben volt az LSD-nél, meg még nem. Tehát, hogy ha az ember tudja, hogy mi körülbelül annak a szernek az íve, amit amit bevesz, az sokat tud segíteni abban, hogy elkerüljük a negatív élményeket.
0: Illetve hát azt is ugye már egy kicsit elkezdtünk erről beszélni, mondjuk ez főleg terápiás használat során merül fel, de szerintem a nem terápiás használatnál is, hogy nem mindig rosszul sül el, hogyha van valami negatív élményed, vagy előjönnek úgymond nehéz élmények, vagy fájdalmas érzések, mert hogy lehet, hogy azok azért jönnek elő, mert már azokkal kell foglalkoznod, és eddig ezek nem jöttek elő. Nyilván itt szintén nagyon fontos a környezet, és hogy kikkel vagy, és hogy legyen egy ilyen támogató környezet. De én azért azt is fontosnak tartom elmondani, hogy nem minden nehéz élmény, ami előjön a pszichedelikus utazás során, az nem mindegyik káros hosszú távon.
1: Igen, tehát itt meg kell különböztetni a bad trip-et, ami

0: Sokszor az van, hogy mondjuk előjön egy ilyen emlék, élmény, amit az ember elnyomott eddig magában, de utána sokszor megvan az ellenpólus, a katarzis is. Tehát, hogy ezek azért így gyakran ugye így párban járnak, hogy a nehézség után megjön a felszabadulás.
1: Akkor mindenképpen az a tanács, hogy olyan emberekkel használjon ember pszichedelikumokat, akikben megbízik. De jó társaság, azért az egy nagyon fontos dolog.
0: Na igen, olyanokkal érdemes, hogyha tudod, hogyha adott esetben egy ilyen negatív spirálba kerülsz, akik ott maradnak veled. Tehát ugye a bizalom, a barátság persze az alapfeltétel.
1: És azoknak mit javasolsz, akinek esetleg a barátjával vagy ismerősével történik meg egy ilyen negatív hullám, vagy akár bad trip, ők hogyan viselkedjenek azzal, aki éppen...
0: Minél nyugodtabban. Tehát igazából ugye az van, hogy amit már az ember, tehát nem lehet kivenni a szervezetből, tehát igazából az egy dolog, amit lehet csinálni, ugye az, hogy teljen el az idő, és előbb-utóbb egyszerűen lebomlik az a szer. Ami viszont jó hír, hogy általában a pszichedelikumok hatása alatt az embernek könnyen megváltozik a figyelme. Tehát, hogy érdemes megpróbálni elterelni a figyelmét. Tehát nem arról érdemes beszélni, hogy ő most hogyan érzi rosszul magát, hanem ennél sokkal semlegesebb témákról. Ami még szintén fontos, hogy sokszor a környezetváltás az hangulatváltozásra is járhat. Tehát, hogy érdemes adott esetben odébb menni, átmenni a másik szobába, kimenni a teraszra, átmenni egy másik színpadhoz. Tehát, hogy a környezetváltása sokszor jön a hangulatváltozás is. Igen, amit nem érdemes, azt arról beszélni nagyon sokat, hogy miért van rosszul. Hogyha ő erről akar beszélni, ez egy más dolog, de úgy mondjam, nem kell a lovat aláadni, minél semlegesebb más témákról kell beszélni, és előbb-utóbb azért sok trippes embernek az van, hogy egy-egy téma bekattan, és akkor igazából elfeledkezik róla, hogy ő tulajdonképpen most rosszul van. Meg ennek az egész betrippezésnek van egy ilyen önbeteljesítő profécia jellege. Tehát, hogy tipikusan az, hogy az emberek elkezdenek attól félni, hogy mi van, hogyha betripjük lesz, és akkor ettől lesz betripjük. Tehát, hogy ezeket a spirálokat érdemes megpróbálni kikerülni, és hogy mondjam, ebben van egy ilyen tudatosság is, hogyha az ember érzi, hogy egy ilyen spirál elkezd keletkezni, mondjuk akkor lehet, hogy érdemes mondjuk nem tudom én valakit megszólítani és elkezdeni beszélgetni, mert az egy ilyen elterelési hadművelet. Tehát, hogy ugye ha az ember beszélget, ugye az kicsit a sekélyesebbé teszi a trippet, hiszen nem mész messzire. Tehát, hogyha éppen valami univerzumot megváltó gondolata van az embernek, akkor ne kezdjen el beszélgetni, hanem akkor menjen abba a gondolatba bele egyedül. De hogyha az egész egy ilyen negatív, kellemetlen érzés felé kezd el, akkor például így kicsit jobban a
2: Tilos Rádió híreit halljátok.
3: Nyolc észak-amerikai tölgyfafaj növekedési eltéréseit, lombkoronájuk széndioxid szintjét, 75 esztendő évgyűrű adatait elemezték kutatók a hőmérséklet változás tükrében. Palatrao, a Columbia Egyetem ökoklimatológusa és csapata a Science Advances-ben ismertette megállapításait. Noha a legtöbb klímamodell a fák egyidejű növekedését és fotoszintetizálását tételezi fel, amint szárazzá és forróvá válik az időjárás, a növekedés lényegében abba marad. A fotoszintézis folytatódik, ám önmagában kevés széndioxidot von ki a légkörből. Pusztán a fásítás, a kibocsátás mérséklése nélkül, sajnos nem elég az éghajlatváltozás elleni küzdelemben. A kutatók további fafajok és ökoszisztémák vizsgálatát tervezik, írta meg a HVG.
4: Mérföldkő a repülésben a GE Aerospace 30 000 láb, azaz mintegy 9 km feletti magasságban végzett kísérlete, amiről a HVG ír. A NASA, a Beta Technologies és a Boeing közreműködésével, ugyanis a repülőgépipar első hibrid elektromos repülését hajtották végre olyan magasságban, amilyenben a kereskedelmi utasszállító gépek is közlekednek. A leghosszabb próbarepülés több mint 2 órán át tartott. A NASA elektromos hajtás bemutató programjának keretében kifejlesztett rendszert egy átalakított Saab 340B típusú gépre szerelték fel. A hajtásrendszer a jobb hatások érdekében a repülési fázis szerint vált át a hagyományos gázturbináról elektromos hajtásra. A megoldás megfelel a hajtóművek mai fogyasztásának több mint 20%-os mérséklését előirányzó programnak. sok kávérajongót megnyugtathat, az Amerikai Szívszövetség állásfoglalása

0: melyről a Qubit számol be. A szakértők a legfrissebb adatok alapján tekintették át, hogyan hat a koffein a vérnyomásra, a koleszterin szintre, a szív- és érrendszeri betegségek kockázatára. Arra jutottak, hogy napi 400 mg-ot meg nem halotó bevitel, vagyis nagyjából 3-5 csésze kávé, a legtöbb felnőttnek teljesen biztonságos, sőt, csökkentheti a koszorúér betegség, a stroke, a szívelégtelenség és a kettes típusú cukorbetegség kockázatát. Tejszín, cukor vagy ízesített szirupok hozzáadása azonban már is megsemmisítheti a jótékony hatást. Energiaitalokra, azok a magas koffein és cukortartalma miatt nem vonatkozik az ajánlás. A kutatók hangsúlyozzák, a mechanizmus pontos megértéséhez további vizsgálatok szükségesek.
1: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.
2: Thank you.

0: Muchas gracias.
1: Muchas gracias.
0: Gracias.
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek! A Megtervezett Valóságot hallgatjátok, én Farkas Zsuzsi vagyok, ma én fogom vezetni az adást, és a mai témánk pedig a vendéglátás és a gasztronómia lesz. A vendégünk pedig Bezerics Dani, étterem és kávézó tulajdonos. A 9. kerületben övé volt a Paletta nevű étterem, ami sokak számára, köztük nekem is, ez egyik kedvenc helyem volt egyébként. Sajnos idén közel 10 év után viszont bezárt, de Danié a Tompa 17 irodalmi kávézó is, ahol különféle kulturális és kulináris programok vannak. Ez a Tompa utcában egyébként a 9. kerületben. Úgyhogy Dani egyébként egy ilyen elég ismert arca a 9-ben, és mindkét vendéglátóhelye nagyon sokat formált a Tompa utca és a Ferenc tér hangulatán, arculatán. Úgyhogy én magam is egyébként környékbeli vagyok, és már egy ideje gondolkoztam azon, hogy elhívom Danit, mert nagyon érdekelt az, hogy ezeket a vendéglátóhelyeket ő hogyan kezdte el, mert hogy ezek nem csak egyébként a gasztronómiájuk miatt izgalmas, hanem közösségteremtő erejük is van, és nagyon sok kulturális vonatkozást és programot is bevonz így a környékbe, úgyhogy nagyon sokat alakított szerintem ebben a kerületben, a belső Ferencvárosban ezek a helyek, úgyhogy nekem szívügyem ez a dolog igazából, és egy kicsit ilyen lokálpatrióta műsor lesz, mert én, mint ferencvárosi és Gyoma Endrődi kettős állampolgár, érdekesnek gondoltam ezt a témát, úgyhogy elhívtam most végre Danit, úgyhogy köszi, hogy itt vagy. Ja, és feladok neked hangot is.
3: Köszi,
2: most már.
3: És én is köszöntöm a hallgatókat, sziasztok.
2: És ugye te egyébként balatoni vagy, Keszthelyről származol.
3: Ez a lokálpatrióta meg is ütötte a fülemet, mert sokfelé vagyok lokálpatrióta.
2: Na, erre fele még.
3: Hát ugye adja magát ez a Keszthely, Balaton, Zala, tehát talán ez három külön identitás egyébként, Keszthelyinek lenni is, meg Zalainak lenni is, meg Balatoninak lenni is, ezt így az ember nagyon mindegyiket külön-külön is önmagának vagy önmagáinak tudja érezni. De nyilván így alakult az életem, hogy a középső Ferencvárosban lett az otthon, vagy így a felnőttkori otthon. Úgyhogy azt is nagyon...
2: De ez hogy jött egyébként? Hogy kerültél Pestre, Balatonról?
3: Hát nagyon szerettem volna picit eltávolodni a klasszikus szezonális vendéglátástól. Erre már voltak kísérletek a Balatonon is, hogy azt, amit a nyáron színesen, szagosan elő tudunk adni, azt próbáljuk meg valahogy az év teljességében ott létrehozni, és akkor abban a korban, azon a helyen, vagy úgy, ahogy azt én csináltam, nem igazán volt ez sikeres. Tehát emiatt aztán kerestem arra a lehetőséget, hogy hogyan tudnék átjönni, de először csak részben, aztán később úgy alakult, hogy gyakorlatilag teljesen itt lett az otthon. Szóval hogyan tudnék Budapesten egy ilyen melléklábat kialakítani, és ez a középső Ferencváros, ez pedig vak véletlenül jött. Az egyik kedves ismerősöm egy professzionális szakácskönyvboltot nyitott a Páva utcában. Tényleg fantasztikus
2: kiadó.
3: Meg csak egy sarokkal lejjebb került a Lilium, ez a Cookbooks. Aha. Csodálatos kiadványokkal, ami korábban csak webshopként üzemelt, és akkor írt, hogy megnyitott, és menjek, nézem meg, hogy borzasztó nagy örömmel mentem egy olyan napon, amikor éppen Budapesten volt dolgom, és nagyon sokáig beszélgettünk ott az üzletben, talán már 9 óra, és elmondta, ez egy 2017, egy ilyen langymeleg májusi estén, és akkor bezárt, és mondta, hogy nem iszunk-e még egy kávét. Mondtam, de hogy nem, hát hol tudunk itt inni a környéken, mert minden ilyen kávézó vagy kávézásra alkalmas hely zárva volt. Viszont ott van egy nagy szálloda a Páva utca és a Tompa utca sarkán, akkor jöjjünk be a hotelbe. És ahogy beléptünk a hotel aulájába, hát rengeteg keszthelyi ült, akkor éppen egy keszthelyi srác, aki ilyen szegről végről az unokatesóm, vagy ilyen sokadik unokatesóm, tehát szegről végről a rokonom is volt ott az étteremvezető, és az én generációm keszthelyi arcai ott csücsültek sorban egymásra, de borzasztóan megörültem nekik. Utána kint ittunk egy jó kávét az Antónióval, és alapvetően néztem az embereket az utcán, ahogy ott jönnek-mennek, és egyszerűen annyira jó tehát ilyen megkapóan jó volt a hangulat, a színes, szagos, multikulturális környezet, a rengeteg külföldi egyetemista, rengeteg ilyen igazi polgári hangulatú helyi, helybéli, hát tényleg én, engem az a, ez a fél órás kávézás borzasztóan feltöltött, és abban az évben már nagyon nagy erőkkel kerestem a potenciális vendéglátóegységet Budapesten, és akkor egy ilyen augusztus végi alkalommal találtam egyet, amiről azt gondoltam így a leírás alapján, hogy ez alkalmas lehet arra, amit én keresek, vagy aminek én helyet szeretnék találni, és akkor egyeztettem is időpontot a hirdetővel, pár nappal később megérkeztem, és hát a legnagyobb meglepetésemre a navigáció az oda arra a sarokra vitt, amivel szembe ittam a kávét. Szóval így alakult, és aztán nagyon hamar az élet úgy rendezte a sorokat, hogy ez nem csak egy ilyen mellék, vagy téli mellékszál, vagy alapvetően egy ilyen mondjuk egy ilyen kettős központú életnek az egyik fele lesz, hogy mondjuk a alapvetően hidegebb hónapokban itt és a melegebbekben a Balatonon, hanem egyszerűen ez vált az origóvá, és ez vált az otthonná.
2: Picit visszakanyarodunk a legelejére, hogy lettél te egyáltalán vendéglátós. Mi az, ami neked öröm a vendéglátásban, ami miatt te felé fordultál?
3: Hát alapvetően megúszhatatlan volt szerintem nekem a szüleim a rendszerváltás környéki vállalkozó generációnak a képviselői, és édesapám agrármérnök, édesanyám pedagógus, és akkor ott a rendszerváltás előtt, mit tudom én, épített apu az udvaron egy garást, és mire megépült a garázs, addigra kitalálta, ez Keszthely belváros, kitalálta, hogy ez nem mégse garázs lesz, hanem utazási iroda, és akkor pillanatok alatt egyszerűen akkora volt az igény, hogy lett több utazási iroda, rengeteg magánházat kezdtek el kezelni, kiadni, buszok lettek részint a nyári balatoni turizmusnak a szórakoztatására, tehát mondjuk utaztatták őket Keszthelyről, a Pusztára például, vagy Keszthelyről, tehát ilyen puszta programot szerveztek az Alföldön, vagy Keszthelyről Budapestre, városnéző kirándulásokat szerveztek. Részint pedig ősszel-télen a magyar vendégeknek szerveztek mondjuk olasz kirándulást ezekkel a... Na mindez, egy elég pezsgő élet volt, és akkor édesapám a rendszerváltás környékén egy kisebb 26 szobás magánszállodát épített Keszthely közepén. Jukor. És tulajdonképpen én akkor ezt így, tehát akkor ez engem megfertőzött. Anyukám azóta meséli rögve egy 7 éves koromban kis csokornyakendő, most aki ismer, azt tudja, hogy borzasztóan távol áll tőlem, a nyakkendő is, meg a csokornyakendő pláne. Szóval akkor én ezt kijelentettem, hogy én ezzel szeretnék menni.
2: De a főzés is közel lehet? Mert ugye ez neked éttermed volt, most kávézó van, tehát azért gasztróvonalon mész, nem a szállodán.
3: Hát, tehát egy olyan családból jövök, ahol ez a szeretett nyelv. De nagyon elfoglaltak voltak a szüleim, mindig nagyon sokat dolgoztak, de az otthoni főzésben, meg az otthoni vendéglátásban az például, hogy nem baj, úgyis jó lesz, meg csak összerobunk valamit, tehát ezek így nem léteztek. Hanem amikor főzés volt, akkor az mindig valamilyen ilyen szeretett céllal valósult meg. Tehát mondjuk egy születésnapon biztos, hogy az az étel került terítékre, amit az adott ember nagyon szeret. Egyébként borzasztóan szeret enni az egész családom, én is, sok mindent szeretünk, úgyhogy viszonylag nagy a merítés, de alapvetően ez a fajta ilyen szeretet, meg szeretett nyelv, ez vált az én egyik szeretett nyelvemmé is. Tehát én is borzasztóan szeretek főzni, és egyébként az én gondolataimat is nagyban meghatározza az a fajta ilyen élmény anyag, amit otthon, vagy a nagyszülőktől, vagy a szülőktől szívtam magamba.
2: És akkor főzöl is.
3: Főzök, aha. Igen, elsősorban, hát ma már elsősorban otthon, de pont augusztus végén, szeptember elején majd, ahogy így a lehetőségeink engedik, meg ott, te tudod, a Ferenc téren van egy nagy építkezés, ahogy ez is így befejeződik. Szeretnék egy, vagy hát fogunk egy új kávézót nyitni, és abban azért lesz helye a főzésnek is.
2: Na, meleg konyhás?
3: Nem. Nem a meleg konyhától most egyelőre ebben a gazdasági környezetben, ebben a repülőrajtban, amit örökül hagyott az előző rendszer nekünk, azért ettől most egy picit PTSD-m van, aha, de az a tervem, hogy a hidegebb hónapokban legalább ilyen mondjuk havi rendszerességgel fogok egy-egy vacsorát csinálni, aha, amit én főzök, vagy hívok magam mellé egy barátot, akivel így kettem. Szóval abban lesz egy pici kis konyha, aha, ahol, ami teret ad arra, hogy én is kiéljem magam, mint a megcsinálom a kis befőtjeimet, a kis eceteimet, a kis fermentumáimat, amit most ilyen nagyon miniben otthon a saját kis konyhámban, meg ma éppen zöldió befőt lesz.
2: Zöldió befőt.
3: Végre eltéve, igen.
2: Nem osztanád meg, hogy kell zöldió befőt készíteni?
3: Nagyon.
2: Csak ilyen nagyon egyszerűen,
3: nagyon,
2: hogy a hallgatókkal.
3: Nagyon szívesen, hát kell hozzá zöldió.
2: Zöldió. Tehát amikor még éretlen formájában a dió
3: zöldió, azt megszurkálod, áztatod. Hát én most már marha régóta áztatom, mert eléggé lomhán akart feketedni az én kis, vagy a mi kis dióállományunk. Minden esetre beáztatjuk, hogy elvegyük ezt a savas kesernyi és ízét. Minden nap egyszer vagy kétszer vizet cseréltem rajta, és akkor a mai napon fog ehhez készülni egy cukorszirup. Ez a cukorszirup aromatizálva lesz, kis vaníliával, kezeletlen héjú citromhéjjal, és egyébként minden egyébben, amit szeretnél a kardamomtól a szegfűszegig, a fahéjig, bárminden. A kardamom biztos nem lesz benne, de ez a citrom, fahéj, uh-huh, vanília, tehát szerintem nagyjából ez a hármas fogja meghatározni az ízét, ez aromatizálod a cukorszirupot, nagyjából egy-egyes cukorszirupot, és ebben fogom eltenni a zöldiókat, nyilván hagyom majd együtt szépen lassan ilyen száraz dunzban kihűlni, tehát azért próbálom ezt tartósítani, amennyire csak lehet. Ez a...
2: Mihez lehet ezt fogyasztani?
3: Hát nagyon széles körű a felhasználhatósága, levesbetéttől elkezdve,
2: levesbetét,
3: húsok mellé, aha, tehát mondjuk nyáron egy hideg megyleveshez tökéletesen illik a ilyen levesbetétgyene, de húsok mellé, tehát mondjuk egy őszi-téli étlapra egy kacsamell mellé például szerintem tökéletesen rímel, megfelelő kontextusban marhahúsok mellé is el tudom képzelni, abszolút desszertekhez is el tudom képzelni. Szóval nagyon széles a felhasználhatóságnak a tárháza. De minden esetre havonta egyszer szeretnék főzni, meg a melegebb hónapokban ez a kis kávézó az úgy fog működni, hogy hétfőtől csütörtökig ilyen kis klasszikus kávézós nyitvatartás, nagyon jó kávé, narancslé, croissant, és akkor péntek, meg majd azért lehet, hogy lesz egy kis leves napi vagy heti változásban valamilyen szendvics menü kombóval, ilyesmi.
2: De egyébként csak visszatérve, mert hogy a környéken, tehát ezt szerintem mindenhol, vagy nem tudom, ez egy nehézség mindig az, hogy mit lehet enni, mondjuk egy sima átlag hétköznapon. És én azért szerettem például a ti régi éttermeteteket, a palettát, mert hogy erre egy megoldást kínáltat, hogy mindig volt menütök, és nem az a kifőzdeszerű, hanem annál azért jóval magasabb szintű, viszont megfizethető cucc volt. És én rendesen oda szoktam, tehát hogy nekem az itt tényleg így megmentette így azokat a napokat, amikor otthonról dolgoztam. És most, hogy ez így, majd arról is beszéljünk, hogy egyébként így mi vezetett oda, hogy most sajnos ez már bezárt, de hogy nem nagyon van mit enni a környéken. Tehát én azt vettem észre, és ez egyiket lehet, nem tudom, most Budapestnek a többi részén, de a 9. kerületben, belső Ferencvárosban, ami egy baromi jó hely egyébként, hogyha hétköznap akarsz ott kajálni, akkor kb. Vietnámi van, az csőstől, ilyen mindenféle nemzetek konyhája az van, tök jó, de ugye az nem egy olyan dolog, amit mindig eszel. De ott voltak azért korábban kisebb kifőzdék, és ezek egyszerűen megszűntek, és ti is megszüntettek, szóval, hogy nem tudom, milyennek az oka?
3: Egyszerűen változott a gazdasági környezet, tehát részint a mi szektorunkban tehát hihetetlen munkaerőigényes modellekről beszélünk, emiatt aztán az elvonás, tehát mondjuk a klasszikus ilyen járulékok, azok, meg egyébként az adminisztrációs teher az óriási. Uh-huh. Ebben az iparágban ez az egyik probléma, ami miatt gazdaságilag azok azon típusú helyek, mint amilyen az enyém is volt, azok egyszerűen nagyon nagy kihívásokkal találják magukat szembe. A másik pedig az, hogy én arra, tehát nekem te voltál a célcsoportom, uh-huh. vagy az ilyen típusú emberek, a klasszikus középosztály, aki érdekli...
2: Nem tudom, hogy ez most boknak, ugye? Nem, csak viccesen. Viccelek.
3: Aki érdeklődő, nyitott kultúrát, egyszerűen polgári, mondjuk ez a polgári lenni, középosztály, igen. ami szerintem egy egészséges társadalomban, ez egy borzasztó széles réteg. És hát ez a törekvés is, hogy ez legyen a legszélesebb réteg. Addig nekem így az elmúlt években, másfél évtizedben volt egy olyan élményem, hogy egyre inkább olyan országot építünk, amiben kettő ellenség van, a független kisvállalkozó, meg a független polgár. És kisvállalkozóként polgárokat etetni, így ennek a 16 évnek a végére, szóval odáig kulminálódott, hogy hát deficites lett. Uh-huh. Tehát igazából azok a típusú helyek működnek ma jól, amik monokulturális helyek, tehát mondjuk egy-egy termékre, vagy egy termékcsoportra álltak rá, és azt egyébként nagyon magas szinten, nagyon költséghatékonyan tudják előállítani. Uh-huh. És az én vendéglátásom, vagy én komfortosan éreztem magam a meleg konyhában, az jellemezte, hogy alapvetően a hétköznapi ebédekről mindig az volt a gondolatom, hogy egy fizikai szükségletet kell kielégítenie. Ezt persze megpróbáltuk jól, meg nem tudom, a szezonnak megfelelő alapanyagok, az alba is volt egyfajta ilyen, nem tudom, annak is volt egy kulturális vetülete, uh-huh. meg amúgy volt egy keretrendszere, de az alapvetően a fizikai szükséglet kielégítéséről szólt, az esti az pedig mindig a lelki igényről, vagy az egy ilyen lelki vágynak, tehát este ételben, mert ez picit más, és az elmúlt másfél-két évben az lett a megfigyelésem, és nyilván egyébként az esti szervize miatt aztán mindig költségesebb is volt, és drágább is, a fogyasztó oldaláról pedig drágább. Az elmúlt másfél-két évben az lett a megfigyelésem, hogy egyszerűen annyira elfogyott tehát annyira meg lett nyomorítva az én célcsoportom, uh-huh. ide értem magamat is, uh-huh. hogy egyszerűen drasztikusan megváltoztak a fogyasztói szokások. Sokkal ritkábban járnak az emberek étterembe, akinek van igénye, tehát akinél ez a polgári igény megvan, hogy interaktáljon a barátaival, szeretteivel, ismerőseivel, és esetleg rakjanak elé közben egy tányért. Azok is azokra a helyekre mennek, meg akik ahol kapnak mondjuk egy tál ázsiai levest, vagy egy nápolyi pizzát, de minden esetre értelmezhető, vagy ilyen...
2: specifikusabb?
3: Hát egyszerűen, hogy nagyon egyszerűen fogjam meg ezt a gondolatot, az ebédmenü árparitásának a szintjén szeretnének költeni az emberek, meg tudnak uh-huh. ma költeni az emberek a vacsora idősában is. Ezt pedig azzal a fajta ilyen színes, szagos, emiatt aztán szélesebb spektrumon ételeket kínáló, emiatt aztán kevésbé költséghatékony modellel, mint amivel én is dolgoztam, sokkal kihívásosabb megugrani.
2: Most tartsunk, berakunk minden zenét, és most egyébként átmegyünk ezekre a balkáni dolgokra egy picit, mert hogy a kávézódban, ami ugye ott az is a Tompa utcában, ott most pont volt egy ilyen balkánest, és mondtad is, hogy most rá vagy pörögve ezekre a balkáni életérzés, zenekre, ilyesmi. Úgyhogy majd mesélj erről egy kicsit, hogy ez most hogy jött be a programok közé. És akkor most küldte nekem zenéket. Én nem annyira ismertem balkáni előadókat, nem tudom, egy-kettő ilyen híresebbet, de tök jókat küldtél, és nagyon, nagyon visszaadják ezeket a hangulatokat. Úgyhogy most van egy olyan, hogy Jászmin Muharovics, aki azt mondja, szerb, talán, vagy
3: bosnyák,
2: bocsánat. Na, akkor róla esetleg, neked ez hogy, honnan kaptad ezt a inspirációt, vagy honnan ismered?
3: Hát elmentem a Videverának egy perc vacsorájára, hogy jó messziről induljak, és akkor ott volt egy DJ srác, aki a zenei felelőse volt az estének, és elképesztő atmoszférát teremtett. És
2: a Telenko Ábel egyébként, ugye?
3: A Telenko Ábel, és akkor ővel utána elkezdtünk kirocskázni, aztán kiderült, hogy én voltam már egy olyan buliban, ahol ő DJ-zett, és alapvetően balkáni zenét hozott, és tulajdonképpen így kezdtem el kutatni én is, és fölrakott ráadásul aztán egy zenét az Instájára, és utána így az én kis érdeklődésem, meg a Spotify algoritmus segítségével így fedezgettem fel a
2: zenéket. Akkor azt most meghallgatjuk. Nem tudom kimondani a szám címét, mert nem is fogom inkább. Na, de hallgassuk akkor most ezt meg, és akkor mindjárt jövünk vissza.

0: Megtervezett valóságot hallgatjátok a Tilos Rádióban, és a Bezerics Dani étterem tulajdonos vendéglátósa a vendégünk, és gasztronómiáról, éttermekről, kávézókról beszélgetünk vele. Ő ugye 9. kerületben nagyon aktív, és egyébként a Balatonról származik, ott volt az első éttermetek is, ugye? Tehát a paletta egyébként Balaton-Bogláron indult, én emlékszem, én voltam is, és akkor utána jöttetek Pest, és akkor vicces volt, hogy akkor megjelent egyszer csak ott is. Na de hogy most ugye a balkáni zenék kapcsán volt, és nem csak most, tehát hogy szoktatok többször ilyen tematikus rendezvényeket is szervezni így ezekben a helyekben, ez... Ami szerintem azért ez egy extra mindig, hogy így nem csak annyi van, hogy akkor beül az ember, és akkor megiszik egy kávét, hanem ott azért történnek dolgok. Miért fontos ez neked, hogy legyen egy ilyen lába is a te projektjeidnek?
1: Hát egyfelől a saját szórakoztatásomra, tényleg. Tehát engem borzasztóan érdekel a világ, meg a nem csak a konyha világa, hanem egyszerűen érdekelnek az emberek. A Tompa 17-ben van egy társam, a Valuska Laci, aki alapvetően az irodalom világából érkezett, és azt szoktam neki mondani, hogy amit én csinálok, vagy az én szakmám, az talán még az irodalomnál, vagy legalábbis csak az irodalommal összevethetően humán. Hiszen emberekkel dolgozunk, embereket szolgálunk ki, és ez a fajta ilyen kölcsönhatás, vagy ami ennek a kölcsönhatásaként születik, az egy nagyon termékeny, történetteremtő közeget meg teret hoz létre, és ezeket a történeteket borzasztóan szeretem, és ezekre én nagyon kíváncsi vagyok. És egyszerűen úgy alakult ma az élet, vagy úgy alakult az én életem itt Budapesten, hogy ott, ahol lakom, az egy nagyon ilyen multikulturális közeg, nagyon sok külföldi is él ott, és aztán nagyon sok külföldi kollégám lett közben az évek alatt, akiket borzasztóan megkedveltem, meg persze nagyon kíváncsivá is tettek, szóval adta magát az, hogy a munkahelyünk az teret adjon arra, hogy ki a saját kis kultúráját is meg tudja mutatni, és egy-egy tematikát azt föl tudjunk dolgozni abból, ami nekik fontos, ami nekik a gyerekkori emlékeik, megélményeikből adódott. És szerintem ez jó amúgy a vendégkörünknek is, tehát nyilván így mindig tudunk valami izgalmasat, vagy valami újat mutatni. Azt hiszem, hogy az a fajta vendégkör, ami ott bennünket körülvett, az ezt nagyon értékelte. Meg hát nyilván a kollégáknak is egy ilyen nagyon klassz dolog, és növeli az elköteleződését, hiszen valamit meg tud mutatni abból, hát, ami...
0: Emlékszem, hogy voltak ilyen dél-amerikai grillek nálatok ott kint a kívülős részen, meg...
1: Nagyon sok dél-amerikai dolgozott nálunk, Argentinából, meg Venezuelából, és aztán így adta magát ez, hogy akkor így nyúljunk hozzá. Tehát a legutolsó grillezéseinknél volt egy kolléganőm, aki a főiskola alatt dolgozott nálunk, Blahó Cecília, Cili, nagyon-nagyon-nagyon szerettük őt, és ő hozta a receptet, a nagymamáját, és a nagymamája írt nekem egy ilyen teljes litániát, a csorizt, tehát a kolbásztól elkezdve a különböző húsoknak az előkészítésén át a fűszerezéséig, és tényleg ezek azok a történetek, amiket én borzasztóan szerettem, meg ez a fajta ilyen emberi, nem tudom, kedvesség, figyelem, hogy ő a végtelen nagy szeretetével az unokája által odaadta ezeket a családi kincseket, meg családi receptúrákat. Szóval tényleg nagyon, nagyon jó élmény volt nekem is, mint szervezőnek ebben így részt venni.
0: És most ugye egy balkáni estetek volt, így nem olyan régen, akkor...
1: Balkán engem borzasztóan érdekel gyerekkoromtól kezdve, tehát nekünk a családommal a családi nyaralásnak egy ilyen nagyon fontos helyszíne volt Horvátország. A kisgyerekkortól kezdve sokszor mentünk oda. A tenger, a grill, az a fajta gasztronómia, ami részint így a talán az oszmán török hatástól, részint pedig nyilván a tenger nyújtotta lehetőségek metszetében születik meg, azt szerintem szuper izgalmas. Úgyhogy a Balkán az mindig borzasztóan érdekelt, nagyon sok részét sikerült is felfedeznem autóval.
0: Meg hát ugye a gasztronómiai része is nagyon izgalmas, tehát hogy
1: hát abszolút, igen. Persze.
0: És mi voltak most nálatok, mi az, ami így balkáni kajában most így?
1: Bureket készítettünk, az egész egyébként a jó étvágyatnak ezen a perzsa estén kezdődött, ahol teljes véletlenül összekeveredtünk egy másik keszthelyi párral egy asztalhoz. Ültünk ezzel a srác, akivel így ismertük egymást, de éppen annyival vagyok nála idősebb, hogy így nem igazán koketáltunk eddig soha. Nekem az ő bátyja az egy nagyon kedves barátom volt ott a gyerekkoromban, és nagyon megörültünk egymásnak, nyilván bort követett, és elkezdett nekem mesélni a sógoráról, aki egyszerűen így bele szerelmesedett a balkáni zenébe, és balkáni népzenével foglalkozik. Réti Benedeknek hívják, és ez a fajta zenei érdeklődés egyszerűen kinyitotta számára az ablakot a balkáni gasztronómiára is, és elsősorban a bosnyák burekre, sok minden egyebet is csinál, például szerb bureket is, de a bosnyák burek az, ami neki az érdeklődési körének, én úgy gondolom, hogy az az origója. És akkor mondta ez a keszthelyi srác, hogy akkor majd menjünk el hozzájuk, és akkor majd meghívja a Benedeket, és akkor majd ott süt bureket. De én úgy jöttem el erről a vacsorára, hogy ez fúrta az oldalamat, és már másnap megkerestem ezt a srácot az Instán, és írtam neki, hogy figyelj, a sógorod, a tana ajánlott, és akkor így üljünk le, ígyunk egy kávét, és nézzük meg, hogy mit tudunk egymással kezdeni. És hát ott azonnal működött a kémia, hozta a mintákat, és tényleg...
0: De miben sütszem új bureket? Simán sütőben is lehet, hogy kemencébe kell?
1: Sütőben sütöttük, ebben a klasszikus burek tepsiben, és Boszniában én is úgy ettem a bureket, hogy ebben a pici sár kupolában sültek szabad tűzön. Mi ennek a tulajdonképpen ennek a hangulatát úgy szerettük volna az ételeknek visszaadni, hogy a pizza kemencében ott egy kis nyílt lánggal finiseltük ezeket a burekeket, és tényleg szuper finomak voltak. Kettő burekkel készültünk, a klasszik bosnyák burekkel, ugye, ami marhahússal van töltve, és a szirnicsi, remélem jól ejtem, vel, ami alapvetően egy ilyen túrós töltelékkeverékkel készült.
0: Vannak ehhez itthon alapanyagok? Hát, ez mindig egy kérdés, nem, hogy amikor valamilyen nemzetközi ételt készítesz, vagy egy másik kultúrának az ételét készített, hogy megvannak-e azok a friss alapanyagok itthon, amitől igazán jó lesz?
1: Az van, hogy a Benedek annyira, tehát szerintem a marhahúsos rész az megoldott, igen. A túrós tölteléknél egyszerűen a Benedek annyira tényleg ilyen szuper minőségorientált, nagyon fókuszált, nagyon céltudatos, hogy végtelen mennyiségűt kísérletezett azzal, hogy az a fajta túrós töltelék, amit az itthon elérhető alapanyagokból elő lehet állítani, az a lehető leginkább hasonlítson arra, mint amit az ember Boszniában kap.
0: De egyébként ez az alapanyag dolog, ez mindig nagyon izgatott, hogy így honnan lehet jókat beszélni. Piac?
1: Pancspiac.
0: Hát jó, a pancs, igen. De azért a pancs az elég pici. Tehát, hogy az ugye a Ferenc téren egyébként egy ilyen kézműves... Mert én egyébként például a Fehérvári úti piacra szoktam járni. Hú, az nagyon jó szerintem.
1: És ott van a kedvenc savanyúságom. Tehát savanyút, ha veszek, azt csak honnan veszek.
0: Igen, meg sajtosok nagyon jók vannak ott szerintem.
1: Az van, hogy nekem ez a sajt, ez mindig egy ilyen nagyon fontos ügy, meg nagyon fontos dolog volt, amikor meleg konyhás vendéglátást csináltam akkor is, tehát a sajt és a rántott sajt, az tulajdonképpen amióta így paletta volt, az így meghatározta a termék, vagy egy ilyen meghatározó ételünk, meghatározó termékünk volt, vagy meghatározó alapanyag volt a konyhánkban, és a pancspiacon kaptam egy újabb olyan sajtos kontaktot, vagy a Pancs piac által, amit nagyon szerettem, és az utolsó.
0: Ez lehet tudni, hogy ki az, csak hogyha valaki jó sajtot akar elni.
1: Dr. Gombai Endre.
0: Most a promóció is megvolt a Tilos Rádióban, de hát mindenki egyen finom sajtokat, szerintem ez egy jó dolog.
1: Mindenki kis terve, és tessék felfedezni a kis termelőket. Egyébként a vidéken is egy szuper program, hogyha mentek vidékre, nézzétek meg, hogy hova mentek, ott hol lehet jókat enni, kik a meghatározó termelők, próbáljátok meg felvenni velük a kapcsolatot, legyen az akár bor vagy sajt, menjetek el és kóstoljatok, mert megéri, és aztán így tartsuk életben a kis magyar gazdaságunkat.
0: Én egyébként Békés-megyéből származom félig, és ott például egy elég nagy hiányosságnak érzem azt, hogy nincsenek jó éttermek. Nem tudnék most neked mondani olyan éttermet, lehet, hogy te tudsz, ami ez a vonal, hogy tényleg ilyen helyi alapanyagokból készül, izgalmas, nem a rántott gomba, a rántott cukkini vonalon megy minden, meg a szokásos menüsoron, hanem van benne valami helyi, izgalmas dolog. Volt egyébként, nem tudom, azt ismerted, de egy pár évvel ezelőtt
1: a
0: birkacserda, a nagylaposi birkacserda, az egy fantasztikus hely volt. Ugye?
1: Igen.
0: Egyébként az nagyon izgalmas volt, és a birkacserda az egyébként évek, de nagyon sokáig, egész gyerekkoromban is az működött, lagzikat tartottak, és nem volt ilyen jó, tehát, hogy és utána egy házas
1: pár... egy generáció.
0: Igen, igen. És akkor volt egy generációváltás, és egy házas pár vette át, akik abszolút mindent ott termeltek, meg saját tehát a hús is a saját, nem tudom...
1: Ismertem a
0: történet. Állományból volt, és elképesztő kaják voltak, és így egyszer csak ott így berobbant ez a dolog. Aztán sajnos ez is bezárt, mert hogy ők is így nem tudták ezt gazdaságosan üzemeltetni, ami egy nagy szívfájdalom, mert tényleg egy jó hely volt, és oda szerintem tényleg Budapestről is, vagy máshonnan is oda jártak. És nincs más hely most. Tehát, hogy... vannak az országnak tényleg olyan régiói, ahol egyébként ott van az Alföld, és tényleg a mezőgazdaságban azért ott rengeteg mindent termelnek, és nincs ehhez helyi étterem, vagy olyan vendéglátóhely, ami ezt úgy igazán meg tudná hype-olni ezt a dolgot.
1: Hát szerintem kettő dolog nagyon fontos. Az iparágnak a költségszerkezetének a felülvizsgálata elképesztően tényleg kulcskérdés, hogy ezek az egységek, ezek rentábilis módon üzemeltethetőek lehessenek, és egyébként...
0: De lehet? Tehát, hogy most hát azért
1: most
0: olyan
1: én azt gondolom, hogy nagyon nehéz ebben a pillanatban. Szerintem nem is feltétlenül a legközelebbi jövőnek a... tehát szerintem egyszerűen ez idő kell, mire ez változik. Én nagyon bízom benne, hogy egyébként jó irányba fog ez fordulni. A másik az, hogy életszínvonal kell, és az életszínvonal az nem pusztán azért fontos, hogy az embereknek effektíve több pénz maradjon a zsebükben, és jobb, tehát a családi költségvetés nagyobb teret adjon arra, hogy étterembe járjanak, hanem azért is fontos, mert egy stabilan, kiszámíthatóan növekvő gazdaság mentén növekvő élet, hosszú távon növekvő életszínvonal egyszerűen olyan társadalmat termel ki, ahol magasabb rendű lelki igények tudnak aktiválódni. Tehát ha mondjuk ugye Bödöcs mondta azt, hogy nem az a baj, hogy a lölő Michelinben reggelizik, hanem az, hogy beleiszik a vázába. Szóval önmagában az, hogy valakinek van a zsebében pénz, az még nem teszi őt kíváncsivá a világra. Tehát attól még ezek a fajta nagyon értékes helyek, mint amilyen a nagylaposi birkacserda is volt, még nem biztos, hogy meg fog telni, mert mondjuk sok olyan ember van, aki egyébként ezt megengedhetné magának. A kérdés az, hogy hosszú távon tudunk-e egy olyan társadalmat kinevelni, akiknek a vásárló erejük mentén a kíváncsiságuk is kialakult, és ehhez ugye nekünk sajnos nem állnak rendelkezésre ilyen generációs, vagy generációról generációra épülő polgári kulturális normáink, tehát ez egyszerűen idő, tehát gazdasági erő, és egy hosszú távon fenntartható módon fejlődő gazdaságnak a következménye, vagy a pozitív mellékhatása az, hogy kialakul az a társadalom, aki jó filmet néz, aki jó zenét hallgat, aki jó ételeket eszik, és mindenre kíváncsi, és kíváncsi a másikra is.
0: De ugyanakkor meg vannak azért ilyen üdítő kivételek, amik meg egészen értetetlen módon, de például ott az anyukám mondta, ami Encsen van, ez egy Michelin csillagos étterem, ugye?
1: Nem tudom, hogy csillagos az anyukám mondta, de minden esetben benne van a katalógusban,
0: igen.
1: Azt gondolom én.
0: Tehát Encs az ugye Miskolc mellett egy zsákfalú, egy tényleg, nem, tehát egy az, nem tudom, pár százan laknak ott, és csináltak ott egy olyan éttermet, ahol nem lehet kb. Helyet kapni egy hónapra előre. Szóval hogy van ez, hogy akkor valahol meg ezt meg lehet csinálni, tényleg nem hiszem, hogy nyilván a fizetőképes közönség az nem a helyiek.
1: Csak hány ilyet tudunk felsorolni az országban?
0: Hát nem sokat, nyilván. Hát, csak ez, hogy azért, ez hogy igen, hogy akkor azért ez is érdekes, hát hogy ezt meg, egyszer, hogy tudták ezt
1: megbírni. Tehát vannak azért szerencsésebb régiók is. Nem feltétlenül gondolom azt, hogy a Borsodabó-Üzemplén megyében annyira könnyű lenne a helyzet, de mégiscsak azért ott van egy Miskolc, azért ott van egy világhírű borvidék, a Tokaj, azért egyébként ott van Kassa, tehát az is egy ilyen belátható távolságon belül van. Azt hiszem, hogy ez a polgárság meg a Tokajnak talán a turizmus adja azt a vendégkört, amit meg lehet célozni azzal a tényleg makulátlan és baromi magas színvonalú vendéglátással, amit ők... én is voltam már a vendégük egyébként, és én is ott úgy távoztam, hogy de végtelen boldogan. Amit ők ott fenntartanak, és az a fajta ilyen, tehát borzasztó nagy bizalom, ami ebből a hihetetlen időből, ami már az anyukám mondta mögött áll, kialakult. De hát az van, hogy kevés az ilyen történet. Tehát én balatoni vagyok, én is el tudnék mesélni a kis tücsökről, mint nagyon nagy példáról, és tényleg egy makulátlan, tényleg csodálatos vendéglátásról, meg arról a családról, aki azt üzemeltet. Én nekem, az én fejemben ők mindig az egyik nagyon fontos
0: példa. Balaton Szemes?
1: Ugye igen, de hogy önmagában kevés ezeknek a helyeknek, meg ezeknek a sikertörténeteknek a száma. És egyébként ezek az ikonok nagyon-nagyon fontosak, de szuper lenne, hogyha lenne alattuk egy olyan réteg, ami egyszerűen sikeresen üzemel, és az ő jó példájukból a napi működésükbe tudna átemelni fontos gondolatokat, meg fontos értékeket, és azt látom, hogy ez a réteg az, ami nincs. Tehát nem az a gond önmagában, hogy nincsenek ikonok, mert vannak. Tehát a Egerben, nem tudom, a Macok, Balatonszemesen a kis tücsök, Encsen a anyukám mondta, Sopronban az Erhart, hogy egy picit nekem egy nagyon fontos helyről is tegyek említést, Baranya megyében, Palkonyán a Vajbisztró, nagyon-nagyon-nagyon fontos értékeket közvetítenek, és nagyon fontos értékeket őriznek, de az alattuk lévő réteg az hiányzik. Tehát egyszerűen nincs az a fajta ilyen tömeg a kínálati oldalon a vendéglátásban, pontosan azért, mert nagyok a költségek, nagyok az elvonások, és egyébként a piac pedig elvesztette a vásárló erejét, és egyébként mivel nem tartunk fel egy hosszú távon jó prosperáló gazdaságot, ez a középosztály, ez nem, hogy nem nő, de talán még inkább szűkül is. Szóval egyszer ez a fajta ilyen második vonal, ami eltűnt a vendéglátásból teljesen.
0: De ez mostanában tűnt el, mert egyébként az elmúlt, nem tudom, 10-15 évben azért nagyon sok szó volt arról, hogy elindult egy gasztroforradalom azért Magyarországon is, tehát hogy azért megjelentek ezek a jobb, magas színvonalú éttermek is, meg hogy most
1: ott,
0: már...
1: Ott alakult ez a második vonal szerintem, és már ez a második vonal az, ami, meg ez a fajta lendület az, ami szerintem alább hagyott.
0: És mi hogy látod a kilátásokat, hogy ez azért így?
1: Hát én azt remélem, tehát én azt remélem, hogy jobb irányba, vagy egy ilyen jó irányba fordul a kis országunk. Tehát azt hiszem, hogy fontos kritikusan felül vizsgálni a nyilván minden egyes szektor, de hát a vendéglátást is, és annak a terheit, azt megvizsgálni objektíven, meg nyilvánvalóan abban vagyunk érdekeltek, hogy egyfelől kialakuljon egy hosszú távon fenntarthatóan fejlődő gazdaság. Nagyon ajánlom mindenkinek a Surányi Györgyöt hallgatni. Csodálatos élmény. És azt hiszem, vagy azt remélem, hogy egy ilyen civilizált, kulturáltan fejlődő, nem a levegőbe ígérgető politikai kultúra, aminek a kialakulására én azt abba szeretnék hinni, hogy van remény. Most abban lesz érdekelt, hogy itt egy ilyen fejlődő, jól prosperáló gazdaság legyen, és ez szükségszerűen az én hitem szerint kitermeli a polgári középosztályt.
0: Picit meg akartam veled a fine dining világáról beszélgetni, nem tudom, ebben mennyire vagy benne, de hát nyilván azért van valamennyi rálátásod, hogy azért itthon is vannak most már ilyen nagyon magas színvonalú éttermek, és most csak azért is én nézem most a Bear című sorozatot, a Mackót magyarul.
1: Én is ismered?
0: Persze. Nagyon szuper. Tehát, hogy ott azért az így baromi izgalmas, hogy így van-e nálunk ilyen, hogy ez tényleg ilyen? Tehát tényleg ennyire, ugye ott ez egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon stresszes, nagyon maximalista, nagyon perfekcionista világ, tényleg a fine diningnak a világa, és ott azért ugye ilyen amerikai környezetben van, ez az egész Chicagóban játszódik. És hát ugye ott is, mint a New York a mérce, de hogy valami elképesztő, nyilván nem csak erről szól a sorozat, nagyon sok minden másról is, egyébként csodálatos, én imádom, de hogy nagyon erősen megjelenik benne ez a elképesztő maximalizmus és túlterheltséges, hogy ennek a világnak ez a nagyon-nagyon nagyon stresszes része. Neked ebben mennyire van tapasztalatod, vagy mennyire volt ebben részed?
1: Hát volt olyan kollégám, aki ilyen környezetből jött, és egyébként a lelke szerintem viselte is ennek a nyomait, vagy ezeket a barázdákat. Az én vendéglátásom az nagyon más, hogyan közelít az emberekhez, meg nagyon más, hogyan közelít a... hát egyáltalán, tehát egy ilyen szeretett teljesen vendéglátást szeretnék. Azt nem tudom, hogy ez a fajta ilyen szeretetteljesség, meg a klasszikus fine dining, ez hogyan összehasonlítható. Simán lehet, hogy vannak erre ilyen tök jó példák, ahol egyáltalán nem toxikus a környezet, és nincsenek totálisan kiégve, vagy nem is kiégve, hanem nincsen ez a fajta ilyen túlterheltség, vagy túlnyomás a kollégákon. Ezt én nem tudom megítélni, ennyire nem ismerem ezt a világot. De az én fejemben a fine dining az mindig olyan, mint tudod, a klasszikus zene. Tehát ezek szimfonikus zenekarok, és azzal a fegyelmezettséggel, azzal a precizitással, azzal a fókuszáltsággal, és azon a szakmaiságon kell teljesíteni, ahogy egy szimfonikus zenekar adott szólamában a szólamvezetők, mint mondjuk a Save the Party-k és az alárendelt tagjai, vagy az ő alatta lévő tagjai a szólamnak is egytől egyig nagyon magas színvonalon képzett és nagyon magas szintű művészek. Szóval egyszerűen ilyen a fine dining, egy ilyen elképesztően precíz, pontosan megkoreografált, nagyon-nagyon magas szakmai sztenderdek szerint működő, és egytől egyig nagyon, nagyon magas szakmai szinten álló csapatnak a munkája. Nyilván ez a kellő komolyságot azt megköveteli, persze.
0: Ez hol lehet Magyarországon tanulni? Lehet itt?
1: Biztosan. Tehát biztos.
0: Tehát egyáltalán hol tanulnak most a séfek?

0: Nem ott lehet tanulni.
1: Na most mindjárt...
0: És ez egyébként nagyon fontos, főleg ebben a 18 éves korig tartó idő intervallumban, hogy milyen standardeket hoz magá, vagy milyen standardeket tanul meg, vagy lát a tanuló. Tehát tudod, hogyha azt látja, hogy az a menőség, hogy mellé megyünk az iskolának, vagy ellógjuk az utolsó feladatokat, akkor abba a sorba fog betagozódni az adott diák, és véletlenül ez az attitűd az egész életét meghatározza. Ha viszont egy olyan standardbe kerül, ahol mindenki perfekcionista, mert egyszerűen ez az attitűdje a helynek, és azt látja, hogy az a menőség, hogyha minél magasabb szinten tudsz teljesíteni, és minél szebben, nem tudom, szebben vágod most egy nagyon extrém, vagy egy nagyon egyszerű példa, szebben vágod kis kockára a krumplit, mint a másik, vagy gyorsabban, vagy precízebben, akkor egyszerűen a szakmai igényessége és a munkakultúrája meg a munkaerkölcse fog fejlődni. És ez szerintem iszonyú fontos. Ez egyébként a fine diningtól függetlenül nyilván ennek a csúcsa, mint organizmus, mint szervezet a kultúrában az a szimfonikus zenekar, meg ez a fine dining
1: étterem. Nekem a katonasághoz hasonlított először, de sokkal jobban tetszik a szimfonikus zenekar.
0: Szerintem de lehet, hogy az is egy félkatonai szervezet, erről én kevésbé tudok nyilatkozni.
1: Na, közben mindjárt letelik a műsoridőnk, és nem akarsz már megosztani valami jó kis receptet még, amit mondjuk így mostanában?
0: Tegnap főztem.
1: Tegnap főztél.
0: Apunak a lecsója.
1: Mi is lecsót főztünk egyébként. Most erre minden hozzá. Milyen a Bezerics féle lecsó?
0: Hát szerintem nagyon klasszikus. Annyi, hogy nyilván ez nem egy ilyen vegán verzió, szóval rendesen szalonnán, hagymán indul, jó sok paprikával, körülbelül a paprikának az egyharmada a paradicsom, és...
1: Ugyanezt sem, eddig stimmel, ugyanígy jártunk el mi is.
0: Én nagyon szeretem, hogyha a paradicsom meg van hámozva, azt érdemes, vagy az ember csal.
1: Hogy csal?
0: És vesz hámozott paradicsomot.
1: Lehet kapni hámozott paradicsomot? Ja, persze, igen.
0: Vagy az ember meghámozza a paradicsomot, az ugye úgy működik, hogy picit leforrázod, bevágod az alján egy ilyen tulajdonképpen egy ilyen keresztet rajzolsz rá és nagyon egyszerűen meg tudod hámozni. Leforrázod, hideg vízbe teszed, és tulajdonképpen adja is magát a paradicsom héj. Én az borzasztóan nem szeretem a lecsóban, hogyha a paradicsom héjakkal ott kell küzdeni, meg kellő mennyiségű csabai kolbász.
1: Csabai kolbász.
0: Igen. Ez ugye nálatok Békés megyében hit kérdés.
1: Hát igen.
0: Csabai vagy Gyulai.
1: Ehhez képest mi egyébként nem szoktunk kolbászt tenni a lecsóba, teljesen vega verzió, nem azért, mert vegák vagyunk, hanem nem tudom, így a legjobb, legkönnyebb.
0: Na hát ez nálam azért ez mindig benne van.
1: És nem tojással?
0: Nem, én tejföllel eszem.
1: Tejföllel?
0: Igen.
1: Aztán. Na, hát akkor most tényleg lecsó szezon van egyébként.
0: Egyetek sok
1: lecsót, meg egyetek finomakat.
0: És
1: meg...
0: egyetek nyersen ízöltséget. Ez szerintem rampont.
1: Igen, ez egy jó szezon egyébként. Na, de akkor még hallgassunk meg, legyen még egy...
0: Iván Kukoly Kuki.
1: Iván Kukoly Kuki nevű előadó, aki szintén egy balkáni zenész, és akkor az ő szerzeményével fogunk búcsúzni, és köszi, Dani, hogy itt voltál.
0: Köszönöm a meghívást.
1: Tök jó volt, úgyhogy köszi, hogy velünk voltál, és köszönjük a hallgatóknak, és hallgattatok minket. Sziasztok!
0: Sziasztok!

0: A Tilos Rádió híreit halljátok.
1: Magyar kutatók vezetésével készült el Európa vizes élőhelyeinek első egységes digitális atlasza. Olvashatjuk a Qubiton. Kovács Gyula Máté, a Koppenhágai Egyetem kutatója és csapata mesterséges intelligencia segítségével több mint 470 ezer műhold felvételt elemzett, majd 10 méteres felbontású térképet állított össze a kontinens 38 országának természetes és természetközeli nyílt vizes élőhelyeiről. A Nature folyóiratban megjelent tanulmányuk szerint Magyarország az emberi terület használatnak leginkább kitett országok közé tartozik. A vizes élőhelyek 71,3%-át valamilyen mezőgazdasági vagy városi terhelés éri. Becslésük alapján az uniós helyreállítási célok teljesítéséhez hazánk jelenlegi vállalásának 3-5-szörösére lenne szükség. A jó állapotú vizes élőhelyek ugyanis természetes szivacsként segítik a tájvíz megtartását, az aszály elleni védekezést. A műanyag szennyezést és a tiszta energia hiányát egyaránt orvosolhatja egy új eljárás, amelyről a HVG számol be. Koreai kutatók műanyag hulladékból úgynevezett lúgos hőkezeléssel, vagyis alacsony hőmérsékleten, bonyolult különválogatás nélkül állítottak elő nagy tisztaságú hidrogént, méghozzá üvegházhatású gázok fejlődése nélkül. Az eredetileg biomassa átalakítására kidolgozott módszert most 3 gyakori műanyagon, a PET-en, a polietilénen és a polipropilénen próbálták ki. A PET-ből eleve több hidrogén nyertek, az utóbbi 2 enyhe hőkezelést követően bomlott le hatékonyan. A keletkező hidrogént gyakran emlegetik tiszta üzemanyagként, mert nem bocsát ki széndioxidot. Az egyelőre csak kisléptékben tesztelt eljárás optimalizálása és gazdaságosságának növelése további kutatást igényel. A kánikulában fogyasztott jéghidegitalok kellemetlen tüneteket okozhatnak, idézi a Semmelweis Egyetem szakértőjét a 24.hu. A nagy mennyiségű, túl hideg folyadék a gyomor és a belek működését átmentileg lelassítva puffadást, teltségérzetet, sőt hasi görzset is okozhat. A panaszok elsősorban az emésztőrendszeri betegséggel, például irritábilis bélszindrómával élőknél jelentkeznek, teszi hozzá dr. Németh Dániel, de érzékeny egészséges embereknél is előfordulhatnak. A tünetek annál erősebbek, minél nagyobb a hőmérséklet különbség, és minél többet iszunk egyszerre. Garati idegvégződések ingellése egyeseknél migrénszerű rohamot vált ki, ezért a migrénre hajlamosak, a gyermekek és az idősek számára külön óvatosság indokolt. A szakember a kellemesen hűvös, mintegy 16 fokos frissítőt ajánlja.
0: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.

0: Ja, szervusztok, drága Tilos Rádió hallgatók, ez itt a Csonka Magyarország Rádión Komplex Brutális Ezoterikus Wellness Fitness magazinja. Momentán minek itt a pult mögött? Kicsit korábban ért véget a kis konzert mix, mert titeket szórakoztattam. Tóra szórakoztattunk, köszönjük szépen Csakinak, hogy ezt elhelyezte a lejátszóban, illetve mindjárt érkezik Csákányos, nem is a messziről, úgyhogy hamarosan itt lesz biciklivel. Mai alkalmattal mindenről is szeretnénk beszélni, például dr. Csákányosnak fogom kérdezni arról, hogy mi a fene értelme van, úgy technikai, mint szakmai értelemben ezeknek a közvetlenül választás után két hetente felvett közvetlen kutatásoknak, illetve hogy miként lehet így értelmezni eredményeket, mely szerint az egyik párt elmozdult 3-4, másik 3-4 százalékban, és ebből már kis következtetéseket vonunk le, valójában lehet egy ilyen következtetés levonni, vagy sem. Már a múlt alkalommal is megígértem, hogy foglalkozni fogunk röviden egy nagyon érdekes, izgalmas, primitív, ostoba és gonosz bűncselekmény típusra, miután már nyomoz a rendőrség, számos hallgatónkat is érinti az ügy, minden esetre próbáljátok meg magatok elhárítani a dobulást, ennyit tudok előre mondani, meg ha végképpen nem megy, akkor forduljatok a biztosítótokhoz, röviden ennyit tudok mondani. Ezzel mindenképpen fogunk foglalkozni, a harmadik pedig az egy sajnálatos, aktuális természeti tény, amely ennek a nyárnak bizonyos periódusaiban sújt minket, nem az egész nyáron, azért valljuk be, már lassan a kétharmad eltelik, de azért ennek a mostani nyárnak csak egy kisebb része volt, ilyen pokori meleg és elviselhetetlen. Na most egy következő ilyen fázis fog jönni, hát Isten neki fog ezt sajnálatos módon ismételten meg kell majd küzdenünk a hőkupolával, ami tartósan kiterjedt a Mediterráneum igen jelentős részére, rendkívüli szárazságot is okozott, és ennek következtében pedig súlyos erdőtüzek alakultak ki. Olyan régiókban is nagyon érdekes, mert az még klimatikusan temperáltak az óceáni hatások által. Hát mire gondolok, itt leginkább Franciaország délnyugati atlanti partvidéki részeire. Azt hiszem, nem szokták meg az ott lakók, hogy az egész környékünk lángba borul, és hogy a természeti tűz lassan eléri magát Bordeaux városát is, ami hát nem több szempontban is rendkívül kínos, nem csak azért, mert egy frekventált turisztikai környékről van szó, például jönnek a borturisták, egyéb turisták, nyaralók, hát van tengerpart. Lehet eltölteni az időt. Mindenesetre nagyon sok részének, már Európán igen sok részén meg kell szokni, hogy a perzisztens hőségből fakadóan számos kockázat fakad majd. Tehát számos kockázat alakul ki, ami korábban nem igazán létezett, például kiemelt tűzvészveszély olyan természeti régiókban, amik korábban egyébként nedvesebbek voltak ahhoz, hogy ott masszívan kiterjedt természeti tüzek alakuljanak ki. Itt már egyébként az elnevezés is nagyon érdekes, mert hogy mi egy valamit tudunk erre mondani, ugye van az erdőtűz. Továbbá tudjuk nagyon jól, hogy ugye van a préri tűz, amit Vinettú szokott gyújtani, hogy ne jöjjenek át ott a nem az ő törzséhez tartozó indiánok, egyéb gonosz emberek. Tehát így azért vannak tudomásunk róla, hogy a természetben, ami égni tud, az égni is fog. Csak hát az a különbség, erről már sokszor beszéltünk, hogy egy például tűlevelőekkel viszonylag sűrűn beültetett régió, az kiemelten jó gyúanyag lesz egy terjedő természeti tűz számára, ami már, amikor közelíti ezt a fenyvest, akkor elkezdi annak a illó és levegővel keveredve nem csak gyúlékony, de teljesen robbanó egyet is alkotó összetevőjét, lepárologtatja a fenyőgyantát egyszerűen, és ez pedig remekül fog égni, és sokszor már akkor begyullad az egész környezet, attól félnek is a tűzoltók, mielőtt látnák, hogy lángra kap maga a fasor, ami előttük van. Az sem egy mindennapi dolog, hogy Franciaországnak segítséget kellett kérnie olyan országtól, mint például szintén szövetségeseik, Európai Uniós államok, mint mondjuk Horvátország vagy Csehország, ilyen nagyobb méretű óriási mennyiségű oltóanyag kiszórására alkalmas légigépelejű eszközök érkeztek segítségként, meg hát jöttek ugye a portugáloktól is a hasonló berendezések. Itt jegyezném meg, hogy azt lassacskán megszoktuk, hogy az Ibériai félsziget az körülbelül minden nyáron lángba borul. Egyébként most is így történt, mert ebben a régióban ez nem is mondjuk a második ilyen hőhullám, hanem gyakorlatilag egy folyamatos, rövid időszakokra enyhülő hőhullámot érnek át, és ennek ez már a nem is tudom, a hanyadik fázisa, és már júniusban igen súlyos erdőtüzek voltak Spanyolországban, Portugáliában, és ez a szezon, ez ki fog tartani nyilván kora őszig, úgyhogy további ilyen lehetőségek állnak előttünk. Na most mit lehet ilyenkor csinálni? Nyilvánvalóan elénk pattan képzeltünk, mert természetesen Trump elnök, aki már büntető vámokkal fenyegette meg a kanadaiakat, mivel azoktól az erdőtüzek füstje az átterjed az Egyesült Államok felé, ami hát nyilvánvaló. Ráadásul ezt arra hivatkozva, hogy a kanadaiak képtelenek kezelni az aljnövényzet, a bozót és a lehullott szárazanyag kérdését, mert hát Trump elnök, mint polihisztora, többek között természetesen az erdőtüzek megelőzéséhez, elfolytásához és az ezzel kapcsolatos levegőbiztonsági kockázatok kezelésé is kiválóan ért. Ennek egyébként azt sem mond ellen, hogy általában, illetve hát hogy az általában, azt tegyük kicsit zárójelbe, tehát a tűzvészek nem most indultak el Észak-Amerikába, tehát hogyha ilyen historikus adatokra vagyunk kíváncsiak, felütünk rendelkezésre álló adatsorokat, ki fog derülni, hogy a múlt század, az már ugye a 20-ban számos óriási kiterjedésű természeti tűztombolt már mind Kanadában, mind az Egyesült Államok területén, és hát a széljárástól függően, amikor ebből egészen nagy magasságra is fel tud emelkedni pont a hőáramlásnak köszönhetően, a konvekciónak köszönhetően, ami nagyon nagy magasságra fel tudja vinni a pernyét az ilyenkor képződő policiklikus szénhidrogénekben, meg más kellemetlen irritatív anyagokban gazdag hát égés termékrendszert. Ez rendszeresen átjutott egyik államból a másikba. Tehát, hogy valahol tűzvész van, akkor a szomszéd. Ugye, vagy persze az országon belül is egyik államból a másikra, de hát úgy országok között is ez nagyon gyorsan jutott el. Tehát ilyen ráadásul közismerten a korábbi jó viszony, ami most kezd elromlani arra a szintre, amire némely 90-es évben készült amerikai vígjátékok már korábban megjósoltak, vagy hát ilyen fikcióként elénk tártak, hogy ennyire rossz lesz a kanadai-amerikai viszony megint. Tehát amikor ez jobb volt, akkor egymásnak kölcsönösen segítséget nyújtottak, és jöttek a tűzoltók, és oltottak. Szerencsére ilyen feszültségek momentán nincsenek Európában, tehát hogyha valahol tűz üt fel a vörös kakas, ugye, ahogy szokták mondani, tehát, hogy valahol egy ilyen kiterjedt természeti erdő, bozót, stb. Gyúanyagokból táplálkozó tűz támad fel, akkor azért a szomszédok segíteni fognak. Csak az a baj, hogy jönnének a szomszédok segíteni, csak sokszor már későn jönnek, mert addigra már ki kellett telepíteni 4 millió embert, mint mostanában Dél-Nyugat-Franciaországban, amire időtlen idők óta nem került sor. Ami egyébként szerintem nagyon sokokat foglalkoztat, az, hogy mennyire van tűzveszély jelenleg Magyarországon, tehát mennyire száradtak ki bizonyos természetes élőhelyek, erdők, akár nagyjából, vagy félig meddig természetes, vagy teljes mértékben telepített erdők, és mi történne, hogyha itt alakulna ki valamiféle tűz, ne adja az úr, hogy ilyenre kerüljön sor. De meg kell, hogy jegyezzem, hogy ahhoz képest, hogy mennyi csapadék hiányzik a talajból. Kedves telefonál, ezt mondja, folytatom, szervusz, szia!
1: A szakolyafára, nem tudom, szóba esettem el, hogy annak hogy termékül meg a termése.
0: Figyusz, mondok neked egy sokkal rosszabbat. Lehet, hogy a szekvója fának biztos jót tesz a tűzvész, és akkor utána kihajt.
1: Magyarországon... Attól nyílik ki a toboza, igen.
0: Aha, elárulom neked, hogy Magyarországon, hogyha így leégne minden, és mindjárt rá is fog térni, akkor egy növény ezt kifejezetten örömmel fogadná, mert hogy a magjai még igénylik is, egy kicsit megperzsülődjenek, és utána aztán felverődik az egész. Ez pedig az amúgy is inváziós növény akác. Tehát, hogyha itt leégne jelentős területben, ősborókás, meg mocsári tölgy, amilyen kerül, ne legyen ilyen, akkor arra lehet számolni, hogy ahogy egyébként a nagy historikus tűzvészeknél a páfrányfélék voltak azok, amik így először így életre keltek, mert a páfrány az kihajtotta a gyöktörzseiből, amik ott a talajban a tűzvésztől érintetlenül. Úgyhogy okay. Ez az. Köszönöm szépen. Köszi. Ciao, ciao. Nálunk meg páfrány is van, persze, de mondom, alapvetően az akác az, ami köszönné szépen az ilyen tűzvészeket. Úgyhogy egy újabb, hát a régi kedves özönnövényünk, amivel gondosan betelepítettek mindent, aztán utána már terjedt magától is. Szóval ez terjengene tovább. Azt meg megjegyezném, hogy ahogy már erről szó is esett, hogy a tűnevelőek azok, hogy mondjam, fajlagosan sokkal több ilyen éghető illó anyagot tudnak adni a levegőben, amennyiben egy ilyen forró, levegő, termelő tűzfal közelik feléjük, ahogy ezek a természeti tüzek terjednek, akkor ezek már messze mielőtt megérkezne ez a maga konkrét látható tűz, rengeteg éghető illóanyag szabadul fel az ilyenekből, és aztán csak annyi kell, hogy amúgy is száll egy ilyen tűzvész esetén a zsarátnok, puk, és egy pillanat alatt ránkra kap az egész. Na most köszönöm szépen Wagner kedves csetelőknek, hogy 20 év megindult a fenyőerdő pusztulása. A fenyőerdők pusztulása azért indult meg, mert egy végtelenül szerencsés pillanatban kezdték el betelepítgetni az ország olyan részeire, mind a fekete fenyőt, mind a lucfenyőt, inkább ezt a kettőt, ahol ezek nem voltak őshonosak. Viszont nagyjából a 20. századnak az első két harmada az azért kezdvezett, sőt a 70-es évekig kedvezett a klíma annak, hogy ezek ott meghonosodjanak. Őshonosnak nem voltak nevezhetők, de hasznuk több helyen is ki, az meg volt hasznuk. Kedves telefonálma, mindjárt folytatom, mi volt a fenyőkkel. Igen?
2: Igen, nem akartam megakasztani, csak pont a fenyőkről van szó, és körülbelül 5-6 évvel ezelőtt beszélgettetek a műsorban a mátrai fenyvesekről, ahogy megyünk fel Gaja tetőre. Még azt is megjegyeztem, hogy a Gaja tetői útvonalnál, ahogy mész. És akkor jósoltál ott 5-6 évvel ezelőtt elég szörnyű dolgokat, hogy ezek teljes mértékben ki fognak száradni, és hogy el fognak tűnni a mátrából. Hogy esetleg ehhez kapcsolódóan tudsz pár gondolatot még meg.
0: Képzeld el, a következő alkalommal hadd számoljak be személyes tapasztalat alapján, holnap ugyanis utazom a Mátrába, egyébként fellépni, ez a Fekete Zaj Fesztivál holnap kezdődik. Úgyhogy az egészet meg fogom nézni, és emlékszel rá, ez a bizonyos 6-7 évre ezelőtti beszélgetés, az abból indult ki, hogy a Mátránál azért hát kevésbé magas csúcsokat tartalmazó mecsekben ez a folyamat, ami egyébként délebre is van, tehát klimatikusan is más, jóval korábban megindult, és a helyi mecsekerdő nagyon régóta táblázza ki, hogy hát sajnálatos módon a klímának a legsebezhető, a klímaváltozásnak a leginkább kitett és leginkább sebezhető erdei faállomány, azok ott helyben, például a Pécs fölötti szokolt Kútúr erdőben, azok a fekete meg a vörös fenyők. És azok fognak először elpusztulni. És van egy ilyen folyamat, hogy hát nem kap elég, ez se, az se túl meleg van, nem annyi csapadék, nem olyan elosztásban, és akkor jönnek a betegségek, és akkor a betegfába egyébként már beköltöznek farontó hatlábú organizmusok, tehát különböző bogarak elkezdik enni, és az egész az fajul, hogy utána ki kell venni ezeket a fákat, és akkor ott ígérték is, hogy itt majd olasz tölgy, meg mohos tölgy, meg virágos kőr is.
2: Ezek. Az újra termelődés működést is megszakítja ez a folyamat. Hogy a
0: de nem is olyan nagy baj, elnézést, oda azért tették a fenyőt anno, az egyetlen nem volt őshonos. Nagyon nagy volt a fa igény, tehát fára volt szükség, gyorsan növő, gazdaságilag is hasznos faanyagra. Ez már így volt Trianon után, és mi elvesztettük az erdénk jelentős részét. Kettő, a háború végétől, ez a 17-ben már buzgón zajlott ez a dolog, hogy kivágták ott a fákat, fázott mindenki. Háborús, meg háború utáni Czóresz volt, és utána helyére kellett gyorsan valamit tenni, és akkor jött a fenyő, és ez megismétlődött ez a telepítési ciklus, aztán a 40-es, 50-es években, mert akkor megint kivágtak mindent, hát kellett a fa. És mondhatod azt, hogy de hát ott volt a mecseki szén. Aha, persze, arra rátették azon az oroszok a kezüket, azt jóvátételként vitték el. Aki meg ott lakott, az megvágta ki a fákat. Úgyhogy így volt ez.
2: Nagyon szépen.
0: Köszönöm
2: nagyon
0: szépen.
2: Köszönöm, 5-6 év múlva megbeszéljük, hogy éppen hol jár.
0: Igen, történet. Így van, pontosan.
2: Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen.
2: Napot,
0: köszönöm szépen neked, szia-szia. Szervusz, Csákányos, mindjárt tollak is föl.
3: Jó reggelt kívánok.
0: Jó reggelt kíván mindenkinek, Csákányos, aki szintén. Melyiket éppen arról van szó, hogy mi fog történni a magyar erdei növényzettel részben, hogyha ezek a tendencek folytatódnak, meg mennyire van, alakulnak ki természeti tüzek, nagy Isten nálunk is vannak ennek kockázatai.
3: Egyébként, ha lebetonozzuk, letérkövezzük, akkor.
0: Igen, ez például tök hasznos dolog. Van egy egészen szörnyű dolog, de tényleg ezt nem lehet mondani, hogy azt mondják, hogy ez a növényzettel való borítottság azért kedvez annak, hogy rendre, tehát az megfogja a csapadékot, bocsánat, a vizet, ami lekullott a csapadékból, tehát csapadékvizet, és az kedvez annak, mondjuk nyáron ebből a bázisból kiindulva újabb és újabb konvektív csapadékrendszerek záporzivatar alakuljanak ki, ami megint öltözik. De ha nem jön össze ez a dolog, akkor minden, ami ott van, és gyönyörű zöld tényleg, az pillanat alatt tud végigégni. Uh-huh. Tehát és egyébként vannak ilyen kockázatok, most mi a fenét csináljuk, tehát hogy melyik kezemet harapjam meg. Hogy emberek települtek például, ezt most nem Magyarországról mondom, Magyarországon általában az szokott lenni, szegény ember betelepül árvíz által, mostanában elég ritkásan, de néha sújtott területre, aztán elönti a mindenét, és akkor segített rajta az áram, mert nincs biztosítva az ingatlanja. Majd mindjárt átérek arra, hogy milyen ilyen OECD ajánlatrendszert olvastam végig ma reggel, ne, amiben erre is volt utalás, például mindenki biztosítsa magát, aki ott lakik, mert hogy az abszurdum, hogy az állam vállaljon minden kárt magára. Az hát állam az annyit jelent, hogy a teljes adófizetői.
3: Igen. Hát a közösség ugye? Végül is ezt mondani. De egyébként csak egy kiegészítés, hogy nem csak a szegények, hát azért, mit tudom én, a...
0: Ja, persze, tehát, római parton igen, nem a szegények na, költöznek oda, hanem akik erre spekulálnak.
3: Igen, meg van akinek, nem tudom, anyarolója van ilyen helyen, STB.
0: De ők is elvárják, hogy a köz, mert hogy azért egy tulajdonként oda, ahol nincs is. Tehát, és hogy ráadásul szörnyű, tehát, hogy a ökoszisztéma ellenes módon, de a köz gátokat építse, hogy megvédje az ő privát birtokait, amiket önkényesen sajátított ki.
3: Hát, mert akkor meg nem néz ki olyan jól a kilátás.
0: Ja, Istenem, igen.
3: Na mindegy, igen, és akkor, bocs, nem akartam itt megtörni a lendületét a gondolatot.
0: Nem csak arra gondolok, hogy ez máskor is, és másra is előfordult, hogy betelepülnek oda, háj, de szép, közel van a csendes óceán, mi vagyunk a nagyszerű amerikaiak, és ide költözünk, és még tök jó ilyen szép zöld növényzet is van előttünk, az óceán az ideális. Na most érted, ilyenkor jönnek a hírhedett kaliforniai erdőtüzek, amiből mindig is volt, és ezzel nem számoltak, amikor költöztek, hogy ez bizony, ez megint jönni fog, és hogy tényleg azért jó, hogy ott az óceán, mert az megállítja. Tényleg. Aztán igen, ottan hogy a partról ki tudjanak előtt, menteni.
3: Nem a házad igen előtt állítja meg, hanem a víz.
0: Nem, a víz állítja meg, meg úgy, hogy egy kicsit még beljebb is kell venni. Tehát,
3: de nem voltak ennyire gyakoriak azért.
0: Ez mindig ez egy olyan dolog, hogy ezeknek a gyakorisága, talán én mondom, hogy ezek az észak-amerikai erdőtüzeknek azért ilyen elég hektikus volt, és nagyon sok ilyen kiterjedt, óriási erdőtűz fordult elő a múlt század elején közepén. Mm-hmm. Tehát az, hogy ez új jelenség lenne, az nem igaz.
3: Nem, az
0: a
3: csak
0: károk
3: volt...
0: nagyon nagyok, tudod.
3: Na jó, hát az nyilván, mert nem volt ennyire beépítve, de hogy nincs itt a felmelegedésnek, az éghajlatváltozásnak ehhez közel.
0: Nyilvánvalóan, csak nem minden. Tehát az, hogy vannak erdőtüzek, ahhoz nem kellett ez a felmelegedés. Tehát ez
3: világos.
0: A kedvenc, amit elmondanak, hogy nagyon nagy forróság van, ezért kigyulladnak az erdők. Az erdő nem gyulladt ki 42 fokon. Azért az ott állt a falnaknak a gyulladási hőmérséklete az kicsit magasabb.
3: Hát aki próbált már frissen kivágott fát elégetni, azt
0: így tudja. Van. Itt az embernek sokkal közvetlenebb a felelőssége, mert hogy meggyújtja. Akár tudatosan, tehát hogy mindig, ahol vannak piromán állatok. Megjegyezném, hogy a természeti tüzeknek az eredete az igen töredék részben jön ilyen arszoniszt aktivitásból, mert hogy persze szeret, meg még az is egy kisebbség, hogy tudod, tehát hogy a hülye ember az ugye...
3: Minden. Ott hagyja a tábortüzet.
0: Meg miért kell gyűjtogatni, tényleg, tehát ezt elégetni, azt elégetni, ez egy ilyen visszatérő mánia, az emberek szeretik elégetni a dolgokat, mert akkor nem tudom, az különböző babonák társulnak hozzá, hogy beteg, akkor el kell égetni, akkor kijönnek belőle ilyet, bosszút állnak, nem tudom, hát komolyan. Hát meg a másik sem is tele van. A környezetünk ez egy ipari, infrastruktúrális környezet. Elmegy a vasút, szikra pattam be, elmegy az autó, dettó. Bocsánat, de mindent beállóznak a vezetékek. Azok, érted, az eseteknek lehet, hogy kis százalékában, de áthúzogatnak. Tehát, hogy ebből is támadszik rá, egy csomó termelőüzem működik. Ott az simán előfordulhat. És akkor lehet sorolni a dolgot. Ez persze, abszolút. Nagyon sokszor van az, hogy, és ez az esetek igen jelentős része, hogy ez nem tudatos. És ráadásul sajnálatos módon jönnek aztán a száraz zivatarok. És amúgy ilyeneket maguk a tűzvészek keltenek. És akkor tudod villámlás, tehát így saját magát termeli újra. Tehát, hogy egy ilyen pirokumuluszból nagyon esőben fog jönni, de villámlani fog is az. Szóval ez a helyzet. Így van, tehát, hogy... És aztán mindenki szárad. Ez teljesen, tehát nincs elég eső, és ez szakaszosan előfordul. Kaliforniának például pont olyan a klímája a klasszikus nevezett köppenféle beosztás szerint, mint az, ami most ég. Ilyen például a partvidéken egy kicsit így az óceáni hatások által mérsékelt alapvetően mediterrán klíma, amit jelent, hogy a nyári fél év jelentős részében, illetve a számos hónapjában csontszáraz, és akkor egyébként jönnek az esők. És azok enyhítenek általában ilyenkor a szárazság, mert akkor nincsen erdőtűz jobb esetben. Kaliforniában abban is gond szokott lenni, amikor nem jönnek meg várjuk már az esőket, és ezzel szemben ég minden. Ez náluk a karácsony, tudod, ez nálunk hóval jár, náluk meg azzal, hogy megjön az eső. De hát, igen. Természetesen én azt tudom mondani, hogy igen, a lompullatok visszaoldítják a fenyőerdőt, ez mindig érdekes megnézni, ezt megint csak visszatér Wagnerhez, hogy az elpusztult fenyők helyére települő lompulladók nem minden esetben azért a természetes növénytakaró részét képezték, hanem különböző ilyen-olyan célokra, gazdasági hasznok miatt, vagy parkfának betelepített tudszok, amik aztán megdöbbentő gyorsasággal terjednek, és akkor itt minden előfordul. Zakácot már emlegettem, jót is tesz, hogyha megpörkölődik a magja. Szerintem ez ritkán fordulni, mert nincsenek nagy kiterjedt erdőtüzek momentán. De hát jön még a bálványfa, keletutná, aztán az ostorfa, a keleti nyugati, meg a csörgőfa, ezek kedves. A parkokban sűrűn előforduló fajták meg, például a József körült nem kis részét is, ugye ilyen ostorfákkal rakták tele. Amik jók, de tök jók. De ezek ilyen lelóg az ágatod, és ilyen sátrat képez, hogyha megvan. Uh-huh. Csak ez ki tud vadulni, és akkor utána elfoglalja elvileg más és most növényzet helyét, bár egyébként, hogy mit foglal éppen, az vitatható már. Lehet, hogy ott már kiirtották régességen az őshonos cuccot. Amúgy ilyenekkel majd lesz gondja az új, most felállt magyar kormányzatnak is, meg annak a gardosféle és így minisztériumának, amik már előtt azzal, hogy hát így az erdészet úgy fog folyni tovább, meg amúgy fog folyni tovább. Hát drága, ott azért, ami kialakult a többek között az utóbbi 16 év, az elmúlt 16 év, bocsánat, rásegítésével. Tehát az, hogy kivágnak ilyen ős, tehát mindegy, 100 év körüli, aztán ledarálják őket, és megy az egész be a biomassa égetőbe.
3: Az erdőknek a nagy része is magán tulajdon, nem vagy szóval ilyen óriási birtokban voltak az elmúlt 16
0: való
3: évben.
0: Való igaz, de most amiről például szó van, és amit például szokott emlegetni a például a Szendőfalvi, aki jazzzenészből lett természetvédő, az mondjuk a Gement. Nem, ezek nemzeti parki területek, tehát az a Dunatráva nemzeti park, az szigorúan állami kézben van. És egyébként az értékesebb erdők nagyobb része még mindig állami kézben van. És azokat sem kímélik. Tehát nem is feltétlenül magánbirtokosokat kell, vagy magántulajdonosokat kell emiatt vegzelni, mert mit csinál az állami erdőgazdaság? Hát az rabló gazdálkod. És ezt csinálta az én gyerekkoromban, és rabló gazdálkodott. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon szép, pedig azokért tényleg, tehát így a Kádár rendszer virágkora volt, de rabolni mindig ért. Meg hát az szép erdő, levágjuk, aztán valami jön benne helyén.
3: De miért bútort csináltak belőle? Vagy?
0: Azt az égvilágon minden volt belőle egyébként. Ezek bükkösök voltak, ami kifejezetten értékes faanyag, és azért sok mindent lehet vele csinálni, tudod, a vékonyabb ágakat kellett aztán, ami a bükknél még mindig egyébként ilyen, mutatom a kedves hallgatóknak, a vékonyabb az olyan 20 centi átmérő, na azt akkor le lehetett ezért láncfűrésszel, és akkor azt meg tudott kellett a tűzifatérire. Az mindig megvolt, tehát az egy fontos szociális programja volt a Kádár rezsimnek is, hogy tényleg mindenki fűtsön, mert akkor abba baj lent. Tehát az énekre ügyeltek, hogy a bogón ne legyen. Most éppen ott tartunk, hogy ennek szüntetik meg a, vagy csökkentik az áfáját 5%-ra. Tehát a szociális tűzifa, majd lehet, hogy minden tűzifa, én is tudom. Az nagyszerű lesz, hogy minden tűzifának azért így csökken az áfája, mert akkor azt tudjuk, hogy mivel fog járni. A kereslet meg fog ugrani, ha kell, ha nem kell, gyújtogatni fogják, és akkor utána ebből hát az erdők károsodnak.
3: Hát, ugye, ezeket azért nem tudom, tehát valamikor egyszerűbb így, mint fenntartani valami bürokratikus intézményt, ami elbírálja, hogy kinek jár, kinek nem jár. Tehát nyilván sok fát az használ, akinek semmi más nincsen otthon. Mármint a fűtésre.
0: Persze, meg hát vannak azok is, akik szeretik, ott van ez a kandalló, és akkor azt megalakjuk fával.
3: Jó, hát oké, de hogy szerintem az ilyen elenyésző ahhoz képest, mint aki fával fűt, bár persze lehet, hogy nem tudom. Tehát lehet, hogy valaki, aki csak ilyen, nem tudom, szépség vagy romantikus hangulat véget égeti, az lehet, hogy többet tud eltüzelni, mint ez a kis porral, mert nem nincs pénze. Nem? Na mindegy, nem tudom.
0: Persze. Itt már egyébként a cseterők a faültetvényekről beszélnek, ami egy különleges típus. Ezek nem erdők. Tehát itt sokszor ilyen geometrikus rendben ültetgetnek olyan fákat, aminek gazdasági haszna van, amit emlegetnek, ez a császárfa az egyik ilyen. Aha. Amúgy volt ilyen kínai kutatás, ezt mint a múltkortán be is olvastam volna, de nem, akkor nem. De szerintem igen. Az, hogy a telepített erdők, amiket kínaiak azért csinálnak, mert hogy náluk van egy ilyen terjedő sivatagi zóna, mint a Gobi, az Ordos, a Taklamakán, tehát ez az észak, észak-nyugat, észak-kelet Kínában, ott vannak azért sivatagok, és hogy ezeket megállítsák egy előttük ilyen falként erdőket telepítettek, és nagyon kedvezőek voltak a tapasztalatok az miatt, hogy rohadt gyorsan nőttek, nagyon nagy volt a lombkorona növekedési üteme, és nagyon sok széndioxidot tudtak elnyelni, tehát hogy farlagosan.
3: Pont tegnap hallgattam egy podcastot, de lényeg, hogy a másik, amit használnak Kínában a sivatagodás ellen, azok a napelemek. A napelem parkkal lefeded, jobban megtartja a nedvességet, tehát az ilyen porviharok ellen. Az is egy hatásos eszköz.
0: Hát meg egyébként jobb oda rakni már, hogy egyébként ez nagyon érdekes dolog, mert hogy erről viszont olvastam én is, hogy a porvihar, tehát hogy jó, rendben van, nem támad fel annyira, mert hogy nem kapja fel a róla, de ilyen zónába tenni a napremeket megdöbbentő módon, de gazdaságiségi szempontból egyelőre nem túl jó ötlet, mert a porborítottság az.
3: Na, világos. Aha.
0: Nagyon jelentősen
3: gondolom,
0: csökkenti
3: a ezek kapacitását. Így, hát oké, itt a podcastban a szakértő, aki erről beszélt, ilyen nagy számok alapján mondta ezt, hogy ezek ilyen trendek, mert ja. Gondolom egybe lehet ezeket az erdősítés plusz napján, mit tudom én gondolom, ezek nem önmagukban álló eszközök.
0: De tényleg, tehát ez a homoksivatag, meg ilyenek, ahol sok por van, és milyen jó lenne, hát kirakunk oda a napelemeket, na jó lesz, nem volt jó ötlet, tehát nem feltétlenül. És az ilyen régióban egyébként nem is ezeket a fotovoltaikus államtermelő egységeket rakták ki, napelem, ugye, hanem ezeket a másik típusú napelőművet, így van, pontosan tükör, koncentrálod, de egyébként ott is gond van, mert a tükör is ugyanúgy, tehát, hogy és ezek meg is buktak koncepcionálisan, mert azon buktak meg, hogy a kínaiak egyre olcsóbban gyártották a napelemeket is. Ilyen óriás napelemparkot egyszerűbb és olcsóbb felépíteni már kínai.
3: Igen.
0: Hát nézd, ez a következő fázis lesz, hogy amikor ez a látszólag csökkenne a kapacitás a porborítottság miatt, hogy ezt át tudja úgy idalni. Meg ne csak a látható fényt tudja felhasználni. Tudod?
4: Halló?
0: Halló?
3: Halló? Hello.
4: Szép jó reggelt mindenkinek, körülbelül 20 percre kapcsolódtam a műsorba, egy kérdés. Ugye a víz majd az arany lesz, mondjuk, mert nincs víz. Régen volt ilyen szokás, hogy nagy erdőket körbe, 3 méteres árokkal körbevették, hogy tűz ne terjedjen a lakó területek felé. Ezt nem lehet elkezdeni egy ilyen koncepciót vajon?
0: Igen, értem. Tehát, hogy a lakótelepeket, a lakóterületeket védjük meg.
4: Egyáltalán, igen, tehát
0: mondok egy konkrét példát.
4: Láttuk a valakinél, nekem nincsen tévém a híradóba, ezt a nagy tűzvészhelyet, és pont erről kezdtünk el ott beszélgetni, hogy nincs víz, ne legyen víz, mennyi víz kell a tűzoltónak, amíg egy ilyet nem tud eloltani.
0: Két problémám van ezzel, amikor jön egy ilyen tűzfal, nem elég, átugorja. Tényleg átugorja.
4: Igen, a pernye, ami az előbb elhangzott. Igen,
0: nem, képzeld el, hanem a hősugárzás, ami jön belőle, az irtózatosan erős. Tehát, hogy ez nem is hogy a direkt hőátadással, hanem a hősugárzással tudja fölmelegíteni, hát érted, 3 méter, az semmi. Semmi is nem lehetne. Másik, mert gondolj bele, hogy ezt hogyan csinálnak meg. Mondok egy kifejezetten olyan területet, ami, hogyha így ilyen természeti tűz, ne adj Isten, kialakulna, akkor kiemelten veszélyeztetett. Hát akkor nézzük meg, hogy hova települtek mostában a gazdag emberek Budán. Ugye?
4: Igen.
0: Bele az erdőbe.
4: Igen.
0: Bele az erdőbe, ami, hát, hogyha úgy alakul a dolog, meg is tud az gyulladni. Ne tegye meg, senki se szeretné, hogy leégjen a budai hegység erdeinek az ekkora-akkora. De azok kiemelten veszélyes helyen vannak. Bele a lakópartot a szép földi tetején, tudod, ott a Remete-hegy aljába, mondjak még néhány ilyet, és lehet látni,
4: igen,
0: hogy
4: igen.
0: Ki hol.
4: Víz nincs ott. Indítottuk ezt a gondolatot, ugye?
0: Csak
4: hogy
0: tudod, ezek hegyek, át. És ráadásul ott nem is tudsz árkot, mert hogyan? Tehát, hogy ezek tudod, karszk. Igen.
4: És ha nem a hegyekről, hanem egyéb, tehát legalább nem csak, hát igen, akkor a hegyeket felejtsük el sajnos alapon, nem lehet legalább ebben, mert régen volt ilyen 200 éve, nem tudom, szóval úgy rémlik iskolásból, vagy nem tudom.
0: Valamennyire egyébként meg lehet, amelyiként ezt fékezni, kisebbet igen, a nagyobbat nem, tehát hogy ez igen. Azért vannak határok is. Én is valahogy. Egyszerűen az van, már bocsánat, eleve körülvették az erdeinket, vízes élőhelyeket, amiket aztán lecsapoltak, mert ott azt, mert mi nem arra akarjuk használni. Például, mert feltöltötték, és aztán ott kezdtek el építkezni. Vagy egyszerűen a szántóföld lett belőle. Szántóföld az ritkán, mert egyébként az igazság csinálják, tehát csak az a helyzet, ahol vízes élőhely van, és elvetik a kukoricát, az nem kiszáradni fog, hanem kirohadni. Általában már víz után is megállott. Tehát, nem
4: köszönöm.
0: Én igen, köszönöm
4: hát
0: szépen.
4: Hát tegnap erről beszélgettünk, csodásak vagytok. Köszönjük szépen a műsort.
0: Hello, nagyon szépen, napot. Köszönöm, szép napot. Szia neked is. Úgyhogy, ja, ne ez legyen. Ne ez legyen. Ez a... Úgyhogy mondom is, hogy még egyszer egy olyan endfarkában harapjon a kígyó, tehát hogy ami az egészednek a az apropója, hogy végigment rajtunk tegnap egy ilyen, csak nagyon kevés

0: egy ilyen cellák összekapcsolásából kialakuló ilyen így alakú formáció is átható a vállal. De nem volt annyira nagyon erős, de ennek is nagyon nagy szere volt. Csak érezném, hogy ilyen típusú volt az is, ami 2006-2007-ben megzavarta a nagy tömegek gondtalan önfelett mulatozását a augusztus 20-ai tűzijáték idején. Tehát, hogy ilyen volt. Na most ez volt hosszú ideig az utolsó csapadék, csak erre akartam kiukadni. Ilyen nem lesz. És ez nagyon úgy látsz, nagyon úgy tűnik, hogy utána jön egy ilyen 10 napos, teljesen csapadékmentes szakasz, ahol ráadásul a csúcsőmérsékletek rendesen alulról elkezdik majd hétvégén ostromolni a 40 fokot. Ha szerencsénk van, akkor Budapest környékén éppen nem lépik túl, ez az optimista szenárió, amivel a leginkább a CMWF alapú prognózisok kecsegtetnek minket. Igen, mindenki lapozzon a met.hu-ra, csak én most ezt nem ebben a... Mindig gond van ezzel, hogy 2 darab szerencsétlen van itt. Nem baj, úgyis hamarosan remek zenével fogunk szórakoztatni benneteket, és akkor meglátjuk, hogy mi lesz a prognózis. De az a lényeg, hogy ez most kialakul, hét közepére ránkúzódik a tengelye. Hát ez a gerinc, ami egy ilyen alfa, omega blokk esetében. Istenem, mert eszembe jutottak ezek a tuszványosi pólók, tudod? Ott voltak ilyen omega pólók. Már nem tudom, mit jelentenek, de igen.
1: A feltól omegái.
0: Igen. Aha. Igen, volt valami rövidítés, és akkor az volt a feloldás, az omega is volt rajta.
1: Orman.
0: Makes Europe great again. Ez az omega. Ah, igen. Na. Érted? Így van. Tehát, hogy, aha, jó van. Onnan tuszványosan ennyi. Ja. Tehát ezt omega blokknak hívják ezt a szituációt, ami ilyenkor általában kialakul, mert hogy két ilyen kiterjedtebb ciklórendszer közé szorul be egy ilyen magas nyomású, ami ott aztán egy ilyen szó szerint hőkupolát alakít ki. Ezt már sokan hallották, persze az a lényege, hogy közepén van egy ilyen magas nyomású, úgynevezett gerinc, tehát hogyha megyünk föl, akkor viszonylag magasra hatolva, tehát több ezer méter magasságba hatolva, és nagyon magas marad a légnyomás. Bár, és ez teljesen meggátolja azt, hogy bármilyen csapadék kialakuljon. A legfeljebb ennek az egész rendszernek a peremén, és nekünk sokszor volt szerencsénk, hogy ennek a peremére kerültünk, most meg nem a peremére kerülünk, hanem a nem tudom minek a rossz oldalára. Bocsánat. A magassági gerinc a rossz oldalára kerülünk, fogalmazunk így, ez is úgyis egy ilyen. Hát kérem szépen, úgyhogy mindenki készüljön fel, elrejtjen a következő fázis. Igen, mert hallom azt, hogy úgyis bent van a klíma, és aztán majd azt fogjuk bőgetni napokon keresztül. Sajátos módon persze ezt meg lehet csinálni, csak ne legyenek bajok ezúttal a áramellátó hálózattal. Tudod, ez a feltéve meg nem engedve, mert már sokszor fenyegettek azzal, meg kikérlelték a lakosságot, hogy ami égi ne hozd a földre, idézve József Attilát. Hát majd meglátjuk, hogy mennyire hajlandók nem a 17-18 és te fél 9 közti időszakba bőgetni a klímát, amikor a legsebezhetőbb a magyar áramtermelőrendszer. De addig egyébként csak előrevetetten ott mutassam meg, hogy egy olyan szép görbe mutatkozik itt, ami ójjaj, hát hogy a van rá komoly esély azra is, hogy majd a, ezt a...
1: Ja, értem az a telefon.
0: Ezt majd máskor, hogy sívott, nem most tegye meg. Jó, tehát ugye erre vigyázni kell, meg ráadásul amikor jövét, úgy néz ki, jövét közepén fog ezt tetőzni, a szerda környékén nagyon magas hőmérséklettel. Tehát akkor mondják, hogy talán meg lehet konkrétan a 40 fok is, és utána ezt nem is nagyon fog egy pár napon belül gyorsan ez enyhülni. Csütörtök délután esténél előbb semmilyen rendszer nem várható, ami kínjaikon enyhíteni fog. Igen, tudom, van honfitársunk egy nem kis része, aki viszont ez úgy áll hozzá. Ő szereti a meleget, ő ezt már várja is, úgyhogy nagy örömmel fogadja ezeket az alkalmakat, amikor ilyen csodálatos eseményre kerül sor. Vigyusz, egy kis zenét fog szolgáltatni mindenkinek, addig fogyasszatok vizet, mindannyian, és ezt javarják nekünk.
1: Nem, amíg megtalálod, elmondom a másik érdekes dolgot.

0: a napelemekről, hogy azt mondta ugyanez a fickó, mégis mondom, hogy hívják. Bill McKibben. Bill McKibben, ő írta az első ilyen pop science könyvet a globális felmelegedésre, szóval ilyen régi motoros. Na, lényeg, hogy jót tesz csomó helyen, főleg az ilyen sivatagos részeken, mert mondta, hogy megtartja alatta a nedvességet jobban a talaj. Másrészt pedig el tudnak kezdeni növények is növekedni, olyanok, amik ezt az árnyékosabb részt, árnyékosabb, nem tudom, környezetet szeretik, és hogy így Amerikában, ahol vannak ilyen nagyobb napelem parkok, ott azt találták, hogy sokkal több a rovar például ezekben az árnyékban, árnyékot kedvelő növényzetben, szóval, hogy így megnövekszik a biodiverzitás bizonyos szempontból. Úgyhogy van egy
1: szeretik
0: ilyen...
1: Szeretik a rovarok ilyen. Az árnyéket, mert mint hát, hogy a igen. napelemek árnyéket.
0: Aha, igen, aha. Igen. Hát meg gondolom, ott is vannak olyan kis virágos, nem tudom, hogy be lehet porozni, ilyesmi, szóval, hogy ez a típusú... Szóval, hogy vannak ilyen pozitív környezeti következményei is, úgyhogy vannak helyek, ahol ez többféle előnye is van azon túl, hogy áramot termelünk.
1: De most a házunkban található nagy teljesítményű, ilyen hát, hőszivattyú elven működő hűtő-fűtő berendezések kültéri egysége eddig egyetlen, amit egy ilyen ládába kellett elhelyezniük a tulajoknak, mert annyira zajos volt, hogy kibírhatatlan ezért lejeket rakni. Egyébként kizárólag a cicánk tudja hasznosan kihasználni. Többször is láttam, hogy onnan mászott elő. Őt nem zavarja sem a zaj, sem, hogy ez egy kőleadó egységek. Kifejezetten élvezi ezt a dolgot.
0: Szereti. Ja, mint a konvektorra.
1: Innen szokott előmászni. Sűrű nyávogással jelezőim, hogy végre most már enni szeretne. Mert már majdnem 3 órája nem evett. Legyen, jöjjön egy jó kis csodálatos darab. Jó, Future Sound of Jazz Volume 9-ról egy szép
0: hát nem kis nem 90-es évek vége.
1: Jó kis klasszikus darab, megnézzük. Szerintem ez már is jó lesz. Ez itten a Csonka Magyarország rádiónk, Komplex Brutális Ezoterikus Wellness Fitness magazinja. Jöjjön a zene!

0: Hát, kérem szépen, szervusztok, drága Tilos Rádió hallgatók, ez itt a Csonka Magyarország Rádió komplex, brutális, ezoterikus wellness fitness magazinja, az elhangzott zenés blogban először is Szavatent Szavalasz Folk Song for Cello című remekét hallottuk, utána pedig Sven Fate Fusion című darabját remixelte Fila Brazília, utóbbi az 98-ból, az előző az 2002-ből. Szóval nektek, Csákányos van itt velem.
1: Hello.
0: És ti mindannyian kedves hallgatók, üdvözlöm a csetelőket. Telefonszámunk 215-37-73, fel is szólítanám kedves betelefonálónkat, aki a zenei szünet alatt akarta megosztani velünk, hogy neki mélyen minket, hívjon minket egészen nyugodtan. Itt vagyunk továbbra is. Még mindig azt nézem, hogy ezeknek, tehát hogy a biztató ezekben a hőhullámokban az szokott lenni, amikor látod a végét. De te nem látszik a vége. Tudod, mert akkor lehet vágni a centit. Most itt ide nézek, és csak az lesz, hogy utána durul. Tehát, hogy eleve nagyon rossz lesz majd, már hogy szörnyű meleg lesz mondjuk péntektől keddig, és utána újabb elszaladás következik, jövő szerda csütörtökre mondanak most már azt, hogy így megtoljuk alulról a 40 fokot. Könnyen lehet, hogy ebben a periódusban ismételten meg fog dőlni az a egyébként korábban 2007 óta fennállt országos meg budapesti rekord, ami most megdőlt az előző június végi hőhullám alkalmával, úgyhogy most ez egy újabb adalék lesz.
1: Én hogy mondjam, most úgy kell szemlélni, hogy ez az elkövetkezendő évek leghűvösebb nyara.
0: Vagy igen, vagy nem. Tehát ezek ilyen hullámokban jönnek. Most is mondanám, hogy tényleg.
1: Az elkövetkezendő életünk.
0: Gyakoribbá válnak ezek a jelenségek valószínűleg. Előtte sem voltak teljesen ritkák, mint már mondtam. Ezek a rekordok, amelyek megdőltek, azok az akkor visszagondolva és teljesen abszurd 2007-es nyáron dőltek meg, ami ugye már ugye 19 éve volt, mert fele gondoltam a 40 fok feletti ebbe az országba, és az addig nem volt, tehát hogy ez nem volt szokásban, hagyjál, hogy a 21. század elején, de hogy előtte 20. 19. nem volt. Nem is véletlen, hogy ez a mérések kezdetétől számítva, és olyan rekordokat állítottak akkor fel, amit csak most döntenek meg. Úgyhogy ez egyszerre riasztó, meg abban a szempontból biztató, hogy nem biztos, hogy minden nyár lesz ilyen, csak hogy ezt számolni kell, hogy nagyon sokaknak, hogy lehetett rajta röhögni, hogy mi az a klímaszorongás. Konkrétan a klíma alakulásra kapcsolatos szorongás fog kialakulni sokaknál.
1: Nem az, hogy mikor tudok beszereltetni klímát?
0: Hát nem, igen. Nem, hát tényleg nem, hanem hogy ki fogom-e bírni ezt a nyarat, tudod? Pláne, hogy idővel mindenki befut abba a kockázati csoportba, amelynek esetében az amúgy is fennálló számszerűsíthető halálozási kockázatot egy ilyen határozott szintén számszerűsíthető mértékben meg fogja emelni. Az, hogy napokig ilyen. Tessék, szív- és keringési problémákkal küzdő kardiológia többször sem megjárt beteg vagy. Welcome, tudod? Vagy esetleg van valami másik ilyen krónikus szervi bajot, diabétesz.
1: A hűkupolán. Tehát Franciaországban 10,000-ekben mérhető volt az excess death.
0: Az excess, pontosan ez van, mert nem lehet az egyenkénti eseteknél, tehát ezek az emberek nem úgy halnak meg.
1: Ja,
0: az
1: igen, ezt beszéltük is, hogy van egy visszaesés. Utána,
0: vagy egyszerűen van egy ilyen harvesting effekt, hogy az amúgy számítható, mert vannak egyébként az a helyzet, hogy akik foglalkoznak halálozási statisztikával, azok mondják, hogy igenis vannak ilyen csúcsok, amik természetesen kiugranak minden évben, és ezek egyrészt összefüggnek azzal, hogy akkorra fogy ki a szervezet a nyáron, tavasszal, őszkenején összeszedett tartalékokból, Kettő, ezzel nem teljesen összefüggés nélkül ekkor kezdnek terjedni azok a járványos betegségek, amiknek szintén van egy ilyen harvesting effektje. Tehát, hogy az influenza is el fogja vinni a lakosságnak igen egy kisebb hányadát, mint mondjuk jóval kisebbet, mint a Covid fénykorában, és már hallom is a felhalkanást. Nem igaz, ez a hazugság, ez a Covid. Tessék, kedves telefonáló, szervusz, mondja.
2: Hát, sziasztok. Csak azért csörögtem az előbb is, hogy nem tudom, mondtál már valaki, hogy az applikációban nem lehet hallgatni az élőadást, legalábbis nekem
1: no,
2: nem
1: sikerült. Múlt hét óta nem jó.
0: Ja, Istenem, igen, nagyon sajnáljuk, hogy ez ilyen francba. Jó, bocsánatot kérünk mindenkitől, ezek szerint ez egy technológiai para, majd utána nézzünk, hogy ez köszi. Mikor, mitől és hogyan származott. Jó.
2: Köszi.
0: Köszönjük szépen, szia-szia. Nem tudom, hogy ez mitől volt, és hogy miért lett ilyen, hát really sorry, mert igyekszünk javítani a körülményeken, ezek szerint van mit. Na. Jó, tehát igen, ezzel is kell majd számolni, hogy nem csak a különböző szezonális járványoknak lesz egy ilyen aratási effektusa, vagy hát
1: az évszakoknak is.
0: Hogy, ami egyébként tényleg abból a képből jön, hogy jön a halál és kaszál, tudod, ja. Igen, ami, hanem hogy utána jön egy ilyen másik évszakos is. Kedves telefonáló, szervusz!
3: Szervusztok, Gyuri vagyok, csak egy szolgálati közlemény. Lehet hallani, csak a legmagasabban, vagy a legalacsonyabb.
1: Igen, pont
0: a kérdés. Mi is ezt nézzük, hogy érted, tehát, hogy ez a kettő.
3: Annyit kell tudni, hogy a piros fejű applikáción egyből a középsőn akarná beadni az adást, és sok hallgató ezért nem tudja, mert rányom, és nem jön be. De igen. Ott is ki lehet választani, hogy magas minőség, vagy alacsony minőség, és akkor bejön.
0: Meg tudom erősíteni, és megnéztem, van egy ilyen grafikonunk, amit elő lehet hozni, hogy vagy a 32 kilobit, amit hát ilyen sokak szerint nem annyira jó, illetve működik a 256.
3: Így van.
1: Az meg sok adatot fogyaszt.
0: Ez sokkal hát ezen a kettőn futunk, ha jól látom.
3: Igen, csak most ismétlem magam, csak annyi a gond, hogy azon az applikáción, amin sokan hallgatják, ha rányom, ugye automatikusan
1: kell még egyet kattintani.
0: Igen.
3: És akkor másikra kell kattintani.
0: Köszönjük. Nagyon szépen köszönjük a szolgálati közleményt. Köszi. Szia-szia. Hát, jó. Úgyhogy bocsánat, ez még mindig múlt héten is volt, ezért emlékszem rá, hogy igen. Csak ez az alsó piros, meg a felső zöld, és akkor hiányzott ez a szokásos sokak által kedvelt 128 kilobites, ez a, ami nálunk ilyen méregzöld, de vagy ilyen
1: zöldes sárgában van. Vagy hogy mondjam, az lehet egy ilyen következménye, vagy amit ilyen pozitív következménye lehet ezeknek a hullámoknak, hogy ezért így egyre jobban elköteleződnek a kormányok a klímacélok mellett, hogy azért ez egy ilyen kézzelfogható tapasztalás, és akkor hát nem tudom, nehezebb lesz ebből visszavonulat fújni, mint mondjuk ahogy Trump tette, vagy nem tudom, te tudod, tehát hogy így.
0: Én nagyon sajnálom, de itt már nem a klímacéloknak való megfelelés a megoldás, hanem az adaptáció nagyon kegyetlenül. Ez úgyis. Úgyhogy ha meg kell osztani az erőforrásokat, akkor mindent ebbe, mert mással már nem tudunk foglalkozni. Úgyse hallgatnak ránk, azok nem fogják megcsinálni. Az adaptáció pedig iszonyú pénzeket fog felemészteni, és majd mindig jönnek, akik mondják, hogy ez nem csak felemészt pénzt, hanem hogy ez gazdasági lehetőségeket is teremt. Ugye ezzel lehet ezt csinálni ilyen zöld kapitalista jelleggel is. Amire a másik oldal már hallom is, hogy ez a kapitalizmusnak a greenwashingja, pedig az, mert mindig vannak, akik előadják azt, hogy ezt bizony csak izéval be kell vezetni most azonnal az ökobolsevizmus. Tényleg szigorúan, diktatórikusan. Jó reggelt kívánunk, szervusz, így van.
4: Sziasztok, lehet még egy szolgálati közlemény?
0: Mindig lehet szolgálati közlemény.
4: Mindig lehet. Az Apple Store-ból eltűnt a tilos applikáció.
0: Húha, ez meg egy újabb probléma, hogy ezek...
4: És telefon cseréltem nem olyan régen, aha. És betett az applikációt, de már nem tudja letölteni az Apple Store-ból, tehát ott valamit
0: nincsen meg. Hát ezt ismételten, hogy további tanulnunk kell a műszaknak. Köszi.
1: Valami, mindig vannak ilyen frissítési követelmények, és ha nem felelsz meg, akkor kiszedik
0: aha,
1: az Apple Store-ból. Ilyen volt már egy pár évig. Ez nem... Na mindegy. Ja, oké, okay, köszi az infót.
4: Köszönjük Google szépen. Google benne van, de
1: ja, igen, benne van, mások
0: csak persze,
4: az iPhone nem
0: érti. Az ilyen hozzámasról fogyatékos androidosoknak benne van minden. Köszönöm. Szervusz, szia.
1: Le kell állítani az automatikus frissítést az iPhone-os. Nem kezeli helyetet, de mondjuk, ha új telefon, akkor mindegy igazán.
0: Igen, szobakutya, mindenki találkozunk az irodában, úgy is le lehet adni az adományt. Ugye, tudod. Tehát egy kis shift az eddigi témánktól, mert ezt meg is ígértem, még nem voltál benne is. Előbb mondanám, hogy a kedvencemet, a mi csináljunk, hogyha gonosz mesterek jönnek és le akarnak húzni témát, azt a jövő héten szeretném kibontani, mert most egy komoly csomagot kaptam, hadd nem mondjam honnan, amiben friss nyomozati információk vannak, és ezeket majd feldolgozás után fogok nektek megosztani. Jó? Viszont már beígértelek téged, mint Dr. Csákány is megosztja velünk, hogy mi a fene értelme van annak, hogy két hetente előállnak emberek, ráadásul választás után azzal, hogy hú, hát most rossz izé választottak, és ezért most bezuhant a népszerűsége az X-pártnak, aki éppen kormányoz. Aztán kiderül az, hogy ezek ilyen hát,
1: hibahatáron belül vagy közel.
0: Majd ezt meg eleve ilyen. Ennek mi értelme van most így hirtelen meg, hogy ezt hát, unatkoznak
1: kell,
0: azon felül?
1: Kell okoskodni, tehát igen. Nagyon sok okoskodóra volt igény, van, és azok továbbra is szeretnének okoskodni.
0: Értem.
1: És akkor meg az van, hogy nagyon sokat kell beszélni ők ezeknek, nagyon sok tartalmat kell előállítani,
0: igen.
1: És akkor így erről most akkor lehet beszélni.
0: Igen.
1: De hát amúgy meg azért, hogy mondjam, ezt mindenki megértheti, hogy, tehát, hogy olyan nincs, hogy 80 meg 90%. Tehát, hogy nem, ez nem tud magasabb lenni egy idő után azért. Tehát ennél nagyobb népszerűség egy kormány, vagy egy pártnak, hát így kb. Lehetetlen. Nem tudom, hogy ez egy szerintem...
0: Én már várom azt a következőt, hogy miután kedves vezetőnk a medvékkel konkurálva elmondta a beszédét a távoli erdélyi tájakon egyektől örelve, amiben kiderült az, hogy Budapest most már Karakasz, ugye? Karakasz körülbelül. És igen, ez történik velük is, és így a szegények, mint ártatlan áldozatok fognak sínylődni hamarosan.
1: Ezzel kapcsolatban most nem is tudom, melyik véleménycikk volt, vagy a 444-en volt, vagy a szerintem lehet, hogy ez a 444-es Rényi Pálnál nélcívű volt, hogy azért Fehér Oroszországot mégsem mondhatott.
0: Pedig ez érdekes, hogy ezt...
1: Hogy kellett gondolkodnia, csak hát ez a...
0: Azon felül feltétlenül baromság. Bocsánat, hogy megint idejött a szerencsétlen, meg akarok keresni azt a bizonyos... Karakasz.
1: Nagyon nehéz szerintem így a magyar közönségnek ilyen példákat mondani, mert nem annyira tájékozottak a külpolitikában, szóval, hogy szerintem nem annyira rezonál. Nem tudják, szerintem, mert tehát nagyon-nagyon most kevés külpolitikát fogyasztunk.
0: Az a helyzet, hogy fene tudja, hogy ez mennyire meg, hogy de leginkább az, hogy mennyit tudunk a világ más régióinak a sorsáról, mi történt ott. És meg az is játszik benne, hogy kedves vezetőnk úgy gondolja, hogy az előző általa csúfosan elveszített választás és választási kampányban fontos szerepet játszott az, ami évek óta megy, hogy rezsimjét hasonlítgatják mindenféle nemtelen. Egyébként teljes joggal nyilvánvaló módon kiemelve, hogy a maga sajátszerűségében egy unikumot is képvisel, mondjuk feltétlenül, nem tudom, hogy a tunéziai Ben Ali rezsimben is. Hát, hogy ráírta-e valaki a saját vejére teljes Fejér megyét, vagy hogy hívják ezt Tunéziába. Kedves telefonáló, szervusz. Igen.
5: Szervusztok, jó reggelt.
0: Jó reggelt.
5: Szeretném megkérdezni, hogy lehet, hogy valamit nagyon-nagyon félreértettem múlt héten, vagy 10 nappal ezelőtt, hogy volt ami nálak is külügyminiszterünk, aki elment ugye egy kínai céghez.
0: Igen.
5: És hát ez most, hogy hazárulás, nem, tök mindegy, nem érdekel. Az viszont érdekel, hogy ezt a szerződést, amit ő kötött, ezt 50 évre titkosították. Ezt hallottátok ki ezt a
1: Milyen szerződés?
0: Melyik szerződésre gondolsz, a munkaszerződése?
5: Így van. Tehát, hogy elkezdték ugye vizsgálni ezt a kínai ügyet, elkezdték a Lavrovval való beszélgetését, stb. Tehát két olyan ország, ugye, amelyiket nem annyi annyira haver, de a kínai kommunista pártnak igazándiból ez is egy cége.
0: Igen, de hogyha velük nem arról volt szó, hogy inkább arról van szó, hogy az utolsó, a BYD-val kötött magyar szerződést titkosították, érted? Vagy ami elhangzott erről a Nemzetbiztonsági Bizottság ülésén, azokat szokták titkosítani, tényleg. Tehát,
5: igen, meg az ő szerződés.
0: Az ő szerepét, ebbe tudod mi az, amit titkosítottak? Mert én most már emlékszem rá, azt az összeget, amivel a magyar állam vállalta, hogy a BYD itthoni működésébe beszállna. Ezt titkosították. Az ő BYD-nál kötött munkaszerződésé, azt tudod, az rá meg a adott cégre tartozik, azt nem egyszerű kiperelni, de általában egy magáncégnek nem nagyon áll módjába, hogyha bármifajta bűncselekmény gyanúja felmerül, vagy ezt vizsgálják, hogy ezt 50 évre. Most 50 évre titkosítottuk, hogyha nem nézhetjük meg, hogy Marikát hány pénzért is alkalmaztuk ott lent takarítónak az első emeleten. Ez nincsen. De viszont az megvár, és ezt a Velkei három nevű kedves ember, a György talán, és ő erre hivatkozott, hogy azt a pénzt, amivel, és egyébként amúgy, tehát hogy a pénz az egy részét képezte ennek az alkonnak, ha jól tudom, mert itt arról volt szó, hogy a BYD számára garantált a államunk némely vezetői, hogy a üzem működtetésére alkalmas mennyiségű munkaerőt mondjuk Dél- és Dél-Kelet-Ázsiából behoznak ide, hogy infrastruktúrálisan rendezik a környéket, tehát magyarul, tehát hogy közművesítik szintén a mi pénzünkből, és ez jött még hozzá, hogy az beruházási támogatás, mint ezt hirtelen nem tudom, hogy egyszerű, vagy hogy ilyen több évre szétterített.
5: 100 milliárd forintot adott a magyar állam erre.
0: Úgyhogy ezek...
5: Hadd kérdezzem meg már, hogy az láttatok ki már ilyet, vagy egyáltalán lehetséges-e az, hogy mondjuk van ez a titkosítás. Ugyanúgy, mint a Széjjártó cégének ugye az út konceszciók, meg stb. Hogy ezeket föl lehet oldani?
0: Nyilvánvaló módon, hát az eseti rendezésnek a kérdése. Tehát, hogy erre volt ilyen...
5: Volt már példa?
0: Hát mondjuk azok egy olyan példát, hogy az Egyesült Államokban igenis volt arra példa, hogy hosszú időre titkosították. Figyelsz, a mi jogi szabályozásunknak az elemeit azt úgy importálgatjuk, és most már egyébként egy jó ideje hivatalosan ezt kell tennünk, hiszen implementálni kell az Európai Uniós jognak a megfelelő elemeit. Tehát, hogy körül kell nézni, az Unióban erre volt, példa volt. Tehát, hogy akkor nálunk is lehet. Tehát, hogy ez miért ne? Tehát, hogy ne ezt vissza lehet volni? Mondok egy másik ilyen példát, hogy hasonló titkosításon esett át számos a szolgálatok által ilyen minősítésre kijelölt állambiztonsági irat is, ami emiatt nem került át mondjuk az ezzel foglalkozó szakszolgálat kezelésébe, tehát mondjuk az ABTL, és hogy ilyenekből azért előfordult, hogy ezeknek a száma még gyarapodott is idővel, és most ugye azt ígérte kormányzatunk, hogy ezeknek a minősítését átvizsgálják, és ezek ugye kiemelten szenzitív dolgok lehetnek, meg mondjuk érintik a szolgálat több olyan elemének, mondjuk a Kádár korinak, meg az is lehet, hogy egyébként már, hogy amit tudom én, már akkor a 90-es éveknél tartunk, bár ezt egyébként valószínűtlennek tartom. Tehát, hogy minden esetre a diktatórikus periódusa országunknak ebből az időből, hogy kevesebb iratra nyomhassa rá a stemplit egy-egy ilyen utódszolgálat, mert abból van most nem is tudom mennyi. Majd ez is egyébként alakulni fog valószínűleg, mint pupos gyerek a prés alatt, hogy most mennyi lesz ezekből, és hogy mert én már tényleg az van alkotmányvédelmi, meg információs, és valaki segítsen ki, hogy hány darab titkos szolgálat van még, vagy az lesz, mint a hülye amerikai filmekben, hogy nem, mi nem a izé vagyunk, mi azok vagyunk, akik mi nem létezünk, és akkor eljönnek a... Men in Black, igen, persze, így van, pontosan, így van.
5: És jó, nagyon szépen, köszönöm
0: szépen.
5: Sziasztok.
0: Köszi, szia. Szóval, hogy ne. Igen, erre volt példa. Na most az is érdekes, hogy, hogy a legújabb közvénykutatások, ez nagyon érdekes, de megkérdezték népünket is, amely kitörő lelkesedést mutatott, tehát így a megkérdezettek, mint panel reprezentálták a teljes sokaságot, az iránt, hogy igenis érdekli őket, hogy ki lesz a köztársasági elnök, mikor én mindig érzem azt, hogy valahogy kilógok ebből a sokaságból, de mindegy, szóval aztán nagyon nem. És hogy igen, nagyon fontos kritériumokat is megfogalmaztak, hogy ki mi legyen, és hogy persze a relatív többségnek nem tetszett eleve a miniszterelnök választása, amely Polgár Juditra esett, és pláne nem tetszett, az meg a túlnyomó többségnek nem tetszett, hogy nem konzultáltak velük, mert a magyar népünk nagyon szeret úgy tűnik konzultálni, vagy rábbis a megkérdezett
1: sokaság. Hát ha már be van ígérve, sokaság. Érted?
0: Tehát persze, így
1: úgy,
0: van.
1: Úgy, hogyha nincs beígérve, akkor nem akartak volna.
0: Jó, oké.
1: Okay. Annyian.
0: És hogy a fontos szempontok is elmondtak, hogy mit szeretne legalábbis az erős relatív többség. Ne legyen kettős állampolgár, amit hirtelen nem értettem. Miért ki volt kettős állampolgár felmerültek?
1: Polgár Judit.
0: Polgár Judit. Tehát, hogy ez volt a kivolásra szemben, hogy kettős állampolgár, és hogy legyen jogvégzett ember. Ami
1: mire?
0: A következőt nem értem, gyerekek. A népünk által megfogalmazott kritériumoknak ki hibátlanul megfelel Súlyog Tamás, akit most rúgtak ki.
1: Így.
0: Nem vagy volna egyszerűbb őt nem ilyen raffinált módon, hanem hogy arra késztetni őt, hanem így, hogy a nagyobb plénum előtt így a tagadja meg az Úristent, és ugye, ami még nagyobb bűn Orbán Viktort, és esküdjön fel a sátára és földi helytartójára a magyar Péterre. Nem egyszerűbb lett volna tényleg, és akkor mindenki tudta volna, hogy van.
1: A kritika önkritika napja.
0: Pontosan, igen. Az a helyzet, hogy ha valakit érdekel, akkor hajsütővassal nyomták bele ide felülre a tonzúrába, hogy 666, úgyhogy ezt le lehet olvasni, ha valaki nem látta volna Omen 1-2-3-at.
1: Nyilván ez egy ilyen tanulási folyamat, tehát ja, egyébként azt igen. mondani, hogy bevonni az embereket a döntésekbe, részvételiségét, hogy ez nem, ez azért kicsit hát okosabban kell csinálni, de majd gondolom, hogy megtanulják, hogy hogy jó. Tehát, hogy érted, tehát, hogy itt nem lehet így valamit így bemondani, mert ez ugyanaz, tehát, hogy mondjam, a kereteket fontos előre lefektetni, és akkor nincsen csalódás, tehát, hogy érted, úgy mindenki pontosabban látja, hogy ez hogy fog szólni, miről, mibe szólhatsz bele, hogyan, mennyi időd lesz rá, stb. Tehát, hogy mi, ha ez így nincs előre kitalálva és megmondva, akkor, és na mindegy. Szóval, hogy, de én remélem, hogy ebben majd egy kicsit, nem tudom, javulnak vagy okosodnak, mert egyébként nyilván ezt is, tehát el kell olvasni ezt a kirodalmat ezzel kapcsolatban, de hogy ez fontos a részvételiség, én örülök neki, hogy egy kicsit ilyen irányba megyünk. Hát, köztársaság elnök engem se annyira
0: igen.
1: mozgat, megmondom őszintén, ez így pont, de amúgy tök jó, persze. Tehát, hogy...
0: Az igazság, hogy a többinél, ami káderpolitikai döntésnél pedig általában nem szokott felmerülni az se, hogy ezt most megfogtatjuk a lakosság körébe. Tehát most konkrétan ugye megválasztottak egy új alkotmánybírót, az alkotmánybíró kiválasztása az ritkán történik bázis demokratikus úton. Tehát, hogy például megkérdezik a 6-3-as csocsmalatörzs közönségét, hogy ugye mit gondolnak róla, hogyha most...
1: De egyébként vannak olyan...
0: Mi bárki legyen, csak ne ez a... Kicsoda? Ferenc, ne Bede legyen, mert ő nagyon rossz bíró volt, ezt fogják elmondani a határon. Tehát közönség, köszönöm szépen.
1: Vannak ilyen döntéshozatali modellek, amiben az alap, hogy ilyen random kiválasztott emberek. Aha. Tehát nem tudom, mondjuk 100 random kiválasztott magyar
0: igen,
1: ember.
0: Igen, döntsön. Értem.
1: És hogy azok is, tehát hogy ez is... tud nagyon profi, nagyon jó döntéseket hozni egy ilyen típusú grénum, ami egyébként azért azzal kapcsolatban is megvilágító erejű, hogy mondjam, a parlamentben ülő emberek mennyire speciálisak. Tehát, hogy őket mennyire kell értékelni azt a teljesítményt, amit ők hoznak. Tehát, hogy de közben ezeknél azért ez úgy zajlik, például íreknél volt ilyen, ha most nem csal a memóriám, de hogy ez egy több napos képzéssel együtt, tehát az adott témával kapcsolatban. Igen. Először meghallgatnak előadásokat, tehát nyilván nem, uh-huh. tehát hogy mondjam, egy ilyen több napos procedúra, ami után meghozzák a döntést, de nem az van, hogy akkor behívod az embereket, jó, nektek felteszem a kérdést, szavazzatok, hanem akkor ehhez hozzá kell kapcsolódni egy bizonyos, nem tudom, képzésnek.
0: Fejtágításosan. Ilyet akkor... kaptak vajon például az előző rezsim bátor 133 embere, vagy ugye?
1: Na, ők tuti kaptak, csak nem úgy.
0: Nem, ők azt a fajta képzete, oda kerül eléd, és ott van az a gomb, hogy igen, azt megnyomod. Köszönöm szépen, egyébként lehet mással is foglalkozni. Nem, most is ezzel szórakoznak.
1: Azt egyébként ilyen, nem néz, ugye nem volt nagyon értelme az elmúlt 16 évben nézni a közvetítést, de néha, amikor voltak erre a lémejtesek, azért az vicces volt, a bekiabálós. Tehát amikor volt mint a vezérszurkoló, aki előre mondja, hogy mit kell majd mondani, mi lesz a következő dal, hát úgy bemondták, hogy mire kell majd szavazni, szóval még ezt se kellett nagyon fejbe tartaniuk, pedig volt ilyen itineri is, amennyire tudom, tehát hogy ott volt írva minden egyes szavazáshoz, hogy mi az ajánlott.
0: De ezek megvoltak egyébként, mit tudom, ilyen Tisza Kálmán idején is, tehát hogy azt hiszem, beordított a Bőti Zsiga mondjuk, és akkor a meruhok leszavaztak, vagy tehát hogy voltak akkor is elén elő ordibárok, bocs, csak hogy így, tehát és meg ráadásul akkor be is kellett szólítani, akint szivarozik, meg nyomja a pálinkát a kávéval. Egyébként az befelé mindenki ezt most nem szavazunk.
1: Ki volt benne az országházban, már ilyen, de hogy vannak, még mindig ott van a szivar letevő ilyen kis, igen. Nem tudom, helyek az ülésterem előtt, ahol így le tudtad rakni a szivarodat.
0: Bementél szavazni, és kimentél, és megvárt a szivar, igen, ugyanis igen, az nem úgy ég igen, le, mint igen, egy sodrot igen, cigaretta, igen. Ugye? Talán egy gyárilag sodrot.
1: Ilyen szivartartó részek így az ülésterem előtt, tök jó.
0: Remélem nem volt akkor sem ilyen verekedés, aki vitt el a szivaromat.
1: Ne, de tudja.
0: Beleszívtál.
1: Igen.
0: Eddig értél, nyomorult.
1: Sokkal hosszabb volt. Tényleg. És különben ez a szar volt, ami itt van.
0: Igen. Csináljunk valóságsót, javasolj olyan messzi. Ez sajnos egyébként én ezt korábban már mondtam, hogy ez nehogy az legyen, hogy ennek ilyen fingó versenyre vagy benned. A valóságsó az pedig sajnos nagyjából ezt felirendelt, úgyhogy... Igen. Na most, ami még érdekes, tehát, hogy amikor kijönnek ilyen eredmények, amelyek egy közvéleménykutatásnál, és akkor hogy ez a párt, az most így elmozdult, pedig már ott feküdt a földön, de most látni valóan feltámadt, és hangsúlyozom, egyébként valamennyi még a csodálatos Venezuela beszéd előtt készült. Remélem, ezt így fogja hívni a történelem. Tehát, hogy a venezuelai. Ezt egyébként ezt csak jelezném, hogyha valakinek kétségei vannak, ezek az elemek kizárólag az ő utolsó patronusainak szólnak, ez a Trump adminisztráció, főleg annak a súlyosan maga pozitív. De el is ment hozzájuk ezt... panaszkodni, és ezeket adta elő, és azóta... Ezt meg vagyunk, mert biztos vagyok, hogy elment panaszkodni különböző maga korifeusoknak. Ott még mindenki valaki, tehát egy név, és még inkább, hogy...
1: Mondjuk lehet, hogy vannak ott ilyen
0: név.
1: Nem tudom, ilyen republikánus think tankeknél lehet, hogy ez érdekli őket, hogy mit mond Orbán Viktor arról, hogy miért vesztettek. Lehet, hogy ez egy ilyen érdekes, tanulságos dolog lehet. De gondolom nem Trump-al találkozott, mert az azért azt valószínűleg...
0: Nem, persze, és hát nem is az a mit miért vesztettünk, mert ez is felmerül, ami irátivalon, tehát hogy azon megy már a harc, hogy miért nem voltak még kegyetlenebbek, hiszen az kellett volna azért.
1: Hát, mondják,
0: azért kellett, meg többet kellett volna szavazatot is egy kis ilyen akvizícionálni, hanem hogy lehet visszajuttatni. Hogy lehet visszajutni a hatalomba egészen pontosan, hiszen ebből pont a magatábornak vannak tapasztalatai. Nem mondtam azt, Russell, hogy a BYD-nál takarító. Igen. És nem is a BYD-nál. Jó, Istenem. Igen, egy tetszőleges cégnél van a takarítónő. Jaja, így van. Köszönöm szépen. Szóval visszatérve, hogy igen, tehát hogy vannak ilyen tapasztalataik, hogyan lehet egy látszólag az adott kormányzatra kedvező klímában is meglépni azt, hogy visszajöjjenek. című. Ebből a szempontból egyébként nem igazán lehet összehasonlítani a két esetet.
1: Na igen, pont ezt akartam mondani, hogy nem annyira általánosítható. Szorosan kapott ki azért
0: Trumpszi 2000-hányban is volt, ez most már választás kezdek, már 2020-ba kapott ki,
1: ja,
0: ugye?
1: Ja,
0: így van, és akkor 24-ben nyert, és akkor már nem annyira szorosan nyert, mint mondjuk ahogy nyert 2016-ban még Hillary ellen. De csak érezném, hogy számíthat arra, mert hogy hidd el, tehát az ilyen emberek és ezek a hasonlatok is, amik bejönnek így a magyar nemzet nagy bujdosói, életük végéig szinte számítottak rá, életük vége felé már az annyira nem, de mind Kossuth, mind Rákóczi, és bocsánat, hogy hozzájuk mérem most ezt a csodálatos embert, tudod, tehát igen, tehát akik így a, ők ráadásul nem térhettek haza, tehát ez egészen más, mint akit továbbra is itt rontja a levegőt a környezetünkben, hogy valaki megsegíti őket, és valami nemzetközi konstelláció hirtelen megváltozik, és akkor jönnek vissza. Tehát, hogy a legszebb az, hogy ami tényleg ez az érve a kedves vezetőnknek, hogy amikor majd a lakosság szembesül azzal, hogy olyan mértékű szarhalommal kell szembe nézni az új kormányzatnak, azt nem teszi hozzá, hogy az ő jó voltából, amivel úgyse fog megbirkózni, akkor majd őt fogják előhozni. Mert hát ő rakta össze nyilván, elboldogul benne. Tényleg, tehát így ez egészen csodálatos érv arra, hogyha valamit kezdeni kell a lócitrommal, akkor hívjuk a ganajtugrót, az legalább tudja, hogyan kell gurítani. Párját ritkít van, jó érvelés volt, és hát ez neki méltó a karakasz beszéd színvonalához. De hát valami ebben bízik. Azt figyelj, amíg ő érted, úgy ő érzékeli ezt a dolgot, még nem semmisült meg, valamikor még neki jön egy kör a történelem részéről, tudod, csak megváltoz a lapjárás, de tehát ez a párt már megsemmisült, nem is kell vele semmit csinálni, hát figyelsz, majd várjuk meg a végét, én meg azt mondom erre, bármennyire.
1: Igen. Ja, tehát egyébként már nem is tudom, valami perverzióból néztem egy hírtévés beszélgetés, és mondtak egyébként meg, hogy azzal nem kell foglalkozni, hogy most mi ki lett tiltva Orbán Viktor, vagy az, hogy meg lett mondani, hogy ő már nem lehet többet, hiszem.
0: Az is már olyan.
1: Mert hogy úgyis majd kétharmaddal nyernek, és akkor azt csinálok, amit akarnak.
0: Megint így van, ez már a következő. Pontosan. Amúgy nagyon rossz példák vannak, tehát, hogy Orbán Viktor látva az ellenfelét képzeli be különböző harmadik világbeli latin-amerikai államfők helyére, pedig hát ott azért Dél-Ázsiában, Latin-Amerikában is többen is előfordult, hogy nem csak megbuktotta az előző a korrupciót, ráadásul még hatalmaskodással is párosító, de általában ezek azért, tehát a mi ilyen gyógyrezsiminkhez képest ezek ilyen véreskező kormányzatok voltak. Kezdjük rögtön Fujimorival, mindenki kedvencével, hát őt meg is látogatta közelről a Burit. Azt most ezek után a lánya lett éppen az elnök, megegyezném a Fujimorizmus ígéretével. A nép kiábrándult Fujimorból, örvendezett neki, hogy elvitték vezetőszáron, be is került aztán utána most meg előkerült lánya, aki tovább vezeti az országot. Az, hogy ezt már többször elmondtam, de Dél-Ázsiában ez hagyomány, sokszor egyébként az életüket hóhér kezébe végző, vagy csak szimplán valami pucsnál lemészárolt politikus államférfiak, akik hát egyébként amúgy sokszor maguk is tettek azért, hogy a lakosság meggyűlölje őket, például Mujibur Rahman Sejk, aki nagy kedvence volt, erre emlékszem a 70-es évek elején például a kádárkori sajtónak, mert ugye az antiimperialista, meg a haladó, el nem kötelezett, építjük a tervezett szocialisztikus, nem tudom, utána megjött a pucs, aminek egyébként alkalmában természetesen az egész családjával együtt mészárolták le, ami a helybeli pucsoknak ilyen valamilyen sajátossága lehet, mert Afganisztánban is így végeztek, ott a kommunista pucsisták Dauddal, és az egész familiájával, mindjárt visszatérve. És utána visszajött ugye Sheikh Hasin, aki a lánya volt, aki egyébként megint egy ilyen gyűlölt, a forradalmi hullámmal megbuktatott államfő lett, és meg is emlegetik, hogy nem csak egyszerűen Sheikh Hasint, hanem az ő Avami Liga nevű pártját is talán ki kéne tiltani végleg. És én meg azt mondom, hogy hát lehet, hogy már olyan sokat nem élek meg, mert lehet, hogy világunk sem olyan hosszú szavatossággal rendelkedik, de én még szerintem látni fogom, hogy a most a közgyűlöletnek örvendő, és éppen a talán már be is tiltott Avami Liga egyszer még választást fog nyerni. Ezúttal nem tudom, a Mujibur Rahmannak a dédunokájával az élen. Úgyhogy vannak ilyen nagy visszatérők a történelemben, akiket megint el lehet. És egyébként érdekes módon, tehát, hogy mondom azt, hogy ugye Ali Buttó, te jól emlékszem, őt valami púcs után bizony kivégezték. Én úgy emlékszem rá, hogy de nehogy összekeverjen valakivel. Törökországban volt az egyébként a másik, ahol egyébként rendszeresen előfordultak kemalista pucsok, és utána pedig osztották a halálos ítéleteket. Mm-hmm. Tudom én, a komplett menderes kormányt végezték itt ki 60-as évek elején, mert ők hitlerek lettek a kemáli szellemhez. Mm. És sokkal inkább ezt az erdogani vonalat vitte, vagy annak egy ilyen korai formáját. De, és utána jött Benazir Bhutto, akit egyébként szintén utána megbuktattak.
1: Magyarországon ilyen nem került. Nagyon volt ilyen dinasztia, jó Tisza, oké. Okay. Hogy ilyen dinasztiák nem nagyon voltak Magyarországon.
0: Nem voltak egyelőre ilyen dinasztiák, mert egyébként mindig emlegetik ezeket, hogy ott van ugyebár a Pró Antal unokája, ki is az, hoppá, tudod, így van.
1: Jó, mondjuk Kádárnak nem volt gyereke, ugye?
0: Nem, én sem tudok róla, igen. Nem volt
1: ez a... Nem lehet pedig.
0: Nagy természetű, ugye? Biszkó Béla lánya pedig röplabdázó volt, ezt tudom, ráadásul válogatott röplabdás volt, ugye? És aztán szemlegették is, egyébként meg kikérte magának, csak az apja miatt lett válogatott. De egyébként, amikor ő válogatott röplabdázó volt, akkor a Központi Bizottság többek között adminisztratív és sportügyekkel is felelős KB titkáraként Piszkó Béla felelt ezekért az ügyekért. De mindegy, ez csak egy véletlen lehet, tényleg, hát ez a... Hogy más nem mondjak, egyébként egyetlen fiat sem rakatta be, kedves, most megbukott vezetőnk a válogatottba, pedig megtehette volna.
1: Csak nem? A cselekben.
0: Hát fél, ne hülyeskedjél, ha már Sandhurst-i akadémiát el tudja végezni, miért nem végezte el a Puskás akadémiát, nem? Közelebb is volt, aztán becserélült, mint balszélsőként. Rohadt életbe. Ja, Istenem. Ez egy nagyon érdekes dolog, tehát, hogy mi történt például ilyen despotikus rezsimekben, hogyha leszerepeltek a spin doktorok. Spin doktor leszerepelt, hát ez a despotikus rezsimek alaptípusa az ugye az Oszmán Birodalom volt, aki szultánon kívül mindenki státusza volt. Hát gyakorlatilag rabszolga státuszú volt, meg egyébként ezek a spin doktorok gyakorta olyanok voltak, hogy ilyen renegátok, tudod, ez a gyerekkorukban elvitték mondjuk a devsírme alkalmával, vagy egyébként, és akkor utána ekként tehetségnek köszönhetően emelkedtek ilyen magas sorsra, és mondjuk lett belőlük nagy vezér. Hát inkább azt mondanám, ilyenkor megfojtatták őket, valamiért ragaszkodtak ez a vértelen halálhoz. Igen, tehát hogy nagyon rosszul, de egyébként csak nem kell ilyen messzire menni, mert hogy az ilyenek gyakorta csúnyán végezték mondjuk Putyin elnök kormányzatában is. Tehát ottan igazából a palacsintaként elszenvedett halál volt a gyakoribb ilyen nagyobb magasságokból.
1: Ja, tényleg.
0: Így van.
1: Tényleg. Hát meg a repülőgép szerencsétlenség.
0: Hát az ennek a mega formája, hiszen akkor mega palacsintaként érsz földet. Tehát, hogy igen, tehát meglátjuk, hogy ennek a melyik rendszerben mi a...
1: De ott minden van, tehát ugye ki volt az, aki Szibériában sorvasztottak el a börtönben?
0: Szegény Navalnyi volt az, igen. Aki meg lezuhant géppel, az ugye, tehát ugye persze megkapod a gépedet, azt menjél, azt így, hát csak valami probléma volt benne, tudod már eleve. Még probléma az, hogy a gépekbe beleröpül a hajtóműbe a madár. Benne volt a madár eleve. Meg kellett volna nézni, hogy nagyon... Az a sugárhajtás, hogy hát ez nagyon gárgok.
1: Milyen lehetett annak a pilótának? Na mindegy.
0: Hát igen, jó.
1: Meg hát ez egész személyzet, tehát nyilván mindenki tudta, tehát ki az, aki elvállalja ilyenkor.
0: Igen, ez a bajtod, ez megint ez meg az Attila szindróma, tudod, hogy először lenyilaszták azokat, akik lerakták a koporsót, aztán a lenyilazókat is lenyilaszták, majd a lenyilazók lenyilazóit is valaki lelőtt, ez meg visszatérő geg lesz. Prigozsin volt, akit igen, ilyen. Igen, ja. Prigozsin volt, akit lelőttek, így van. Kedves telefonáló, mindjárt mondja is, szervusz. Ő volt a Wagner csoport vezetője.
6: Sziasztok, japán származású politikusok a nagyvilágban, Ropitkoz.
0: A Fujimori a, mellé, a, igen, mondjuk.
6: Igen, az egyik a Fujimorihoz, hogy a... Hát ezt nem magamtól vagyok olyan okos, hanem a Bede Marti mondta egyszer a podcastban, hogy a Fujimorinak az a csúfneve, ott hol van ő? Paraguay? Bolívia?
0: Nem, Peru. Peru. És most már így van a lánya az elnök.
6: Az építőmunkások hütyülgetnek egymásnak, azt halljátok mellettem, igen.
0: Igen.
6: Szóval őt úgy hívták, tehát az öreg Fujimorit azt úgy hívták ott a peruiak, hogy El Chino. Szóval a kínai.
0: Ez külön, ez megalázó a... tényleg egy úristen, tényleg igen.
6: Ez volt a csúsz neve, és most voltam Csehországban, és láttam, hogy csomó helyen ki van plakátolva egy ilyen japán ember, ilyen politikai plakátokon, és ő nem más, mint Tomio Okamura, bocsánat, aki egy szélső jobbos cseh politikus.
0: Igen, így van, ez megvan, tényleg. Igen, igen.
6: És hát szerintem egészen elképesztő, és most valami, azt hiszem, hogy az alsóháznak az elnöke is.
0: Persze, mert hogy ezek a szélső jobbos minipártok, ő is ilyen, nem, ő a motoros, vagy nem a merjel?
6: Ő valami szabadság, és nem tudom, szabadság és részvételiség párt jelentsen ez akármi.
0: Jó, oké, akkor nem a motorosok párt. Saját igen, magukért, de... igen. Van két ilyen.
6: Igen.
0: Azaz, Tomio Okamura, ugye?
6: Nem, hogy... Igen, Tomio Okamura.
0: Szabadság és közvetlen demokrácia, tényleg ez a fantasztikus. Így van. Így van. Aha, jó.
6: Így ez van. A... Szerintem is csodálatos, hogy igen, amikor a bevándorlók állnak az élére ezeknek az
0: hát de figyelsz, nálunk például simán lehetne, hogy idejön valaki is, tehát hogy annan a ráadásul kurultája lapról áll az egésznek a, és akkor amúgy is ennek volt hagyománya, mérvadó történészek állítják, hogy azért a magyarság vezetőinek nem kis része az jóval keletebbről és belső Ázsiából érkezhetett. Így megfelelő know-how-val.
6: Én amúgy
0: rendelkezve.
6: Nagyon adnék már egy rendes vietnámi vietnámi származású
0: politikus
6: Magyarországon.
0: Te túlnyúlnál a türk tanácsnak a hatókörén, mert hogy...
6: Én abszolút, mert kurva okosak, kurva szorgalmasak, és nem tudom, emlékeztek-e, de még a Papcsák Ferencféle zuglói önkormányzat egyszer szervezett egy ilyen gyerekeknek rovás írásversenyt.
0: Aha.
6: Ahol az első helyezett, és egy másik dobogós, az egy két Nguyen vezeték nevű kislány lett.
0: Igen.
6: Hogy ők nem is feles vietnámiak voltak, hanem teljesen vietnámiak.
0: Igen.
6: És hát igen, az kicsit visszanyaltott a fagyiat.
0: Nem, ez szerintem akinek eleve a rutinja, hogy bár egyébként a fene tudja most a vietnámiak, nekik van egy ilyen nagyon sajátos, latinbetűs írás, ráadásul fura diakritikus jelekkel, amik így sokkal igen, precízebben közelítik a ejtést, mint a miénk.
6: Hát és az, igen, tehát az egy ilyen nagyon érdekes hibrid nyelvésírás, ők ugye a franciák miatt gyakorlatilag átírták a régi ilyen
0: Talán kínai alapú írásjeleik lehettek.
6: Igen. Aha. Igen, ők azt átírták gyakorlatilag egy ilyen extended latin karakterre.
0: Igen, persze. Ami nálunk sártanak.
6: Ja,
0: csak meghűlnének be az emberek, tudod?
6: Nagyon érdekes.
0: Ja.
6: Na jó, köszönjük, nagyon jó műsor.
0: Köszönjük szépen, lassan már így futunk ki belőle, úgyhogy köszi szépen, szia. 2015-37-73 még ilyen végső

0: pont ezt, mondtam, hogy hát ha valaki, valakiről elhiszem, hogy megoldja, igen, az ő.
1: De... Így van. Igen, persze. Tényleg tök aranyos, és ide jön az ember, de közel jön az emberhez tényleg. Na, aha. Jaj, botot dobok, visszahozod? Ja, Istenem, igen. Hát nekem nem jutne szembe kocogni egy ilyen környéken, ahol medvék vannak, a... sőt, egyre nem kocogunk sehova. Bezárkózunk, és aztán ott a magányban megnézzük a Skalber című alkotást, ha, amit már egyszer elkezdtem, de majd ki fogom teljesíteni a béli érdeklődésemet, pedig az nagyon jó volt. Hú, na mindegy, más is nézze meg a Skalbert. Jó, hát momentán is egyébként valószínűleg, hogy cirkálott Észak-Kelet-Magyarországon számos olyan négylábú emlős, általában inkább a hús vagy a mindenevést kultiváló, de a mindenben sajnos az ember is beletartozik létforma, amelyek honosok voltak a Kárpát-medence emellankáin is, de aztán utána a kegyetlen vadászati technológiák miatt kipusztultak. De most visszatértek, van már riúzunk, vannak farkasaink, és vannak medvéink is, úgyhogy úgy kell menni gombázni. Na szóval ennyi az. Kérlek szépen, nem tudom, én csak kérdeztem, a honbárfej nem kövéreknek van. De igen, valószínűleg így lett az. Gyerekek, dél van, úgyhogy híreket fogunk lassan mondani, bármi. Meglepő, de elértük ezt a határvonalat, és mivel hamarosan láttam Erenzolt, kezdődik a smoking is, úgyhogy mi meg hírekkel fogunk titeket szórakoztatni kisvártatva. Már csak elő kell kerítenem néhány különösen tanulságos és szórakoztató hírt. Ha neked már van, Csákányos, akkor te fogod kezdeni.
0: Igen, egy pillanat.
1: Igen, akkor az minden esetre azonnal érkezni is fog. Kérem jó, szépen, hogy ezzel is akkor 12 óra 1 perc kire következnek itt a Tilos Rádióban, a Csonka Magyarország műsorában.
0: Kedd reggel megdőlt a vízállás negatív rekordja Budapestnél, 31 centit mutat a vízmérce, írja az időkép alapján a Telex. Sőt, a vízügyi főigazgatóság frissebb 9 órás adatai alapján már csak 30-at, és még csak most jön a tartós hőhullám az országban. A Duna valaha mért legkisebb vízállása Budapestnél 33 cm volt 2018. október 25-én. Az alacsony vízállás miatt több olyan szakasza is van a folyónak, ahol sem a teher, sem a személyszállító hajók nem tudnak tovább menni. A fővárosi szakaszokon is korlátozásokat vezettek be. Július 16-án a fővárosban 6 cm-re közelítette meg az eddigi legalacsonyabb vízállást a folyó vízszintje, majd kismértékben emelkedett. Ezután viszont újra apadni kezdett a Duna, így jutunk el a keddi rekord alacsony vízállásig. Az időkép emlékeztet, hogy Bajánál július 18-án 14 cm-rel állított fel negatív rekordot a Duna vízállása. A korábbi rekord 27 cm volt, amit szintén 2018. október 25-én rögzítettek. Mostanában nem várható vízszintemelkedést, mert a dunai vízgyődő területeknél nem várható jelentős csapadék a következő napokban, írja a Telex.
1: Új szuper számítógépes szimulációk szerint drasztikusan megváltoztathatta galaxisunk korongjának helyzetét a Gaia Sausage, az a kolbász, Enceladus, egy hatalmas törpegalaxis, amely mintegy 10-11 milliárd évvel ezelőtt ütközött a korai Teut-rendszerrel, majd beleolvadt abba. A kataklizma csillagok milliárdjait hagyta hátra, melyek azóta is erősen megnyúlt, kolbász alakú pályákon keringenek. A Magyar Narancsírét hallottátok? És még egy remek hír. Valójában egy álcázott üstökös a 875163 1998 SH2 jelű, jelenleg aszteroidaként besorolt földközeli objektum, olvasható a Nature Astronomy folyóiratban. A csupán halovány csóvát produkáló üstökös 2025. augusztus 28-án mindössze 3 millió kilométerre haladt el a föld mellett, ismét a Magyar Narancsírét hallottátok. Ezek voltak a hírek. Mára az időjárás és mivel közben többször is foglalkoztunk vele, csak annyit mondanék el kiegészítésre, hogy igen, közeleg a rohadt meleg, a mai napot becsüljünk meg, mert még ma lesz a legenyhébb a következő 10 napban, a második legenyhébb meg holnap lesz, a harmadik legenyhébb pedig

0: után, azaz hétvégéig rendszeresen emelkedik a hőmérséklet, amíg el nem érkezünk oda a 40 fok közelébe, és talán az egésznek a csúcspontja az jövő héten szerda környékén lesz. Itt Budapesten is meg leszhet a 40 fok, a belvárosban már biztos vagyok benne, és országosan pedig lehet számítani arra is, hogy akár megdől a június végén felállt új minden idők legmagasabb országos rekordja, úgyhogy ez is ránk vár, készüljetek rá, hűtsétek magatokat. Programajánlón keretében azt tudok mondani, hogy holnap kezdődik Mátra, Sástón a Fekete Zaj Fesztivál. Remek programok sokasága várjátok, és holnap este velem is lehet találkozni, mert holnap utára virradó éjjel 2 órát fogok DJ-zni ott kint. De remek koncertek tömkeregét fogjátok látni. Már kapásból egyébként holnap live-ekt formában fel fog lépni Krák kollégánk, azt hiszem, hogy holnap a Living Totem formációban, de nézzétek meg, remek oldala is van az eseménynek. Várunk titeket, gyertek majd, mi meg majd a jövő héten visszatérünk, jó?
1: Jó, király.
0: Jó étvágyat kívánjunk mindenkinek, remek jó szórakozást, tovább hallgassátok műsorunkat, jön a Smoky Nerds. Puszi nektek, sziasztok, elbúcsúzik Csákányos, és minek, sziasztok, sziasztok, sziasztok, sziasztok.

Üdvözlök mindenkit, kedves Tilos Rádió hallgatók, Smoking Heads adását halljátok, benne Gamefucker, egészen 2 óráig. Tervezek majd egy kis játékot is, de beharangozom majd előtte időben. Úgyhogy nagyon jó szórakozást mindenkinek, hallgassátok a Tilos Rádiót. Egy tracklistát fogok kérni, de bemondom előre, amikor tol indul, és hogy hány számot. Jó zenehallgatást, sziasztok, Smoky Heads, Tilos Rádió.

Tilos Rádió, Smoking Hat, a játék lefújva, mert azt a másik stúdióból tudom csak kezelni a telefonos betelefonálást. Úgyhogy azt majd legközelebb a másik stúdióban, de nem lesz elfelejtve, egy tilos pólóért menni fog majd a játék legközelebb, ha élőben vagyok. Hallgassátok továbbra is a Smoking Headset, ettől függetlenül. Sziasztok!

Tilos Rádió Budapest Smoking Heads adását hallgatjátok, hallgatjátok tovább is még egy órát. Game Fucker van veletek, sziasztok, szép délután,

Tilos Rádió Budapest, Smoky Heads adását halljátok továbbra is, egészen 2 óráig. A lemezjátszók mögött Gamefucker, hallgassátok továbbra is, nagyon szép délutánt kívánok mindenkinek, ezután Breakbeat lesz egészen 2 óráig.

Hey, tilos rádió hallgatók, ez volt a Smoking Heads, következik utánunk a Nahát. Én voltam Gamefucker, hallgassátok továbbra is a tilos rádiót, nagyon szép délutánt nektek, sziasztok!

Kedves Tilos Rádió hallgatók, ez volt a Nahát élőben a stúdióból Szőlősi Barnabással. Nincs semmi különös mondani való, úgyhogy mindenkinek csak csodálatos szép hetet kívánok. Maradjatok a Tilos Rádióval, egy szlovák kapcsolat ismétlés műsor következik utánunk. Mindenkinek nagyon csodálatos szép hete, éljétek túl a hőkupolát és a melegét, szevasztok!

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Mérföldkő a repülésben a GE Aerospace 30 000 láb, azaz mintegy 9 km feletti magasságban végzett kísérlete, amiről HVG ír. A NASA, a Beta Technologies és a Boeing közreműködésével, ugyanis a repülőgépipar első hibrid elektromos repülését hajtották végre olyan magasságban, amilyenben a kereskedelmi utasszállító gépek is közlekednek. A leghosszabb

0: segíteni. A Jean-Pierre Capale vezette 10 évvel későbbi expedíciónak ez 7 különböző helyszínen sikerült. 2022-ig az észlelések száma is 100 fölé emelkedett, immár megalapozva a tudományos publikációkat. A Colobus congoensis fekete szőrzete a térség egyetlen ismert főemlőséjére sem hasonlít, mivel a Lickwelly maszkszerű arcán száját és orrát narancsszínű csík veszi körül, végbélnyílásánál pedig fehér folt látható, olvasható a PLO Swan nyomán, a Telexen.
1: Sok kávérajongot megnyugtathat az Amerikai Szívszövetség állásfoglalása, melyről a Qubit számol be. A szakértők a legfrissebb adatok alapján tekintették át, hogyan hat a koffein a vérnyomásra, a koleszterin szintre, a szív- és érrendszeri betegségek kockázatára. Arra jutottak, hogy napi 400 mg-ot meg nem halható bevitel, vagyis nagyjából 3-5 csésze kávé a legtöbb felnőttnek teljesen biztonságos, sőt, csökkentheti a koszorúérbetegség, a stroke, a szívelégtelenség és a kettes típusú cukorbetegség kockázatát. Tejszín, cukor vagy ízesített szirupok hozzáadása azonban már is megsemmisítheti a jótékony hatást. Energiaitalokra, azok a magas koffein és cukortartalma miatt nem vonatkozik az ajánlás. A kutatók hangsúlyozzák, a mechanizmus pontos megértéséhez további vizsgálatok szükségesek.
2: Ezek voltak a hírek.

0: Čau, že ho nemáš rád.
1: Szép jó napot kívánok, drága Tilos Rádió hallgatók, ez itt a Szlovák kapcsolat a Tiloson, az FM90.3-on, illetve online a www.tilos.hu-n. A műsor, mint mindig, minden második kedden jelentkezik 15 órától 16 óra 30-ig. Bizony ráfordultunk a Tilos Maraton hetére, úgyhogy péntektől ne csináljátok magatoknak egyéb programot, hanem nap mint nap gyertek ki a Dürer kertbe, hiszen 5-től péntektől egészen a következő hét vasárnap hajnaláig tart a Tilos Maraton rengeteg jó-jó programmal, tematikus napokkal, műsorkészítők fognak főzni, és jobbnál jobb tombolákat lehet nyerni, és hát a jó szórakozáson kívül pedig jelenlétetekkel támogatjátok, illetve a küldésetekkel is támogatjátok a Tilos Rádiót, ami azért fontos, mert nélkületek nem tudnánk létezni. És hát akkor térjünk rá a mai műsorra, illetve a mai vendégünkre. Én nagyon nagy szeretettel köszöntöm Jarábik Balást, aki valahol, ha minden igaz, valahol messze, de Európán belül van, ha nem tévedek, ugye? Szia Balázs, itt vagy velünk?
2: Szia, itt vagyok. Köszönöm szépen a meghívást. Valóban Zürichben vagyok, úgyhogy majd, ha hallotok mindenféle templom harangot, akkor ez azért van.
1: Mert a rothadó nyugaton még ilyen dolgok is történnek délután 3 órakor.
2: Tradicionális ország, így van.
1: Utána számoltam, hogy igazából mennyit ismertem én erre a beszélgetésre, és hát ez most már több mint 4 éve van, és ennek az az oka, hogy hát ugye 2022. februárjában elindult az a bizonyos, nagyon-nagyon csúnya dolog, ami az ukrajnai háború, és nem sokkal a háború kitörése után én írtam Balázsnak, hogy nagyon szeretnék vele beszélgetni, nyilván nem titkolt okokból. Akkor ugye Balázs azt írtad nekem, hogy te most nem nyilatkozhatsz, majd térjünk rá vissza később, és hát ez történik most, ugye most már 2026-ot írunk. És hát ami a legszomorúbb dolog az az, hogy ez a háború még mindig tart. Amikor ez kitört, te nyilván az embernek nincs egy ilyen nagy kristálygömbje, amiben látja előre a dolgokat, de amikor ez az egész elindult, nyilván ennek már voltak előjelei, meg előzményei, és ezekről valószínűleg szintén órákat lehetne veled beszélgetni, de akkor te gondoltad volna, hogy 2026 júniusában még tartani fog ez a háború?

0: Fú, hát megmondom őszintén, nem emlékszem, hogy mit gondoltam 2022-ben, sokan kérdezték, hogy meddig ideig tarthat, és hát az volt a nagy kérdés, hogy ugye az oroszok megindítják a támadást, akkor Ukrajna meddig tart ki. Tehát volt is az első fázis ugye erről szólt, hogy az oroszok egyébként ahhoz képest, hogy mekkora ez a háború, rendkívül kicsi, vagy tehát kevés katonával támadták meg az országot, abban bíztak, hogy az ukránok nem fognak hosszú ideig ellenállni, vagy nem fognak tudni hosszú ideig ellenállni. Ugye ehhez képest valóban 5. éve tart a háború, és ebben az évben szinte biztosan még tartani is fog. Hiszen annyi katona van mind a két oldalon, tehát azt hiszem az orosz haderő 670-680 ezer katona, ami Ukrajnában, illetve Ukrajna körül van, és hát hivatalosan az ukrán haderő is szintén kb. 1 millió katonát számlál. Tehát ilyen léptékű ugye háborút nagyon nehéz megállítani. Tehát ez az egyik dolog. A másik, hogy én viszont úgy gondoltam, hogy akkor, hogyha az ukránok kibírják a nyomást, akkor ez a háború valószínűleg hosszabb ideig el fog tartani. Tehát az első hónapokban ezt nem lehetett látni. Pontosabban, hát én ugye az EU-nak dolgoztam, és hát elég ilyen biztonságpolitikai kérdésekkel foglalkoztunk, és hát én tagja voltam annak a csapatnak, aki pontosan ezt a kérdést kutatta még 2022 előtt, és hát, hogyha jól emlékszel, talán te is emlékszel arra, hogy hát ugye az európaiak ott maradtak a háború elején, pontosan azért, mert arra számított, hogy az amerikaiak, a britek elmentek. Én is Kijevben voltam 2022. február 24-én, és hát pontosan arra számítottunk, hogy a kijeviek az ukránok bírni fogják ezt a fajta háborút. Ebben az EU-nak egyébként az EU assessmentnek, tehát az elemzésnek ilyen szempontból igaza volt. Abban viszont az amerikaiaknak volt igaza, hogy valóban egy nagy háború közeleg. Mi anno abból indultunk ki, amit az ukrán titkosszolgálatoktól kaptunk jelentéseket, és hát ugye az volt, hogy 120-140 ezer orosz katona van Ukrajna körül, ezzel már pedig nem lehet lerohanni egy ekkora országot, az oroszok mégis megpróbálták, és hát ezért is vagyunk ott.
1: Balázs, akkor azért szerint, ha jól értem, akkor itt volt egyfajta ilyen véleménybeli, vagy nézőpontbeli ellentét az EU és az amerikaiak között akkor?
0: Hát olyan, de tehát nem is, hogy ellen pont, hiszen mi is abból indultunk ki, amit az amerikaiak mondanak, természetesen, hiszen a NATO-ban ugye ugyanannak a katonai szövetségnek a része vagyunk. Itt inkább arról volt szó, hogy arról ment a találgatás, ugye, hogy az ukránok meddig bírhatják. És hát ilyen szempontból az amerikai vélemény az volt, a szolgálatok véleménye az volt, hogy nem fogják hosszú ideig bírni. Erről egyébként több cikk is született, tehát nem árulok el semmilyen titkos információt. Az európaiak inkább arra a véleményre hajlottak, hogy tovább fogják bírni. Természetesen először tovább bírják az ukránok, az is kellett, hogy a nyugat teljesen felsorakozott mögéjük. Tehát haditechnikában, ugye főleg az amerikaiak a kezdettől fogva ellátták őket ezzel a szatellit és egyéb ugye információkkal az orosz haderőről, tehát ez hatalmas előnyhöz jutotta az ukrán hadsereget már kezdettől fogva, hiszen az oroszok tulajdonképpen vakon jöttek be Ukrajnába háborúzni, és hát az ukránok pedig pontosan látták az oroszok lépéseit. Tehát az volt a kérdés, és hát ugye a pénzügyi támogatás, stb. Nem is beszélve, mondok egy adatot, az ukrán hadügyi költségvetés ebben az évben, tehát 2026-ban 67 milliárd dollár, 2021-ben 6 milliárd volt. Tehát enélkül, természetesen enélkül hatalmas léptékű nyugati támogatás nélkül Ukrajna valószínű már nem háborúzna, tehát egymagukban az ukránok kevesek
1: lesznek. Valószínűleg akkor már nem is létezne Ukrajna, mint olyan, ugye?
0: Hát létezne Ukrajna, ugye Ukrajna létezett a Szovjetunión belül is. Kérdés az, hogy milyen Ukrajna.
1: De gyanítom, hogy akkor ez egy ilyen Fehér Oroszországhoz hasonlítható kvázi bábállam, vagy egy ilyen...
0: Igen, ezzel egyet lehet érteni, hogy politikailag, tehát az orosz stratégiai cél Ukrajna politikai ellenőrzése volt, vagy legalábbis egy olyan politikai rezsim, tehát az Zelenszkijék leváltása, illetve ez a Majdan, tehát a 2014-es forradalmi eliteknek a leváltása egy képlékenyebb, egy orosz barátabb vezetés felé. Ugye az orosz, ugye az FSB, vagyis az orosz titkosszolgálat azt hatta ki a számításból, hogy tulajdonképpen ilyenek már alig léteznek, hiszen még a hivatalosan orosz barátnak tekintett erők, ugye Janukovics maradványai sem voltak igazán oroszok, hanem inkább a saját hasznukat néző ukrán politikus, akik az ukrán, az orosz barátságból és a saját hasznukat próbálták nézni. Tehát nem volt olyan politikai létjogosultsága ennek a háborúnak, mint ami Moszkva ehhez hozzáfűzött. Ezért is ugye látjuk azt, hogy az ukrán politika tulajdonképpen ebben az évben már tavaly is visszatért, viszont ami az orosz, tehát a háborút, illetve Oroszországot illeti, a teljes konszenzus van a teljes ukrán elitben. Tehát az, hogy a háborút folytatni kell, az oroszokkal egyelőre semmiféleképpen nem kibékülni, sőt rákényszeríteni az orosz politikai vezetésre, amennyire csak lehet az ukrán akaratot, természetesen nyugati segítséggel, ez most az ukrán taktika. Tehát nincs meg az a fajta politikai létjogosultsága annak az orosz stratégiának, amit látunk most kudarcot vallani.
1: És hát amint egyébként bizonyos európai politikusok is igyekeznek több-kevesebb sikerrel kommunikálni. Most nyilván erről látjuk az eredményét akár a magyar választásokon, de hát Szlovákiában se kell mondjuk sorban állni nagyon az orosz barátságért. De erről beszéljünk majd még egy kicsit később. Én még egy kicsit, ha megengeded, még visszatérnék magára a háborúnak a legelejére, illetve lehet, hogy még majd egy-két kérdés erejéig még kicsit korábbra is visszamennék, de akkor egy dolgot talán tisztázzunk, hogy akkor valójában itt az történt a legelején, hogy az oroszok azt gondolták, hogy oda mennek, és tényleg csinálnak egy ilyen kvázi villámlerohanást, ami ugye nem jött össze nekik, mert többek között a nyugati erők erre már ott voltak felkészülve és támogatták, és ezért nem jött ez össze? Tehát gyakorlatilag ők bepofára estek a legelején, vagy ezt én rosszul látom, vagy rosszul raktam össze?
0: Hát úgy estek pofára a legelején, hogy valóban arra számítottak, hogy ez egy villámháború lesz, és hát minimum a kijevi vezetés hát politikailag, hanem is katonailag kapitulál. Ehhez képest az oroszok, vagy az ukránok beleálltak a háborúba, és hát ne feledjük, hogy az oroszok, tehát még egyszer ilyen 120-130, maximum 140 ezer katonával támadtak, plusz még ehhez hozzájön az úgynevezett donbasszi, ugye ez a szeparatista, kvázi szeparatista hadsereg, ami akkor valóban nem volt az orosz hadsereg része. Ennek volt egy ilyen 35-38 ezeres ilyen szedetvedett, valamennyire kiképzett, de inkább ilyen a helyi donbasszi háborúra kiképzett alakulatai, és hát úgyis összesen egy ilyen 160 ezeres orosz kontingens nagyjából lehetett. Most ezek támadtak három oldalról, ugye Fehér Oroszország, Belarus, a Donbass felől, illetve a délről, Krim felől, és hát ahhoz képest, hogy milyen kevesen voltak, azért az ország 40%-át sikerült elfoglalniuk nagyon gyorsan. Ugye köztük úgy fontosságú területeket, mint például az a déli, ugye a Krím félszigetet az Oroszországgal összekötő, ugye ez az úgynevezett szárazföldi folyosó, ami én úgy gondolom, hogy a minimum stratégiai célja volt ennek a háborúnak. Erről már szintén visszatérhetünk, hogy miért hívom én ezt a második krími háborúnak, ezt, ami most zajlik. Illetve ugye a Kijev, tehát Fehér Oroszország felül északról Kijevet fenyegető, tehát tulajdonképpen kétharmad részben, vagy 60%-ban sikerült is nekik körbekeríteni, amennyire csak lehet Kijevet, amennyire ennyi csapatok sikerült, de nem sikerült ugye bezárni ezt a gyűrűt, tehát délről megmaradt a továbbra is az út, ami szintén egy ilyen nagyon fontos dolog volt. Tehát ma második nap ott voltak Kijevnél, vagy a harmadik nap, és hát itt sikerült az ukránokat ugye megállítani, vagy az ukránoknak megállítani az önnyomást. Tehát nem lehet azt mondani, hogy az orosz haderő rosszul teljesített. Az orosz tervezés, tehát ez egy úgynevezett intelligence failure, tehát a tervezésnek volt, egyszerűen nem volt reális alapja. Ahhoz képest ugye, hogy az oroszok mennyi katonával támadtak, én szerintem nem nevezhető, amit csináltak teljesen sikertelennek, katonai értelemben természetesen, tehát nem a háború stratégiai tehát a célkitűzését tekintve. Most ugye ennek ugye nem csak a nyugat, főleg nem a nyugati támogatást, tehát az ukrán hadsereg állította meg őket, tehát a nyugati támogatás nagyon fontos szerepet játszott. Ugye technológiai, ugye mondtam, a felderítési adatoktól kezdve végig pontosan látták, hogy az oroszok mit csinálnak. De 250 ezeres volt akkor az ukrán haderő, amikor az oroszok megtámadták őket, de akkor már szervezés alatt volt több hónap óta az úgynevezett territoriális önvédelmi egységek, tehát kb. 100-150 ezer plusz, és hát nagyon gyorsan ezt, ugye elsősorban ugye 2022-ben főleg önkéntesekből nagyon gyorsan földozasztották az ukrán hadsereg számát 1 millióra.
1: De egyébként itt említetted ezt az intelligence failure-t, és igazából nekem pont ez merült fel így, ahogy hallgattalak téged, hogy ugye, hogyha az ember nem biztonságpolitikai szakértő, és nem tényleg nagy, vagy nagyon-nagyon mélyen nem ássa bele ezeknek a különböző információknak a tömkelegébe, vagy nem olvas vagy szakirányú cikkeket, akkor nyilván ilyen laikusként közelíti meg, akkor azért oltatlanul egy kicsit ilyen Dávid Góliát, ha, hogy mondjam, arányban látja ezt az ukrán-orosz dolgot, és hát azért az oroszok sokan vannak, Oroszország nagy, és hát azért az ugye tudva levő, hogy azért az orosz befolyás ilyen-olyan, amolyan formában Ukrajnában mindig is megvolt. Hogy ez valóban azt jelenti, hogy az orosz titkosszolgálat, vagy az orosz hírszerzés ennyire amatőr volt, hogy ezt ennyire benézte, vagy egész egyszerűen csak félváról vették ezt a dolgot, és utána tényleg rájöttek arra, hogy azért ez egy sokkal nagyobb falat. Vagy szóval, hogy arra akarok kiukadni, hogyha az ember lerohan egy országot, arra azért nyilván készül egy ideje. És hát ott azért vannak, gondolom, ilyen alapvető dolgok, amiken így végig kell menni, és még fölmérni azt, hogy mondjuk milyen, hogy mondjam, tehát egy ellenállásba kerül valaki. Tehát hogy ez hol csúszott el, és miért valójában?
0: Durágos. Hát egyrészt ugye ez a háború, vagy ez a konfliktus, tehát akkor még nem volt egy teljes háború, 2014-től tart. Ugye a Majdan, ami ugye erőszakos cselekedetben, tehát a forradalom, az ukrán forradalom 2014-ben Janukovics ellen, ugye erőszakos véget ért, és onnantól kezdődött ez a fajta eredetileg egy belső ukrán konfliktus, ugye, de hát az oroszok reakciója a Krím villámgyors elfoglalása, illetve annexió, tehát bekebelezése volt.
1: Ez volt akkor az a bizonyos első krími háború, amire utaltál most a második
0: kapcsán? A krími háború az a 19. században volt. De arra már visszatérünk, okay. Akarom most hallgatókat összekeverni ezzel. Tehát ez 14 óta húzódik ez a konfliktus, tehát az oroszok ugye nagyon gyorsan a Majdanra a Krím bekebelezését lépték meg. Elsősorban azért, mert ugye a Majdan utáni első parlament az akkori káoszban, akkor fölmerült az az ötlet is, hogy tulajdonképpen az oroszokat most akkor szépen ki lehetne ebrudalni Krimből. Most ez nekik egy olyan stratégiai dolog, amit semmilyen orosz államnak nem engedheted meg magának, tehát nem preventíve egy vértelen, vagy viszonylag vértelen, hiszen tényleg csak egy-két katona halt meg abban az elfoglalásban, tehát ugye ott is voltak az oroszok Szevasztopolban, tehát bázisaik voltak, ott van a hadiflotta, tehát villámgyorsan el tudták foglalni Krímet, és ezután kezdődött ugye a donbaszi háború. Most ezt ugye megosztanak a vélemények, hogy ez a donbaszi háború az mennyire volt belső csatározás, vagy már eleve az oroszok segítségével tört ki. Én úgy gondolom, hogy ennek a kettőnek az egyvelege, és hát ugye a krími annexáció után is, tehát a bekebelezés után is ugye nagyon nehéz, tehát ez is egy fő tényezője volt ennek a donbaszi konfliktusnak. Tehát ez 14-ben, ugye 15-ben a Minszki megállapodása tulajdonképpen úgy, ahogy lezárult, tehát befagyasztották ezt a konfliktust, és hát már akkor ugye a krím után itt volt a második, tulajdonképpen két eléggé nyílt orosz katonai intervenciót láttunk az első Minszki megállapodás előtt, illetve a második Minszki megállapodás előtt, akkor 4 dandárt vetettek be az oroszok, és akkor ez elég volt az akkori ukrán hadsereg visszaszorításához, legalábbis azokban a stratégiai, vagy taktikai gócpontokban, amire az úgynevezett szeparatistáknak szükségük volt. Tehát akkor nagyon sok olyan vélemény volt, hogy akkor, ha bejönnek az oroszok, akkor nagyon gyorsan véget tudnának vetni ennek az egésznek, de nem tették meg. Ugye elsősorban azért, mert az európai diplomácia is közbevetette magát, stb. Tehát ez a konfliktus onnantól tart, tehát tulajdonképpen mind a két fél készülhetett rá. Én úgy gondolom, hogy az ukránok jobban készültek, mint az oroszok. Elsősorban a hadsereg reformja, illetve felkészítése egy nagyobb konfliktusban 2014 óta, a Donbass védvonalak megerősítése, mind a mai napig ezeket is látjuk akcióban, tehát nagyon nehezen megy az oroszoknak ennek az elfoglalása, ami ugye ennek a háborúnak, az a 2022. február 24-e, 22-es háborúnak a fő célkitűze, hivatalos célkitűzése, ugye a Donbass elfoglalása, vagy felszabadítása, ahogy az oroszok mondják. Tehát ez odáig megy vissza, és hát én olvastam olyan orosz véleményeket, hogy hát az oroszok túlságosan sokat vártak ezzel, és adtak időt. Ugye egyrészt az ukránoknak felkészülni, másrészt, ami ugye lényeges, az valóban akkor már az ukrán hadsereg modernizálása, illetve azokban a nyugati struktúrákba való bekötése, mint például, ugye nem lehet csak úgy nyugati vagy amerikai felderítési adatokat csak úgy átadni, ahhoz meg kell, kell a megfelelő felszerelés, ember, tréning, stb. Tehát ennek az előkészületei már folytak. Természetesen ennek védelmi célja volt, pontosan arra az esetre, hogyha az oroszok esetleg tovább vonulnának, akkor az ukrán hadsereg fel legyen készülve, és én úgy gondolom, hogy ez a fajta dolog az ukránoknak, legalábbis ahogy a mostani, a háború mostani állása szerint ez jobban sikerül.
1: Ha megengeded, akkor van néhány ilyen, nem is tudom, hogy mondjam, alaptézis, amit leginkább az orosz agressziót támogatók, vagy védők, vagy megmagyarázók szoktak mondani. Ezeket röviden, ha megengeded, akkor tisztába tudjuk tenni, vagy hogy így a véleményedet elmondod. Ugye az első, ugye a Krimről beszéltünk, szerintem ez egy kicsit ilyen tyúktojás kérdés, hogy igazából most akkor a Krim az eredendően ukrán vagy orosz, tehát hogy úgy igazából ki van ott otthon abból? Ez így hülyén van feltéve a kérdés, de szerintem érted, mit akarok ezzel kérdezni.
0: A Krimben? A Krímben mindenféleképpen...
1: A tatárok, de azok már nincsenek ott, ugye?
0: A tatárok is otthon vannak, de hát a tatárok, hát ugye... Jó, hát az etelek össze volt annyira messze. Tehát most nem menjünk ebbe vissza.
1: Tehát ha csatoljuk Magyarországhoz, akkor tett, hogy így Kárpát... Okay.
0: 2022-ben mindenféleképpen az oroszok voltak fölényben, vagy azok az ukránok. Ugye ez a Krím, tehát Krím, ugye a második világháború után annyit kell tudni talán a krími helyzetről, azt hiszem, hogy 1500 vagy 1600 ember élt 1945-ben Krímben.
1: Összesen?
0: Összesen, ugye a háború után, egyszerűen azért, mert ugye ott nagyon komoly harcok folytak, a másik pedig azért, mert nem volt ott víz. Tehát ugye a Krím ez egy rendkívül száraz, ugye édesvíz nélküli terület, és hát azért is csatolták aztán a Szovjetunió alatt 1956-ban egyébként Ukrajnához, mert akkor fejezték be a szovjetek azt a csatornát, ugye ami a Dnyeprtől pontosan Kakhovkánál, ugye a földúzasztott Dnyeprnél indul el Krím felé, és azzal tulajdonképpen tették lehetővé Krím vízellátását és valamiféle módon a mezőgazdaságot is. Ebből egyébként főleg a krími tatárok éltek, miután visszajöttek, tehát ugye őket kitelepítették a második világháború után több száz ezret, mint háborús bűnöst, és hát 91-től szivárogtak, hogy jöttek vissza a krími félszigetre, összesen voltak 300 ezeren 2022-ben, ha jól emlékszem. Na most, tehát Krímben mindenki betelepült, tehát ukránok, oroszok, stb., és hát túlnyomóan etnikailag is oroszok voltak, vagy pedig azok az ukránok, és akik ott éltek, azok inkább orosz pártiak voltak. Hogyha így lehet mondani, ez az is hozzájárult, hogy tulajdonképpen az 1991 után, vagy a 93 utáni, 91 utáni Ukrajna nem sok figyelmet szentelt a Krímnek, tehát ez egy ilyen, ugye üdülő telepnek számított, de nagyon nem foglalkoztak se a krími tatárokkal, sem az ottani helyzettel. Ugye elsősorban, amikor a geopolitika lett fontos, akkor jött elő az orosz flotta, ugye, amit aztán ugye ezzel a Harkovi megállapodással 2012-ben zártak le azzal, hogy még továbbra is, hiszem, 36 évre vagy mennyi évre hosszabbították meg egy ilyen leasing szerződést, az oroszoknak elég sok pénzt kellett fizetni Szevasztopol, illetve az ukrán állami kincstárban ennek a fejében, és hát egyébként ezt próbálták a majdan utáni parlamentben, a majdan utáni napokban a parlamentben visszamondani, ami ugye az orosz flotta jogi létalapját kérdezte volna meg, tehát ez ilyen szempontból az oroszoknak anno, akkor, ugye úgy gondolták, hogy ez meg kell akadályozni, és hát az ő megakadályozásnak a prevenciója pontosan a félsziget katonai elfoglalása és Oroszországhoz való csatolása volt.
1: Világos.
0: Szóval ez valóban, tehát hogy most nem akarom azt mondani, hogy ugye az akkori, az oroszok nagyon gyorsan lezavartak egy népszavazást, pontosan egy szavazást. Én úgy gondolom, hogy politikailag ezt, hogyha nem az oroszok csinálják, hanem nem az ukrán szervezet, akkor is a többség az Oroszország való csatlakozáshoz döntött. Hozzá kell még tenni, hogy ugye, tehát ugye említetted, hogy a Dávid és Góliát, ez nem teljesen állja meg a helyét. Tehát Ukrajna egy hatalmas ország. Ugye, tehát természetesen nem lakik ott már 48, 51 millió volt 91-ben, természetesen nem lakik ott annyi ember,
1: De Oroszországhoz képest azért mégsem annyira nagy.
0: Lényegesen kisebb.
1: Igen.
0: Van. Tehát Oroszországban most körülbelül lakik, jól tudom, 150-160 millió ember. Ukrajnában most ugye háború után 37 millióan laktak körülbelül. 2020-ban volt egy úgynevezett alternatív cenzus, amit mobiltelefonok alapján csináltak az ukrán hatóságok. Ugye 2001-ben volt az utolsó összeírás.
1: Azóta semmi?
0: Azóta semmi. Okay. Azóta az ukrán nem tudta megcsinálni, valami módon nem tudta ellátni ezt a feladatát. Ugye elméletileg minden 10 évre kellett volna lenni. 2001 óta nem tudták ezt megszervezni, tehát ez is elég sokat elárul az ukrán állam. Egyrészt hozzáállásáról, más pedig szervezettségéről. Ugye de 2020-ban már az Zelenszkijék alatt összeraktam gyorsan egy ilyen kvázi cenzust, akkor 37 millió. Tehát akkor ugye Krím nélkül már, tehát azon a területeken, amit ukrán ellenőrzött, akkor 37 millió embert számoltak össze. Mivel mi benne voltunk anno az EU-ban, nekünk azért megsukták, hogy valószínűleg kevesebb, tehát 35,5-36. Tehát innentől indultam ki mindig, amikor azt próbáltam becsülni, hogy mennyi ukrán távozott a háború óta, ez kb. 10-11 millióra lehet.
1: Na ezt akartam kérdezni, mennyi lehetnek ott most?
0: 25 millió. Még egyszer mondom, 36-37-ről indult.
1: De akkor is azért 11 millió sok ember, tehát hogy...
0: Nagyon sokan, tehát azért majd erre szintén szeretnék visszatérni, tehát az, hogy az ukránok most viszonylag jól állnak a háborúban a oroszok ellen, az nem azt jelenti, hogy az ország nem fizet hatalmas árat érte.
1: Hát gondolom, és az egyébként nagyjából, ha már itt tartunk, meg lehet becsülni azt, hogy mennyi jelen pillanatban a halottak száma?
0: Meg lehet becsülni, de nem szívesen mennék bele, mert egyszerűen senki nem tud, én sem tudok olyan információt mondani, ami hiteles lenne. Be lehet menni abba, hogy hogyan néznek ki most jelenleg a... Ugye lényegesen többet tudunk arról, hogy mennyi lehet az orosz oldalon, és arról lényegesen kevesebbet, hogy mennyi az ukrán oldalon. Egyszerűen azért, mert...
1: De millió számokról beszélünk, mert gyanítom.
0: Nem. Több százezer számokról beszélünk, de nem millió számokról.
1: Jó, de hát az is
0: pontosan. Halottak és a komoly sebesültek. Tehát azoknak a számát, ugye ezt nézzük szépen casualty-nek, tehát azoknak a számát, amik tulajdonképpen már nem...
1: De minden esetre az is több százezerrel több, mint amennyinek kéne lenni egy ilyen helyzetben.
0: Tehát már egy is több, mint amennyinek kéne lenni, de milliókban semmiképpen sem mérhető ember, ez esetben már régen befejeződött volna ez a háború.
1: Mert nem lett volna kiharcoljon valószínűleg. Jó, akkor van még legalább kettőt még szeretnék ide behozni. Az egyik az, hogy ez valójában nem is Ukrajna és Oroszország, hanem a nyugati világ és Oroszország háborúja, és ilyen formában minimum a morális felelősséget, de akár egyéb más felelősséget is a nyugati világra lehet testelni.
0: Hát nézd, Kaja Kallas most Cipruszon, amikor az európai miniszterek arról beszélgettek, hogy mégiscsak miről és hogyan és ki beszéljen Oroszországgal a háború befejezéséről, illetve az európai biztonsági kérdésekről, akkor kiállt a mikrofon el, és azt mondta, hogy mi már pedig Ukrajna mögött állunk, Ukrajna szövetségesei vagyunk, mindenben támogatjuk Ukrajnát, vagyis nem tudunk ennek a feladatnak megfelelni. Ezzel tulajdonképpen ugye mindazonáltal az európaiak, hogy az EU nem úgy gondolkodik saját magáról, mintha mi aktív részese lennénk a konfliktusnak. Én úgy gondolom, egyébként ezt az amerikaiak ugye már a Trump adminisztráció idején, Marco Rubio is már tavaly kijelentette, hogy ez egy proxy háború. Most én úgy gondolom, hogy a proxy háborúnak nem kell... Tehát nincs olyan politikai töltete ennek, ha csak kizárólag egy terminus technikus alapján veszük, akkor igenis akkor szerintem felvállalható valóban egy ilyen dolog. Tehát az oroszok, tehát azt a fajta pénzügyi, technológiai, stb. Támogatást, amit Ukrajnának nyújtunk, enélkül Ukrajna már nem létezne. Tehát ezt a háborút elvesztette volna. Tehát ilyen szempontból a nyugati, és hát főleg most már az európai, az amerikai is jelen van, és hát kulcsfontosságú, annak a 20-25%-nak, amit továbbra is nyújtanak az össznyugati segítségnek. Mindjárt mondok is pár példát, ugye hát az ukránok jelentős sikerei az elmúlt pár hónapban majdnem mind amerikai technológia, drónok, a Starlink, a Palantir operációs rendszerei, stb. Ennek köszönhetőek elsősorban. És hát az ukrán hadseregnek természetesen, de saját maguk azért nem tudnának olyanfajta innovációkat csinálni, mint amit egyébként most már a nyugati technológiai infúzió az ukrán hadseregben olyan mértékű, hogy azt már nagyon nehéz, tehát ilyen ukrán-nyugati technológiáról lehet beszélni, de az ukránok próbálják ki, ukrán egy laboratórium.
1: De, ugye most van egy drón, amiért most itt sorban állnak, erről pont most olvastam egy cikket a napokban, hogy elkezdtek gyártani egy valami nagyon spéci drónt.
0: Hát nagyon sok drón van, de például azzal, amit most ugye az ukránok feljöttek ebben az úgynevezett mid-strike, tehát a közepes hatótávolságú drón, tehát ami a katonai logisztikát támadja, illetve a benzintartályokat, stb., az egyébként egy amerikai drón, úgy hívnak, hogy Hornet. Uh-huh. Szóval 90%-át a csapásoknak ezzel hajtják végre. Az ukrán hadsereg, de amerikai kommunikációval, Starlinkkal, a Palantir rendszerrel és amerikai drónnal.
1: Jó, és akkor...
0: Háborút hogyan hívjuk?
1: Igen, de itt igazából ugye van olyan, aki azt mondja, hogy magánér a kirobbanásért is nyugat felel, nem, és nem ukrajni, mint olyan, hanem egyfajta egy ilyen, hogy mondjam, tehát, hogy...
0: Értem. Hát a kirobbanását, tehát nyugodtan le lehet szögezni, hát ugye egyértelműen az oroszok kezdték ezt a háborút. Ők természetesen ebben is prevenciót látnak, mint a Krímben is. Az ukránok ezzel egyáltalán nem értenek egyet. Annyi biztos, hogy a nyugat fontos szerepet játszott abban, hogy ez a háború létrejöhessen, hiszen ez a háború arról is szól, hogy hova tartozik Ukrajna.
1: És gyakorlatilag azzal, hogy Ukrajna deklarálta azt, hogy olyan nyugati világhoz akar tartozni, ezzel rálépett a tyúk szemére az oroszoknak akkor ezek
0: szerint. Az oroszok tulajdonképpen egy több száz éves ugye, katonai doktrína, a mongol uralom tól való felszabadulás ugye doktrinája, katonai biztonságpolitikai doktrinája moszkvai nagyfedelemnek az, hogy minél távolabb vigyük a határokat, ugye hát ez a Szovjetunió alatt és a második világháború után volt a legtávolabb, innen kerültünk mi is ugye a vidám kommunista rendszerekből ugye vissza a nyugatba. De most ez a fajta több száz éves orosz doktrina szintén jelen van. Egyrészt, másrészt pedig ugye hát 2007 óta az oroszok hivatalosan mondják, hogy Ukrajna számukra kulcsfontosságú ország. Többször mondták azt is, hogy az EU integrációval nincs bajuk, viszont a NATO-val
1: annál inkább
0: alapvetően kizárják. Ugye az EBS, ami az utolsó szervezet, ahol az oroszok is jelen vannak az amerikaiakkal, kanadaiakkal együtt, ugye az EBS-nek van egy ilyen doktrinája a közös ugye, biztonságpolitikáról, ami annyit jelent, hogy minden ország úgy biztosítja be a saját biztonságát, hogy nem veszélyezteti a másét. Tehát ilyen szempontból az inclusive security, tehát az inkluzív biztonság. Tehát ilyen szempontból, hogyha elvonatkoztatunk arról, hogy ne Oroszország döntsön, viszont Oroszországnak szintén van beleszólása, hogy az ukránok ugye a NATO-ba lépnek, vagy nem. Most én úgy gondolom, hogy a NATO soha nem vette komolyan az ukrán belépési szándékot, viszont soha nem zárta ki. Tehát 2008 óta, amikor az amerikaiak még Bush elnök alatt nyomták ugye a Grúziát és az Ukrajnát a NATO-ba, már akkor lehetett érezni, hogy a háború lóg a levegőben, tehát Grúziában be is következett, ugye 2008-ban, és azóta az volt a kérdés, még 2009-ben írtam az első anyagomat arról, hogy Krím a következő állomás. Ez ennyire egyértelmű volt, és hát azért nyugaton úgy gondoltuk, tehát hogy ebben a fukuyamai paradigmában, hogy nekünk lehet, hiszen mi legyőztük a szovjeteket ugye 1989-ben, tehát azt a fajta politikát, ami 93-ban még a Clintonék alatt indult be, ugye a bővítés politikája azt lehet továbbra is folytatni, és az oroszok úgy gondolták, hogy nem lehet, és hajlandóak voltak ezért háborúzni is. Tehát ilyen szempontból a nyugat felelőssége bizony ott van az asztalon, az, hogy az elsődlegű felelősség az oroszokat illetve a háborúra, ahhoz mondom, hogy mondom, kétség nem.
1: Egyébként szerinted lett volna rá reális esély, hogy 2022. február 24 előtt valamilyen, nem tudom, diplomácia alapon valami konszenzussal, kompromisszummal, akár valamilyen területi, nem tudom, valamilyen mézes madzaggal, vagy bármivel meg lehetett ezt előzni? Vagy teljesen esélytelen volt?
0: Az amerikaiak ugye a Biden adminisztráció, Biden-Putin csúcs találkozó is volt. Tehát többször is megpróbálták, de hát a Biden adminisztráció ugye egyrészt úgy próbálta meg, illetve az oroszok is úgy próbálkoztak ezzel, hogy mindeket a maximális érdekeit és a maximális pozíciókat építették bele, és hát éppen ezért hát közben kikörtem a ruhát, és becsukom az ablakokat, így szerintem nem fog fütyülni. Tehát mind a két fél maximális pozíciókat sorakoztatott fel, ugye a háborút megelőzendő, és az egyértelmű volt, hogy ilyen maximális pozíciókkal, hogyha jól emlékezhetünk rá talán arra, hogy az oroszok egyenesen azt kérték, vagy követelték az amerikaiaktól, hogy egyezzenek bele, hogy a 97-es ugye, bővítés előtti szakaszba lépjenek vissza. Igen. Hát az amerikai adminisztráció természetesen nem tudja teljesíteni, hiszen ezek az országok, azok a NATO-ba léptek, továbbra is a NATO-ban akarnak maradni.
1: Így van.
0: Nem az Oroszország és egy ugye a NATO régebbi, még a bővítése előtti határaihoz szeretnének visszamenni. Mindazonáltal én úgy gondolom, hogy az oroszoknak abban, tehát is pontosan erről van szó, hogy az európai biztonsági kérdésekben viszont nem lehet az oroszokat kihagyni. Tehát kicsit most abban a helyzetben vagyunk, hogy az amerikaiak ugye visszatértek ahhoz, hogy az oroszokkal tárgyalni kell, az európaiak pedig továbbra is abban vannak, hogy mi Ukrajna mögött állunk, ez a háború döntő lehet ebben a kérdésben, és hát ilyen szempontból tulajdonképpen arra is predesztináljuk ezt a háborút, hogy folytatódjon. Hiszen, hogyha csak Ukrajna mögött állunk, és nem vagyunk hajlandók az oroszokkal tárgyalni, akkor természetesen nem csak Ukrajnáról van szó, hanem az európai biztonsági kérdésről, akkor eleve nincs is más esély, mint az, hogy a háborúnak folytatódjon.
1: Egyébként 22. február 24-et megelőzően te úgy kb. Mikor gondoltad, tudtad, ad abszurdum, voltál meggyőződve arról, hogy itt tényleg egyszer csak eldördül az első puskalövés, és jönnek az oroszok?
0: Hát, ugye ez én az első-belső anyagomat arról, hogy háború lesz, meg 2021. januárjában írtam, akkoriban kezdtem Moszkvába is járni, ilyen tulajdonképpen nem hivatalos diplomáciai utakra, pontosan azt feltérképezni, hogy mennyire komoly ez a helyzet. Akkor jöttek elő, ugye aztán kicsivel később, aztán februárban vagy márciusban jöttek az első amerikai felderítési ugye, hírek arról, hogy az oroszok háborúra készülnek. Tehát már januárban értem egy ilyen anyagot belsőleg, de hát akkor arra ez volt a reakció, hogy erről ne beszéljünk, hiszen úgyse lesz semmi. Tehát eléggé tehát az európaiak úgy gondolták, hogy az oroszok nem fogják ezt a lépést megtenni. Érezhető, tehát egy évvel nagyjából a háború előtt már azért lehetett tudni, hogy ebből bizony lehet háború. Mondtam neked még egy dolgot, tehát 2019-ben léptem diplomáciai szolgálatba, tehát külszolgálatba. Azelőtt ugye a Carnegie-nek dolgoztam, én voltam az egyik fő ukrán elemzőjük, és hát én voltam az első, aki megírta, hogy Zelenszky nyer, és ez mit jelent a nyugatnak, és hát azért is jelentkeztem külszolgálatra, illetve az EU-ba Kijevben dolgozni. Én úgy gondoltam, hogy ha Zelenszkijnek nem tudunk segíteni abban, hogy valamiféle modus operandit az oroszokkal kialakítsanak, akkor Oroszország is Ukrajna háborúzni fog. Hát ilyen szempontból az én külszolgálatom is egy hát nem egy siker sztori, hiszen 2022-ben kitört pontosan az a háború, amitől én már 2019 óta tartok.
1: Na, ha már említetted...
0: Hát benne volt ez. Egyszerűen nem vettük az orosz figyelmeztetés komolyan. Úgy gondoltuk, hogy Európában nem törhet ki ekkora háború. Még akkor sem, hogy az oroszok már 2008-ban, hogy a Grúzia ellen már ezt meglépték, bár azért a kontextus egy kicsit máshogy.
1: De belekényelmesedtünk egy kicsit ebbe a nyugati biztonságos jóléti világba?
0: Hát ennek több oka van. Én úgy gondolom, hogy nem csak a kényelm, hanem egyszerűen egy kicsit elhittük azt, hogy valóban, hogy Európában nem törhet ki a háború, hiszen senki nem akar háborúzni, illetve azt, hogy ugye hiszen mi vagyunk a győztesek, és éppen ezért egy kicsit nekünk többet lehet, mint a többieknek, vagy sok mindent lehet, mint a többieknek. És hát ennek a kettőnek az egyvelege adta azt, és hát az oroszok soha nem komolyan vétele. Az orosz nyugati kapcsolatot úgy képzeltük el, nagyjából úgy kéne kinézni, hogy ahogy Jelcin alatt volt, valamit adunk az oroszoknak, de egyébként nem veszélyesek, nincsen semmi, és hát az ugye Putyinék alatt fokozatosan jöttek vissza az orosz érdekek hatásosabb, ha nem is azt mondom, hogy hatékonyabb, de hatásosabb képviselete, és egyre markáns képviselete, és hát ugye már a 2008-as grúz háború, grúz-orosz háború óta lehetett tudni, hogy az oroszok nem riadnak vissza egy ilyen dologtól semmi. Ennek ellenére mi folytattuk azt a politikát, tehát a bővítési politikát, még akkor is, hogyha pontosan tudtuk, hogy Ukrajna NATO csatlakozásának nincsen olyan fajta geopolitikai vagy politikai előnye, és hát a NATO-nak se nagyon fült tulajdonképpen a foga ahhoz, hogy Ukrajnát integráljuk, hiszen most is ott vagyunk. Most is inkább arról van szó, hogy hogyan tudjuk az ukrán haderőt, a háborús tapasztalatokat integrálni, ugye a most kialakuló európai katonai védelmi doktrinákba, de ez egyébként nem hangsúlyozom, ugye, hogy ez onnan indult ki, hogy Trumpot ismét megválasztották Amerikájának. Hiába hangsúlyozzuk azt, hogy igen, az oroszok mindenre képesek és egyre erősebbek, a másik oldalon lehet látni, az ukránok képesek az oroszokat visszatartani. Erről is egyébként kéne beszélni majd, hogy hogyan néz ki most a jelenlegi háború. Viszont akkor, ugye, hogyha az ukránok képesek visszatartani az oroszokat, akkor talán az orosz haderő mégsem olyan hatalmas és mindenható, mint ahogyan azt nagyon sokan Európában látják, illetve szeretik hangoztatni.
1: Egy kicsit távolabbról indulok, mert kíváncsi vagyok a véleményedre, és ha már említetted Trumpot, akkor azért én megkérdezem, hogy Trump mennyire, a te véleményed szerint mennyire számít a teljesen komplett őrült, kiszámíthatatlan impulzus, hogy mondjam, döntő buta ember kategóriába, és ez mennyire lehet veszélyes egyébként, akár az orosz-ukrán háború kontextusában, meg úgy egyébként a világról. És nem szeretnék róla sokat beszélni, mert nyilván nem a fő téma, de hát azért érintett most ebben a dologban, tényleg kíváncsi vagyok a véleményedre.
0: Igen, ez egy jó kérdés, inkább arról szoktam vitatkozni kollégákkal, hogy mennyire van egyáltalán amerikai, ez a grand strategy, tehát ez egy az amerikai ugye nagy stratégia Trumpék alatt. Én nem gondolom, én nem tartom Trumpot őrültnek a viselkedése ellenére. Én úgy gondolom, hogy az őrült viselkedése mögött van mindig ráció. Viszont hatalmas hibának tartom azt, hogy sikerült őt belehúzni ebbe a háborúba Irán ellen, hiszen ez valóban egy olyan fordulópont számára, és illetve annak a stratégiának, amit egyébként meglehetősen hatékonyan képvisel szerintem az eddigiek során, mégpedig az, hogy Amerika nem adja fel a globális pozícióját, csak másféle módon kell viszonyulni. Az oroszokkal és a kínaiakkal együttesen nem lehet konfliktust fölvállalni. Ez óhatatlanul ahhoz vezet, ugye, hogy a kettőt összenyomjuk, és hát éppen ezért az oroszokkal beszélni kell, és hát ezt kezdték az amerikaiak csinálni. Én úgy látom, hogy ez helyes. Ez nem azt jelenti, hogy feladták volna Ukrajnát. Ugye másfél éve a nyugati sajtó semmiről nem ír csak, hogy mikor fogja Trump Ukrajnát odaszolgáltatni az oroszoknak. Szó sincs erről, nem is volt. Most sincs az, ugye éppen most voltam fel, hogy milyen amerikai technológia és egyéb segítségnyújtás áll az ukrán katonai sikerek, a mostani ukrán katonai, tehát 2026-os ukrán katonai sikerek mögött. Ez természetesen nem lehetséges amerikai állami támogatás nélkül, tehát minden mögött azért egy stratégiai gondolkodás, Trump alatt is ott van, és megmaradt, és továbbra is működik.
1: Na, de hát már Trumpról beszéltünk, akkor viszont én megkérnélek arra is, hogy azért pár mondatban jellemezd, a te véleményed szerint miként lehet és miként kell Vlagyimir Putyinra gondolni? Tehát, hogy egy háborús bűnös őrültreként kell nézni, aki most már így elvesztette a realitását így a valósággal körülötte, vagy még mindig lehet ezt egyfajta, nyilván a célok azok kérdésesek, vagy hát szóval minimum morálisan azért lehet erről vitatkozni, de hogy valójában a célja elérése irányába lépéseket tevő számító politikusként miként lehet Putyinra nézni manapság?
0: Hát én egyre inkább úgy látom, hogy Putyin elszámította magát az ukrán háborúban. Ezt már lehetett látni 2022-ben. Ugye nagyon fontos az, hogy az oroszok rögtön kezdeményezték a tárgyalásokat az első napok során az ukránokkal. Én úgy gondolom, hogy elsősorban azért a rögtön az első napokban, mert ugye sikert akarták learatni, de aztán ezeket a tárgyalások ugye egyre inkább arról is szóltak, hogy hogyan tudnak ők kiszállni ebből a háborúból is, milyen áron, mit tudnak az ukránok torkán lenyomni.
1: És ezek, ezek meg is történtek, ezek a tárgyalások az első napokon?
0: Folyamatosan tárgyaltak az első hét során már Belarusban, ugye az oroszok és az ukránok, utána ezt vették át Isztambulba. Uh-huh. Ezek nyilvános tárgyalások voltak, csak ugye nagyon kevesen emlékeznek rá. Mivel én azért ezt végigkövettem nagyon, nagyon részletesen a dolgokat, én emlékszem. Szóval, és hát ugye 2022 aztán október-novemberében dőlt el, hogy ugye akkor novemberében hirdetett Putyin mobilizációt, és hát onnantól fogva kezdődött a háború másik része. Én úgy gondolom, hogy a háború első részét egyértelműen az ukránok nyerték meg, és itt ment el Putyin stratégiai győzelme is, tehát az, hogy Ukrajna politikailag az oroszok által kontrollálható, vagy Moszkva által kontrollálható, és hát utána kezdődött az úgynevezett war of attrition, vagyis egy az anyagháború, az, hogy ki, hogy a felőrülő háború, tulajdonképpen így lehetne jobban magyarra fordítani, és hát benne a felőrülő háborúban egészen eddig az oroszok jobban álltak, de ez mindazonáltal nem vezetett az ukrán hadsereg, állam, társadalom, stb. Összeomlásához, amiben egyébként kétségtelenül hatalmas szerepet játszott a nyugati támogatás. Na, és visszatérve a kérdésedre, mert nem válaszoltam teljesen, tehát én nem tartom Putyint se. Tehát háborús bűnös, ez én szerintem egyértelmű, de én nem szeretem magamnak vindikálni sem a morális, sem más egyéb bíróságok szerepét, de az, hogy ő rossz döntés hozott, én úgy gondolom, hogy ezt a történelem igazolni fogja, ebbe nagyon szívesen beleállok. Pontosan azért, mert Oroszország nem fog tudni olyan stratégiai győzelmet aratni, és hát nagyon érdekes módon most indult el Oroszországban kb. Egy-két hónapja egy olyan vita, amit most már nem az ellenzék kívülről, hanem egyszerűen a Putyinhoz lojális szakemberek, politikai elemzők, katonai elemzők visznek Moszkvában, nyilvánosan egyébként, arról, hogy úgy lehetne lefordítani, hogy mennyi győzelem elég, de egyébként arról szól a vita, hogy hogyan tudnánk ezt a háborút most már befejezni.
1: Lehetőleg a legkevésbé nagy arcvesztéssel, gondolom.
0: Hát, igen, és hát ugye ez a vita is jelzi egyébként azt, hogy valóban az oroszok tudnak egyébként tovább harcolni, most már egyre inkább ők is ezt kezdenek, de most akkor miért is harcolunk? Tehát elértük azt a platót, hogy az ukrán ellenállás, a hadsereg ellenállása továbbra is jelentős, technológiai adaptáció amúgy is a védelemnek kedvez. Ez egyébként már eleve arra is ugye választat, hogy kell rettegni az orosz inváziótól mondjuk a Baltikum ellen. Én nem vagyok ennek a híve egyszerűen azért, mert pontosan az ukrán-orosz háború, vagy az orosz-ukrán háború mutatta azt meg, hogy most ugye hol is tart a hadi technológia, illetve milyen lehetőségek vannak egy ilyen háborúnak, és hát én úgy gondolom, nem sok ország lenne képes, és most már Oroszország se lesz arra képes, hogy egy ilyen felőrülő háborút hosszú ideig fent tudjon tartani, hogyha Ukrajna ellen nem megy.
1: Hát akkor a NATO ellen valószínűleg semmi kemény nem fog menni, nem?
0: Akkor Európa ellen semmi.
1: És egyébként Putyinnak van arra bármi esélye, ha mondjuk véget ér a háború valahogyan, hogy ő, de azért ő benne volt a globális szinten a legmagasabb politikának ő egy nagyon jelentős szereplője volt, és hát azért ő ebből így elég rendesen kicsakkolt ezzel a háborúval. Arra van lehetőség, hogy ő valamilyen módon még visszatérjen így a nemzetközi porondra, vagy az ő esetében, személyesen az ő esetében már teljesen kizárt?
0: Hát az oroszok nincsenek teljesen izolálva. Én azért ezt ockodnék ezáltal, hiszen azért az amerikai-orosz tárgyalások is mennek. Európától vannak izolálva az oroszok. Egyelőre, és én úgy gondolom, hogy a mostani jelenlegi európai vezetés ezt föl is megpróbálja fönntartani. Erről is szól a Kaja Kallasféle nyilatkozat ugye múlt hétről, Ciprusról. Nagy kérdés, hogy meddig fönntartható ez. Egyszerűen azért, mert úgy gondolom, hogy az oroszokkal Európának is előbb vagy utóbb szóba kell állni. Egyszerűen azért, mert ha nem állunk velük szóba, akkor ha nem is egy szándékos háború, de egy véletlen háború, vagy a háború kiszélesedése, hogy a Baltikumban egyébként elsősorban ukrán drónok egyre nagyobb számban repkednek. Ugye megtörtént ez az orosz drónbaleset Romániában, pár nappal ezelőtt. Tehát az úgynevezett spillover, tehát a háború túlcsordulása vagy kicsordulása sajnos reális esély, tehát a horizontális eszkaláció valóban egy reális esély. Nem azért, mert egyik oldal is azt szeretné, én szerintem az oroszok sem szeretnék.
1: Szóval ez nem egy célirányos támadás lenne, hanem...
0: Nem célirányos lenne, hanem egy olyan véletlen egybeesése, ami azt ugye egy nagyobb, szélesebb konfrontációt hozhat. Most hozzá kell ehhez azért tenni a horizontális eszkaláció menedzsmentjéhez, hogy ugye itt egyrészt, mivel a NATO-ról van szó, de továbbra is az amerikaiak a döntőek, ugye kialakult ez a fajta európai ellenállás, én északi szövetségnek nevezem egyébként, hiszen elsősorban a baltiak, a skandinávok, a lengyelek, illetve hát a háttérben a britek, tehát a London áll folyamatosan, ők a legnagyobb ukrán támogatók is, és hát dominálják az európai mainstream gondolkodást, védelmi, illetve Oroszországgal kapcsolatos gondolkodást. Eléggé fájlalom, megmondom őszintén, hogy ez a fajta domináció azt is eredményezi, hogy tulajdonképpen semmilyen vita ezekről a dolgokról nincs, amiről beszélünk. Hát arról sincs vita, hogy egyetlen beszélünk az oroszokkal, mert ezt nem fontosnak tartom, hogy igenis, tehát mint az, hogy az amerikaiak is rákényszerültek arra, hiszen az Oroszország Amerika mellett a második legnagyobb nukleáris hatalom, és hát ugye a stratégiai rizikó menedzselés elsősorban ezt kívánja. Tehát ahhoz, hogy az európaiak úgy gondolják, hogy nekünk nem kell beszélni Oroszországgal, mindenféle morális és egyéb okok miatt, ezzel tulajdonképpen azt is az életlenségünket, tehát a geopolitikai életlenségünket is mutatja.
1: Tehát ez valójában azzal nem kell szeretnünk egymást, de egész egyszerűen ott vagyunk, és nem szabad úgy csinálni, hogy nincsen, hogy léteznek.
0: A diplomáciát nem azért találták ki, mert megszerettük a másikat, hanem éppen azért, mert nem.
1: Világos, oké. Okay. Na, és akkor még fejezzük be ezt a személyek karakterizálása kört azzal, hogy te milyen politikusként jellemeznéd Volodymyr Zelenszkijt?
0: Most már így vagyunk azt, hogy az egész skálán, remélem, hogy milyen kancellárat nem fogod megkérdezni.
1: Orbán Viktorra nem foglak kérdezni, és Ficóra, jó? Tehát nem, de tényleg Zelenszkijről van, szeretném tudni, mert...
0: Hadnád, én voltam az első 2019-ben, januárban, megírta, hogy Zelenszkij elnök lesz, tehát ilyen szempontból akár személyes felelősségre is válhatok érte. Én úgy gondolom, hogy Zelenszkij, mint ahogy egyébként kezdettől fogva szerepet játszik, és ezt rendkívül ügyesen csinálja, egy rendkívül jó komikus színész volt valamikor, és hát beletanult az elődeki szerepbe is. Mindazonáltal én úgy gondolom, hogy, és hát ugye itt tehát az ő felelősség, illetve a nyugat felelőssége is az, hogy ezt a háborút nem sikerült elkerülnie. Nem biztos, hogy el tudta volna kerülni ezt a háborút, és ugye még egyszer hangsúlyozom, hogy teljesen az oroszok felelőssége a legnagyobb, de tehát egy évig próbálkozott azzal, hogy valamiféle modus operandit kitaláljon az oroszokkal, de hatalmas volt mind a belső, mind pedig a nyugati ellenállás. Tehát van egy vízválasztó az amerikai belpolitikában egyébként, ami az oroszokkal kapcsolatos, és ezért ezt érdemes elmondani, én el szoktam mondani, nagyon sokan ezt nem értik, vagy máshogy értelmezik, máshogy értik, ez a Russiagate. Ugye az a 2016-os ügy, ugye az amerikai modern politika történet egyik legnagyobb botránya, hogy ugye állítólagosan az oroszok beavatkoztak a 2016-os
1: választásban. Trump volt, ugye?
0: Persze, Trump és Hillary Clinton igen. ellen, és hát Trump csak annak köszönheti ugye az első ciklusát, mert az oroszok és személyesen Vladimir Putin beavatkozott, és jól megnyomta a szekerét. Ugye hát Magyarországon is volt most a magyar választásokban ez egy ilyen Russiagate tecske, de hát azért úgy gondolom, hogy inkább a reakció volt a magyar kormány ukrán kampányára, mint minden, vagy mint bármi más egyéb. Minden esetre a Russiagate meghatározó élménye volt Trumpnak, hiszen a Russiagate arra volt jó, hogy az amerikai külpolitikai irányítását tulajdonképpen kivegyék az elnök kezéből, és hát megkössék a kezét elsősorban, ami Ukrajnát, illetve Oroszországot illeti. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a Russiagate-nek egy hatalmas szerepe volt mind abban, hogy ugye az orosz propaganda ellen való háború, és mind Amerikában, mind Európában, ami szintén egy olyan tényező volt, ami Zelenszkij elnököt is megkötötte, illetve az ő belpolitikai helyzetét is megkötötte abban, hogy mit lehet az oroszokkal csinálni, és mit nem. Tehát visszatérve a kérdésedre, Zelenszkij, és hát ugye ez az egyik fő oka annak, hogy a Trump ugye miért változtatta meg a második ciklusánál már a politikát, ugye kiiktatva az adminisztrációt ebből, és ez az egyik fő belpolitikai oka, hogy miért látunk egy orosz, vagy amerikai orosz rapprochmentet, vagy egy engagement politikát, tehát hogy de vannak természetesen stratégiai célok, elsősorban Kína. És hát ugye itt is, gyorsan elmondom még azt is, hogy hát ugye hatalmas a félelmi percepció közötti különbség az Egyesült Államok és Európa között. Tehát Európában az oroszoktól való félelem a domináns, Amerikában ezt nem veszik ilyen módon, mint ahogy Európában. Tehát ők nem tartanak az oroszoktól, hogy egyrészt tehát a nukleáris elrettentés továbbra is működik. Én éppen ezért úgy gondolom, hogy nem lesz, vagy nem lenne háború oroszok és a NATO között. Egyszerűen azért, mert egy konvencionális háborút a NATO nyerne meg. Épp ezt az oroszok is tudják, és hát nagyon gyorsan egy nukleáris háború lenne. Ezt pedig mindenképpen továbbra is mindenki igyekszik elkerülni.
1: Ez egy globális game over lenne valószínűleg.
0: Hát ez egy globális game over lenne, amit azért mindenki oldal szeretne elkerülni. Én ezért nem gondolom, hogy ebből lesz valami. De még egyszer mondom, a horizontális eszkaláció sajnos velünk van, és egyre erősebben van velünk. Ez azért mind az orosz, mind pedig az európai retorikában is nagyon érez.
1: És egyébként például most, ami Romániában történt a napokban, ez... Nyilván én nem akarok a kérdező oldaláról összeesküvés elméletekbe belemenni, de hogy ezek nem lehetnek ilyen direkt ilyen bekóstolások? Egyébként, hogy csinálunk egyet, véletlenül eltéved a drón, nézzük meg, hogy hogy reagálnak?
0: Nem. Egyébként a románok is, legalábbis ez a konkrét eset nem. Úgy volt egy eset, amikor 20 orosz drón hatott be, mint kiderült ugye később, mindenféle robbanófej nélkül a lengyel légtérben.
1: Igen, amikor aztán ott, igen, erre emlékszem, az egy fél éve lehetett körülbelül.
0: Ez továbbra is, hát már tavaly volt,
1: tavaly.
0: Most meg kell nézem pontosan. Én inkább azt mondom, hogy ez, ha valamiféle teszt lehetett, én nagyon hiszek ezekben a tesztelésekben, ezekben az elméletekben, ugye nagyon sok mindenre rámondjuk, hogy az oroszok tesztelnek most mindenféleképpen le akarják tesztelni. Ugyanezeket mondtuk, ugye én emlékszem, még 2014 előtt voltak ilyenek, hogy majd az oroszok egy nagyon kicsi incursion, tehát ez a kicsit behatolnak Ukrajnába, és én mindenkinek azt mondom, hogy gyerekeket, nem lehet kicsit behatolni Ukrajnába.
1: Ez a vagy igen, vagy nem.
0: Tehát, hogyha behatolnak, akkor háború van, ugye? Tehát Baltikumban se lehet csak egy kicsit behatolni, majd azt jól elfoglalják a Götland szigetét, és aztán megmutatják, hogy a NATO egy papírtigris. Hát, de így nem lehet háborút, hogy ugye katonai izéket tervezni, mert akkor hát jó, semmi van, hogyha háború tör ki, fiúk. Tehát én az oroszok, én nem gondolom, hogy az ukrán háborúból azt vetették, vagy ezt vezették volna, hogy jaj, milyen jó, hát itt is majdnem sikerült, de azt azért mégse, és akkor próbáljak ki Európával, vagy a NATO-val. Tehát én úgy gondolom, hogy nem, ez van, és hát még egyszer mondom, egy kicsit sajnálom, hogy erről inkább egy ilyen az európai mainstream sajtóban, tehát a rémhírek terjedése, illetve az orosz fenyegetettségtől való tartás domináns, és nem pedig az a vita, hogy például akkor mit lehetne az oroszokkal mégiscsak kezdeni.
1: Na, akkor viszont beszélgessünk arról, hogy mit lehetne az oroszokkal mégiscsak kezdeni.
0: Várj, mert Zelenszkijről visszamegyek,
1: jó,
0: mert
1: jó,
0: nem
1: jó,
0: akarom,
1: hogy de.
0: Mert kicsit lehet, hogy a hallgatók meg ezt egy nézésen nem válaszolok neked. Szóval én úgy gondolom, hogy továbbra is szerepet játszik, hogy beletanult a háborús vezető szerepébe, és hát nagyon én úgy gondolom, hogy most nagyon nehéz ugye elemezni ezt a dolgot, mert egyrészt az ukránok továbbra is tényleg megállították az oroszokat, egy lényegesen nagyobb ugye, ország, hadsereg, stb. Lehet. Tehát ez egy nagyon hősies ellenállás. A kérdés az, hogy, és hát ez lesz a nagy kérdés majd a történészek számára, és hát ugye a nagy kérdés az, hogy mi lesz majd a háború után. Tehát én úgy gondolom, hogy két nagy alapvető kérdés, hogy milyen Ukrána jön ki ebből a háborúból. Tehát, hogy most egyébként azt hiszem két hete, de történt valami Ukrajnában, megjelentek az indiai, bangladesi, pakisztáni vendégmunkások.
1: Dolgozni. Tehát nem harcolni, mint az Észak-Koreai Oroszországban?
0: Nem, hanem a boltosok, meg a izék, meg ugye tehát ezek alkalmi munkások. Ugye? És hát a minisztérium, a szociális minisztérium két hete bejelentette, hogy hát azért kell ezeket a munkásokat beengedni, mert kb. 22-25 millió ukrán maradt az ország.
1: Tehát nincs munkaerő magyarul. De ez valahol akár
0: pozitív? Nincs munkaerő, és ezekből a 22-25 millióból is tulajdonképpen 2 millió férfi helyezkedik. A mobilizáció előtt. Ugye? Szóval, hogyha ezeket azért összeadod, és milyen helyzetben van az ország, gazdaság, demográfia, társadalom, veteránok, stb. Tehát attól félek, hogy Zelenszkij történeti megítélése lényegesen rosszabb lesz, mint most.
1: Mert hogy egy nagy rakás katasztrófa maradott, miután vége az háborúnak.
0: Az Ukrajna, az, amit én is ismerek nagyon jól, ugye dolgoztam ott, értem 8 évig, az Ukrajna, az megszűnt ebben a háborúban létezni. Egy másik Ukrajna fog kiemelkedni, a nagy kérdés az, hogy milyen. Ha területileg is nem is lesz lényegesen kisebb, azért 25%-át sikerült az oroszoknak elfoglalni, de hangsúlyozom, hogy az oroszoknak ez nem területi háború, hanem a politikai akarat megtörése. Igen, szóval, és az a fajta geopolitika megtörése, hogy ugye itt most akkor megállt parancsolunk a nyugati bővítésnek. Mindez a NATO, és hogyha nem lesz NATO bővítés, de Ukrajna teljesen a NATO, informálisan a NATO integráns része lesz, és lesz egy több százezeres ukrán hadsereg, mert meglátjuk, hogy mit tudnak eltartani, ugye ez elsősorban ennek is a függvénye, ami sakban tudja tartani az orosz haderőt, akkor hát ez nagyon nehéz lesz eladni az oroszoknak stratégiai győzelmeként. Tehát sokkal inkább egy döntetlen lesz a háború másik, tehát ennek a felülő háború vége, és ha döntetlenek kihúzzák az ukránok, az katonai szempontból egy győzelem lesz az ukránok. Tehát az másik fázis is, ugye ezt már beszéltünk, hogy az első fázis az én értékelésem szerint szintén egy győzelem volt az ukránoknak, viszont az az ár, amit az ország fizet ezért, gazdaságban, társadalmilag, demográfiában, hatalmas lesz. És hát ugye ezért nagyon szerintem, majd történészekre hagyom Zelenszkijt.

0: Tehát már az is jogászkodás pozitív értelemben, hogy hogyan tudjuk befagyasztani, és hát ehhez ugye kell minden 6 hónapban egy szavazás. Ugye ezt próbáltak például blokkolni a magyarok. De a felhasználása, itt ugye a belga miniszterelnök Kerek Perec ugye megmondta a vitában, még valamikor januárban, amikor ezt a vitát, tavaly december, amikor ez a vita folyt, decemberben tavaly, hogy hát jó, oké, de hát akkor megkérem a kedves tagállamokat, hogy akkor tessék aláírni ezt bilankó csekket, hogyha jön az orosz perek, akkor tessék az egész belga pénzügyi rendszert alátámasztani. És hát erre ugye egyetlen egy tanállam nem volt hajlandó. Tehát ugye itt ez a szolidaritás, hát a belgák nyeljék le ezt a rizikót, és hát a belgák nem voltak hajlandó. Úgy, mert ott van a befagyasztott pénz.
1: Igen.
0: 90% a Belgiumban van, így az Euroclearben, egy belga intézmény, és hát ezt a belga kormány nem volt hajlandó egyszerűen megcsinálni. Ugye, mert hát ugye azért a jogi elemzések szerintem pontosan azt mutatják, hogy hát erre nincsen jogi alap, és úgy nagyon nehéz ugye nemzetközi jogrendszerről, international rules based order, stb. Beszélni, hogy közben ugye úgy gondoljuk, hogy mi megengedhetünk magunknak az oroszokkal szemben bármit, jogalap nélkül is.
1: Tehát csak hiszen akkor ne csodálkozzunk azon, hogy ők is megengednek velünk szemben, vagy bárki mással szemben, nem?
0: Most azért én úgy gondolom, hogy az oroszok Ukrajna ellen viselnek háborút, nem ellenünk. Nem a NATO-t támadták meg, Ukrajnát támadták meg, semmiféle jogalap nélkül nem kell ezt, tehát nem fogjuk még egyszer hangsúlyozni, de hát azért egy kicsit úgy csinálunk Európában, mintha az oroszok találták volna fel a háborút.
1: Hát igen, nem. Pont.
0: Hát azért az elmúlt 35 évben elsősorban az amerikaiak és a NATO viselt háborút mások ellen. Legkívesebben jogalap nélkül.
1: És hát, ha kicsit távolabb megyünk, akkor azért Európában volt ország, aki csinált háborút. Igen.
0: Igen. Szóval van egyfajta, ugye, tehát tényleg van egy hidegháborús, nagyon beidegződött hidegháborús mentalitás Európában, amit elsősorban ugye a volt szovjet, illetve a volt kommunista államok ápolnak, az új nyugati, tehát a transzatlanciós, tehát a NATO-ban, illetve az Európai Unióban, és hát ezek a beidegződések azért nagyon, hogy mondjam, tehát dominálnak, és hát amióta az oroszok valóban egy ekkora háborút viselnek Ukrajna ellen, még egyszer mondom, én inkább úgy gondolom, hogy mi adoptáltuk az ukrán helyzetet, tehát adoptáltuk Ukrajnát, amit én nem tartok hibának, csak még egyszer mondom, azt tartom egy kicsit simlisnek, hogy hát úgy teszünk, mintha minket támadtak volna, meg pedig nem. Az ukránokat. És az, hogy az ukránok mellé állunk, támogatjuk őket, azt én helyesnek tartom, de ez azért az okokozat azért nem kéne összekeverni. Olyan értelemben nem.
1: Ez egyébként tudja hosszú távon, tehát ilyen, hogy mondjam, nagyon komoly és rendszer szinten hazavágni az európai gazdaságot például? Már most is látjuk nyilván a hatását, de hogy ez tud ennél sokkal rosszabbá válni adott esetben?
0: Hát figyelj, alaphangon az ukrán háború kb. 80-100 milliárd dollárba kerül évente a nyugatnak. Most ezt eddig ugye mindenféle kölcsön, stb. Dolgok, ugye ennek a jó részét az amerikaiak fizették a bajt.
1: Ezt akartam kérdezni, hogy mennyi az arány mondjuk EU versus USA?
0: Hát most már az Európai Unió fizeti 86-90%-át, az amerikaiak nem, kiszálltak a finanszírozásból, tulajdonképpen tavaly történt ez meg. Sőt, most már ugye az amerikai hadi támogatást is az európaiak fizetik, ez a Pearl program. Az, ami az amerikaiaknak megmaradt, az viszont kulcsfontosságú. Tehát ugye a felderítés, az ISI, az Intelligence Surveillance, ugye ez a része, ez kulcsfontosságú, ez ugyanis Európa nem tudja pótolni. Ugye ez a fajta nyugati technológia, ami szintén nem európai, hanem amerikai, ugye drón, stb., illetve az operációs rendszerek, katonai operációs rendszerek infúziója az ukrán hadseregbe, és hát ugye a légvédelem, és hát elsősorban a Patriot, ami az egyetlen egy légvédelem, ami ugye ballisztikus, az orosz ballisztikus rakéták ellen hasznos, az a Patrióta rakéták, és hát ebben most már ugye Ukrajna kezd kifogyni, ha már nem fogyott ki, szerintem most már sem kifogy. És hát innentől fogva, hogy ez az utolsó stratégiai előnye az oroszoknak, amit hát egyre inkább látunk, hogy azt kihasználnak, illetve fenyegetnek azzal, hogy kihasználnak. És hát éppen ezért én úgy gondolom, hogy az ukránok most már eléggé nyíltan jelzik, hogy azért

0: novemberig jó lenne ezt a háborút valamilyen módon lezárni, legalábbis egy olyan tűzszünetet elérni, ami a tehát ez a hosszú, tehát ez úgynevezett deep strike, tehát ezeket a rakétás, drónos támadásokat zárná le. Ugye erre volt már precedens, mind a húsvéti, mind pedig a május 9 és 11 közötti tűzszünet ilyen formában jött létre. Tehát hivatalosan tűzszünet volt, hát a fronton több ezer tűzszünet sértést láttunk, illetve rögzítettek, viszont nem repültek sem ukrán drónok, sem orosz rakéták, illetve drónok a másik területre. Na, tehát ezt próbálnák az ukránok elérni, hiszen enélkül az ukrán energiarendszer a következő télen tulajdonképpen tartatlan állapotban lesz. Most itt vagyunk.
1: Na, és akkor most jön ez a kérdés, amit szerettem volna feltenni, és amire te is már utaltál, hogy hol tart most a háború? Tehát, hogy most nagyjából mit látunk, mi van, és hogy mik a kilátások?
0: Én a holnapi új szóban jelenik meg egy új írásom erről, hogy ugye most az elmúlt egy-két hónapban egyre erősödött az a fajta nyugati ukrán, elsősorban, de főleg nyugati vélemény, hogy az ukránok fordítani tudnának a háború menetén, mégpedig úgy, hogy az orosz offenzívát továbbra is még inkább elassították. Ennek valóban van reális alapja egyébként, ez valóban így van. Elsősorban drón technológiával, mindenkit fél egyébként, és hát olyan ellentámadásokkal, lokális ellentámadásokkal nehezítik az ukránok dolgát, új védelmi, tehát új erődítéseket hoznak létre, ami megnehezíti szintén az orosz erőráhadást. Tehát ilyen szempontból az ukrán stratégia az, hogy annyira lassítani az orosz erőráhadást, hogy az oroszok számára tulajdonképpen ne lehessen lehetővé tenni a további előreadást, és éppen ezért ugye az egymást kifullasztásában egy tűzszünetet kicsikarni. Na most én nem úgy gondolom, hogy tehát valóban lelassult az orosz előreadás, én úgy gondolom, hogy ennek több oka van. Olyan nyugati véleményeket is láttam, hogy szerint Ukrajna megoldotta volna az emberi erő problémáját, én ezt nem így látom. Ugye egyre erőszakosabbak a sorozások az ukrán utcákon.
1: Ez mennyire, bocsánat, hogy megszokítok, ez mennyire egy valós dolog egyébként? Mert erre szoktak mondani, igen, nem, tehát hogy nyilván nézetfüggő.
0: Teljesen valós dolog, annyira valós dolog, hogy most már engem is rendszeresen állítanak meg a kijevi utcákon. Tavaly még nem hordtam magammal útlevelet, most már igen.
1: Tehát magyarul, hogyha most adott esetben felmutatni egy ukrán útlevelet, és azt mondják, hogy igen, te egy hatköteles trump fiatalember vagy, akkor úgy, ahogy van, lendületből visznek is.
0: Uh-huh. Igen. Teljesen valós dolgok, ezek nem AI által generált videók, tehát, hanem valóban valós dolgok, és hát tehát annyi biztos, hogy mind a két oldalon úgy gondolom, hogy stabilizálódott a veszteségek száma. Ez nem azt jelenti, hogy csökkent, hanem stabilizálódott. Mi az oroszok mindig be tudták hozni azt a fajta, és hát lényegesen én úgy gondolom, hogy kialakult az a fajta kettős-hármas erőfölény az oroszok számára, állandóan rotálnak, tehát jobb állapotban van az orosz hadsereg, mint az ukrán. Az ukránoknak viszont pontosan ez a nyugati infúzió, technológiai infúzió, adaptáció, innováció, ami elsősorban a nyugati forrásból származik, illetve az a fajta adat, sötöbbi operációs felhalmozás és kihasználása a döntéshozatalnál, ami erőnyt biztosít továbbra is. Az oroszoknak viszont pontosan az infrastruktúrális háborúban van jelentős stratégiai előnye, pontosan azért, mert az ukránok kifogtak a légvédelmi rakétákból, és hát még a drónokkal úgy, ahogy felveszik a harcot, de hát a balisztikus rakéták, az orosz balisztikus rakétákkal már nem. Éppen tegnap éjjel volt a legfrissebb orosz
1: támadás,
0: és hát 88 rakétát lőttek ki abba, azt hiszem, a hivatalos ukrán adatok, tehát a hivatalos ukrán adatok, ami azért háború van, tehát abból mindig azért jól meg kell nézni, azt hiszem egy harmadot, vagy kicsivel többet mondták, hogy lőttek. Tehát tulajdonképpen Ukrajna ege most már nyitott, az orosz elsősorban ballisztikus rakéták előtt, és hát több száz drónnal támadnak, tehát is van 6 vagy 700 drónnal támadnak, tehát le tudják kötni az ukrán légvédelmet, és hát Ez az ukrán energetikai, most egyébként elsősorban katonai, logisztikai és a többi célpontokat támadnak, tehát nem is, illetve hogyha energetikai, akkor elsősorban a gáz lelőhelyeket, illetve termelést nehezítik. Tehát most nem is kell nekik az energetikai célpontokat célba venni, de mindenféleképpen az oroszoknak is tudják, hogy az oroszoknak most már lehetőségi van kikapcsolni a villanyt. Ez egyébként már tavaly is megvolt, de akkor még nem sikerült nekik, de hát most már annyira degradálódott ugye az energiarendszer, hogy az ukránok saját maguk mondják, hogy ez sajnos ez a tél. Nem is nehéz lesz, nem lesz nehéz, hanem szinte lehetetlen lesz.
1: Van az a pontja ennek a tendenciának, amikor a nyugati világ adott esetben valamilyen módon, bár nem tudom milyen, de bármilyen módon beszáll, tehát akár közvetlenül, vagy akár közvetetten úgy, hogy tényleg nem tudom, mégis leszállítanak Amerikából légvédelmi rakétákat. Vagy ad abszurdum, hogy tényleg NATO katona lép be.
0: Nincs olyan légvédelmi rakéta, amit most egyszerűen túlságosan keveset gyártanak ahhoz képest, hogy mennyire lenne szükség az amerikaiak, és hát elsősorban a saját maguk tehát az iráni háború leköti azt a kapacitást, amit oda tudtak adni az ukránoknak. Most már ezt nem tudják megcsinálni, tehát ilyen szempontból én úgy gondolom, hogy egyébként az amerikaiak ezt jelezték is, és mindent adtak az ukránoknak eddig. Uh-huh. Most már jelezték, hogy most már nincs, nem tudják.
1: És akkor ez azt jelenti, hogy...
0: termelési kapacitás.
1: Világos. Tehát ez azt jelenti, hogyha mondjuk őszig nem sikerül itt valamiféle konszenzusra jutni, mondjuk akár egy fegyverszünetben, akkor itt télen nagyon-nagyon megfordulhat ez a dolog? Tehát magyarul ott akkor az oroszok tényleg győzni tudnának adott esetben?
0: Hát győzni tudnának, azt én túlzásnak érzem, én nem gondolom, hogy ez arra predesztinálna a kijövezetés, hogy kapituláljon. Ugye láttunk már ilyet, Milosevic, Jugoszlávia 1999-ben. Viszont Milosevic ezért nem állt senki. Ugye az akkori Jugoszlávia mögött nem állt senki. Viszont Ukrajna mögött ott áll a nyugat. Ez nem azt jelenti, hogy ezzel ugye ki tudjuk váltani az Ukrajnát. Egyébként egy csomó alkatrész, stb. Nagyon sok mindent kap Ukrajna a nyugattól, és hát ez természetesen ez is így marad, de ez egy, vannak a nyugati támogatásnak egyrészt egy pszichológiai alapja is, tehát amíg a nyugat mögöttünk van, addig az ukránok is jobban bírják. Tehát ad egy plusz löketet, bírjuk ki, tehát én úgy gondolom, hogy ha nem is sikerült, tehát azért is látjuk ezt a egyrészt reális dolgokon alapul, de azért mégis egy kicsit sikerpropagandát az ukrán, illetve a nyugati részről, hogy ehhez is ugye meg tudjuk győzni az ukránokat, hogy valóban, hiszen sikerült megfordítani, éppen ezért egy tűzszünetet ki lehet csiholni az oroszokból. Most ez sokkal inkább az oroszokon múlik, ahhoz azonban én úgy gondolom, hogy ami most elérünk ahhoz a fázishoz, és én megmondom őszintén, nem tartom az EU jelenlegi álláspontját szerencsésnek, hiszen én úgy gondolom, hogy most abban a fázisban vagyunk, hogy a háború eszkalálódik, hanem is a fronton, ott azért ugyanis a drónok és a szenzorok miatt rendkívül konzervatív háború folyik továbbra is, de az infrastruktúrális háborúban, tehát pontosan az orosz rakéták és a drónok, illetve hát az ukrán ellencsapások azért, ezt ne felejtsük el, hogy az ukránoknak is sikerült most már egy olyan aszimmetrikus háborút vívni az oroszokkal, ami hát jelentős károkat tudnak az oroszoknak okozni.
1: Most már akár ilyen közel 1000 kilométerre is bemennek Oroszországra.
0: Igen. Egy-két drónnal az oroszok meg 100 rakétával válaszolnak. Ez lényegesen kisebb területen. Tehát a degradáció és az egésznek a hatása lényegesen, tehát a fizikai, infrastruktúrális hatása az orosz csapásoknak lényegesen nagyobb, mint az ukránoknak, de aszimmetrióban az ukránok nagyon jók, ugyanis az orosz társadalom, én úgy gondolom, hogy továbbra sem, ez nem az orosz társadalom teljes egészében meggyőződéses háborúja, mint az Ukrajnában, hanem inkább Putyin háborúja továbbra, és ők meggyőzték az oroszokat arról, hogy ezt a háborút folytatni kell, de most már azért ott is a közvéleményben ugye elkezdődött ez a vita, amiről beszéltem, tehát ott is azért Oroszországban is beindult az a fajta herjedés, ami ahhoz kéne, hogy vezessen, hogy akkor ők is úgy gondolják le tárgyalni, hogy nem csak masszívan és pozíciókat, hanem azért nagyon flexibilitást is tudjanak mutatni. Most nem fértem be gondolatot, tehát egyrészt eszkalálódni fog a háború, másrészt pedig úgy gondolom, hogy el fog kezdeni meg komolyabb tárgyalások a felek között. Elsősorban amerikai közvetítéssel, hiszen Európa ugye jelenleg úgy döntött, hogy inkább szankcionálnak továbbra is, tehát nyomást próbálunk az oroszokra gyakorolni, és nem diplomáciát. Az amerikai egyébként mind a kettőt csinálják. Tehát ugye nem véletlen ez a fajta amerikai kulcsfontosságú technológia és egyéb segítség az ukránoknak, ezzel is tudnak nyomást gyakorolni az oroszokra. Másrészt meg tárgyalnak az oroszokkal, hát ugye ezt hívják stick and carrot, tehát pontosan tehát így lehet tárgyalni, hogy egyrészt nyomást gyakorolsz, másrészt tárgyalsz az ellenfeleddel, vagy partnereddel, attól függ, hogy hogyan hívod őket. Ugye az EU pontosan ezt adja föl, és hát egy ilyen egybites, addig gyakorlunk nyomást az oroszokra, amíg meg nem gondolják magukat. Pozícióban.
1: De jelen pillanatban minden azt mutatja, hogy ez kb. Semmit nem ér, vagy legalábbis nagyon kevés.
0: Nem teljesen. Én azt tartom, tehát azt kérdezem meg, hogy nem a szankciókat, illetve az oroszokra való nyomást kérdezem meg, hanem hogy ezzel nyugodtan el lehetne kezdeni tárgyalni.
1: Tehát, hogy ennek a kizárólagosságát, hogy csak ez.
0: Ennek a kizárólagosságát, hogy minden egy lapra feltenni 4,5 év után is, az 5. évben vagyunk. Ugye pontosan ez, hogy hát csak hinni kell benne. Yeah. Jó, oké, de hát valakinek az oroszokkal megint le fog kellene ülni, tárgyalni kell, ezt az egyrészt az ukránok fogják csinálni, és másrészt nem az amerikai. Ugye eddig is azt láttuk, és hát én úgy gondolom, hogy most már a háború valóban talán elindulhat egy olyan fajta fázisába, ahol a front, ha sikerül az ukránoknak befagyasztani valóban a frontot, én azért még várnék egy-két hónapot, hogy az oroszok mire képesek, akkor valóban egy erősebb pozícióból indulnak. Most Zelenszkinek ez egy kulcsfontosságú dolog, tehát Isztambulban ő mondta föl a megállapodás. Volt egyfajta megállapodás már formálódott, ő ezt ugye visszamondta, ugye nagyon sok fáma van arról, hogy a britek, a Johnson látogatás, stb. Én úgy gondolom, mindenféleképpen Zelenszki döntötte el ezt el. És hát ugye természetesen megint a nyugati támogatás egy fontos tényezője volt, de hát nem csak az, hanem a belső és egyéb faktorok és tényezők is szerepet játszott a Zelenszki döntésében, de Zelenszkinek mindenféleképpen egy olyan eredményt kell produkálni, amit le tud tenni az asztalra az ukrán társadalomnak, pontosan azért a 4 év plusz szenvedésért, és hát ugye itt például annak idején 85 ezres ukrán hadsereggel, a hadsereget számoltak az oroszok, ugye most már 800 ezresről van szó, ami egy abszurd szám, hiszen kitart el egy 800 ezres hadsereget. Európa második legnagyobb hadserege, a török, az 350 ezres.
1: Óriási számok, kétségtelen.
0: Hát, de ezek abszurd számok is, tehát ezek nem... Tehát, hogyha arról tárgyalunk, hogy 800 ezres legyen az ukrán hadsereg, vagy nem, akkor tulajdonképpen nincsen már limit. Uh-huh. Az ukrán hadsereg akkora lesz, amit az ukrán el fog tudni tartani természetesen nyugati támogatással.
1: Világos.
0: Tehát nem akkor, amit az oroszoktól, de ha az oroszok belemennek egy 800 ezres hadseregbe, akkor tulajdonképpen mindegy, hogy mekkora lesz az ukrán hadsereg, akkor a biztos nem. Uh-huh. Hát itt azért már azért változnak itt a szerepek, és hát az oroszoknak valószínűleg le fog kell nyelni egy katonailag erősebb Ukrajnát, viszont ez a megint egy nagy kérdés, hogy Ukrajna a katonai dimenzió mellett mégiscsak milyen állam, milyen kiterjedéssel, stb. Lesz. Én úgy gondolom, hogy ez egy működőképes állam lesz, hiszen megmaradt Odessa, viszont elvesztették az industriális, ipari termelés jó nagy részét, 50-60, sőt 70%-át is talán. Tehát azért nem mindegy, hogy hol áll meg a frontvonal, és...
1: Gyanítom, arra semmi esély nincs, hogy az elfoglalt területekből bármit is visszakapjanak, mert ugye ez volt, ugye azt mondtad, hogy Oroszország nem vív területi háborút, de ugye Ukrajnának az egyik feltétel az mindig is az volt, hogy már pedig nem hajlandó felmondani a területeit, ami egyébként már egy ideje orosz.
0: Igen, de hogyha az oroszok nem tudják elfoglalni Donbaszt, ugye akkor mindenféleképpen, tehát otthon nagyon nehéz lesz ezt megmagyarázni Putyinnak, hogy akkor hivatalosan a Donbaszért háborúzunk, de nem tudjuk elfoglalni. Több mint 4 év után sem. Hmm. Ez egy nagyon nehezen megmagyarázható pozíció, vagy a háború befejezését jelenteni az oroszok.
1: Kevés időnk van, de egy dolgot még Putyinnal kapcsolatban én azért megkérdeznék, ugye erről is lehetett olvasni különböző véleményeket, bár nyilván, ha túléli őt a 13 dublőre, aki állítólag van vagy nincs, de ha Putyin kiesik a játékból, akkor ez mit jelent? Hogy mondjam, enyhíteni tudja ezt a dolgot, vagy még akár hogy mondjam, keményebb férfiassággal rendelkező emberek állnak a helyébe, és még durvábban tudják ezt tolni.
0: Visszakérdezek, ugye ezt meg szoktam kérdezni az ukrán ugye ezt még az ukrán titkosszolgálat, a katonai felderítés volt, főnek a Budanov jött azzal, hogy négy Putyin van. És én megkaptam tőlük kérdezni, hogy négy Putyin van, akkor nem mindegy, hogy meghal-e.
1: Igen, hát igen.
0: Jó, akkor maradjunk ennyiben. Szóval teljesen mindegy szerintem. Okay. Én úgy gondolom, hogy
1: de várj, de bocsánat, ezért remélem nem azt akarod mondani, hogy mondjuk 2096-ban még Putyin lesz az elnök, és még háborúzni fog, mert azért ez úgy elég szarul hangzik.
0: Inkább arra próbálok utalni, hogy ezekkel a fámakkal éppen Putyint halhatatlanná tették az ukránok, hiszen ha négy van belőle, akkor egy nyugodtan meghalhat.
1: Hát persze. Igen, igen.
0: Na, természetesen nem így van, és én úgy gondolom, hogy mindenféleképpen ennek nagy szerepe lenne. Én továbbra is úgy gondolom, hogy az elsősorban a Putyin háborúja az ő döntése. Azonban az ukrán elit, illetve az ukrán társadalom is elfogadta ezt. A Ukrajna, egy ellenséges Ukrajna az oroszok számára elfogadhatatlan. Most ez egy másik dolog, hogy az orosz, ugye a politika az elmúlt, mint nem tudom, 20-30 évben ez mennyit járult hozzá. Tehát nem csak a nyugatról van szó. Ugye, szóval itt azért úgy gondolom, hogy ennek nagyon nagy, egy hatalmas háború és hatalmas hatása lesz az orosz külpolitikára, belső viszonyokra is mindenféleképpen. Vannak olyan vélemények, és most nem fogom megmondani, hogy én ezzel egyetértek-e vagy nem, mert csak de most arra, hogy Putyin ebbe akár bele is bukhat. Nem tartom kizárónak egyébként, hogy ez valóban bekövetkezhet, de csak a háború. Tehát azért még egyszer mondom, mind az elitek, mind a társadalom elfogadta a háborút, mint olyat, és hát látják, hogy a nyugat mennyire segít ukránoknak. Tehát ilyen szempontból nem csak orosz propaganda valóban az, hogy a nyugattal is háborúzunk. Tehát formálisan nem, de nem formálisan egyébként igen. Tehát olyan szempontból, hogy valóban Ukrajna maga, egymaga nem tudta volna ezt a háborút ilyen hosszú és ilyen sikeresen megvinni.
1: Lehet ennek egyébként a következménye egyfajta ilyen hidegháborúhoz hasonlítható, hogy mondjam, világrendnek a beállása? Vagy ez már valamilyen formában már akár van is, csak még így nem merik kimondani?
0: Az a probléma, hogy egy rosszabb helyzetben vagyunk, mint a hidegháborúban. Hidegháborúban is megvoltak azok a stratégiai kommunikációs csatornák, most már nincsenek.
1: És akkor volt egy ilyen stabil status quo valójában, nem? Ami úgy az egyik a másikat így sokban tartotta annyira, hogy ez nem mozduljon ki belőle, mert senkinek nem volt érdeke.
0: Így van. Tehát én úgy gondolom, hogy most kialakulnak azok a gócpontok, ugye elsősorban északon, ugye a Baltiak, Skandinávia, ugye hát jön az északi sark, és annak a kiaknázáshoz elkövetkezik, mint 100 év.
1: De először még Trump még beköltözik Grönlandra, nem?
0: Igen, tehát, de azért figyelj, tehát amikor azt mondjuk, hogy Trumpnak nincs stratégiája, stb. Hát Biden a demokrata konvención 2023-ban, amikor Kamala Harris-t ugye választották meg a demokrata elnökjelöltnek, akkor mondott egy beszédet. Biden azt mondta, hogy az én most angolul mondom legacy. Mi az a legacy magyarul?
1: Küldetés.
0: Nem küldetés, hanem
1: és angolul.
0: Tehát az én elnöki eredményem a NATO. És hát mégiscsak kivel bővült a NATO? Finnországgal és Svédországgal. És ez miért fontos?
1: Hát mert
0: éjszakon vannak.
1: Igen.
0: Szóval azért van egyfajta olyan stratégiai vonal az amerikai politikában, csak a Trump az más. Tehát ezt ugye Bidenék nem mondták.
1: Az örökség a szó egyébként.
0: Örökség, igen, nagyon jól, köszönöm szépen. Igen, megveszi. Szóval, és én gyanítom, de ez majd a történészek dolga lesz, ugye mert nagyon nehéz ezeket a dolgokat értékelni kívülállóként, de egyébként teljesen benne vagy, hogy 2022-ben, hogy amikor a tárgyalások valóban előrehaladottak voltak, nem volt megállapodás, de előrehaladottak voltak, akkor a nyugatnak nem volt érdeke lezárni ezt a háborút, pontosan mert a NATO bővítés volt a cél. Amit ezt a háború egyébként előrehaladott, de nem Ukrajnában. Most és itt jön be nekem az, ugye ez a én alapjában véve én úgy vagyok ukrán párti, hogy nekem nem mindegy, hogy mi lesz Ukrajnával. Tehát azért nem mindegy, hogy 22 millióan fognak lenni, vagy 22 millió lakják majd az országot, milyen állapotban lesz, stb. És hát alapjában véve, ugye, és ezért küzd most Zelenszky az EU integrációért ilyen módon, hogy semmiféle csak azt akarja, hogy most azonnal nekik adják meg, Ugyanis úgy gondolja, hogy nekik ez jár. De pontosan azért gondolják ezt, mert a nyugat ezt anno 2022-ben megígérte.
1: Szerinted járna nekik?
0: Ez egy más kérdés. Ez egy teljesen más kérdés, én azt próbálom leírni, hogy ők.
1: Világos.
0: Ezt a dolgot. Akkor és hiszem, hogy fontosabb, hogy ők hadd látják, mint hogy én hadd látom.
1: Oké, akkor másképp kérdezem, hogy ez egy működőképes forgatókönyv lenne az, hogy ők valóban belépjenek az EU-ba?
0: Én úgy gondolom, hogy nem, mert Ukrajnát elsősorban stabilizálni fog kellene mindenféleképpen a háború után. De ez is olyan fajta európai hozzáállást kívánna, ami egy kicsit azért ukrán központú. Mert egyelőre csak úgy, tehát Ukrajnát arra támogatjuk, hogy harcolnak az oroszokkal. És utána mi lesz?
1: Lejárt a műsoridőnk, Balázs, pedig még annyi minden dolgot szerettem volna.
0: Most kezdünk bele.
1: Igen, ez így szokott lenni, de bátorkodnék egy olyan felvetést tenni, hogy mert én azt gondolom, hogy tényleg nagyon-nagyon sok dologról beszéltünk, és legalább nagyon sokkal-sokkal több dologról meg nem, hogy valamikor a viszonylag közeljövőben, amikor időd engedi, lehet reggel 4 év múlva, mint hogy ez előzőleg benne volna esetleg, abban, hogy ezt a beszélgetést még folytassuk, mert én azt gondolom, hogy van még benne elég sok minden. Miután egyeztetünk egy időpontot.
0: Legyen így.
1: Jó. Utolsó utáni kérdés akkor viszont, még az, hogy, és ez tényleg csak nagyon röviden, de óhatatlanul érdekel ez a dolog, és erre most már tetteképp nem beszélünk kifejteni. Az, hogy Magyarországon választások voltak, és itt lett egy változás, ez mennyire befolyásoló tényező az orosz versus Európai Unió kapcsolatában, de akár a háborúnak a bármilyen módú másfelé irányultságában lehet ennek hatása, vagy egyáltalán nem?
0: Hát rövid távon pozitív olyan szempontból, hogy ugye az Orbán kormány mindenféleképpen egy az EU ukrán támogatását, tehát pénzügyi támogatását megpróbálta. Tehát elsősorban hazai okokból, tehát mindig az Orbán kormány mindig is Ukrajnát vette elő, kvázi a jogállami pénzügyi blokkolások ellenszerek. Az EU komisszió, a bizottság mondja, blokkolja a mi pénzünket a jogállam miatt, mi majd blokkoljuk az ukrán pénzeket, és akkor meg kizsarolunk belőlük valamit. Most ez meg fog szűnni, ilyen szempontból rövid távon azért, tehát egy pozitív hatása lesz az EU kvázi egységére, viszont az EU nem egységes, és ez nem Magyarország miatt nincs. Tehát van egy északi szövetség, aki rendkívül dominálja ugye az EU narratíváit, és tulajdonképpen kitölti az infoteret. Ezek Ukrajna legközelebbi szövetségesei, de hát a háborúban. Ugye? És hát ugye a többi ország meg azt mondja, hogy hát oké, hát hogy mi azért ebben nem akarunk annyiba részt venni, tehát ilyen szempontból most előjön az, hogy ki azok, akik még azért hát, ha nem is a magyar álláspontom voltak, vagy nem azért voltak, hanem szépen a magyar álláspont mögé fújtak, hogy tehát az EU egység azért mindenféleképpen nem lesz olyan szilárd, mint aminek mutatkozik. És hát itt jön ugye elő az, hogy ez a fajta domináció, ez az északi domináció, azért mindenféleképpen egy olyan törés. Ugye mindig kicsit azért mosogtam azon, hogy mindig az Orbánék voltak a bűnpakok, amikor az EU egységről van szó, de hát az északiak azok, akik nyomják az EU-t egyenesen bele.
1: Lett volna ennek még egy visszaható kérdésem erre a dologra, de akkor ezt most már nem fogom megkérdezni, mert tényleg lejárt az időnk. Jarábik Balázs, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltunk, beszélgettünk, és folytassuk akkor egyszer csak valamikor. Köszönöm szépen még egyszer.
0: Szia. Legyen így. Minden jót.
1: Ennyi volt a Szlovák kapcsolat. Pénteken gyertek maratonra, addig is hallgassatok Tilost. Szevasztok.
2: A Tilos Rádió híreit halljátok.
3: Magyar kutatók vezetésével készült el Európa vizes élőhelyeinek első egységes digitális atlasza. Olvashatjuk a Qubiton. Kovert Gyula Máté, a Koppenhágai Egyetem kutatója és csapata mesterséges intelligencia segítségével több mint 470 ezer műhold felvételt elemzett, majd 10 méteres felbontású térképet állított össze a kontinens 38 országának természetes és természetközeli nyílt vizes élőhelyeiről. A Nature folyóiratban megjelent tanulmányuk szerint Magyarország az emberi terület használatnak leginkább kitett országok közé tartozik. A vizes élőhelyek 71,3%-át valamilyen mezőgazdasági vagy városi terhelés éri. Becslésük alapján az uniós helyreállítási célok teljesítéséhez hazánk jelenlegi vállalásának 3-5-szörösére lenne szükség. A jó állapotú vizes élőhelyek ugyanis természetes szivacsként segítik a tájvíz megtartását, az aszály elleni védekezést. A műanyag szennyezést és a tiszta energia hiányát egyaránt orvosolhatja egy új eljárás, amelyről a HVG számol be. Koreai kutatók műanyag hulladékból úgynevezett lúgos hőkezeléssel, vagyis alacsony hőmérsékleten, bonyolult különválogatás nélkül állítottak elő nagy tisztaságú hidrogént, méghozzá üvegházhatású gázok fejlődése nélkül. Az eredetileg biomassa átalakítására kidolgozott módszert most 3 gyakori műanyagon, a PET-en, a polietilénen és a polipropilénen próbálták ki. A PET-ből eleve több hidrogén nyertek, az utóbbi 2 enyhe hőkezelést követően bomlott le hatékonyan. A keletkező hidrogént gyakran emlegetik tiszta üzemanyagként, mert nem bocsát ki széndioxidot. Az egyelőre csak kis léptékben tesztelt eljárás optimalizálása és gazdaságosságának növelése további kutatást igényel. A kánikulában fogyasztott jéghideg italok kellemetlen tüneteket okozhatnak, idézi a Semmelweis Egyetem szakértőjét a 24.hu. A nagy mennyiségű, túl hideg folyadék a gyomor és a belek működését átmentileg lelassítva puffadást, teltségérzetet, sőt hasi görzset is okozhat. Panaszok elsősorban az emésztőrendszeri betegséggel, például irritábilis bélszindrómával élőknél jelentkeznek, teszi hozzá dr. Németh Dániel, de érzékeny egészséges embereknél is előfordulhatnak. A tünetek annál erősebbek, minél nagyobb a hőmérséklet különbség, és minél többet iszunk egyszerre. Garati idegvégződések ingellése egyeseknél migrénszerű rohamot vált ki, ezért a migrénre hajlamosak, a gyermekek és az idősek számára külön óvatosság indokolt. A szakember a kellemesen hűvös, mintegy 16 fokos frissítőt ajánlja.
2: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióból.

0: műanyag szennyezést és a tiszta energia hiányát egyaránt orvosolhatja egy új eljárás, amelyről a HVG számol be. Koreai kutatók műanyag hulladékból úgynevezett lúgos hőkezeléssel, vagyis alacsony hőmérsékleten, bonyolult különválogatás nélkül állítottak elő nagy tisztaságú hidrogént, méghozzá üvegházhatású gázok fejlődése nélkül. Az eredetileg biomassa átalakítására kidolgozott módszert most három gyakori műanyagon, a PET-en, a polietilénen és a polipropilénen próbálták ki. A PET-ből eleve több hidrogén nyertek, az utóbbi kettő enyhe hőkezelést követően bomlott le hatékonyan. A keletkező hidrogént gyakran emlegetik tiszta üzemanyagként, mert nem bocsát ki széndioxidot. Az egyelőre csak kis léptékben tesztelt eljárás optimalizálása és gazdaságosságának növelése további kutatást igényel.
1: A fehér gólyafiókák július végére elhagyják a fészket, csapataik gyakran mutatkoznak száraz, kopár területeken is. Ezek a ragadozó madarak főleg a gyepeken keresgélt rovarokat fogyasztják. Nem kell aggódni értük, menteni, etetni őket. Zsákmányuk egyébként csak elenyésző részben áll békákból és halakból. A jól belátható kopárosok felszálló meleg légáramlata megkönnyíti a madarak felkörözését, a ragadozók ellenben nehezebben közelítik meg csapatukat. Az etetett fehér gólyák felhagynak a természetes táplálkozással. Az ember közelségéhez szokásuk pedig végzetessé is válhat, vonulásuk olyan szakaszain, ahol vadásznak rájuk. Ismerteti az élő környezetért felelős minisztérium közleményét a sokszínű vidék.
0: A kánikulában fogyasztott jéghideg italok kellemetlen tüneteket okozhatnak, idézi a Semmelweis Egyetem szakértőjét a 24.hu. A nagy mennyiségű, túl hideg folyadék a gyomor és a belek működését átmentileg lelassítva a puffadást, teltségérzetet, sőt, hasi görzset is okozhat. A panaszok elsősorban az emésztőrendszeri betegséggel, például irritábilis bélszindrómával élőknél jelentkeznek, teszi hozzá dr. Németh Dániel, de érzékeny egészséges embereknél is előfordulhatnak. A tünetek annál erősebbek, minél nagyobb a hőmérséklet különbség, és minél többet iszunk egyszerre. Garati idegvégződések ingellése egyeseknél migrénszerű rohamot vált ki, ezért a migrénre hajlamosak, a gyermekek és az idősek számára külön óvatosság indokolt. A szakember a kellemesen hűvös, mintegy 16 fokos frissítőt ajánlja.
2: A Tilos Rádió híreit hallottatok.

0: Sziasztok, ez itt a Tudás és a Hatalom, minden második kedden este 6-tól fél 8-ig. Én Lőrinc Viktor vagyok, és a mai vendégünk az Bence Mátyás, aki a Szegedi Tudományegyetem egyetemi tanára, és a bármilyen társadalomtudományi kutatóközpont jogtudományi intézetének kutatója, tehát jogász, úgyhogy most jogi kérdésekről fogunk beszélni, bár nem ilyen rádióügyvédje szinten, hanem inkább alkotmányos kérdésekről, úgyhogy szeretettel köszöntelek ebben a műsorban.
1: Én is köszöntelek, és a hallgatókat is köszöntöm.
0: Ugye részben az apropója annak, hogy itt beszélgetünk, az, hogy a Népszavában jelent meg veled egy interjú, de hát, hogy ennek a nagyobb kontextusa az a április 12-e óta zajló folyamat, ami hát egy ilyen rövid és hosszú távú rendszerváltás, átalakítás, majd ebben is belemegyünk, erről szól. És akkor itt ezzel kapcsolatban, hogy az interjúban, ami többek között megragadta az én figyelmem, és amivel most szeretném kezdeni ezt az egészet, az, hogy ugye említed azt, hogy felmerültek olyan elképzelések is, hogy itt nem tudom én, első lépésben egy ilyen felvilágosult abszolutizmusnak kellene következnie, ami majd így nem tudom én, eligazítja az embereket a tekintetben, hogy nem tudom én, mi a jogállam, és hasonlók. És nekem ezzel kapcsolatban az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen a 89-es rendszerváltásra nem lehet ezt rámondani, hogy azért ott ugye nem az történt, hogy az emberek kimentek a mezőre, és akkor kitalálták, hogy hát akkor hogy kellene itt Magyarországon valami unikális demokráciát csinálni, hanem hát ott azért nem tudom én, voltak előttünk különböző példák, Németországtól ugye elég sok mindent átvettünk más alkotmányos demokráciáktól, tehát ugye ez, és nyilván az nem úgy nézett ki, hogy itt közfelkiáltásra azt mondták, hogy legyen nálunk is egy olyan alkotmánybíróság, mint Németországban, hanem ezt egy viszonylag szűk közeg gondolta fontosnak. Nyilván ennek volt társadalmi támogatottsága, csak hogy, tehát, hogy részben ugye a fejlődésbeli különbségek miatt azért nem mondható az el, hogy mi mindig is egy felvilágosult abszolutizmusban élünk, és akkor ugye hogy befejezem ezt a gondolatmenetet, mert hogy ez végül is arról szól, hogy hát ugye az uralkodó, vagy az elit az látja, hogy más országokban mi történik, ők azt nem szeretnék, vagy nem úgy szeretnék, vagy levonják a tanulságokat, és akkor azt így kiadják a saját alattvalóiknak. Tehát ugye Magyarországnak azért mindig lesz egy ilyen sajátos helyzete, ha csak egyszer nem lépünk mi a, nem tudom én, a demokratikus

0: fejlődés csúcsára, hogy hát nézzük, hogy más országokban ezért ezt lehet jól is csinálni, és akkor onnan átveszünk dolgokat.
1: Igen, hát a Kádár rendszer végnapjaiban nekem már volt szerencsém élni, meg akkor öntudatonnál is voltam már, és tulajdonképpen az a pár év, mondjuk 85-től 89-ig tekinthető egyfajta felvilágosult aszfultizmusnak, hogy egyre több mindent megengedett a rendszer a benne élőknek, de ez az időtartam szerintem nem volt elég hosszú, és valójában, amikor jött a 89-90-es rendszerváltás, meg az eufória, akkor azért úgy utólag visszatekintve már látjuk innen a 2026-ból, hogy az, ugye átugrottunk egy-két lépcsőfokot, ahogy mondtad is, nem mi küzdöttük ki ezt a demokratikus átmenetet, csábító volt, mert láttuk a nyugatot, láttuk Ausztriát, hogy ahol demokrácia és jogállam van, ott egyben jólét is van, de ugye azok a reflexek nem alakultak ki, azok a demokratikus reflexek nem alakultak ki, amelyek ahhoz szükségesek, hogy egy stabil demokráciát és jogállamot működtessnek, és ezeket a reflexeket a saját kárunkon kellett az elmúlt 16 évben megtanulnunk. Ezért gondolom úgy, hogy szerencsésebb lett volna esetleg egy hosszabb átmenet ebbe az időszakba, demokráciába. Talán most eljött ez az idő.
0: Uh-huh. Ugye nagyrészt arról fogunk beszélgetni, hogy ez az elmúlt 16 év, ez mennyire alapozta meg azt, ami most van, és akkor, hogy tulajdonképpen itt nem tudom, ha nem is az ősbűn, de ugye az alapvető problémák azok mikor keletkeztek, amire aztán most kérdés, hogy milyen választ adnak, és akkor ez mennyire arányos, de hogy azért bennem az is felmerül, hogy itt ugye akkor 89 és hát mondjuk 2010 között volt egy kísérlet, ami azért szintén elbukott. Szerinted nem tudom, akár alkotmányossági szempontból, akár jogszociológiai szempontból annak a bukásnak mik lehettek az okai, vagy ez teljesen nem tudom, tehát hogy a jogon kívüli okokból nyert a Fidesz aztán 2010-ben?
1: Hát ennek nyilván több oka volt, benne volt a rendszernek a belékódolt kicsit esetlensége, de én egyszer jelentős szerepet tulajdonítok annak, hogy az értelmiség hogyan viszonyult ehhez a rendszerhez, és nyilván nem ettől bukott meg, hogy az értelmiség az hogyan viszonyult hozzá, de azért egy komoly, hát hogy úgymond hozzáadott értéke volt ennek, ahogy ehhez a kezdő demokráciához hozzáállt. És ugye ha úgy éreztük mi 89-90-ben, vagy úgy érezte mindenki, hogy akkor eddig szocializmus volt, meg puha diktatúra volt, és akkor most eljött a demokrácia annak minden velejárójával együtt, és akkor lehet progresszív agendákat képviselni, gender, melegjogok, halálbüntetés eltörlése, akár a drogliberalizációt is idehozhatom, ami szintén megkíséreltek, és azért ennek volt egy visszacsapás, hogy előbb is, ahogy mondtam már, hogy legyen magyar társadalom, erre nem volt felkészülve, nem a mindennapi megélhetéssel foglalkoztak, vagy ha igen, akkor hosszú távon volt ez fontos. Lásd, hogy a bokros csomagnak a problémája, ugye az hosszú távra szólt, hosszú táv előnyöket adott, de akkor abban a pillanatban nyilván fájt mindenkinek az a megszorítás. És igazából én azt látom, hogy nem volt ez szerintem teljesen belekódolva ez a bukás a rendszerbe, bár ugye azt láttuk, hogy azért a környező országokban is van egy ilyen autokratikus tendencia, ez elég sok helyen megfigyelhető, de hogyha más nem lehet volna olyan kíméletlen, akár az értelmiség is a regnáló kormányokkal szemben megértőbb lett volna, akkor talán más lett volna a helyzet. Mondok egy példát, hogy konkrét legyek. ugye hiába látta mindenki, mit csinált a Fidesz 98 és 2002 között, hogyan használta fel a rendőrséget, a bűnöldöző szerveket, az FKGP, a kisgazdapárt szétverésére, leszalámizásra, hogy a vegyépszer nyerte az összes közbeszerzés, hogy ki volt az a Kaja Ibrahim, hogy a haza nem lehet ellenzébb ugye a legvégén, tehát ugye, hogy mondjuk Orbán Viktor a Fideszen belül hogyan épített ki egy teljesen koncentrált, központosított egyeduralmat. Tehát ezt például nem látták volna, és 2002 és 2008 között már a választások éjszakán 2002-ben azonnal neki mentek az új kormánynak, ugye az MSZP-SZDSZ koalíciónak, és tényleg az, hogy minden egyes hibáját azonnal felhánytorgatták, egy kicsit sem voltak megértőek, és egyébként az, hogy az újság az kritikus, meg az értelmiség kritikus, az oké, csak nem lett mellé téve az, hogy mi az alternatíva. Én nekem ez volt a problémám, és például így jutottunk el oda, hogy 2006-tól már gyakorlatilag field day volt az újságíróknak, és akkor lehetett bénakacsázni a kormányt, és várni azt, hogy majd a Fidesz ugye majd meghozza a kétharmaddal a megújulást, és mondom, megint nem arról van szó, hogy kritika nélkül el kell fogadni, mint amit egy kormány csinál, csak azért jó lett volna mellé tenni azt, hogy mondjuk mi volt 98 és 2002 között, és azt akar ők-e újra. Itt például említhetném a hírhetté vált Bede Szili féle cikket, hogy hány áldozata lesz a fideszes koncentrációs vagy táborotnak, vagy lágeretnek, ahol kigunyolta azokat, akik már látták azt, hogy mit fog hozni a Fidesz kormányzat. Tehát esetleg lehetett volna írni arról is, és ez nem kellett volna 10 lépésre gondolkodni, csak egyel is, hogy oké, ha nem az MSZP-SZDSZ, akkor mi lesz majd később, hogyha a Fidesz nyer. De mondom, hogy a bukáshoz nyilván nagyon sok minden vezetett, ugye a saját hibáik, a gazdasági válság, de egyébként én ezt a mozzanatot nem hanyagolnám el, nyilván nem is kell túlértékelni, csak azért beszélek erről annyit, mert hogy ez eléggé kiesik a közfigyelőtől.
0: De ugye aztán a Fidesz is ugyanerre a médiára azt mondta, hogy ez vele nem baráti, aztán csinált magának egy saját baráti médiát, de hogy végülis talán azt lehet mondani, hogy akkor velük is kritikus volt, csak egy idő után már ugye sikerült őket annyira kizárni a diskurzusból.
1: Mondok erre is egy példát, hogy persze nyilván a Fidesz az ezt mondta. Nyilván nemrég hallottam Magyar Bálinttal egy interjút, a 2005-ös érettségi botrány, amikor a matematika érettségét ételek kiszivárogtak, a közmédiához, a köztévéhez vitték el. Ott már szombaton reggel tudták, hogy mi van, és hogyha szombaton reggel szólnak Magyar Bálinnak mondjuk, hogy oké, ezt mi most le fogjuk hozni, hogy ez van, mert ez botrány, és nyilván ez probléma, hogy kiszivárgott, akkor oké, és akkor ki tudták valamit cserélni a póttételekre a kiszivárgottakat. Ehhez képest csak vasárnap este dobta be a közmédia, amikor már nem lehetett csinálni semmit. Tehát ennyit arról, hogy akkor most akkor akkori közmédia kit támogatott. Meg egyébként van egy olyan probléma is, hogy a baloldali vagy szociálliberális sajtó az megírta a problémáit a kormánynak és az ellenzéknek is, ha valamit hibáztak, de mondjuk a Magyar Nemzet vagy a Hír TV az teljesen egyoldalú volt, így a médiatérben valamennyire túlerőben is voltak. És mondom, ez megint nem azt jelenti, hogy kritikátlanul kell kezelni, amit egy kormány csinál, csak az, hogy láthatni kell az, hogy mi itt a tét, mert mik az alternatívák.
0: Hát ugye most ennek a műsornak nem témája a közmédia szabályozás, illetve az egész kérdés, hogy akkor hogy lehetne ezt kiegyensúlyozottabbá tenni, úgyhogy most lekanyarodunk erről a trackről, de hogy akkor, tehát mondjuk nem tudom, a média szabályozáson kívül, tehát maga az alkotmány is berendez, mert mit tudom, tehát ugye a Hitler hatalomra jutásánál ott ugye ezt el szokták mondani, hogy ott ugye a Weimári köztársaság az, nem tudom, alkotmányosan is olyan berendezkedés volt, hogy folyamatos kormányválságok voltak, stb. És akkor hát ezért tudta azt megcsinálni, amit meg tudott csinálni. Tehát most tehát 2010 előtti magyar alkotmányos berendezkedés az valamilyen szinten előkészítette az egészet, mert ugye azt, amit utána ők használtak a hatalom megszilárdítására, az tulajdonképpen az a nyertes kompenzáció, meg azok az intézmények, amiket ugye pont arra szoktak használni, hogy ne legyenek folyamatos kormányválságok, tehát azért 10 előtt sem voltak azért annyira, tehát hogy nem tudom, hogy csak ha a jogi részét nézzük, akkor az mennyire alapozta meg ezt a...
1: Szerintem az alkotmányos berendezkedéssel olyan nagy probléma nem volt, és lekövessük el azt a hibát, hogy ugye a mostani helyzetből, ami az elmúlt 16 évben volt, abból következtetünk vissza arra, hogy mit rontottak el mondjuk 89-90-ben, mert ugye sokat halljuk, hogy hát túl könnyű megszerezni a kétharmadot, meg túl könnyű kétharmaddal alkotmányozni, nem kell hozzá más kritérium, de ugye az egy teljesen más politikai kontextus volt, és szerintem magával az alkotmányos berendezkedéssel olyan sok probléma nem volt, nagy probléma volt, az a politikai aktivitás, vagy hozzáállás, például ugye volt ugye szociálliberális oldal részéről, ahogy például átengedték a médiát a Fidesznek, és most meg nem kell belemenni a médiába, bár nagyon fontos, vagy az Alkotmánybíróságot, hogy gyakorlatilag olyan embereket választottak be, meg választottak újra, akik kritikus kérdésekben, olyan kérdésekben, ahol lehetett volna így is, meg úgy is dönteni, tendenciózusan az akkori kormányzattal szembe mentek, például ugye lásd az elhíresült drogdöntést, aminek egy teljesen szürreális indokolását adták, vagy azt, hogy ugye megengedték az összes népszavazási döntést, azokat is, ami költségvetési kérdésről szólt. Tehát itt szerintem arról van szó, hogy nem pont a keretekkel volt a probléma, hogy ki lehetett volna tölteni jól is, az volt a probléma, hogy az akkori koalíció az nem figyelt a személyi kérdésekre, nem tulajdonított ezeknek jelentőséget, és főleg az a probléma, jogi kérdéseknek, alkotmányos kérdéseknek nem tulajdonított nagy jelentőséget, hát van a jog, meg vannak a másik félek, a jog az olyan, amilyen, de hogy így, úgy például a sokáig ugye az akkori legfőbb ügyész, Polt Péter, vagy az Alkotmánybíróság ugye blokkolni tudott bármilyen cselekvést. Tehát én inkább ebbe látom a problémát, nem konkrétan az alkotmányos keretekben.
0: Viszont ami most történik, tehát hogy például azok az alkotmánymódosítások, amik ugye már a Tisza kormány alatt lettek benyújtva, ott ugye végülis, ha jól értem, neked az álláspontod az, hogy értelemszerűen ezt egyben kell nézni azokkal a más módosítással, vagy tulajdonképpen az új alaptörvénnyel és annak a szabályozásával, amire ez egy ilyen reakció, tehát hogy lehet azt mondani, nem tudom, hogy ez most így, ha csak ezt nézzük, akkor ezzel komoly problémák vannak, mert nem tudom, hogy jogállamiság hiánya, stb., de hogy itt ugye azt is hozzá kell venni, hogy az elmúlt 16 évben alapozódtak meg azok a problémák, amire most valamilyen megoldást próbálnak találni.
1: Igen, hát ugye a műsor címe az, hogy a tudás és a hatalom, most itt inkább csak a hatalomról lesz szó ebben a műsorban, de én úgy látom, hogy ugye az alapfeltevés van azoknak a gondolatai mögött, akik ugye a mostani alkotmányos reformokat, meg a mostani törvényhozási tevékenységet vitatják, hogy én úgy érzem, mintha arra építenem, hogy ez itt alapvetően eddig is demokrácia volt, meg jogállam, még hogyha ez kicsit olyan hibás is volt, meg töredékes, meg voltak ezzel visszaélések, de alapvetően ez volt, ez az egyik alapfeltevés, másik meg, hogy végtelen időnk lenne mindent teljesen hónapokon keresztül megvitatni, és ugye szerintem ez az alapfeltevés, ami nagyon súlyosan problémás, ugyanis attól még, hogy nem folyt vér, és ugye vértlenül lehetett leváltani ezt a rendszert, az nem jelenti azt, hogy demokrácia volt, meg jogállam. Mondok egy példát megint. Azért egy demokráciában elég nehezen képzelhető az el, hogy több ezer őrszemet kell civilként mozgósítani ahhoz, hogy a választások rendben lemenjenek, és például a hatalom ne éljen vissza mindenféle alvilági figura segítségével, hogy a maga javára fordítsa a választás, és ugye a konkrét elemzések is azt mutatják, hogy hogy például azokon a helyeken, ahol őrszemek meg fürkészek voltak, azokon a településeken ugye szignifikánsan ugye változott az eredmény érdekes módon, amikor az európai parlamenti választásokhoz képest. Tehát ahol erre van szükség, ilyen civil mozgósításra van szükség, ahhoz, hogy a választás úgy, ahogy tisztességes legyen, és ezen az elemzők szerint is, hát vagy a kétharmad múlott, vagy nem is a kétharmad, de akkor is nagyon egy-két fős kétharmad lenne, ami megint egy más szituáció lenne. Tehát én alapvetően ezért nem osztom ezt az előfeltevést, hogy úgy kell tennünk, mintha egy demokrácia jogállam lenne, nem itt el kell dönteni, hogy rendszerváltás volt-e vagy nem. Szerintem ez a példa is mutatja meg, ugye nem is beszélek akkor megint a Fidesznek a média fölényéről, ami volt előtte meg a plakátkampányról, de én úgy látom, hogy itt rendszerváltás volt, és rendszerváltás volt, akkor e szerint kell eljárni, még akkor is, hogyha ez nem olyan rendszerváltás volt, mint mondjuk a Habsburg ház trónfosztása, vagy 44-ben az első, ugye az ideiglenes országgyűlés, vagy 56-os népfelkelés folyamán, tehát nem kellett erőszakos folyamat, nem folyt vér, nem voltak tömegtüntetések, de az én felfogásomban ez rendszerváltás volt, és innen ebből a perspektívából kell megítélni minden cselekvést, ami most történik. És ugye szerintem most van az az időpillanat, amikor még van annyi támogatottsága a kormánypártnak, sőt, van is felé olyan elvárás, hogy minél gyorsan lépje meg azokat a lépéseket, amelyeket meg kell lépni. Egyébként ezek többségével alkotmányjogászok is egyetértenek. Itt példaként hoznám a Tóth Gábor Attilának a negatív alkotmányozás tévését. Először arra van szükség, hogy kilőjük, ami nem jó, utána lesz majd egy pozitív, majd meglátjuk, hogy az alkotmányozás milyen lesz, de most tényleg ezeket a közjogi aknákat, meg csapdákat kell hatástalanítani. És én például ebben a keretben értelmezem a nagyon, nagyon sok vitát kiváltott 8 meg 12 éves limitet is, mert meg ugye ami ezzel majd esetleg még jár, hogy a arányos választási rendszer az alkotmánynak a alkotmánymódosítás nehezebbé tétele. Ugye ezen óriási viták, vagy nagy viták vannak, de hogy én úgy látom, hogy hát azt ne felejtsük el, hogy itt lehet itt nevetni azon, hogy a MediaWorks-től mennyi embert küldtek el, meg a Megafon szétesett, meg mi van a Mandinerre, lehet nagyon jól szórakozni, hogy nem támogatják, de azt azért ne felejtsük el, hogy a legszerényebb beszések szerint is kb. 30 ezer milliárd forint van most még a Fidesz, ezt a pénzt valamire majd fel tudják használni, nem erre fogják használni, hanem másra. Meg hogy az is látszik, hogy ugye ez a 73%-os támogatottság is egy kis hiba folytán hirtelen 5%-ot hogy tudott esni. Tehát egy csatát ugye nyert a demokrácia, de ez egyáltalán nincs még lejátszva, és most kell meglépni ezeket a lépéseket, mert hogy ne legyenek ilyen nagy visszatérők, mint ahogy látjuk Trump, Babis, Jansza, Ficó esetében, Kaczynski esetében, hogy hát most ehhez kell meglépni, és hogy elfogjuk azt a tézést, hogy itt rendszerváltás volt, akkor nyilván ez egy ebből eredő logikus következtetés. Csak ugye itt az az érdekes, hogy még de Fidesz mindig jól el tudta játszani azt, hogy itt jogállam van, itt meg itt demokrácia van, papíron, meg formálisan, és ugye most is erre játszik, hogy hát volt egy legitim módon megválasztott köztársasági elnök, akkor azt miért küldték el az árurendelkezésekbe, és így meg úgy ezeket ragozzák. Tehát én azt mondom, hogy emiatt igazolhatók ezek a lépések, meg mi akkor is, ha nem volt mondjuk a megfelelő hosszúságú, meg kihordott társadalmi vita ezekkel kapcsolatban.
0: De ugye akkor mondjuk a passzív választójognak a korlátozása az miért egy rövid távú dolog? Tehát, hogy az nekem úgy tűnne, hogy akkor azt tényleg, nem tudom én, majd a végleges alkotmányszövegbe rakjuk be, különösen azért, mert hogy akár az is előfordulhat, hogy nem tudom én, ezt sokan ugye nem támogatják az emberek közül se, tehát most itt nem a szakmai vitáról beszélek, hanem arról, hogy a végén majd, amikor erről esetleg lesz valamilyen véleménynyilvánítás, akkor azt mondják, hogy hát ezt nem szeretnénk, és akkor ugye az fog történni, hogy most ezt bevezetik, ennek a hatására ugye azért szétesnek a dolgok, tehát mással is szét lehetne verni a korábbi kormánypártot, ez az egyik megjegyzésem ezzel kapcsolatban, és akkor mondjuk utána meg azt mondják, hogy ja nem, ez akkor mégse. És ugye ez azért nem, tehát hogy ez nem egy ilyen máról a holnapra történet, mert ugye akiket ez érint, azok jelen, most eltekintve Hende Csabától, meg nem tudom én, tehát hogy azért vannak itt ilyen érdekes dolgok, amiket én nem is tudom, hogy mennyire voltak betervezve. Tehát amikor rájönnek arra, hogy ugye a passzív választási jog korlátozásával vannak más olyan posztok is, ahol ez bele van írva, hogy az illető választható legyen, és most nem választható, tehát ugye hiszem a médiahatóságnál is az felmerült így problémaként, hanem hogy hogy általában ez egy olyan passzus, ami azért egyrészt most közvetlenül ugye nem az emberek, vagy tehát még a fideszes képviselők egy jelentős részének sem jelentette a karrierje végét, hanem ez más kérdés, hogy voltak, akik önként erre hivatkozva, de valószínűleg másokból lemondtak. De hogy igazából az nem az történt, hogy akkor most az egyik pillanatról a másikra már most kirakták őket a parlamentből, hanem mondjuk a következő ciklusban nem indulhatnának, arra meg azt mondja az ember, hogy addigra meg csak lesz új alkotmány. Tehát, hogy én azt nem látom, hogy tehát értem, hogy ennek a hatalomtechnikai funkciója micsoda, meg ez tényleg hatásos volt sok emberrel szemben, ugyanakkor nem látom azt az indoklását, hogy ezt például miért rövid távú szabályként próbálják eladni.
1: Hát én is gondolkoztam egyébként, mert ha csak is terülem kontextustól függetlenül nézzük, akkor teljesen igazat van, és vannak ennek a lépésnek. Nyilván politikai ára, de az én megfejtésem ezzel kapcsolatban az, hogy ez egy olyan lépés, amivel meg tudtam mutatni az új kormány, hogy tényleg komolyan gondolta azt, hogy itt rendszerváltás van, hogy a régieket innen ki kell tenni, ez nem kerül semmilyen pénzbe, de egy konkrét ígéretét beváltotta, amit ugye számon kérhettek volna rajta, ezt meglépték, így mindenki számára tiszta, hogy új lapot nyitnak. De szerintem ez a politikai elvárás volt e mögött, ez indokolja ezt a sietséget. Szerintem egyébként meg úgy azt is lehet mondani, hogy akkor mindenki tudja, aki most képviselő, és 12 éve kitelt, hogy van 4 éve arra, hogy felkészüljön, és vagy civil pályát válasszon, vagy pedig akkor nyugodtan elmel szakértőnek, sőt, akár politikai szakértő tanácsadónak, viselhet köztisztséget, sőt, ugye akár mi miniszter is lehet majd később. Tehát ez nem látom ilyen fekete félnek, hogy őket most teljesen elvágtuk mindenféle politikai forrástól, politikai karriertől, lehetőségtől, de én szerintem ez elindokolta, hogy ez tényleg egy olyan ígéret, amit megígértek, megcsinálják egyből, látják, hogy van valami hatása, ugye ez sokkal könnyebb, mint mondjuk, ugye megint ugye sok értelmiségi is, mindig ezt a szót használom, tehát sok ilyen közszereplő is követeli azt, hogy ilyen botrányok derül neki nap, mint nap, miért nincsen már X meg Y politikus vezető száron a rendőrség előtt. Ugye azt mi tudjuk, mi neked ne jogászok vagyunk, meg nyilván a hallgatók is érték, hogy azt, hogyha jogállamra szavaztunk, hogy egy jogállamot építünk, akkor a sokkal nehezebb elérni, mint azt, hogy azt mondjuk, hogy aki ennek a 16 évnek a felépítésében része, vagy ne adj Isten, ellenzéki oldalon ehhez asszisztált, és semmilyen effektív cselekvés nem tudott végigvinni, nem tudott hatást gyakorolni, azoknak vége van. Tehát én ezért tartom magyarázatot, mondom úgy, hogy elismerem azt, hogy ennek a lépésnek vannak kockázatai, ennek ha normális demokrácia működne, és egy ilyet ugye kiérlelne, megvithatnánk, mert vannak érvek amellett, hogy tényleg legyen korlátozott, akkor nem visszaható hatája, hanem előre ható hatája lehetne csak megcsinálni. Csak én megint visszatérek el az alaptézisemhez, hogy akkor döntsük, hogy rendszerváltás volt, vagy nem.
0: Ugye az mondjuk egy érdekes kérdés, hogy valakinek a magatartását hogyan befolyásolja az, hogyha tudja, hogy már nem újra választható. Tehát ugye ezt azért nem tudom, például francia elnököknél, amerikai elnököknél is látjuk, hogy adott esetben ugye például könnyebben hoznak meg populáris döntéseket. Ugye ezt még most nem látjuk a hatalomnál, mert pont akik most hatalomban vannak, azok még nem nincsenek a ciklus végén, és hát most ugye a Fidesz ezt hogyan fogja befolyásolni, ez ugye egy érdekes kérdés, most eltekintve, akik lemondtak, tehát ugye a többiek azok mondjuk adott esetben hajlandók, nem tudom, a saját vezetőjük ellen is fordulni, pártvezetőjük ellen, vagy nem tudom én, hogy inkább arra gondolnak, hogy a történelem mit fog róluk gondolni, stb. Stb. Nem tudom, hogy ez mennyire jellemző.
1: Igen, ez a névszavában is elmondtam, hogyha most lehántjuk erről a 8 meg 12 évről a stratégiai meg a taktikai megfontolásokat, akkor azért emögött van egy politikai filozófiai elgondolás, az, hogy kié a politika, meg ki jogosult politizálni, mert politika ez egy szakma-e, egy professzionális hivatás, vagy pedig egy olyan közéleti dolog, a közéletnek a része, amihez mindenkinek egyformán köze van. És elég késő van ahhoz, hogy az emberből kibújjon a populista énje, hogy azért abban is van valami, hogyha tudom azt, hogy vissza kell mennem 8 vagy 12 év múlva, vagy még hamarabb, ha már pár évet lehúztam, akár a civil szférába dolgozni, akkor lehet, hogy más szempontok lesznek fontosak, mint hogy egész életemben professzionális politikus vagyok, és listáról akkor is bejutok, hogyha egyéniben nem, és ha csak nincs ami hatalmas földcsiszamlásszerű elsöprése a pártomnak, akkor azért jó ideig bent leszek, hogy máshogy gondolkodik az, akinek az a aki benne van a tudatában, hogy neki vissza kell térni, és mondtam, hogy a populista énem kijön, hogy tényleg azért olyan jó lenne látni azt, hogy a politikusok és a vezető politikusok legalábbis, hogy akik pozícióban vannak, ugyanúgy sorbálnak a kórházban, a rendelőben, ugyanúgy tömegközlekedést használnak, és ez talán ebbe az irányba mutat, és akkor máshogy, lehet, hogy akkor máshogy mások lennek a prioritások. Egyébként.
0: De hogyha ezen a, tehát akkor leszek én is egy kicsit populista, és akkor én egy egyszerű választó polgár vagyok, aki ugye azt nézem, hogy kire tudok szavazni, és most tényleg megint itt tekintsünk el a magyarországi helyzettől, ahol az, hogy egy politikus, az nem tudom, évtizedek óta mondjuk képviselő, az nem feltétlenül az bizonyítja, hogy ő a legalkalmasabb, hanem hogy például olyan hatalmi struktúrákat tudott helyben kiépíteni, amivel meg tudja azt oldani. Adott esetben rendszereken átívelően és hogy őt megszavazzák, de hogy mondjuk tegyük fel, hogy tényleg az, hogy valaki régóta ott van a pozícióban, az alkalmasságával valamilyen szinten összefügg, és akkor én ugye azt látom, hogy nem tudom, van 4 jelölt, abból egynél egyértelműen gondolom az, hogy alkalmas, és ezt már többször is bizonyította, és akkor ugye ez a jogszabály, ez nekem azt mondja, hogy ez az alkotmánymódos, és ez azt mondja, hogy hát én rá már nem szavazhatok, tehát mindenképpen arra, akiről én már kétszer vagy háromszor azt gondoltam, hogy alkalmas, arról már nem gondolhatom azt, hogy alkalmas, hanem tessék szépen egy másikat keresni.
1: Persze, igen, de ugye azért van az idő, hogyha így gondolkodunk, meg hogyha ugye ezt tudjuk előre, hogy nekem 8 éven van, meg ennyi éven van, akkor azért akkor is gondoljuk, hogy ki kell nevelni egy utódot, aki majd átveszi a helyemet az adott párt képviseletében, és egyébként, hogy mondtam, attól, hogy politizáljon az illető, attól továbbra sincsen elzárva, csak nem képviselőként. Hmm. Vannak más formái a politizálásnak, lehet aktivista, mehet a szakértőnek a pártba, ahogy mondtam, lehet miniszter is akár, de hát én nem mögött ezt hátam, de egyébként meg teljesen megértem azt, amit mondasz, és ugye lehet, hogy biztos van olyan képviselő, aki megérdemli azt, hogy 30 évig is az legyen, csak mondom, itt megint azzal tudom magyarázni, hogy most egy rendszerváltás van, és akkor mondhatjuk azt egyébként, hogy hát a 89-9-es rendszerváltás is megengedték azt, hogy az MSZP politikusai ugyanúgy induljanak, megválaszthatók legyenek, és azért is tértem rá erre az érvre, mert hogy azt sokan elfelejtik, hogy annak a rendszerváltásnak egy teljesen más dinamikája volt, máshogy zajlott le. Ott a párt ugye nyilván volt külső ellenzék is, meg más volt a világpolitikai helyzet, de azért alapvetően ugye a párton belül indult el egy erjedés, Németh Miklós, Horn Gyula, Posga Imre. Tehát ott jó pár év alatt ezt ők vitték végig. Tehát nem az volt, mint nálunk most, hogy a NER az eleje teljében kapott ki, amikor semmilyen kompromisszumot nem tett senki felé, semmilyen gesztus nem mutatott. Tehát nem, hogy reformokat vezetett volna be, vagy visszacsinált volna, még egy gesztus sem mutatott, és ezért én azt az elemi igényt, hogy most legyen változás, értem, és ezt az elemi igényt én 89-es rendszerváltáskor nem láttam. Gondolj bele, hogy mit mondjuk tegyük fel 2021-ben, vagy 22-ben egy belső ember átveszi a Fideszen belül a hatalmat, őt választják meg Orbán Viktor helyett, és akkor visszacsinálta volna a szolidaritásvédelmi hivatalt, a kekvákat, nem hallgatott volna az embereket Pegazussal, nem poloskázott volna, és így tovább, akkor mi is máshogy állnánk most a rendszerváltáshoz hozzá, mint így.
0: Viszont akkor, ha már egy megvontott a párhuzamot a 89-es a jelenlegi helyzet között, tehát ami engem mindig foglalkoztat, hogy, hogy ugye 89-ben a demokratikus pártok, akik aztán ugye később a hatalmat gyakorolták, mondjuk az MDF, az ugye nem az utolsó pártállami választást nyerte meg, éppen ezért az nem merül fel, hogy az utolsó pártállami választás az mennyire volt demokratikus, vagy nem. Viszont itt most azt látjuk, hogy nyilván, tehát ez egy oldalra egy nagy teljesítmény, hogy úgy meg tudták nyerni azt a neres választási rendszerben kiírt választást, hogy ugye a pálya az egyértelműen a Fidesz felé lejtett, de hogy azért ez egy furcsa helyzet, hogy nem tudom, hogy, és akkor ez is vagy ér, vagy ellenér van mellett, hogy akkor itt forradalom van, hogy hát tulajdonképpen a jelenlegi kormány hatalom gyakorlásának az alapja, az egy olyan választás, amiről egyébként azért azt mondjuk, hogy erősen véleményes. Ez egy, nyilván ez elsősorban egy formai probléma, mert erre azt mondhatnánk, hogy ha meg nem így lett volna, akkor lehet, hogy még nagyobb többséggel győznek, vagy a győztes kompenzáció miatt ugye ugyanakkorával, tehát hogy igazából sokan mondják azt, hogy ez nagyjából azért a parlamenti helyek száma az azért tükrözi a Tiszának a támogatottságát egyébként is, de hogy azért mégiscsak ott van az a furcsa elem az egészben, hogy ugye ideig azt mondtuk, hogy az egy illegitim és több szempontból is megkérdőjelezhető választás volt, és megnyert a Tisza, és most azok alapján, a struktúrák alapján. Nyilván ez 89-ben is ugye az alkotmány kapcsán, sőt ugye 2010 után is ugye ez a furcsa történet, amikor igen, azt mondja a 49-es módosított alkotmány, hogy hát igazából ez teljesen érvénytelen, és annak a szabályai alapján megalakítjuk az alaptörvényt, tehát hogy nyilván ezek az átmeneti szabályok, ezek erősen kérdésesek, de azért ez bennem így felmerült, hogy erről mit gondoljunk.
1: Igen, hát ez egy alkotmányos paradoxon, és ez már többször felmerül, de ugye én ezért kezdtem azzal, hogy itt volt egy vértelen forradalom, ami lezajlott, ezt ebből a szemszögből kell kezelni, és hogyha emlékszel rá, nyilván nem jó megfogalmazás, de hát 1849-ben, bocsánat, a Habsburg-ház trónfosztása sem volt a legitim, meg a 44-es ideiglenes országgyűlés, meg 56 sem. Tehát én úgy látom, hogy oké, itt voltak olyan keretek, amit a Fidesz, mivel az EU tagja voltunk, meg NATO tagok voltunk, nem tudott átlépni, nem tudtunk átmenni Fehéroroszországba. Az EU-n belül ennyit lehetett megtenni. Ők azt persze maximálisan megtették, amit az EU-n belül meg lehet tenni annak az érdekében, hogy itt egy választási autokrácia épüljön ki, de ez kevés volt, ez az egész, és én most emiatt úgy gondolom, hogy ez a választás főleg az legitimál, hogy ilyen ellenszélben sikerült nyerni.
0: Egyébként, hogy ez az EU-tagság, meg ez az egész történet, és akkor itt még egyszer a választásokra olyan szinten visszamegyek, hogy tehát, hogy itt vannak különböző nemzetközi szervezetek, például az EBS, aki kijön, és akkor tulajdonképpen így ráütött egy pecsétet azért eddig mindig a magyar demokráciára, vagy nem demokráciára, hogy azért úgy nagyjából rendben, vagy olyan, nem tudom, olyan elképesztően súlyos jogsértések nem történtek, hát nem tudom, az ő szemükben, tehát ugye ők nem csak az unión belül vizsgálnak választásokat, és azért biztos láttak már durvább dolgokat is. De ugye az uniónál is azért azt láttuk, hogy azért a legvégsőkig ők sem mentek el, és ez azért valamennyire abba az irányba hatott, hogy ők is legitimálták azt a nem demokráciát, ami itt korábban volt.
1: Igen, hát ez probléma volt, ezt én is problémának láttam, és ugye ez a spin diktatúráknak, vagy információs autokráciáknak a jellemző nagyon jól meg tudja őrizni a látszatot, és nem a szavazó fülkében fognak csalni, nem ott, meg nem a szavazó helyiségben fogják felrúgni az alapvető szabályokat, hanem ugye előtte a propagandával, a kampányokkal, a segély, ugye a mindenféle csomagosztással ott teremtették meg azt a lehetőséget, vagy pontosan azt a feltételrendszert, hogy tudjanak nyerni, és nyilván a Ebesznek sem volt a kapacitása, hogy akkor egy évvel ezelőtt idejön, és mindent feltérképezzen, és mindent lenyomozzon, minden visszaélést. Ugye, amit például megcsináltak a Szavazatára című filmnek a készítői, tehát ehhez neki nem volt kapacitása. Nyilvánvalóan én jobban figyelembe vettem volna helyében a kontextust. Ugye ez mindig a legnagyobb probléma, hogy a kontextust nem nézzük, akkor is ez egy szabad választás volt, ha nem is fair, de hogyha ugye mit éltünk ugye az elmúlt 16 évben, és mi látjuk azt, hogy mi történik, az szerintem is problémás volt, hogy az Ebesszel ráütötte a pecsétét, és akkor adott egy ilyen checklistet, hogy mit kell változtatni. Tehát mintha jó, minden ketten azt szeretnénk, ez minden jobban menjen, a kormány is, meg ők is, akkor itt egy checklist, akkor ezeket kell majd javítani, és akkor majd megcsináljuk. Hát nyilván ezen én is ki voltam borulva, én amikor a EU-ra gondoltam, ugye például arra gondoltam, hogy a pénzek visszatartása, és pénzek visszatartása azért egy komoly fegyvertény volt. Mi ugye láttuk azt, hogy kiszivárogtak Szijjártó beszélgetései, ugye nem biztos, hogy a mögött nem volt valamilyen EU-n belüli titkosszolgálat. Tehát, hogy ilyen értelemben értem azt, hogy ennyit tudtak kihozni az autokráciából az EU-n belül. Az EU-n kívül ez szerintem könnyebben ment volna. Meg, bocs, nekünk is szükségünk volt az EU tagságra. Itt vannak a kínai akkumulátorgyárak, hogyha nem eltolkodnénk, akkor azokkal mi lenne.
0: Tehát a hozzáférés a piac. Azt lehetett látni, hogy nem csak azért, mert hogy a népességen belül nagy támogatottsága van az uniónak, hanem egészen egyszerűen az unión kívül a gazdaság sem működött volna, ezért nem forszírozták, hogy kilépjenek. Ugye ami még egy érdekes kérdés, és nem tudom, hogy erre vannak-e kutatások, hogyha átnéznénk azt, hogy mik voltak azok a sikeres érdekérvényesítési ügyek, ahol mondjuk adatokat lehetett kiperelni, ahol bizonyos, védelmet azért mégis tudtak szerezni mondjuk a sajtómunkatársakkal. Lehet, hogy ott azt találnánk, hogy a legtöbb az valamilyen így vagy úgy átültetett uniós szabályra vezethető vissza. Tehát, hogy ezt a magyar ami szabadság volt a rendszerben, annak egy jelentős része talán azért volt, mert hogy az uniónak a joganyaga ezt elvárta, a logikája is. Tehát, hogy ilyen szempontból azért igen, ilyen szempontból is hasznos. Tehát nem csak az ilyen központi politikai nyomás, amit gyakoroltak, hanem az a tulajdonképpen jogállami logika, amiben megszülettek az uniós szabályok, azok is valahogy így azért beszivárogtak Magyarországra.
1: Hát igen, de azért 16 évig azért sikerült fenntartani ezt a rendszert, hogy még korábban Berlusconi is megcsinálta maga, hát mondjuk úgy autokráciába hajló kormányzatát az EU-n belül, de az biztos, hogy sokkal rosszabb lett volna, hogyha nem lettek volna például előzetes döntéshozatali eljárási lehetőségek, ami az unió jogára lehetett hivatkozni, mert nem lettek volna olyan bírók, akik meg ügyvédek, akik ebbe beleállnak, meg jogvédő szervezetek. De az biztos, hogy az fontos volt, ez a taktika, hogy mindent vigyünk el a végsőkig, hogy a kormánynak küzdenie kelljen, lássa azt mindenki, hogy ezt csak úgy tudja átvinni, hogyha EU jogellenes, hogyha a Velencei Bizottság elítéli. Ezek azért utólag visszanézve fontos dolgok, hogy akkor azt gondoltuk, hogy nem most nem szoros, hogy most mit mond a Velencei Bizottság, meg van olyan döntés, ami napi 1 millió euróval bírságolja Magyarországot, és azért úgy látszik, hogy ilyen katasztrófelméletszerűen ezek összeadódtak, tehát nem tudjuk azt, hogy még az utolsó szalmaszál, ami megroppantja a tevének a derekát, mert nyilván volt kegyelműgy is, persze, az nem is szalmaszál volt, hanem egy ilyen jó ólom nehezék a tevén. De ebben igazad van teljesen. Ezek fontosabb, hogy nem tudtak mindig könnyű gólokat szerezni.
0: De hogy talán azért a források megvonása volt az
1: hát,
0: a...
1: Azt mondtam, az igen, igen.
0: Hogy az ilyen vörös vonalak tologatás, hogy ez most már az utolsó, amit csináltak, ez ugye annyira nem volt hatása. Ugye, ha marosan átérünk majd a politikai és a jog kapcsolatára, és hogy mennyire lehet eszköz a jog, mondjuk nem tudom, különböző társadalom célok a megvalósításában, de ha már így a vezetőszár előkerült, akkor az engem olyan szempontból érdekel, esett, hogy neked a fő kutatási területed a büntetőjog, hogyha azon gondolkodik az ember, hogy az ilyen rendszerváltásoknál az új jogrend az hogyan viszonyult a korábbi jogrendhez, akkor ugye számos jogi probléma előkerült, akár a Magyar Alkotmánybíróság, akár nem tudom, német, stb. A gyakorlatában, és akkor nem tudom, tehát hogy ugye a náci Németországnál az merült fel, hogy ami ugye akkor még nem volt büntethető, például az emberiesség elleni büntetek, azok ilyen visszaható hatállyal büntethetőek, akkor Németországban ugye az merült fel, hogy mondjuk hogyan viszonyuljanak az ilyen a berlini falnál elkövetett, ugye tulajdonképpen, hogy emberölése, igen, vagy nem, meg hogy igen, parancsra lelőtte a katona, stb. És hogy látod, hogy a magyar helyzet az ehhez képest hogyan értékelhető? Különös tekintettel arra, hogy amit itt azért látunk előkerülni ügyeket, az előző rendszerben is büntetendő lett volna. Tehát mondjuk ez az egész hangó történet, nyilván ott sem tudjuk, hogy mi lesz ennek a vége, de hogy ott a hatályos és a NER alatt hatályos jogszabályok szerint is ezzel komoly gondok voltak. Tehát, hogy itt nem az merül fel kérdésként, hogy akkor most elismerjük-e azt, hogy parancsra tette, elismerjük-e azt, hogy most már úgy gondoljuk, hogy ezt nem kellett volna, amit még akkor nem tiltott a törvény, hanem itt végül is le kell folytatni a büntető eljárásokat, pont.
1: Igen, én is ez lett volna a válaszom is, amit azért nagyjából el is mondtam, hogy most nem kell ilyen nagyon-nagyon komoly jogfilozófiai kérdések elé nézni, hogy akkor milyen alapon büntetünk, milyen alapon lehet igazságot tenni, hogy akkor ki kell állni azt mondani nyílt sisakkal, hogy akkor igaz, hogy akkor ez volt a jog, de mi ugye egy erkölcsi alapon ítélkezünk, és ennek megvan a legitimitása, de nem kell ebben a vonatkozásban ezeknél ilyen például a hangkönyvben ilyen mélyre belemenni, mert ezek a rendes tételes jog szerint is büntetendőek. Én itt más problémát látok, mégpedig azt, hogy azért volt 16 év arra, hogy képítsenek egy rendszert, és ugye látok azt, hogy gyakorlatilag akármit csináltak, mondjuk a magányügyi pénztárak elvétele, trafik törvény, a földbérleti ügyek, tehát a kétharmad mindig rituálisan előtte törvényt alkotott rá. És egyrészt az, hogy akkor most mi az, ami ugye, akkor azt mondja, van olyan, ami bűncselekménynek gondolnánk, de mivel van róla a törvény, nem bűncselekmény, tehát ez a probléma azért itt például visszajön, de igazad van, és könnyebb úgy megfogni, hogy akkor nézzük meg, hogy mi az, ami tényleg, ami akkor is bűncselek volt, most is bűncselekmény. Itt a problémát majd a 16 év miatt a bizonyíthatóságban látom, és nem csak amiatt, hogy régen volt, és elve nincsenek meg a bizonyítékok, ugye manapság azért ezeket egyszerűbb megőrizni, hanem az, hogy ezek azért olyan szofisztikált módon voltak végrehajtva, hogy ezeket nehéz lesz utólag bizonyítani, hogy tényleg, hogyha valaki tanúként, vagy több tanú nem állítja egyformán ugyanazt megdönthetetlenül, akkor ilyen kemény tárgy bizonyítékokra, dokumentumokra alapozva azért ez nehéz lesz. Ugye Hankó is azzal védekezett, hogy hát pénzt osztani ilyen kulturális, ebben az ízlés dolga. Amivel nyilván tudjuk azt, hogy ez ennél sokkal bonyolultabb, de azért ilyen védekezésekkel nehéz lesz mit kezdeni. Ebből a hűtlen kezelés, talán Ligeti Miklós mondta, hogy hát arra találták ki, főleg, hogyha a gyám elissza, vagy a gondok elissza a gondokotnak a pénzét, arra nagyon jól lehet alkalmazni, de amikor egy állami vállalat valamibe befektet, és kiderül, hogy az nem térült meg, hát nem az hozta, és veszteséges, akkor most hol határolod azt, hogy mi a indokolt piaci kockázat, meg hol kezdődik a hűtlen kezelés, egy felhőtlenül bánt a pénzzel. Tehát itt majd a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal előtt ilyen, ilyen problémák fognak tornyosulni, tehát inkább ezt látom, és ezért intenét mindenkit türelemre, hogy ezeket tényleg végignyomozni, feltárni úgy, hogy tényleg bizonyítható legyen, az nagyon fontos, mert ha tényleg úgy visznek el valakit vezetőszárna, hogy majd mártír lesz, az meg ugye az új rendszernek a legitimációját fogja rombolni. Tehát nekem ezzel a kapcsolatban az aggályom.
0: Az intézményrendszer szempontjából arról elég hosszasan beszéltél a Népszava interjúban, hogy a bíróságoknak azért a függetlensége az többnyire fennmaradt. Ott ugye azért vannak, vagy voltak olyan hírek, hogy azért ugye megvolt az az út. Tehát, hogy voltak olyan bírók, akik minden befolyástól mentesen továbbra is ugye a törvények és a saját legjobb belátások alapján ítélkeztek, de hogy azért ugye ha nagyon muszáj volt politikailag kényes kérdéseket, akkor azt el lehetett arra csatornázni, hogy az arról olyan döntsön, aki olyan döntéshoz, amit szerettük volna. És ugye ennek a csúcsán azért mégiscsak ott állt az alkotmánybíróság, tehát ugye sikerült azt megoldani, hogy végső soron ők bármit felülvizsgálhatnak. Nem tudom, hogy ebben mennyire érdemes belemenni, inkább arra kérdeznék rá, hogy az ügyészség az ebben hogyan nyert. És igazából, tehát én értem, hogy Polt Péter, meg nem tudom én micsoda, én azt tudom nehezen elképzelni, hogy azért ott van egy olyan szervezet, meg mondjuk a 2010-es évek elején, ahova azért mennek az emberek, mert nem tudom én, elítélik a bűnözést, és akkor ügyészként szeretnének dolgozni, hogy elkapják a bűnözőket, és ebből létrejön egy olyan szervezet, amit jelenleg látunk.
1: Hát ugye ez ügyészség bonyolult kérdés, nekem van nagyon jó ügyész ismerősöm, és tudom, hogy nyilván ő soha nem volt benne. Igen, ugye ebben is lelkiismeretesen végzi a munkáját, meg a túlnyomó többség, igen. És nyilván empirikus adatom, meg bizonyítékom erre nincsen, de amit az ember hall, az nagyjából az, mint a bíróság, amit például Laco Adrián is elmondott, amikor ugye kilépett a bíróság kötelékéből, hogy hát neki mondták azt, hogy kire szignálja ezt az ügyet, ugye valami ilyesmit mondott, és az ember hall plegykákat, hogy persze van olyan ügyész, akire ezeket az ügyeket osztják, ezt nem tudom megerősíteni, vagy nincs rá bizonyítékom, de egy ilyen mechanizmus itt is működhetett az ügyészség kapcsán. Tehát én úgy gondolom, hogy ez valahogy így ugyanilyen mechanizmusokon keresztül mehetett, de azért azt láttuk, meg látjuk, hogy az ügyészségen belül is vannak törésvonalak, ugye láttuk most a úgynevezett aranykönyvű ügyében is, hogy akkor ki mondott le, miért mondott le, az a belső levélésé került, hogy most utolsó pillanat van az ügyészséget, mentsünk, mert ez ránk fog égni. Tehát az ügyészség bár egy hierarchikus szervezet, de az sem egy ilyen, ez nem egy ilyen monolit, hogy mindenki egy irányba megy, voltak itt belül mások is, akikre szerintem majd lehet építeni, hogyha ugye új legfőbb ügyész lesz.
0: És ezzel kapcsolatos a következő kérdésem, hogy akkor viszont úgy többé-kevésbé az meg fogja oldani a problémákat, hogyha ezeknek a szerveknek a vezetőjét leváltják? Tehát, hogy akkor például nem tudom én, automatikusan mindenki átáll, aki alatta van, vagy akkor azért még kell egy illusztrációt végrehajtani ezekben a szervezetekben, erről mit gondolsz?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, én is gondolkoztam, azt szerintem nem elég, hogyha a vezetőt leváltják, mert nem tudja, hogy kiben bízhat egy ilyen rendszerben, és azt helyismeret, meg adott szervezet ismerete nélkül nagyon nehéz eldönteni, hogy ki az, akiben megbízhatunk, és jogállami módon fogja azontól a feladatát ellátni, meg ki az, aki mondjuk politikai okból került oda, meg ráadásul ugye valamelyik ismert volt kormánypárti politikusnak valamilyen rokona, hogy ezekkel mit kezdjünk. Tehát az nyilván nem elég, hogyha a felső vezetést, csak a legfelső vezetést váltjuk le, és a többiek meg akkor úgy tesznek, mint hogyha most már jogállami módon működnénk, de egyébként meg nem, és ez egy nagyon komoly felelősség lesz a legfőbb ügyésznek, hogy hogyan tájékozódik, kitől kapja az információkat, hogy kit váltson le, kit ne váltson le, ki az, aki megbízható. Tehát nem irigylem, aki ezt a feladatot fogja kapni, és nem csak az ügyészségen, hanem máshol is. Tehát bocsánat, itt 16 év azért az sok volt. Jó, nem 40 év volt, 16 év volt, de azért sok, az elég sok ahhoz, hogy a Fidesznek az akarata, és most nyilván nem akarok senkit bántani, de hogy bizonyos hierarchiákig le tudott menni.
0: És te szemültött talán Belica, hogy mondta egy rádiókabaréban, hogy Gyurcsány Ferencet megkérdezték, hogy volt, vagy vannak-e titkos CIA börtönök Magyarországon, és akkor azt mondta, hogy nincsenek, hát mit is mondhatott volna. Tehát ugye, csak ez arról jutott eszembe, hogy ugye a deep state, tehát hogy a nyilván azért deep state, mert hogy elvileg a működéséről arról nem kellene tudnunk, csak ugye az volt az egyik nagy félelem, amit talán pont a Tiszának ez a földcsúszamlásszerű győzelme oldott meg, hogy itt ugye azért a struktúrák a mélyben azok megmaradnak, és azok továbbra is a Fideszt fogják segíteni, és azért valamilyen szinten erre ugye utaltál arra, hogy máshol vissza tudtak jönni ez alapján, a struktúra alapján. Tehát hogy szerinted ez itt Magyarországon mekkora veszély?
1: Igen, a 2002 után ez szerintem például így történt, és hogy egy kis kitérőt megengedsz ezzel kapcsolatban, akkor ugye pont ezen a logikán haladva, hogy néha így hajnalba feljövök, és eszembe jut az, hogy mi van, hogyha csak feles többséggel nyert volna a Tisza, vagy csak egyfős kétharmaddal. Tehát ugye akkor az összes jogállami aggály, ami most is fájt, úgyhogy van kétharmad, és formálisan minden jogszerűen meg lehet oldani, mondom, hangsúlyozom, formálisan minden jogszerű módon, és most is vannak kifogások, hogy miért a záró rendelkezésbe mondjuk ki meg akkor a kúria elnökét, miért nem küldik el, vagy akkor azt miért nem így, vagy akkor a alkotmánybíróságon miért a 70 éves korhatárral manipulálnak, tehát még így is vannak kritikák, de mi lett volna akkor, hogyha ez csak egy sima feles többség, és nekem engem ez ebben az érvelésében, hogy az 2022 előtt volt egy nagy közjogi vitájáról, hogy mi van, hogyha csak feles többség, mit lehet kezdeni a kétharmados többséggel, pozícióba került szereplőkkel szemben, és ugye én ezen a vitákban azt nem szerettem, hogy akik úgy érveltek, hogy hát kétharmaddal nem lehet ezeket, kétharmad nélkül nem lehet őket elmozdítani, meg nem lehet alkotmány módosítani, eddig nagyszerűen levezették, hogy miért nem lehet, és amikor ember megkérdezte azt, hogy oké, és akkor mi lesz, akkor az új kormány hogy fog majd fergődni, mit tud majd csinálni, akkor azt majd úgy oldják meg. Körülbelül. Tehát ezek a végig nem vitt gondolatmenetek bosszantottak engem, de mondhatom is, hogy csúsztatás, mert addig oké, hogy kétharmad az kétharmad, de akkor arra, hogy mi lesz ezekkel a közjogi csapdákkal, arra nem válaszoltak, és ugye most ugye lett esélyünk arra a teljes kétharmaddal, hogy egyrészt ezeket a közjogi csapdákat hatástalanítsuk, másrészt, ahogy mondtad is, és itt térnék vissza oda, hogy akkor a deep state-be is be lehet nyúlni olyan mértékig, amilyen mértékig kell. Ugye még kb. 100 nap telt el a kormányzásból, tehát ez biztos, hogy ismerkedniük kell azzal, és arra is egy csomóan, rengetegen ugye újak, akik eddig nem voltak politikusok, nem látnak bele. Tehát ezt hagyjuk meg nekik, hogy előbb-utóbb azért sikerül feltérképezni, hogy min kell változtatni, meg mind nem kell változtatni.
0: Igen, Magyar Péter kapcsán azért nekem mindig volt egy olyan érzésem, hogy azt, amit ő mond, azt azért hiszik el neki, mert hogy ő már csak tudja, tehát amikor ugyanazt mondták, ugye a nem tudom én, a Hatházi, vagy akárki, hogy hát a Fidesz az így, vagy úgy működött, az mintha így a, nem tudom, a szél elfújta volna, és amikor a Magyar Péter ugyanazt elmondta, akkor valahogy így mindenki felhorkadt.
1: Hát igen, nekem tényleg a Magyar Péter jelenség, és nyilván ez meg aztán főleg nem értek, tehát most elklandozunk a jog területéről, hogy nekem teljes rejtély, nagyon örülök neki, hogy ugye ez megtörtént. De hogy mi volt az a momentum, mi volt az a vonás, ami az embereket vonzotta, ezt tényleg nem tudom.
0: Hát mondjuk már sok jelölt volt előtte is, tehát ki lehetett próbálni.
1: Márki Zaj Péter is volt, meg Karácsony, meg Pajnai, és hogy pont ő lett az, aki lássuk, hogy a Fideszből jött. Hát lehet ez a népmesei.
0: Hát vagy akkor egyszerűen az elégedetlenség akkor érte el azt a fokát.
1: Hát igen, de azért láttad, hogy ott volt az infláció, és a DK alig nőtt.
0: De hogy mondjuk a kegyelmi botrány, mint azért egy mégiscsak jogilag is megfogható valami, hát szerinted?
1: Hát igen, de emlékezz rá, hogy ott volt a kegyelmi botrány, ugye óriási felborodás volt, és ott volt a februárban akkor az influencer tüntetés. És akkor sikerült ilyen single issue-vá alakítani az egészet, hogy fölnyek járnak kint, törődjünk a gyermekvédelemmel, adakozzunk nekik, vegyük át az államnak a feladatát, és gyakorlatilag szinte kivétel nélkül erre ment. Uh-huh. Erre ment ki, és nem látták azt, hogy az egész rendszerrel van probléma, rendszer szintű a gond. És még Magyar Péter ezt azért láttatta a felbukkanásakor is már, hogy itt rendszer szintű a gond. Mondom, én nagyon örülök, de majd valaki megfejti, hogy tényleg miért pont ő. Hmm. Hát.
0: Ugye az interjúban te azért, tehát amellett érvelsz, hogy igazából nem lehet ezt egy ilyen, tehát a jogot egy ilyen steril módon felfogni, hanem jogszociológiai megközelítésben ez mindig valamennyire ugye a politikától is függ, és akkor, hát mint hogy egy, nem tudom, genetikustól megkérdezném, hogy a liszenkoizmus és az epigenetika között mi a különbség, tehát hogy mi a különbség a, nem tudom, a Fidesznek azon elképzelése, hogy a jog az tulajdonképpen a politika szolgáló leánya és a te megközelítésed között.
1: A politika kétféle felfogásán múlik az egész, ugye a két felfogása van a politikának alapvetően, az egyik az a klasszikus görög eszmény, az antik, hogy a közösség ügyének az intézése, a polisz ügyeinek az intézése, ugye a jog a közélet része, és igen, én ilyen értelemben mondom azt, hogy a jog alapvetően és mélyen politikai, akármilyen jogi döntés születik, akár a törvényhozásban, akár a bíróságon, főleg az alkotmánybíróságon, az a hatása mindenképpen politikai lesz, mert befolyásolja a nyilvánosságnak azt a terét, azt a menetét, amiben élünk. Tehát én ilyen értelemben mondtam azt, hogy jog alapvetően és mélyen politikai, és nem a politikának a másik értelmében, ami a politikát egy ilyen hatalomérző, Schmittiánus, meg Machiavellianusra, Machiavelli visszamenő felfogás, hogy a politika az nem más, mint hatalom megszerzéséért folytatott küzdelem, hogy a politikus akkor végzi jól a dolgát, hogyha hatalomban marad, vagy ellenzékből hatalomra tud kerülni. És a Fidesznek a szemléleti, ez a fajta szemlélete volt, hogy a jog ilyen értelemben a szolgáló lány, hogy azt szolgálja a jog, hogy ők és úgy csavarják, úgy alakítják a jogot, meg úgy élnek vele vissza, hogy hatalomban maradjanak. Tehát ez a különbség az én felfogásom, hogy jog alapvetően és milyen politikai, és a között, hogy a Fidesz ezt konkrét hatalmi politikai célokra használja

0: Szion felfáradt, meg a nem tudom, hogy csak
1: én azt mondom, hogy nyilván nagyon fontos az, hogy a pénz nem jött meg, meg az infláció, meg a kegyelmi botrány, de én amikor például ugye őrszemként is voltam egy kis településen, akkor ott azt láttam, hogy beszéltem emberekkel, hogy az elnyomást viszont értették. Az elnyomás, hogy mikor kap közmunkát, meg mikor kap segélyt, meg mikor nem, és ugye a Fidesznek így idézőjelben sikerült ezt ugye átvinnie, hogy akkor kapsz ezt, ami amúgy ennek egy jog szerint járna, vagy egyenlő módon kellene elosztani, vagy méltányosság, vagy érdemalapon. Neked akkor jár, hogyha te majd a polgármester meg a helyi jelöltre szavazol, és szerintem ez átment valahogy így mikroszinten, meg persze ez kellett ahhoz is, hogy a közösségi médiót legyen mindenkinél, és megrepessze azt a kommunikációs burkot, amit a Fidesznek sikerült kiépíteni. Tehát én azt látom, hogy az absztrakt jogállamiság absztrakt fogalmát, meg az, hogy a törvény előtti egyenlőség, meg a bírói függetlenség, ez nem jött át, de az elnyomás igen, és ez is része volt amellett, amit nyilván mondasz, hogy hogy élünk, meg mint élünk, ez is óriási része volt, és ugye nekem ráadásul az a felfogásom, hogy az jogállam, a demokrácia is, és itt én vitatkoznék a kulturális vonalat képviselőkkel, elismerve az, hogy a jogi kultúra meg a habitus az fontos, és sok esetben ez akár döntő is lehet, de alapvetően, hogy történelmileg kialakult a jogállam, az erőegyensúlyon múlott, hogy erőegyensúly volt az ellentétes felek között, és ez az erőegyensúly tűnt el például ugye az elmúlt 16 évben, és ha van erőegyensúly, az biztosítja a jogállamot, vagy a demokráciát, és erre persze most azt lehet mondani, de hát most nincs erőegyensúly megint, mert ugye van egy óriási kétharmados többség. Azért azt is láthatjuk, hogy az ellensúly nem biztos egy másik politikai párt lehet, hanem például a Tisza esetében a saját szavazói. Ugye láttuk, három ügy is volt, ugye a Rózkrita ügye, Mellétei Barna Máté ügye, meg most a köztársasági elnök ügy. Mindegy, láttam, hogy olyan felzudulás lett, hogy a kormány visszakozott. Tehát ilyen értelemben ugye ez a mögöttes erőegyensúly ez talán megvan.
0: Itt a köztársasági elnöki történet kapcsán nekem, tehát hogy az nem egy annyira populáris probléma volt, de nekem, mint szakmabelinek azért az is furcsa volt, hogy azért itt ugye hónapokon keresztül ment arról a vita, hogy akkor mit lehet itt csinálni. Most ehhez még tegyük azt hozzá, ami ugye a választások előtt ment, hogyha ilyen arányban nyernek, vagy olyanba, akkor mit lehet csinálni, és akkor hogy mi legyen a közjogi méltóságokkal, az hogy lehet megoldani, stb. És akkor hát eljutottunk egy olyan megoldáshoz, ami azért nem tudom én, egy nem jogásznak is eszébe jutott volna, hogy leírjuk egy jogszabályban, hogy mától kezdve, vagy holnaptól kezdve nem ő a köztársasági elnök. Tehát, hogy nem ilyen kicsit ilyen vajuttak a hegyek, és megszületett a nevetséges egér dologba futottunk itt bele?
1: Hát ugye az előbb ezt a témát érintettük, és én mondjuk bevallom őszintén, nem emlékszem, hogy konkrétan ígérte valamit a Tiszarra, hogy hogyan fogják eltávolítani. Szerintem nem, és itt szerintem mérlegeltek megint, ugye politikai szereplőkről van szó, nyilván végig játszották azt, hogy mi lehet, és úgy gondolták, amit mondtam, meg van egy elvárás, hogy őket minél hamarabb, minél gyorsabban távolítsuk el, és ahogy mondtam, az elmúlt 16 év úgy gondolom indokolja azt, hogy egy záró rendelkezésben van a helye annak, hogy akkor a köztársasági elnököt elküldjük, és szerintem ez egy ilyen, ez legalább egy ilyen nyílt sisakos bevállalás. Igen, ők kiszállt az előző rendszert, elküldjük, és nem kezdünk el korhatárokkal, meg mandátumhatárokkal, meg méltatlansági eljárásokkal szórakozni, hanem akkor azt mondjuk, hogy kész, ez egy cezúra, rendszerváltás volt, elküldjük, és ugye erre mondják azt, hogy de őt is megérte tisztességes eljárás, és bár tényleg nincs ott a helye, de kellene egy, ugye van ilyen kollégám, aki ezt képviseli, kellene egy bizottság, aki szépen kivizsgálja, felszínre hozza, megmutatja azt, hogy hol hibázott, vagy hol járt el úgy, ahogy nem mért egy köztársasági elnökhöz. Csak én erre mondtam azt, hogy oké, akkor meg egyből az lenne, hogy fel egy bizottság, ahol már tudjuk, mi a végeredmény, ezt mondanák, akkor ez egy koncepciós per, ez népbíróság, lenne.

0: És akkor ráadásul, ahogy mondtam, hogyha belemegyünk ilyen nagyon finom kérdésekbe, abba, hogy akkor tényleg most meg kellett volna szólalni, nem, mert a poloskázásnál nem szólalt meg, de mikor egy ellenzéki meg ezt mondta, akkor se szólalt meg, akkor az miért nem baj? Tehát ebbe belementünk volna egy ilyen több hónapos, ilyen rossz ízű vitába, akkor pont ez a lelkesedés, ez az elvárás az új rendszer iránt tört volna meg. Tehát én ezt a megoldást ezért nem támogatom. Támogatnám.
1: Ugye nekem ezzel kapcsolatban még azért az jutott eszembe, hogy mennyire kell ennek az egész átmenetnek struktúráltnak lenni. Tehát, hogy nekem még az egy problémám ezzel, hogy akkor itt nem az történik, hogy valami legfelsőbb norma szinten kimondjuk, hogy ez most forradalom. Nyilván ez nem, egyébként nem szokás, csak hogy, tehát, hogy a gondolatmenet...
0: Fülke forradalom már volt.
1: Igen, de hogy az se jó. Tehát, hogy bár mondjuk ott ugye az alaptörvényben azért beleírtak dolgokat a történelmi... De hogy akkor azt mondjuk, hogy most ezt mi egy teljesen új helyzetnek tekintjük, ezért nem tudom én, így távolítjuk el a köztársasági elnököt, ezzel és ezzel ezt csináljuk, ezért mondjuk nem tudom én, a felelősségre vonás az így és így fog zajlani, tehát hogy ez nekem egy ilyen kicsit ilyen vad felelősségre vonásnak is tűnik. Tehát egyrészt megértem azt, hogy persze, tehát hogy le lehet folytatni ezeket az eljárásokat, másrészt meg van valami arról mondva, hogy a nem tudom én, ki milyen szintig tekintünk kollaboránsnak az előző rendszerbe. Tehát most független attól, hogy büntetőjogilag ő elkövetette valamit, van például arról egy mondás, hogy a minisztériumban, ha nem tudom én, a államtitkár helyettesig gondoljuk hát, őket.
0: Nekem nem csak az a problémám, hogy ugye büntetőjogilag hogy lehet felelősre vonni őket, hanem itt, hogyha lenne egy ilyen bizottság, mi elkezdenénk belemenni az érdemi vitákba, akkor az a másik oldal részéről úgy tűnne, hogy hát ez a mi elfogult véleményünk, hogy ő rossz köztársasági elnök volt, meg rossz miniszter volt, meg rossz miniszterelnök volt, meg az összes többi magasrangú tisztségviselő kapcsán ez lenne akkor a meglátás, és hogyha tényleg lenne egy ilyen vita, az nagyon elhúzná, ha meg csak kijelentenénk azt, hogy mert mi nem értettünk vele egyet, meg az előző rendszer szolgálta ki, akkor az még nem menne sokkal több annál, mint a záró rendelkezés szerintem. És ugye van egy olyan megfontolás is ezek mögött, hogy hát nekünk is ugye azon túl, hogy ugye a mi habitusunk az ezt követeli meg, hogy tisztességes eljárás mindenkinek, ugye van egy olyan másik megfontolás is, hogy mi akkor várhatjuk el, hogy a másik fél méltányos legyen majd velünk, ha ők nyernek, ha mi is azok vagyunk, de hát ugye a Fideszről kiderült, hogy ilyet nem csinál, erről mi beszélhetne az a 300 bíró, akit elküldtek az egyik legelső lépésükként, és most is kijelentett Orbán Viktor, hogy semmit nem ismernek el, hogyha ők nyernek, akkor mindent egy tolvonással visszacsinálnak indokolás nélkül, akkor mondjuk, hogyha ezt a logikát elfogadjuk, hogy itt tényleg háborúan, és nem arról van szó, hogy bal meg jobboldali párt mondjuk, vagy konzervatív, meg liberális, meg szociáldemokrata párt, meg zöldek váltják egymást, hanem hogy egész Európában, a világon, a demokratikus országban is egy elkeseredett élet-halálharc folyik, ahogy én látom. És nem arról van szó, hogy ki a bal, meg ki a jobb oldali, hanem demokrácia, meg diktatúra, akkor ez a militáns demokráciához vezet. Én most jelenleg nem látok jobb megoldás, ugye egy kis technopopulizmussal fűszerezve, de ez a militáns demokrácia modellje, abban meg ezek így beleférnek szerintem. Aztán meglátjuk, hogy mi lesz.
1: Ugye még ha a tisztességes eljárás így szóba került, akkor arról azért eszembe jut az, hogy ugye ezek azért speciális eljárások. Tehát, hogyha mondjuk úgy képzelnénk el a köztársasági elnök felelősségre vonását, vagy leváltását, hogy az egy rendes bírósági eljárás keretében zajlik, akkor mondjuk ilyen 2-3 évig az eltartana, akkor ott többszintű ugye döntéshozatal lenne erről, fellebbezgetne ide-oda, a végén adott esetben az alkotmánybíróság is eljutna pár éven belül. Tehát, hogy ilyen szempontból is nem tudom, hogy mennyire lehet alkalmazni például a tisztességes eljárásnak a szabályt. Másrészt azért fordítva is, tehát, hogy nekem az nagyon furcsa volt, amikor az Alkotmánybíróság a saját összeférhetetlenségét kimondta ugye a köztársasági elnök ügyében, mert hogy felettük nincsen már más fórum, tehát, hogy egy helyi bíróság kimondja azt, hogy azt én megértem, és akkor onnan átkerül egy másikhoz, de egy alkotmánybíróság az hogy mondhatja ki azt, hogy ő nem tudja elbírálni ezt az ügyet?
0: Igen, és ezen Hát nem akarok belemenni nyilván pletykákba, összeesküvés elméletben, van egy olyan teória, hogy akkor maradhatnak, akkor, hogyha ők, nem tudom, hogy ez igaz-e, vagy maguktól mondták azt teljesen, hogy ők ebben elfogultak, de amúgy igazad van, hogy ez elég abszurd, mert akkor gyakorlatilag szinte minden ügyben, ami politikailag érzékeny, meg érint valamilyen közögi méltóságot, azonnal kimondhatnák azt, hogy ja, bocs, én ebben elfogult vagyok, hogy visszaélhetnek az elfogultsággal. Ugye, egyébként a rendes bíróságon is volt erre példa, hogy...
1: Hát jó, csak onnan elvileg máshol igen, mehet persze, tovább az ügy, az alkotmánybíróságon.
0: Ami mondjuk el nem fogynak a bírók, mert tudunk olyan ügyekről, amik járják az ország, minden megye bejelent, hogy valakit beperel, olyan is olyan notórius perlekedő is van, és ugye már későn van, lehet kicsit anekdotázni, van olyan notórius perlekedő, aki például azt csinálta, hogy az ország összes bíróját perbe állította. Hmm. Minden bíró alperes volt, de valakinek le kell tárgyalni, és akkor a 249. számú alperes tárgyalta a saját perét. Tehát a rendes bíróságon is lehetséges ilyen, de visszatérve a témához, hogy ugye hogyan lehet ezt jól megoldani, vagy úgy, hogy mindenki informálva legyen arról, hogy mit miért teszünk, és miért kell őket elmozdítani. Csak ennek szerintem, hogy te is, mert nem biztos, hogy a közjogi útja a legjobb, az ugye most így lezárult, egyébként egy részben lezárult, hanem én például a közmédiában minden héten levetíteném a Szavazatárát, meg a Valótlanul című filmet, meg a Szabó Bence interjút, úgyhogy azért úgy lássuk azt, hogy miben éltünk. Tehát én itt egy jogon kívüli megoldást tartanék jobbnak, hogyha magyarázni akarjuk, indokolni akarjuk azt, hogy a kormányzat mit miért csinál.
1: Hát igen, mondjuk a közmédiában most jelenleg csak régi filmeket adnak, illetve a többi csatornára behívnak olyan szakértőket, akik azoknál a kérdőjeles állami intézmény. Tehát ugye vannak még olyan műsorok, nem tudom én, ilyen kulturális műsorok, ahova ugyanazokat az embereket hívják be, mint április 12-e.
0: Én nagy vállalkozással kapcsoltam a Kossuth Rádióra, és utána azok a műsorok, inkább nem is mondom, az ájtetotoskodás ment, vagy igen, és akkor a plébános úr ezt hogy csinálta, és...
1: Hát, hogy mondjuk ez egy érdekes kérdés, hogy mennyire volt jó ötlet, mert állítólag talán szeptemberig nem is lesz semmi adás, és ugye én ezt szoktam mondani, hogy akkor végül is az egyetlen olyan csatorna, amin folyamatos hírműsor megy, az a Hír TV. Tehát, hogyha valaki elkapcsol, hogy jó, akkor nézzünk valami híradót, hát, akkor jó, könnyen kiütött.
0: Ez megint olyan, hogy ilyen melyik ujjamat harapja, hogy nem lehet elkapkodni, és akkor igen, valami igen. Feláll, és azt sem tudjuk, hogy ki meg emlékszel a úgynevezett megújult köztévé első napjára, amikor 2010-valahányban, mikor ugye az egészet átstruktúrálták, és az első adásnál egy tiszta botrány volt, nem tudtak kapcsolni, össze-vissza beszéltek, nagyon kínos volt. Gondolom, azért ezt akarják kerülni, nem csak ezt, hanem azt, hogy tényleg akkor a stábot összeállítani. Ez lesz az ára, hogy akkor csak a Hír TV van, de hát
1: igen, ez egy lehet nézni mást is. Igen, mellékszállami szempontunkból, igen. De ugye az egyik kutatási területed az a büntetőjogi populizmus, és erre azért az utolsó 10 percben még egy kicsit áttérnék, de ugye úgy vezetném át ezt az egészet, hogy azért vannak a magyar jogrendnek is ilyen teljesen steril elemei, például a halálbüntetés kivezetése, ami ugye nem az alapján történt, hogy arról az emberek mit gondolnak, hanem ott tulajdonképpen elmondanánk, hogy miért nincsen halálbüntetés Magyarországon, akkor ahhoz mondjuk felolvasnánk azt az alkotmánybírósági határozatot, és az abban szereplő érveket, azok nem lennének populáris érvek, mert nem úgy, hogy nem szeretnék az emberek, hanem ugye azt egy viszonylag szűk jogász, nem tudom én, tudós csoport mondta ki. Mm-hmm. Tehát, hogy azért ezeknek milyen szerepe van a jogrendben?
0: Igen, itt ez egy nagy dilemma, hogy ugye egy új média környezetben, meg a nyilvánosságnak ugye a legújabb szerkezet változása során, hogy hogyan lehet a bíróságítéleteket elmagyarázni, és a legtöbb bíróság Magyarországon is, de külföldön már korábban is nagyon nagy hangsúlyt fektet a külső kommunikációra, profi módon tálalja, emészhető módon tálalja a nagy közönség felé az ilyen döntéseket is például, és ne csak egy jogi szakzsargont halljanak, amiből nem értenek semmit, bár ugye probléma itt is felmerülhet, mert Mert mi van, hogyha mondjuk a szigorú szakzsargonnál kicsit lazább oldottabb a mondjuk a külső kommunikáció, és akkor abból más olvasható ki, mint ami maga a konkrét ítélet. Ugye mind a kettő a bíróságnak a kommunikációja, mind a kettő a bíróságtól jön. Tehát ilyen problémák is előfordulnak, de én szerintem ugye az a helyzet, hogy nem biztos, hogy magát az ítéletnek kell közérthetőnek lenni, ez a lényeg, hogy nagyon-nagyon egyértelműnek, nagyon populárisnak, hanem erre meg kell legyenek a közvetítő mechanizmusok, a professzionális közvetítő mechanizmusok, amelyek ezt tolmácsolják kifelé. Tehát az egyáltalán nem látom problémásnak, hogy az emberek látják, hogy megértik azt, hogy mi miért történik egy bírósági ügyben, valakit miért ítélnek el, vagy éppen miért mentenek fel, és mondom, hogy ilyen társadalmi közegben, ahol a bíróságnak a legitimitásért, meg a bizalomért egy olyan térben kell versni, ez olyan felületeken, mint mondjuk a Facebook, vagy akármelyik másik közösségnél, ahol a reklámtartalmakkal, az influencerekkel, az elesős videókkal minden ott van, abban nagyon nehéz úgy kommunikálni, hogy az közérthető is legyen, figyelemfelhívó is legyen, az emberek megértsék. De most egy ilyen kihívás előtt áll a bíróság, és mondom, én azt alapvetően nem tartom problematikusnak, hogyha megpróbál nyitni a bíróság kifelé. De az előbb említett agályaim azért vannak, hogyha nagyon elmegy abba az irányba, hogy populáris lesz, annak nem lesz egy olyan visszahatása, azon tudom, hogy előbb mondtam, egy olyan másik visszahatása, azért az emberek azt is fel kell, bíróság legyen méltóságteljes, hivatalos, nem baj, ha nem értem, mert nem értem a Nobel-díjas tudós, de mégis elhiszem, mert amit felfedezett, az egy komoly dolog. Tehát, hogy azért ne menjünk le olyan szintre, mint amire a OBH-nak sikerült jó pár évvel ezelőtt lemenni, amikor a Sziget Fesztiválon lehetett csináltatni OBH-s tetkót, Hennás OBH-s tetkót. Nem mondom azt, hogy osztatlan észszerűséget váltott ki, a bíróság már ilyen szinten van, hogy nem tudom legközelebb hova, meg milyen tetkót akar majd tetetni.
1: Hát valami szép börtönte volt, tetoválást esetleg.
0: Igen, ilyen mérlegeset, ilyen stilizált mérlegeset csináltak.
1: Ami most így eszembe jut, ugye ez egy párhuzam az a tudományos újságírással, tehát ugye azért most tisztelet a kivételnek, de ugye nagyon sokszor van az, hogy akár ilyen fontosabb országos orgánumokban is megjelenik egy cikk, amiről azért elég hamar kiderül az, hogy nem tudom én, hogy ezt mondjuk egy DeepL vagy valami lefordította, és akkor igazából aki ezt ott kitett, az maga sem érti, hogy miről szólt az a kutatás. És hát én nem tudom, de feltételezem, hogy azért az ilyen bírósági újságírás is. Aminek ugye régen azért nagy hagyományai voltak, meg a rajzolás, a többi, az most, tehát egyrészt ugye nem biztos, hogy ugye azokkal a témákkal foglalkozni, ami tényleg érinti az embereket, tehát mondjuk a devizahitelnek azért például voltak azért, de hogy nem tudom, tehát egy olyan elvi ítélet, ami alapvetően befolyásolja az emberek mindennapi viszonyait, hanem ez a nem tudom én nagymama harapott meg kutyát, és akkor ennek mi a jogi...
0: Igen. Hát ugye, itt ugye az a probléma megint, amit mondtam, hogy a hírverseny, a tudományos újságírásnál azért kell lefordítani, mert ez valami olyan szenzációsan hangzik, hogy mi legyünk az elsők, akik ezzel kijönnek, és egyébként ebbe a bíróságok is beszálltak. Nem mindegy, nézd meg egy-két törvényszéknek a honlapját, hogy milyen sajtóhírek vannak, vagy a nagy közönség szóló hírek. Tehát körülbelül, mint hogyha a police.hu-t, vagy a Zsaru magazinnak a címadásait olvasnád, hogy honlapáttal verte fejbe a féltékeny férj, tehát ilyen szintű tudósítások vannak benne, vagy ilyen szintű címadások. Tehát megy ebbe az irányba a bíróság is. Csak mondom, hogy nem tudom azt, és én sem tudom felmérni egyébként azt, hogy mi az a helyes arány, mi az a jó arány, hogy legyünk populárisak, figyeljenek rá oda, de azért ne veszítsük el a méltóságunkat se. Mert például egy másik ilyen anekdota, hogy a vége felé, hogy fenntartsuk az érdeklődését a közönségnek, hogy pár év az állatkertbe jártam Debrecenbe, és akkor a hóbagolynak a ketrecére ki volt írva, hogy ezt a hóbagolyt örökbe fogadta a debreceni törvényszéknek a munkavállalói közössége. És nem biztos, hogy ott a hóbagoly ketrecén az állatkertbe az a legjobb reklám a bíróságnak. Állítólag utána le is vették.
1: Ugye az jutott még eszembe, de ez már tényleg ilyen szűk szakmai dolog, hogy azért sok, tehát van ez a köztes műfaj, ami szakmai műfaj, ez a francia commentaire d'arrêt, ami az ítélet kommentár, ami ugye Magyarországon is megpróbálták ezt behozni, a jogesetek magyarázata például, tehát hogy ugye nem feltétlenül csak az a fajta újságírás van, ami nem tudom, elmegy a bíróságra, ott meghallgatja, hogy akkor milyen súlyos ítélet született, hanem ugye ez egy ilyen köztes műfaj, ahol például egy jogtudós elmagyarázza, hogy az az ítélet az miért jelentős, adott esetben kritikát is gyakorol, és akkor hogy az alapján is lehetne a szélesebb közönségnek, hát valószínűleg ez nem fog bekövetkezni, hogy mondjuk a BH-ból írjanak populáris cikkeket.
0: Hát, kegyelmű is egy BH-ból számozott.
1: Hát igen, de azt is, igen, tehát hogy nem az újságíró.
0: Egy ember olvast az országban.
1: Igen.
0: A BH, igen, szóval én erről azt gondolom, hogy lehetne ilyet, csak itt az oktatással is van egy kis gond, a jogászképzéssel, ugye valamilyen jogi műveltség, jogi képzettség kell annak, aki éri ezeket az eseteket, és nálunk a jogászképzés tiszta ez a kivételnek azok, akik nem így csinálják, de hogy az álljó tisztelet a bírósági döntések felé, azt én nem teljesen értem, mert oké, kötelező a döntés, meghoztál jogerős, kötelező, ez a jog, de hogy akkor automatikusan a helyességnek a képzetét is hozzátársítsák, hogy ezt mondta a kúria, akkor ez így helyes. Hát nekem nagyon sok vitám volt, mikor kritizáltam a kúriai döntéseket, hogy jövök én ehhez, meg ezt a kúria hozta, és akkor ez a kötelező. És mondom, attól még lehet vitatni, de ez a jognak a lényege, vagy ez az egyik nagyon fontos eleme a joggyakorlatnak, hogy ez egy diszkurzus. Vannak vélemények, ellenvélemények, így fejlődhet a jog, hogyha rámutatunk arra, hogy szerintem ez itt kritikus, ez itt aggályos, akkor azt védje meg, bocsátkozzunk vitába. De amit mondtad a kritikáról, nekem itt ez a problémám, hogy az álljó tisztelet, ami hogyha elhangzik, hogy ezt hozta a legfelsőbb bíróság, vagy a kúria, akkor ott már nem az, hogy nyilván végre kell hajtani, persze, de hogy vitának sincsen helye, az nekem elég furcsa.
1: És hát ugye egy kicsit így a még szakmai vizekre elvezve, hogy az is egy probléma, hogy tehát hogy független attól, hogy ki milyen döntés hozott, hogy ugye ebből mi hozzáférhető és mi nem. Tehát hogy egyrészt, ha már a BH előkerült, akkor ott is ugye a szerkesztési elvek azok érdekesek, az, hogy a bírósági adatbázisból mit lehet, mit nem, és ez ugye azért kihat a kutatásra is, tehát hogyha egy ilyen erősen megszűrt, vagy egy erősen, nem tudom, ilyen bizonyos irányba torzító mintával kell dolgozni, akkor ugye akár jogszociológiai következtetéseket is mondjuk nehezebb levonni ezek.
0: Hát igen, és remélem, hogyha most itt új szelek fújdogálnak, akkor a bírósági kutatások is sokkal könnyebbek lesznek egyébként, meg ugye elvileg bizonyos szűk kivétellel minden olyan ítélet fent van az adatbázisban, ami legalább az ítélőtáblákig elért. Amikor ebben az a probléma, hogy, ami ugye, hogy az esetek zöme az nem ér el az ítélőtáblára, tehát a nagy tömeg, a nagy massza az nincs a szemünk előtt. De az biztos, hogy ez egy örök probléma, és korábban nagy probléma volt, hogy nem vagy elvétve kaptunk engedélyt arra, hogy bírósági gyakorlatot kutassunk, amikor hogy bírókkal interjúzzunk hivatalosan, nem névtelenül, arra meg egyáltalán nem. Tehát én remélem azt is, hogy azért ez a szemlélet is változni fog, most oldulni fog, és hogy megértik azt, hogy nem azért kutatjuk a bíróságokat, hogy feltétlenül a hibákat keressük, hanem az egy közös projekt, hogy együtt szeretnénk, ha a joggyakorlat javulna.
1: Igen, mert ugye ezzel kapcsolatban felmerülnek azért olyan problémák is, amik nem a hatalomgyakorláshoz, tehát az érthető, hogy mondjuk nem tudom én Magyarországon miért nem árt érdekében mondjuk a bíróságoknak az, hogy már akinek, ne ugye elsősorban a bizonyos szempontból politikai kitett bíróságoknak is, az, hogy ne, hogy nyilvánosságra hozzanak dolgokat, de ugye más országokban például felmerült az, hogy azt például ne lehessen megengedni, az, hogy a Franciaországban jött elő, hogy mondjuk egy adott bírónak az ítélkezési gyakorlatát arra például fel lehessen használni, hogy abból következtetni lehessen a következő ítéletére, vagy hogy nem tudom neki mivel kell érvelni, stb.
0: Igen, de ott azt betiltották, nem is, hogy betiltották, hanem bűncselekményeltek azt, hogyha a bírókat profiloznak ilyen szempontból. Szerintem ott az én meglátásom, attól azzal függ össze, hogy ez a nagyon erős tradíció, a bíró a törvény szája, nyilván a bíró azt mondja, ami a törvénybe le van írva, és hogyha ezt, ugye megbontjuk ezt az ideológiát azzal, hogy de hát ez a bíró, ennél a bírónál ilyen érv halt meg, ez ilyen irányba szeret dönteni, akkor ez a törvényszál, amit osz, ami még legalábbis a felszínen még mindig megvan, tehát jobban ismered a francia jogot, mint én a gyakorlatot, de én úgy látom, amit olvastam az alapján, hogy a felszínen még mindig megvan az ideológia, még ha nyilvánvalóan ott is persze ugyanúgy vannak bírói preferenciák, attitűdök, vannak stratégiai döntések és a többi, de ott szerintem az a probléma, hogy ezt akkor így, ha így felszínre hozzuk, elismerjük, akkor ez a törvény, bíró csak a törvényszál ideológia, az szenved sérelmet.
1: Ugye az utolsó fél percre még az lenne a kérdésem, hogy tehát jó, most ezek ilyen kényszermegoldások, meg arról beszéltünk, hogy a korábbi helyzet az hogyan eredményezte ezt. Szerinted arra van esély, hogy ez egy nemzetközi szinten is jelentős új alkotmányozási folyamathoz vezessen? Mert ugye azért itt ennek is megvan a lehetőség.
0: Hát van miből tanulnunk, ilyen kudarcokból, például közösségi alkotmányozások bizonyos államokban elszenvedett kudarc, hogy lehet ezeket eltéríteni a jó iránytól, a népszavazás van, hogy lehet ezt megfúrni, meghekkelni. Remélem, hogy ebből tanulnak. Az én eszményem az lenne, csak nagyon gyorsan, hogy mindenki beleszólhatna, mindenki küldhetne indokolt javaslatot, hogy mit szeretne beletenni, és a törvényhozónak annyi kötelessége lenne, hogy a komolyan vehető javaslatokat, ha nem építi be, akkor indokolja. Én ezt tartanám egyedül. Most ezt tartanám üdvözítőnek.
1: Akkor ez lett a műsorunk végszava. Most azért már bizakodóban nézünk a jövőbe, mint az elmúlt 7 évben, amióta ez a műsor létezik. Úgyhogy köszönöm szépen Bence Mátyásnak, hogy itt voltál velünk. És mi pedig ugyanígy 2 hét múlva este 6-tól fél 8-ig találkozunk.
0: És akkor igazán érdekes vendég lesz.
1: Szerintem ez is nagyon érdekes volt. Köszönjük szépen. Sziasztok.

Jó estét, kedves gyerekek és felnőttek! Az esti mese következik. Minden hétköznap este 7:30-tól.

0: Mese a falánk tyúkocskáról. Így szólt egyszer a tyúkocska tyúkanyóhoz.
1: Éhes vagyok. Kérlek szépen, süssél nekem kalácsot.
2: Jól van, tyúkocskám, sütök neked kalácsot. Most menj szépen és hozzál nekem fát az udvarról. Hadd rakjak tüzet. Anélkül nem sül meg a kalács.
0: Ment a tyúkocska, ment az udvarra fáért. Ahogy az udvarra ért, szembe jött vele egy nagy-nagy kandúr. A nagy-nagy kandúr azt mondta a tyúkocskának.
3: Én most téged bekaplak, meg is eszlek.
1: Ne egyél meg, kandúr macska, kérlek szépen, ne egyél meg engem. Fát viszek most tyúkanyónak, tyúkanyó majd kalácsot süt nekem, s ha nem bántasz, kapsz egy nagy darab kalácsot tőlem.
0: A kandúr macska úgy gondolta, sokkal többet ér egy nagy darab cukros kalács. Békén hagyta hát a tyúkocskát. A tyúkocska összeszedte a fát az udvaron, bevitte tyúkanyónak.
1: Jaj, tyúkanyó, nagy baj van.
2: Mi a baj, tyúkocskám?
1: Az a baj, hogy az udvaron összetalálkoztam a kandúr macskával. A kandúr macska, be akart kapni, meg akart enni, én meg azt mondtam neki, ne kapjon be, ne egyen meg engem, inkább adok neki a kalácsomból.
2: Olyan nagy kalácsot sütök neked, hogy akár három macskát is jól lakadhatsz vele.
0: Hamarosan megsült a nagy kalács. Tyúkanyó enni hívta tyúkocskáját, s így beszélt hozzá.
2: Egyél, tyúkocskám, egyél jó étvágyjal, de el ne felejtsd, hogy a kandúr macskának is jár ebből a kalácsból, megígérted neki.
1: Tudom,
0: mondta a tyúkocska, s azzal neki látott enni. Ette, ette a finom cukros kalácsot, addig ette, míg az utolsó morzsát is megette. Csak akkor jutott eszébe a kandúr macska, meg az, hogy kalácsot ígért neki.
1: Jaj, tyúkanyó! Mind megettem a kalácsot. Egy morzsát sem hagytam belőle. Jaj, most mit évő legyek?
2: Ó, te falánk, ó, te szószegű tyúkocska!
1: Ne haragudj rám, tyúkanyó! Ne haragudj rám! A kandúrmacska azóta talán már el is feledkezett a kalácsról, meg rólam is. Meg ha nem is feledkezett el a kalácsról, meg rólam, nem baj, úgyse tudja, hol lakom.
0: Ebben a pillanatban tyúkanyó is, meg tyúkocska is meglátta a kandúrmacskát. Az udvaron át, bársony talpakon sétált a konyha felé.
1: Jaj, végem van!
0: Csipogta rémülten a tyúkocska. Tyúkanyó meg nem csipogott semmit, hanem a szárnyánál fogva fölkapta tyúkocskát, a konyhába vitte, s vele együtt belebújt a nagyhasú agyakkorsóba. A kandúrmacska csak annyit látott, hogy tyúkanyó és tyúkocska a konyhában tűnt el. Nagy mérgesen megállt a küszöbön, s így pörölt.
3: Hol a kalács részem? Ide vele, mert ha nem, mindkettőtöket bekaplak.
0: Aztán belépett a konyhába, de nem látta sem tyúkanyót, sem tyúkocskát.
3: Pedig ide szaladtak be. El nem mozdulok innen, míg meg nem kapom a kalácsot, vagy be nem kapom ezt a két szökevényt.
0: Azzal a kandúrmacska lefeküdt a küszöbre, s várt. Tyúkanyó meg tyúkocska ott lapult a nagyhasú agyakkorsóban. Tyúkocska egyszer csak suttogni kezdett.
1: Tyúkanyó, tyúkanyó, én úgy szeretnék prüsszenteni.
2: Ne prüsszents, mert meghallja a kandúrmacska, s bekap mindkettőnket.
0: Tyúkocska kis ideig békén maradt, aztán megint csak rákezdte.
1: Tyúkanyó, igazán muszáj prüsszentenem.
2: Bánom is én, prüsszents, hát úgyis végünk lesz.
0: Tyúkocska óriásit prüsszentett, de akkor állt ám, hogy a nagyhasú agyakkorsó megingott a polcon, aztán leesett a földre, s ezer darabra tört. A küszöbön a kandúrmacska ilyettében fölnyílt. Kiabált, s eszeveszetten menekült. Tyúkanyó meg tyúkocska kikászálódott a cserepek közül, s látták, hogy kandúrmacska elszaladt.
2: No, ez se jön többé vissza.
1: Látod, milyen hős vagyok? Látod, még a kandúrmacska is megrémül és elmenekül, ha én egyet püsszentek?

0: Az időjós. Mátyás király útra készülődött. Megkérdezte hátudvari csillagászát, milyen idő várható. A csillagász elővette a látcsövét, vizsgálódott valamelyest a derült égen, aztán így szólt.
1: A napsugarának rezgése, a felhők peremének színe mind azt mutatja, hogy szép idő lesz.
0: A király annyira bízott a csillagászában, hogy még kabátot sem vitt magával, hiába szitta a felesége. Ahogy mentek, egy rétre értek. Azon a réten egy juhász legeltette a nyáját. Amikor a szamár meglátta a díszes kíséretet, hátra csapta a fülét, és harsányan hármat ordított.
2: Mit hirdet a szamarat, Kend?
0: Kérdezte tréfásan a király a juhász. Amikor ilyen formán ordít, mindig eső lesz, felelte a juhász. Mátyás a csillagászhoz fordult.
2: Hallod-e, te nagy tudós, most is azt mondod, hogy szép idő lesz.
0: A csillagász megint elővette a látcsövét, vizsgálódott körös körül az ég alján, és így szólt.
1: A levegő remegése, a falevelek csillogása, valamint a barázda billegetők billegése mind azt mutatja, hogy szép idő lesz.
0: Óvta a juhász a királyt, forduljon vissza, különben megázik. De a király nem hallgatott rá. Nem haladtak egy fél órát sem, nyakukba zúdult egy kiadós nyári zápor. Mátyás akkorát tüsszentett, majd levált az óra. Pedig szép nagy óra volt, kár lett volna érte. Aztán kimondta az ítéletet.
2: A csillagász a szamár a csillagász.
0: Meg is vette a szamarat a juhásztól, és soha útra nem kelt anélkül, hogy véleményét az időjárásról meg ne tudakolta volna.

0: Lusta Hencsi. Hencsi bizony lusta volt, s bár egyéb dolga nem akadt, azon kívül, hogy kecskéjét nap-nap után a rétre hajtsa, mégis egyre sóhajtozott, amikor napi munkája végeztével esténként hazament.
1: Nagyon is terve van. Fölöttébb fáradtságos dolog egy ilyen kecskét évszámra lehetetni tavasztól késő őszig. És még ha ledőlhetné, szúnyókálhatna közben az emberfia. De nem. Szemmel kell tartani a jószágot, nehogy a facsemetét megrágja, nehogy átfrakodjék a sövényen valamely veteményes kertbe, vagy éppenséggel világgá fusson. Hát marad így nyugalom? Lehet így az életnek örülni?
0: Leült, összegerebjézte gondolatait, és eltöprengett, hogyan is könnyebbíthetné meg vállait ettől a tehertől. Sokáig meddő maradt a töprengése, ám egyszerre csak, mintha hályok hult volna le a szeméről.
1: Tudom már, mit évő legyen. Feleségül veszem a digidagi tinkát. Neki is van egy kecskéje. Akkor hát az enyémet is kihajthatnák, így nem kellene többé veszkődnöm.
0: Hencsi tehát föltápászkodott, mozgásra csigázta fáradt végtagjait, és átballagott az országúton, mert szerencsére nem laktak messze a digidagi tinka szülei, akiktől Hencsi mindjárt meg is kérte a szorgos és erényekben gazdag leányzó kezét. A szülők nem sokáig fontolgatták a dolgot. Hasonló a hasonlóra hajlik, gondolták, és áldásukat adták a Frigyre. Már most Hencsi felesége lett a digidagi tinka, és ő hajtotta ki mindkét kecskét. Szép napok virrattak Hencsire. Nem kellett egyéb munkát végbevinnie, mint önnön lustálkodását. Ritkán fordult elő, hogy ő is kiment a legelőre, mondván...
1: Most is csak azért vagyok itt, hogy aztán annál édesebb legyen a pihenés. Másképp nem tudja megbecsülni az ember a jót.
0: Csak hogy a digidagi tinka legalább olyan lusta volt, mint a férje.
2: Édes jó Hencsi,
0: mondotta egy szép napon.
2: Ha nincs bajunk, ne keressünk. Miért keserítenők legszebb ifjúságunkat? Hát nem volna jobb, ha szomszédunknak adnók ezt a két kecskét, amelyek reggelente csak főmekegnek minket legédesebb álmunkból? Még egy kaptárnyi méhet is kapnánk érte. A kaptárt fölállítanók a ház mögött egy napsütötte helyen. Aztán semmi gondunk vele. A méhecskéket nem kell őrizni, nem kell kihajtani. Kiröpülnek, hazatalálnak, s gyűjtögetik a mézet anélkül, hogy ez a legkisebb fáradtságunkba kerülne.
1: Íj, bölcsázi asszonyhoz méltóan szólottál? Javallatodat vonakodás nélkül hagyjuk teljesedésbe menni. Különben is a méz jobb ízű és táplálóba kecsketeinél. Nem is roblik meg olyan hamar.
0: A szomszéd szíves örömest adott egy kaptárat a két kecske fejében. A méhecskék fáradhatatlanul röbdöstek a mezőre, s vissza, látástól vakulásig, s gyönyörű mézzel töltötték meg a lépeket, úgyhogy ősszel Hencsi egy nagy korsót színültig tele tudott pergetni. Ezt a korsót fölrakták hálókamrájukban egy magas polcra, s mert attól tartottak, hogy valaki még ellopja tőlük, vagy reálkapnak az egerek, Tinka szerzett egy jó, erős mogyorópálcát, s maga mellé tette az ágyra, hogy kéznél legyen, s neki ne kelljen fölkelnie, hanem a hívatlan vendégeket amúgy fektében is el tudja kergetni. Lusta Hencsi, ha nem volt muszáj, nemigen kászálódott ki az ágyból télebéd előtt.
1: Ki korán kell,
0: mondogatta,
1: áll a kupik fel.
0: Egy szép reggel, amikor hasára sütött a nap, s ő a cihák között heverve javában pihente az alvás fáradalmait, így szólt a feleségéhez.
1: Az asszony állatok az édességnek nagy kedvelői. Te is nagy kedvel nyalakodol a mézben. Azért, mielőtt mindet a hasadba csorgatnád, jobb lesz, ha elcseréljük egy anyalúdra és egy kislibára.
2: Jó lesz, de csak akkor, ha lesz egy gyermekünk is, aki őrzi őket. Vagy talán én bajlódjam a kislibákkal, én fecséreljem rájuk az erőmet.
1: Abban a hiszemben ringatózol, hogy majd a fiú libákat őriz. Manapság nem szoktak engedelmeskedni a gyermekek. Járnak a maguk feje után, mert azt hiszik, hogy okosabbak a szüleiknél. Akárcsak az a szolga, akit a tehén után küldtek, és három rigót hajkurászott.
2: Ó, akkor pórul jár, ha nem fogad szót nekem. Előkapok egy botot, és úgy kiporolom a hátát, hogy abba a hiba nem lesz. Ide néz, Hencsi.
0: Kiáltotta lelkesülten, s fölkapta az egérűzőnek választott botot.
2: Ide néz, ekkorát fogok csapni, reá.
0: Neki uzakodott, ám oly balszerencsésen sújtott, hogy éppen a mézes korsó lett az áldozat. Neki csapódott a falnak, és dirib darabra tört, és a szépséges méz lecsorgott a földre.
1: Tessék, ott az anyalút a kislibával. Már most őrizni sem kell. Külön szerencse, hogy nem a fejemre hullott a korsó. Minden okunk megvan rá, hogy elégedettek legyünk sorsunkkal.
0: És amint észrevette, hogy egy szilánk öblében maradt némi méz, lehajolt érte, és édes elégedetten fűzte hozzá.
1: Asszony, ami kevéske maradt, azt alaposan élvezzük ki. Aztán hadd pihenjünk egyet a nagy ijegységre. Számít is az, ha egy kicsit később kelünk a megszokottnál. Még fiatal az idő.
2: Úgy van, ami késik, nem múlik. Lám csak egyszer a csiga, bennyegzőre volt hivatalos, útnak indult, és meg is érkezett a keresztelőre. Az ajtónál megbotlott a küszöbben, és akkor azt mondta, lassan járj, tovább érsz.

0: ez a sodika daru. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon túl, az óperenciás tengeren innét, volt egy rengeteg nádas. Rengeteg nádas két szélén, egy-egy kis házikó. Az egyikben lakott egy daru egymagában, a másikban egy vadkacsa, az is egymagában. Bizony egymagában, nagy szomorúságban. Egyszer mit gondol, mit nem? Azt gondolja magában a daru, s ahogy gondolta, úgy el is krúgatta.
1: Hey, szegény világba tett ágy! Sem apám, sem anyám, e világon senkim sincsen. Pipa dohányt sem ér az ilyen élet. Folyton unatkozom, sosem mulatozom. Én bizony megházasodom.
0: Sokat nem teketóriázott, kicsípte magát kényesen, s elindult egyenesen a nádas túlsó szélére, a vadkacsa kicsi házához. Ottan be is kopogtatott.
1: Itthon van-e kacsanagyság?
2: Itthon vagyok, daru úrfi.
1: Eljönnél-e hozzám feleségnek?
2: Dehogy mennék, daru úrfi. Hosszú a kend lába szára, annál kurtábbám a szárnya. Még megjárna a menése, de lassú a repülése. Ugyan bizony mit gondoltál, mikor hazúról elindultál? Hogyha hozzád mennék, nem volna mit ennék. Fel is út, le is út, arra van a gyalogút.
0: Hazament búrsan a hosszú lábú daru, hullott a könnye, mint a zápor eső. Ilyen csúfság nem esett még véle, hogy ő ezt túlélje, de amint elment a hosszú lábú daru, gondolkozni kezdett a kácsa.
2: Ány, de nagy bolond voltam, hogy a darut kicsúfoltam. Hát élet az én életem, de hogy élet, ez nem élet. Ány, nincs nagyobb nyomorúság, mint az egyedül valóság.
0: Mit gondolt, mit nem? Elment a daruházához, szégyenkezve beállított hozzá, s mondott a nagy szemérmesen.
2: Daru úrfi, itt vagyok, ragyogok, és ha úgy tetszik, örökre itt maradok.
1: Igen? Jó lesz tovább igazodni, nem akarok házasodni.
0: Hely, Istenem, megtartom, hová lett a sótartom? Kitámolygott nagy szégyenkezve kácsa nagysága. Csoda, hogy el nem süllyedt szégyenletében. Még csodább, hogy meg nem pukkadt mérgében. Egész úton így kesergett magában.
2: Nekem ugyan megesett. A szemem majd kiesett. Háp, megcsúfolt a hosszú láb.
0: De még tán haza sem ért a kácsa, daru úrfi vakarta a fületövét, nem a másét, de az övét.
1: Hey, de milyen bolond voltam, hogy a kölcsönt visszaadtam. Itt volt a jó alkalom, és most ölhet az unalom.
0: Nosza utca, szedte-vette, lábanyaka közé vette, meg sem állott odáig kácsa nagyság házáig. Kopogtatott jó hangosan, beállított nagy hangosan, s mondta, amint következik.
1: Kácsa nagyság, bolond voltam, a dolgot jól megfontoltam. Ha úgy tetszik, kis angyalom, legyen meg a lakodalom.
2: Ugyanúgy, elvennél bizonyosan? Ó, de szép, eszem azt a kis eszét. Fel is út, le is út, arra van a gyalogút.
0: Mit teheted, daru úrfi? Szégyenkezve, leforrázva elkullogott, és keservesen krúgott, krúgott.
1: Jaj, nekem bánat az én életem.
0: Mondjam tovább, ne mondjam. Alig ért haza, kácsa nagysága dolgot ismét meggondolta, megfontolta, meghányta vetette, magát rendbeszedte, s meg sem állott odáig, daru úrfi házáig, kopogtatott, hápogtatott.
2: Itt vagyok, ragyogok, mint a fekete szurok.
0: Daru úrfi ismét visszavágott.
1: Szurok, murok, petrezselyem, a házasság veszedelem, inkább az unalom. Nem lesz lakodalom.
0: Mondjam tovább, ne mondjam. Így megyen ez napról napra, hétről hétre, évről évre. Daru a kácsához, kácsa a daruhoz, folyton járnak, áznak, fáznak, öli őket az unalom. Mégsem lészen lakodalom.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A Kongói Demokratikus Köztársaság Lomami Nemzeti Parkjában él a most Colobus congoensis néven bejegyzett majomfaj. A helyiek ismerték és Likvelinek keresztelték el a csendes, titokzatos kis állatot. Az első 2008-as fénykép csak részben tudta megörökíteni. A Jean-Pierre Capale vezette 10 évvel későbbi expedíciónak ez 7 különböző helyszínen sikerült. 2022-ig az észlelések száma is 100 fölé emelkedett, immár megalapozva a tudományos publikációkat. A Colobus congoensis fekete szőrzete a térség egyetlen ismert főemlőséjére sem hasonlít, mivel a Likveli maszkszerű arcán száját és orrát narancsszínű csík veszi körül, végbélnyílásánál pedig fehér folt látható. Olvasható a PLOS One nyomán, a Telexen.
2: A kánikulában fogyasztott jéghideg italok kellemetlen tüneteket okozhatnak. Idézi a Szemelvész Egyetem szakértőjét a 24.hu. A nagy mennyiségű, túl hideg folyadék a gyomor és a belek működését átmentileg lelassítva a puffadást, teltségérzetet, sőt, hasigörzset is okozhat. A panaszok elsősorban az emésztőrendszeri betegséggel, például irritábilis bélszindrómával élőknél jelentkeznek. Teszi hozzá dr. Németh Dániel, de érzékeny egészséges embereknél is előfordulhatnak. A tünetek annál erősebbek, minél nagyobb a hőmérséklet különbség, és minél többet iszunk egyszerre. Garati idegvégződések ingellése egyeseknél migrénszerű rohamot vált ki, ezért a migrénre hajlamosak, a gyermekek és az idősek számára külön óvatosság indokolt. A szakember a kellemesen hűvös, mintegy 16 fokos frissítőt ajánlja. A műanyag szennyezést és a tiszta energia hiányát egyaránt orvosolhatja egy új eljárás, amelyről a HVG számol be. Koreai kutatók műanyag hulladékból úgynevezett lúgos hőkezeléssel, vagyis alacsony hőmérsékleten, bonyolult különválogatás nélkül állítottak elő nagy tisztaságú hidrogént, méghozzá üvegházhatású gázok fejlődése nélkül. Az eredetileg biomassa átalakítására kidolgozott módszert most 3 gyakori műanyagon, a PET-en, a polietilénen és a polipropilénen próbálták ki. A PET-ből eleve több hidrogén nyertek, az utóbbi 2 enyhe hőkezelést követően bomlott le hatékonyan. A keletkező hidrogént gyakran emlegetik tiszta üzemanyagként, mert nem bocsát ki széndioxidot. Az egyelőre csak kis léptékben tesztelt eljárás optimalizálása és gazdaságosságának növelése további kutatást igényel.
0: Ezek voltak a hírek.

Guarda che bello, mira. Sì, è vero. Sì, è vero. Sì, è vero.

Hello, hello, Tilos Rádió hallgatók! Ez itt a Dzsungelkönyve műsor, két hetente jelentkező Jungle és Drum & Bass adás a Tilos Rádió FM 90.3-as frekvenciáján. A két házigazda DJ-rem, valamint én Mentérien. És a ma este folyamán én zenélek nektek, itt leszek éjfélig, hoztam egy rendhagyó

FM 90.3 Tilos Rádió. Ez a Dzsungelkönyve műsor velem Mentiliennel. És ahogyan a műsor elején mondtam, ma este rendhagyó adás. És ezzel kapcsolatosan elmondom a programajánlót. Most szombaton, azaz július 18-án déltől egészen 9 óráig Right Time Bully az Atno udvarán. Ez lesz az első alkalom, hogy szabadtéren leszünk, és délután is a szokásos esti sáv helyett. És én izgatottan várom, hogy mit fog nyújtani ez a délutáni móka. Az biztos, hogy Panka, Ekaterina, Benc és én is készülünk egy-egy alternatív szettel. Én valami ilyesmi sounddal készülök. De elég széles lesz a paletta. Aztán pedig a délután felénél valahol majd átváltunk Jungle-be is. Ahogyan majd én a műsor felénél kb. És a buli egyébként ingyenes, tehát júli 18 szombat délután Right Time az Atnóban. Gyertek, ez volt a programajánló.

Tilos Rádió FM 90.3, ez a dzsungelkönyve műsor, lejátszoknál én Mentélien, és az elmúlt percekben Sirhis és Logan Olm közös felvétele a Dangargan szólt. Nagyon kis kedves menetelős darab. Ez pedig már egy Future Garage-szerű track Fraser Ray-től, a Midnight. Szólt már egy kis UK funky, egy kis house, egy kis garázs. Szombaton valami ilyesmire lehet számítani tehát tőlem. Igyekszem nem megőrülni, és inkább a kellemesebb, hallgatósabb darabokat preferálni. Amik illenek a délutáni napsütéses lazuláshoz. Én még itt vagyok éjfélig, maradjatok velem!

egy kis tempóváltás, de továbbra is a szombati Right Time bulira hangolódok. És az előző zene nagyon különleges volt, hiszen ez nem más, mint Red Eyes, Landsman, Pinti és Natasha Kanga közös zenéje, a My Heart Is So Heavy. És nehéz szép kerek mondatokban erről beszélni most, hiszen alig néhány napja, hogy Landsman elhunyt, több évnyi hősies küzdelem után. És hát elképesztő az űr, ami keletkezett ezáltal,

Szerintem az elmúlt jó néhány év egyik legfontosabb alakja volt a Drum and Bass-ben, és nekem is személyesen nagyon nagy hatással volt a zenei ízlésemre az elmúlt közel 20 évben. Úgyhogy nagyon hiányozni fog. Nyugodjék békében, Lentman. Maradjatok velem, én éjfélig itt leszek.

Ez itt a Tilos Rádió, benne pedig a Dzsungelkönyve műsor, ami épp jelenleg szól, az Nektax-tól a SideQuest című szám a tavalyi albumáról, ami a csodás Overshadow kiadón jött ki. Gyorsan elmondanám, hogy a legutóbbi adás, a 4 héttel ezelőtti már elérhető a youtube.com/mentirian oldalon. Akkor egy lélekkel teli drum and bass jungle szelekcióval jelentkeztem a nyár örömére. Csekkoljátok!

Ez itt a Dzsungelkönyve a Tilos Rádión, amin éppen egy nagy kedvencem szól. Az elmúlt hetekben, hónapokban sokat pörgött ez nálam. Slater és Duality, Save Our Soul Slater remixében. És lenne néhány gyors programajánlóm. Július 24-én Attila S. és Disco Boy zenél a Tájfelben. Aztán kicsit később, augusztus 19-én a Pontonon fogok én zenélni, egy különleges set, Lauval fogunk back-to-back-ezni életünkben először. A terítéken house és garázs lesz, és pár nappal később, augusztus 22-én a Sárkányban is megtaláltok, ott house-t fogok játszani. Illetve augusztus 28-án 10. születésnapját ünnepli a Hive csapat. Masszív line-up lesz, a külföldiek, DLR Monty, Subtension és Abstract, valamint jó pár magyar fellépő. Ez volt a programajánló.

ez itt a Tilos Rádió, benne pedig a Dzsungelkönyve műsor. Az előző percekben egy nagy kedvencem, Slater és Fox közös zenéje a Hola Hola. Most pedig Equinox-tól egy gyönyörű darab.

lassan végéhez érünk a mai műsornak. Ahogyan azt többször elmondtam, ma este a szombat délutáni Right Time bulira hangolódtam. Igyekeztem olyan zenéket válogatni, amik szerintem passzolnak egy napsütéses nyári délutánhoz. Legyen szó középtempóról, vagy dzsungel 160 körüli tempóról. Remélem kedvet kaptatok a bulihoz, és majd ott találkozunk.

A műsort természetesen meg fogjátok találni a tilos.hu, illetve a mixcloud.com/dzsungelkönyve oldalon, és kis szerencsével a YouTube-ra is felkerül majd. youtube.com/mentélien ezt az oldalt kell keresni és követni. Van még egy búcsúzeném is hátra, egy igazi nyárias zene. Tyler Daly és Children of Zeus, Never Enough című száma.

Ezzel köszönném meg mindenkinek a ma esti figyelmet. Mentérjentés a dzsungelkönyve műsort hallhattátok. Jó éjszakát, sziasztok!

0: Tilos Rádió.
1: Tilos Rádió.
0: Tilos Rádió.
1: Tilos Rádió.
0: Tilos Rádió.
1: Tilos Rádió.
0: Tilos Rádió.
1: Tilos Rádió.
0: FM 90.3. Benne pedig a Tilos Rádió szerda hajnali kulturális, esztrádzenés, szórakoztató műsora.

Sötét, vészterhes idők. A házban állj le, békéjél ingam.

és ez itt egy új Lion Dub, Blackout J, Peace Kina, és egy csomó nagyszerű név. De azokat majd a végén bemondom. Tilos.

ez pedig a The Far East Rhythm. Balbi York. Az előadó pedig Jabber Eye. Giving it my all.

Mental Freedom Rhythm. Az előadó Balance. NYE Music.

Tilos Rádió. Kristály Kár.

0: me.
1: És a most hallható Javada és Kevin V. Ez pedig itt a Kristálykert a Tilos Rádióban. Ájle, béké, linga.